0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.
1: Zseppengék, reppennék már. Zseppengék, vágják a szárnyönnémán. Tűröm, tűrtöztesd már. Magad inkább gyere, hoppanj én rám. Két kezed,

0: brotherhood in this world.
1: Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: esély.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
1: Eszkimo.

rien. Le pauvre, je l'ai même touché. Tu l'as dit.

a falon, amin állok, látlak az ablakaimmal. Ugyanúgy a hátad látom, ahol eddig voltál, ott vagyok itthon, a házad szebb. Az enyémet akarod, a szó szaporítod? Miért pont ezt az anya szomorítod? Minek az neked, mikor kis állsz, lassan a fellegeiddől? Hiába várom, hogy nyissad a kaput, azon álló

0: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.

Sziasztok, Betonfi vagyok, ez pedig a Rádió Café, és helyetekben egyébként én ezt is sűrűn hallgatnám.

0: Szabadságnak napod, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor...

0: Sziasztok, én Krisztián vagyok, a Fish zenekarból, a barátotok. Ez pedig a Radio Café.
1: To the beat, to the 1, 2, take 1, 2, 3, 4, 5.

0: ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, takarékoskodjunk a vízzel, néhol maradhat felhős az ég. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tud. Fordítani. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
3: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk. Például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
2: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésre sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég, számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, észak-nyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk, holnap a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, szeles időben 27-31 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
4: A Budapesti Fesztivál zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is. A hangverseny fél hétkor kezdődik, a programban Schubert 8. befejezetlen szimfóniája, Arvo Pärt nyári keringője, valamint Prokofjev Hamupipőke szvittje szerepel. A partművet a BFZ gyermekkórusa adja elő eredeti észt nyelven, a koncertet Fischer Iván vezéli. A szervező közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni.
0: Esemény.
4: A független színházaknak hirdetett pályázatot a Prokultúra Urbis közalapítvány. A támogatásra a játszóhelyek és alkotók is jelentkezhetnek szeptember 11-ig. A 142,5 millió forint keretösszegű pályázatra egyrészt a nyilvántartott előadó művészeti szervezetek, másrészt egyéni alkotók, alkotócsoportok, társulatok és infrastruktúrával nem rendelkező ernyő szervezetek jelentkezhetnek. A felhívás és a pályázathoz szükséges dokumentumok a budapest.hu oldalon érhetőek el. A Független Előadó Művészeti Szövetség szeptember első hetében nyilvános tájékoztatót szervez. A pályázatokat a FESZ tanácsadó testülete értékeli. A Budapest Főváros Önkormányzata és a FESZ együttműködésében működő Független Előadó Művészeti Alap célja, hogy átlátható és fenntartható támogatási rendszeren keresztül segítse a fővárosi független színházi, táncművészeti, cirkuszi, bábszínházi, ifjúsági és gyermekszínházi, valamint színházi nevelési területen működő alkotókat és szervezeteket. A támogatás vissza nem térítendő működési támogatás, amely előadó művészeti tevékenységek és működési költségek finanszírozására használható fel.
0: Film.
4: 7 filmmel várja a látogatókat a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál dokumentumfilmes programja. A fesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Az alkotások többek között betekintést nyújtanak egy operatőr alkotói világába, bemutatják a Vogézek hegylánc Erdeit és Dél-Amerikában eltűnt környezetvédők története mellett az OnlyFans tartalomkészítők életét is megismertetik. Mint írták a Robert Richardson Fehér ördög című művész portréjában Jana Hojdová cseh rendező, a háromszoros Oscar-díjas Richardson belső világát tárja fel, film elemzésekkel tarkított sztár interjúk közepette. A film több száz órányi magánvideó feldolgozásának eredménye a rendező és az operatőr között a koronavírus járvány okozta bezártság miatt mély barátság alakult ki. A Hitler fenyegetésére figyelmeztető Európa veszett kutyája című forgatókönyvből soha nem készült film, ennek az el nem készült alkotásnak a felidézésében a BAFTA Breakthrough program résztvevője Rubika Shah angol rendező megvizsgálja, hogy milyen politikai, erkölcsi és művészi felelősség terheli az alkotókat és a döntéshozókat, ellentmondásos képet festve Hollywoodról, felidézve az Amerikán végig söprő antiszemitizmust. A francia az erdő zenéje. Arról mesél, hogyan öröklődik tovább a természet iránti figyelem és szeretet generációról generációra. Vincent Meunier, természetfotós és filmes édesapjával, valamint fiával járják be a Vogézek erdeit, miközben az eltűrőben lévő siket fagy nyomában járva egészen Norvégiáig mennek. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik majd meg.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Verőce, vidám megálló Hollywood és a gulák között. A kövér ember, aki megmutatta a dunakanyariaknak, hogyan kell mulatni. Az egykori vidám összejövetelekre már csak egy gyönyörű villa emlékeztet Verőce fölött a hegygerincen. Ugyan Huszár Pufi Károly legnagyobb színészi sikereit külföldön aratta, de olyan sokat tett a hazai kultúráért, hogy szobrot érdemelne a faluban. Nem mindennapi élettörténet az 1884-ben Budapesten született Hostein Károlyé. A mosolygós arc, a gesztusok, a belőle sugárzó, életigenlő karakter kedvelt kabaré, majd filmszínészé tette. 1914-ben ő lett az első magyar némafilm főszereplője, amiben partnere a legendás Kabos Gyula volt. Az 1908-tól a színpadon is használt Pufi becenév addigra már ráragadt. Az egyik első magyar színész volt, aki szerencsét próbált Amerikában. 1917-ben már a tengeren túlon forgatott, de kipróbálta magát Németországban is, ahol Karl Huszár néven került be a filmművészet pionírjai közé. Hollywood azonban visszavárta a magyar színészt, és másodjára már 5 évre kiköltözött. 40 film fűződik nevéhez Amerikában. A munka mellett a társasági élet egyik motorja volt, az ajtaja mindig nyitva állt. Amikor elfáradt a kinti életmódtól, úgy döntött, visszatér Európába. Ugyan felbukkant Budapesten is, de leginkább a kontinentális filmipar fellegvárában, Berlinben dolgozott. De zsidó származása miatt egyre rosszabbul élte meg a hitleri hatalom térnyerését. Úgy döntött, ideje hazatérni, otthont keresni. 1931-ben megvette a Verőce felett magasodó gyönyörű Svadló villát, majd egy évvel később végleg Magyarországot választotta lakhelyéül, és ezzel megtöltötte élettel a svábok, szlovákok és magyarok lakta Dunaparti falut. A településen járva felnézünk a gerincre, az impozáns épületet látva könnyű elképzelni, micsoda remek társaság jöhetett ott egykor össze. A falusiak által viccesen Huszár laktanyának becézett házba bejáratos volt nem csak a hazai kulturális élet színe java, de sok külföldi, a filmiparban megismert barát is megpihenhetett a falak között és az óriási kertben. Örök mosolya akkor kezdett megkopni, amikor idehaza is elkezdődött a zsidó üldözés. Mivel az időközben kitört II. Világháború miatt az Atlanti-óceánon már nem volt biztonságos az átkelés, a német tengeralattjárókat elkerülve kelet felé akart elindulni feleségével. 1941-ben sikeresen eljutottak a moszkvai Jaroszlavszki pályaudvarról a 9289 kilométerre fekvő Vlagyivosztokig. Sajnos időközben Magyarország hadba lépett Sztálinékkal, így a kikötőbe már nem ért el a család. A Vörös Hadsereg katonái letartóztatták, majd a gulág várt rá. A kazaksztáni Karaganda környékén tartották fogva, ahol a sanyarú körülmények, az élelmiszer hiány és a meglévő betegségeinek ellátatlansága gyorsan legyőzte őt.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
6: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
7: Szervuszok, kedves gyerekek, ez a Filmszerész Gellértel és Szabival. Hello, Gellért.
8: Szevasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nincs halálhír.
7: Hála Istennek, lányos zavaromban elment a hangom is. Köszöntsük fel Markos Györgyöt, nem?
8: Abszolút.
7: 80 éves lett a napokban. Hogyha ma hallgatják a műsort a kedves hallgatók, akkor tegnap.
8: Igen, 22.
7: Bármikor is van az a ma.
8: Igen.
7: Hát a 80-as évek meghatározó támpontja volt az én életemben, Markos György és Nádas György, ne feledjük meg, és Bonc Géza, és az ő kis csapatuk. Egészen különleges szint hoztak a humor világába akkoriban, ami innen visszanézve lehet, hogy már nem annyira különleges szín, viszont nagyon-nagyon jól szórakoztunk. Azokon a, szerintem, talán azért, mert közülünk jöttek ezek a poénok, tehát a mi környezetünkből, amiket mi is megéltünk, és abszolút tudtunk azonosulni azokkal a hát kvázi problémákkal, amiket ezek a poénok feldolgoztak. Meg amikkel itt találkoztunk egyébként, jöttünk be, mentünk be a világban.
8: Igen, hát az ő találkozásuk, az egy elég nagy találkozás volt. Én egyébként most rá is csodálkoztam arra, hogy a Nádas György ez egy bő másfél évtizeddel fiatalabb, mint a Markos, tehát 64 vagy 65
7: igen,
8: éves.
7: Igen, másfél évtized, de soványabb is lett az utóbbi igen. időben. Mindig odafigyel olykor a testsúlyára, és most éppen abban a fázisban majd lefogyott.
8: Igen, igen. Szóval én akkor még nagyon-nagyon pici voltam, amikor ők 81-82-be talán feltűntek.
7: Én is teszem
8: hozzá. Hát, de egy kicsit idősebb
7: vagy, mint 9-10 éves lehettem. Igen.
8: Igen, hát de én annál meg jóval fiatalabb, tehát ilyen 2-3.
7: Még baba voltam.
8: Igen, még kb. Baba voltam. De azt tudom, mert hát mit tudom, én tájékozódtam, meg arról azért így lehetett tudni, hogy az ő fölbukkanásuk a humorfesztiválon, a Magyar Rádió humorfesztiválon, az egy ilyen, hát ilyen egészen atombomba erejű valami volt, és valószínűleg egyébként azért is szerintem, mert az ő munkásságuknak az egyik legjobban felismerhető jellemzője az, hogy rettenetesen szemtelen. Tehát egy olyan idő időben szemtelenkedtek a közszolgálati rádióval és tévével, a kül- és belpolitikával, amikor ez hát nem volt államilag támogatott. Tehát jó néhány olyan jelenetük van, amin hát akkor is felszisszentek az emberek, amik mondjuk a hatásmechanizmusnak fontos része volt, meg ugye a humor szerepe a rendszerváltás előtt azért nagyobb volt, mint a rendszerváltás után már, mint hogy...
7: Hát, hogy másfajta szerepe
8: igen,
7: volt.
8: Másfajta igen, szerepe volt, sokszor szoktuk emlegetni ugye Hofi kapcsán is azt a bizonyos szelep politikát, hogy ugye le kell tekerni, és akkor kijönnek a megfáradt gőzök, meg a feszültségek, meg mindenféle ilyesmik. Ez az egyik része a dolognak, és hogyha Markos Györgyről beszélünk, akkor ugye hát illik megjegyezni, mert hát azért ez egy fontos dimenziója az ő életének, hogy az ő édesapja, ugye Markos József Alfonso, aki hát szintúgy rendkívül híres, hát humorista is volt, de ő alapvetően ugye színész volt, és a humorista karrierét is inkább a színészi alakítások felől közelítette meg, tehát az Alfonso Világszínháza, meg az Alfonso, meg ezek azok.
7: Meg ő azt hiszem, hogy artista is volt.
8: Igen.
7: Akkor hülyeséget mondani, tehát egy nagyon komolyan kiképzett művészember volt.
8: Igen, és most igazából azért hoztam szóba, nem feltétlenül azért, mert hogy nem tudom én, Baga Méri volt az édesapja Markos Györgynek, hanem azért, mert hogy igenis láthatóan örökölt tőle színészileg nagyon komoly dolgokat. A napokban néztem meg, hogy hát most, hogy szülinapos volt, újra az Önjelölt paródia című jelenetét, arra nem tudom, hogy emlékszel-e, a Nádas Vitrai Tamást utánozta, egy korabeli műsort parodizáltak, amiben ilyen, hát tulajdonképpen az volt a Csillag születiknek egyfajta ilyen magyar előképe, a Vitraival futott, mert nem is tudom, hogy mi volt annak pontosan a címe, hát, tessék választani, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és ilyen teljesen átlagos emberek jelentkeztek különböző produkciókkal, és ezt a műsort parodizálták ők egy színházi fellépés során.
7: Kiváló alapanyag egyébként.
8: Abszolút, és akkor megjelent a Markos György, akinek az volt a szerepe, hogy ő egy olyan átlag ember, aki egészen elképesztően sok színészt tud utánozni, és akkor jött egy ilyen 3-4 perces etap, amiben tényleg szerintem én 10 plusz, vagy tudom, 15 színészt utánzott úgy a Markos, hogy ezek a paródiák így egymásba folytak, és tényleg egyszerűen hihetetlen, hogy hogyan váltotta, nem tudom én, a Latinovicsról, a Kibédi Ervinre, és aztán a Mensárosra, és tovább-tovább. És az volt a poénja a végén ennek a jelenetnek, hogy egy kicsit beleőrült, vagy hát igen, azt igen, láthattuk, igen, hogy ő beleőrült ebbe a sok szerepbe, mert amikor a Nádasféle Vitra mondta neki, hogy most már beszélhet a saját hangján, akkor így hirtelen kijöttek belőle, mint hogy egy tudathasadásos személyiség lenne, kijöttek belőle ezek a színészek. Na, és ott lehetett látni, hogy azért neki nem semmi ilyen paródia képessége volt, azért ezeket a színészeket nagyon nehéz néhány másodpercben úgy eltalálni, ahogy ez neki sikerült.
7: Hát, emlékezetes fellépésük volt, vagy jelenlétük volt a Fábrinál, amikor még az RTL-en volt a Fábri.
8: És amikor nagyon ment még.
7: Mint a két kisgyerek, a Nádas György és a Markos György, nem bírtak magukkal, és nem lehetett őket leállítani. És tudod, ilyen olcsóbbnál olcsóbb poénokkal nagyon jól lehetett mulatni, mert ugye van, akinek jól állnak ezek a poénok, van, akinek meg nem, hát nekik kettőjüknek tökéletesen.
8: Igen, ők valahol mindig ott egyensúlyoztak a közönségesség,
7: igen,
8: és hát, egy kicsit intellekt duálisabb humor környékén.
7: Mint a Seth MacFarlane például, de ő szokott ilyen sketcheket, meg ilyen filmeket.
8: Igen, nem tud eldönteni, hogy nagyon hangsúlyosan magyar.
7: Jó, nyilván, persze, de nem akartam ekkora összehasonlítást csinálni, de nekem ő üzeni ezt, hogy tudod, így nem mered megpendíteni társaságban, hogy te figyelj, láttad ezt a poént, mert hogy nem tudod, hogy másnál ez kiveri a biztosítékot, vagy azt az álláspontot kell elfoglalni, hogy kiveri a biztosítékot, és hát a Markos Nádas duó is egy ilyesmi volt, hogy bár mondjuk ők akkorát robbantak, hogy egyöntetű volt szerintem a lakosságnak a véleménye arról, hogy ők jók.
8: Hát meg ők jók csinálták ezt nagyon, tehát hogyha a legelső számukat vesszük, amivel ugye befutottak a már említett humorfesztiválon, a Kőbezárt Lélek című darabról, vagy nem tudom én, sketchről, amiben ugye mindketten több figurát is alakítottak, az tényleg szerintem ilyen eszenciálisan megmutatja, hogy mire voltak ők képesek. Tehát, hogy két ember, nem tudom én, néhány percben egy egész világot megjelenített ott, igen, bármiről is volt szó, és ez nem csak arról szó, hogy most hangokat utánoztak, hanem olyan típusokat játszottak el, amelyek mindannyiunk számára ismerősek és viccesek is volt.
7: Hát boldog születésnapot kívánunk Markos Györgynek, aki 80 éves lett a napokban, most pedig elmondjuk, hogy túl sok minden újdonságról nem fogunk beszélni.
8: Ez egy ilyen nyári adás lesz.
7: Hanem elmondjuk azt, hogy hány évvel ezelőtt, milyen kerek évfordulókkal ezelőtt mik történtek, például Terminator 2.
8: Igen, tulajdonképpen a tartalomjegyzék is mozi ajánlat lesz, mert hogy olyan filmeket választottam, amik évfordulósak a nyáron vagy az ősszel, és meg is lehet őket nézni moziba, tehát ezek mind visszajönnek, vagy még szeptember előtt, vagy szeptember után a mozikba, és hát az első ugye a 35 éves Terminator 2, ami a világon nagyon sok helyütt most visszatér, de egyébként akkor is visszatért, amikor 30 éves volt, ha jól emlékszem, meg talán amikor 25 meg 20 volt, de nincs ez semmi baj. Aztán most volt néhány napja 40 éves, és ez lesz majd a következő film, amiről beszélünk, a Bolygó neve halál, amiről szintén elég sűrűn, igen, szoktunk azért megnyilvánulni, ugye ez a második Aliens film, a Cameronnak a
7: popkulturális útjelző számomra, igen.
8: Számomra is, és a Kobra is az, igen, ami majd a harmadik lesz, ami egy ilyen, hát én úgy szoktam ezt megfogalmazni általában, kicsit már ilyen közhelyesnek is hangzik, annyiszor hangoztatom, hogy szerintem ez az egyik legjobb rossz film, de úgy is lehet mondani, hogy az egyik legmenőbb ilyen B-film a 80-as évekből, amit egyébként a Stallone ugyanolyan személyesen élt meg, vagy ugyanolyan fontos volt neki ez a film, mint mondjuk a Rocky meg a Rambo filmek, és akkor az adás végén pedig egy trilógiáról beszélünk, mert hogy a Gyűrűk ura trilógiának az első része is évfordulós, és ebből adódóan szeptemberben visszajön mind a három.
7: Most Gyűrű szövetsége.
8: Igen, most azt akarom megnézni, hogy igen, 2001 decemberében mutatták be a Gyűrűk szövetségét, ez is már jó régen volt.
7: Nem most. Igen,
8: 25 éve. Úgyhogy most ez egy ilyen, hát hogy is mondjam, azt is mondhatnánk, hogy jutalomjátékos adás lesz, de ilyet nem szabad mondani, mert akkor az ember egyből besül, meg nem
7: így
8: tudom,
7: van, ez
8: unalmas lesz.
7: Ez lesz ma, mindjárt jövünk vissza.
0: A korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Itt is vagyunk, ez a Filmszerész Gellértel Szabival, és akkor kezdjük a Terminátor 2-vel, amiről kapcsolatban, hát vannak sok mindenkinek, vannak ilyen villanó emlékei, nekem az egyik villanó emlékem az, hogy büszke voltam arra, hogy a világon az első, ugye világpremiér volt, vagy Los Angelesben és Magyarországon egy időben volt a premiér, ha jól emlékszem?
2: Nem egészen, de...
1: De hogy Magyarországon a legelső előadásra ülhettem be, és aha, azt láthattam. Voltam olyan szerencsés, és hát azt még hozzátenném, hogy nyilván nem véletlenül, hanem Hollywood tudatosan csinálja ezeket a dolgokat, de akkoriban a 90-es évek elején, 80-as évek végétől kezdve már irgalmatlan felfutásban volt a rockzene és az ahhoz kötődő minden. Tehát a Guns N' Roses, a Metallica és a Cult és a minden, és mindenki hosszú hajat növesztett, mindenki bőrkabátot vásárolt magának, mindenki a tüzes vízbe járt mulatni, meg a különböző rockkocsmákba, és mindenki hirtelen rockzenét kezdett el hallgatni, akinek volt pénze, az tetováltatott, és akkor ebbe az ilyen felfutásba, ebbe a millióbe robbant be filmes oldalról a Terminátor 2, amiben hát ugye megláttuk a You Could Be Mine című videóklipet, a Guns Roses-tól, és oda voltunk, hogy úristen, de jó ebben a világban élni, hogy ilyenek történnek. Szóval, hogy ez egy óriási nagy csúcspík volt a popkultúrában.
2: Hát de egyfelől, ugye azért is érdekes a Terminátor 2, bár ezt ma már szerintem nem annyira szoktuk hangsúlyozni, vagy nem annyira jön szóba, amikor erről a filmről beszélünk, hogy igazából ez egy olyan folytatás volt, ahol a második rész az nagyobbat is szólt, mint az első. Tehát az elsőből is kultfilm lett, ugye azt csinált abszolút világsztárt Arnold Schwarzeneggerből, meg ugye azok az egysorosok is akkor landoltak a popkultúrába, részint az ő ötleteinek köszönhetően, de alapvetően ezt már elfelejtjük, hogy a Terminátor első része az egy ilyen, ha nem is réteg film volt, de 84-ben egy ilyen nagyon furcsa, különleges film volt, hogy a skifit vegyítette az akcióval, és ez az egész időutazós dolog is olyan furán nyomasztó volt, és ehhez képest meg a második rész, ugye, az meg sokkal többe került, forradalmi trükkök voltak benne, ugye a higanyembernek köszönhetően, meg más megoldásokra köszönhetően, ott volt az éppen befutóban lévő, már általad említett Guns N' Roses is, tehát ugye az egész olyan, nem csak azért, mert hosszabb film volt, egy olyan 20 perccel, mint az első rész, hanem úgy alapvetően maga a koncepció is sokkal nagyobb szabású volt.
1: Hát magasabb polcra tudták tenni, és le kellett is tenni, mint
2: igen, mert akkor Cameron már túl volt azon a filmen, amiről majd most fogunk beszélni, ugye, meg még egyen, a Bolygó neve halálon, és az is, bocs, valamit egy
1: kérdőben majd folytatom, nem tudom, hol tartottam, de te tudod, úgyhogy
2: lesz. Csak az jutott eszembe, hogy igazából úgy is összeköthető a Bolygó neve halál, meg a Terminátor 2, hogy a Cameron mesélte, hogy amikor ő nekiállt, hogy majd leforgatja ugye a Bolygó neve halált, akkor találkozott a Spielberggel. És a Spielbergnek az volt a nagy ötlete, vagy ő azt javasolta neki, és utólag már örül neki, hogy nem fogadta meg ennél a filmnél a Cameron a tanácsait, hogy keltsenek, a második részben legyen az a turvály, keltsenek szimpátiát, vagy ilyen szimpátiaszerűséget a Xenomorf szörnyek irányába. Tehát, hogy legyen ő is, ha nem is egy érző lény, de hogy legyen egy olyan karakter, akivel lehessen menni.
1: Ez most egyébként megtörténik Alien Earth-ben például.
2: Igen, de
1: hogy
2: neki személyiséget. Igen, de ott a Cameron ezt nem fogadta meg, hanem inkább azt választotta, hogy ugye az egy szörny helyett több szörny lett, és hogy a fő szörny az meg egy ilyen anyaszörny lett. Majd erről dumálunk, ha oda elérünk. Igen, de igazából magát az ötletet, azt, hogy egy negatív szereplőből pozitív szereplőt csináljon, azt a Terminátor 2-ben ő aztán megugrotta. Tehát megléptem, mert ugye az volt ennek a történetnek a nagy twistje, vagy az, amit így előzetesen szerintem kevés néző tudott elfogadni, hogy az az arc, aki az első részben meg akarta ölni Sarah Connort, és ezáltal John Connort is, aki majd csak később születik meg, az hirtelen pozitív figura lett. Egyébként a filmben ezt nagyon ügyesen megcsinálják, mert ugye az is fontos dramaturgiailag, hogy az a, nem tudom én, rádöbbenés, ami a nézőben benne van, hogy akkor most ő a jó Terminátor, és nem a rossz Terminátor, az ugye a szereplőkben is ugyanígy megjelenik, tehát amikor először találkozik a Schwarzenegger féle robot, vagy találkozik újra, ugye ez az arc a Sarah Connorral, akkor ő először nem is akar elhinni, hogy nem akarja őt megölni, tehát viszonylag nehezen tudja elfogadni a megváltozott játékszabályokat. Tehát tulajdonképpen a Cameron azért valahol csak meglépte azt, amit a Spielberg javasolt neki, csak tök máshogy, meg egy másik filmben.
1: Amit nagyon szerettem a Terminator 2-ben, és ez megint visszanyúlik oda, hogy milyen felfutásban volt ez a rock millió akkoriban, hogy a kellékesek azok nagyon szépen kiválasztották a fő kellékeket. Például a Harley Davidson különböző típusai közül pont azt a Fatboyt, aminél jobban semmi nem illik ehhez a filmhez.
2: Igen.
1: És nyilván játszottak benne ilyen korabeli rockzenészek, az Almighty nevű zenekarból, ott a kocsma jelenetben, ő töri el a Schwarzenegger hátán a billiárd.
2: Igen, amikor ő elkéri ugye a ruháját, meg a motorját.
1: Igen. Szóval, hogy abszolút odafigyeltek arra, és ezen is látszik, hogy nem egy low budget, egy ilyen, mindegy lesz, ahogy lesz projekt volt, hanem itt ezt pontosan tudták, hogy mibe dobják bele ezt az egész.
2: Igen, még hogyha nem is feltétlenül voltak tudatában annak, hogy ez majd tényleg akkorát szól, mint amekkorának tervezik, és tényleg akkorát szólt. Egyébként a magyar bemutatóhoz még hozzá akartam tenni, megnéztem, és nagyjából ez volt a fejembe, és ugye ezt 91. július 3-án mutatták be Amerikába, és augusztusban már vetítették nálunk.
1: Én azt hittem, hogy ez egy napon volt
2: nem.
1: De az Andy Vajna intézte ezt, hogy viszonylag hamar eljusson hozzánk,
2: igen, és
1: rohangáltak a kópiákkal a mozik között, vagy mi volt itt?
2: Igazából az van, hogy lenyúlták az egyik kópiát, ha én jól emlékszem, tehát hogy kötődött egy ilyen botrány is a Terminator 2 magyar bemutatójához.
1: Taxikkal szállítgatták egyik moziból a másikba.
2: Igen, és valahogy eltűnt, vagy valami volt, és aztán nagyon hamar megjelent videókazettán az elég jó minőségű kalóz verziója. Azok kedvére, akik akkor még nem éltek, amikor ezt a filmet bemutatták. 91-ben, vagy igazából még az egész 90 években ez ment, hogy a kalóz verziók azok nagyjából úgy készültek, mint hogy később a netes kalóz verziók, hogy ugye valaki fölvette kamerával, csak akkor ez nehezebb volt, mert máshogyan működtek ezek a kamerák, meg más minőségűek is voltak.
1: Más
2: ugye,
1: méretűek is voltak.
2: Méretűek is, meg hát ugye teljesen máshogyan nézett ki a felvétel is, de a lényeg az, hogy ezek leginkább úgy készültek, hogy valahogy a gépházba valahogy úgy szerelték be magát ezt a kamerát, hogy magát a vásznat vette, és akkor valahogy megoldották, hogy a hangból is kapjon. És hát én emlékszem, hogy 91 őszén már én egy nagyon-nagyon jó minőségű ilyen kalózfelvételen szinkronnal néztem a Terminátor 2-t, és akkor ebből egy ilyen országosabb méretű botrány is lett, tehát hogy erről írtak az újságok, hogy mi történt a Terminátor 2-vel, és akkor valahol itt kezdődött igazából az, hogy utána már azért a magyar forgalmazók is jobban figyeltek arra, hogy kiszivárog egy film, vagy hogy lesz-e belőle kalóz verzió, mert igazából ezt a dolgot annak idején mi is csak még tanultuk, mert ugye mi ahhoz szoktunk a rendszerváltás előtt, hogy ezek az amerikai filmek, ezek legjobb esetben is egy-két év csúszással jutnak el hozzánk, hogy ne mondjam, pont a Bolygó nem halál is egy ilyen egy-másfél éves csúszással jutott el, és az, hogy egyáltalán annak kockázata van, hogy Magyarországon bemutatnak egy filmet, ez egy ilyen új tapasztalása volt az új magyar kapitalizmusnak, és aztán innentől kezdve jött az, hogy jobban őrizték ezeket a kópiákat, meg aztán jöttek a mindenféle szigorítások a sajtóvetítéseken is.
1: Szóval megnézhető a Terminátor 2 és ismét moziban.
2: Igen, érdemes, nem sokára lesz. Talán 3D-ben is egyébként.
1: Igen, érdemes ellátogatni, és mert 3D-ben is az tök jó, lehet, hogy még én is tiszteltem, valamelyik moziban.
2: Amikor legutóbb bemutatták, akkor volt azt hiszem a 3D változat, mert hogy egyébként a Cameron még amikor az IMAX 3D ilyen nagyon-nagyon kezdetleges volt, már akkor is csinált egy ilyen Terminátor rövid filmet, amit Amerikában lehetett látni, és hát nyilván ő nagyjából, ha nem is az összes filmjét, de jó néhány filmjét, a Titanicot is megcsinálta aztán ilyen konvertált 3D-ben.
1: Innen folytatjuk rögtön, egy rövid kávészünet után jövünk vissza.
0: Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Ez nem csalás, nem ámítás, a filmszerész hallgatjátok Gellérttel és Szabival, folytatjuk a műsort, méghozzá az Alien, nem tudom, miológia a második részével, ami minden idők hát egyik legjobb második része vagy folytatása, ez pedig az Aliens címet viselte angolul, nálunk pedig a bolygó neve Halál.
2: Mert hogy folytatták, igen, ugye, a 8.
1: utas 2. a Halál.
2: Igen, igen.

0: az egy ilyen szállóige lett nagyon sok mindenkinek. Ha kimondott, hogy Vázquez, akkor egyből tudja, aki popkulturálisan kiképzett, hogy a Vázquez esetén kire gondolsz, milyen jellegű emberre gondolsz.
1: Igen.
0: Hát ha ott egy Vázquez, akkor tudod, hogy ott van egy felnyírt hajú csaj.
1: Ezt így még nem hallottam, de teljesen egyébként képzelni.
0: Natival, a feleségemmel szoktuk így rácsodálkozni, hogy tényleg, és mind a kettőn pontosan tudjuk azt, hogy a...
1: Hát igen, ő a férfias nő.
0: Igen, hát ez a maszkulinabb jelleg.
1: De hogy erre rá is játszik ugye maga persze, a történet, mert van is egy ilyen vicces...
0: Ha már itt tartunk, egyébként a Terminator 2-ben is játszik a hölgy, most meg nem mondom a nevét, ő a nevelő anyja John Connornak, a kis fiú John Connornak.
1: Igen, és hát elég rövid ideig láthatjuk.
0: És a Titanicban is, ha már emlegettük, a Titanicban is játszik ugyanez a hölgy.
1: Igen. Hát a Cameron azért is szokta magával vinni a színészeit, még akkor is, hogyha ha időnként mondjuk csak ilyen pici szerepet ad, de visszatérve a Vázquezre, ugye van ez a vicces párbeszéd is a filmben, hogy mond Vázquez, nem pontosan
0: nem
1: így.
0: Nem még férfinak.
1: Igen, és akkor visszakérdez, hogy és téged.
0: És téged, igen.
1: Tehát nagyon-nagyon jól is használják a személyiségének ezt a részét, és még azt akartam mondani a költségvetésről, hogy igazából nem volt ez egy low budget költségvetésű folytatás. Nagyjából a Fox pont annyit, vagy hát igen, nagyjából annyit költött rá, mint az első részre, csak ugye ez igényében, vagy igényeivel egy nagyobb szabású film volt, mert ugye az első részben volt maga a legénység, volt ez a szörny, volt ez az űrhajó, az kész. Itt azért már eleve több helyszínről indulunk, tehát valahogy oda is kell jutni, ugye van ez az űrhajó, ez a több űrhajó is, amivel mennek, van benne legalább, nem tudom én, 15-20 fontosabb szereplő, tehát hogy több pénzt igényelt a dolog, tekintve, hogy több lényt is használt a Cameron. Csak ugye a Fox azzal a feltétellel fogadta el tulajdonképpen a Cameronnak a koncepcióját a folytatásra, hogy oké, rendben van, de hogy a Pinewood stúdióban kell, vagy a Pinewood stúdió komplexumban kell forgatni a Londonban a filmet, és hogy egyébként nagyjából átfedésben az első résznek a csapatával forgatott, ebből voltak is mindenféle
0: volt valami botrány is egyébként
1: konfliktusok, ott... igen, és hogy igazából azért kellett nagyon sok optikai trükkhöz, tehát ilyen festett háttérhez, meg mindenféle más ügyességhez fordulniuk, vagy más ügyességet alkalmazni, mert hogy azért szűkösen volt elég az a költségvetés, és ezt egyébként szokta is a Cameron nagyon sokszor mondani, én is már sokszor leírtam ezt, hogy ez a film sokkal nagyobbnak látszik, mint amilyen valójában volt, és egyébként, ha az ember megnézi ilyen korabeli, így készült felvételeket, akkor hát tényleg olyan jeleneteket oldottak meg egészen meghökkentő módon, ami így eszedbe nem jut, hogy mondjuk így csapták be a szemedet, vagy így csaptak be téged nézőként, de hát már akkor is igazából a Cameron nem csak azt tudta már akkor, hogy hogyan kell hatásosan elmesélni egy történetet, hanem ennek a technikai hátterével is eléggé tisztában volt. És hát igen, ott van mellette az, amit már mondtál, hogy ez egy ilyen etalon folytatás lett. Igazából szerintem ösztönösen megérezte a Cameron, hogy miből áll egy ilyen franchise film, hogy hogyan kell úgy átmenteni egy adott filmnek a motivumait a következő részbe, hogy a nézők azt kapják, amit kaptak az első résztől, de azért egy kicsit többet, meg mást is, és hát igazából a Terminator 2-vel tulajdonképpen éppen már annyira lefette ezt a hogyan csináljunk jó folytatást kérdést, hogy utána tényleg mindenki olyan megoldásokkal, vagy nagyon sokan olyan megoldásokkal igyekeztek élni, mint amilyenekkel ő élt.
0: Janet Goldsteinnek hívják a hölgyet egyébként. Uh-huh. Kikerestem egy életem árán tulajdonképpen, próbáltam felfedezni az arc kifejezésre, hogy ő az, mert hogy egyszerűen nem olyan fotó van fönn az IMDb.
1: Igen,
0: de Michael Biehn is ment tovább egyébként a Terminatorból.
1: Igen, és ráadásul képzeld el, hogy a Michael Biehn, én azt gondoltam volna, hogyha valaki ott volt az elsők között az alapcastingban a Bolygó neve halálnál, akkor az a Michael Biehn volt, de nem, őt igazából nem is választott

0: választotta ki a Cameron, hanem a James Remar kezdett el forgatni, aki a 48 órában volt az egyik szökött fegyenc.
1: Tudom ki ő, igen. Igen. Most néztem meg ezzel a filmmel kapcsolatban egy ilyen videó összeállítást a YouTube-on, és pont erről is szó volt.
0: Igen, és el is kezdtek vele forgatni, csak aztán a drog problémái miatt tulajdonképpen haza kellett küldeni. Igen. És akkor igazából az volt, hogy kapott egy telefont a Mark Cuban, hogy menni kéne.
1: Ja.
0: Igen, és hát egyébként a James Remar is tök jó lett volna, meg a Michael Bean is, mert jó lett aztán, mert ugye ez a karakter egy olyan karakter a filmben, amiből igazából nincsen több, és tulajdonképpen ez volt, tehát hogy mindegyik Cameron filmben van egy ilyen tipikus American hero. Tehát egy olyan csávó, aki nem is feltétlenül megfogalmazható módon, de nagyon tipikusan amerikai hős.
1: Aki mindent megtesz az ügy érdekében, még igen, ha meg is sebesül
0: a végére. Is van, képes védelmező is lenni, de azért neki például nagyon-nagyon ők így kvázi a Ripley-vel ugye ez a karakter, ez a katona karakter így egymásba szeretnek.
1: Igen, igen.
0: De hát ugye...
1: De Ripley senkiben nem szeret soha.
0: Így van, meg hát ez nem tud ugye azért ez a dolog kibontakozni, bár az Alien 3-ban azért
1: igen,
0: van egy...
1: A Charles Dance-szal az összeszülik
0: egy erősebb ilyen szál. És aztán az egyébként szerintem tök klassz, hogy a következő filmjében a Cameronnak, ami... De várjál, a Mélységtitka volt a következő...
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, a Kimondhatatlan nevű főszereplő. Mary igen. Elizabeth Mastrantonio.
0: Következő filme volt a Mélységtitka.
1: Az Abyss.
0: Az Abyss, igen, az Ed Harris-szal.
1: Mary Elizabeth Mastrantonio.
0: Meg vele, igen. És hogy abban is játszik a Michael Bean, és abban is egy ilyen katonát játszik, de ott nagyon érdekes módon ennek a Real American Hero-nak az inverzét alakítja. Ott ugye ő ilyen kvázi gonosz, akit ugye azért küldenek ehhez a csapathoz az óceán mélységébe, hogy hát úgy hasznosítsa a felfedezéseket a katonaság számára, hogy az mondjuk az ottaniaknak nem a legszimpatikusabb, meg a legbiztonságosabb.
1: Itt kell hagynunk az Alien 2-t, mert hogy megyünk tovább a Kobrára, ami hát a 80-as évek videókazettás alábeszélős korszakának az egyik leghatározó darabja volt, ha tetszik, ha nem, ha B-film volt, ha Z-film volt, teljesen mindegy. Tisztán emlékszem a mai napig olyan jelenetekre, amikor letépi a pólót a csávóról, a Stallone, amikor ollóval vágja el a pizzát, az nekem a legnagyobb, tehát nekem valamiért az ott a fejem, hogy ollóval már pedig pizzát nem vágunk el, és akkor a Sylvester Stallone nem bebizonyította, hogy de, elvágunk ollóval a pizzát, és akkor megesszük. És sose értettem azt, hogy van egy ilyen jósvágyú, jókarban lévő zsaru, és hogy ilyen borzalmakat eszik, és mitől van neki izma, és mitől van ő...
0: Hát ez is a macsóságának a része.
1: És sose értettem, mitől van az, hogy sose mutatják meg, hogy egyébként ő odafigyel az evésre, és odafigyel a sportolásra, hanem mindig az, hogy van mint hogy kinyílt volna ki a földből.
0: Hát ő ilyen Cobretti hadnagy.
1: Cobretti, igen.
0: Megérkezik a fekete autójával.
1: Gyönyörű autóval, nem is tudom milyen kocsi volt, mindjárt előkeresem.
0: És ha jól emlékszem, akkor a karakter teljes neve, ugye ez egy ilyen hangsúlyos dramaturgiai pillanatban jelenik meg a filmben, vagy akkor leplezik le, hogy Marion Cobrettinek hívják ráadásul. És így gondolhatnánk egyébként, hogy ez a film úgy készült, hogy hát összeültek a forgatókönyvírók, és az összes akciófilmes kliséből összehoztak egy ilyen eléggé depresszív, kvázi jövőképet, amiben ugye a társadalom erőszakosabbik fele megpróbálja bedarálni a gyengébbeket. Tehát tulajdonképpen
1: Bridget Nielsen.
0: Igen, a Kobra az ugye egy szektáról szól, akik egy sorozatgyilkos szektáról, akik emberekre vadásznak, és hát éppen ugye egy bizonyos dologból fakadóan a Bridget Nielsent is el akarják tenni lábalól, és hát persze a hős Kobra aztán őt menti meg. Szóval, hogy arra akartam kiukadni, hogy bármennyire fura, de ez egy regény adaptáció igazából.
1: Micsoda regény?
0: Igen, és hogy a Stallone-nak nagyon tetszett, azt hiszem egyébként, hogy a forgatókönyvbe is beleír, tehát a forgatókönyvírói kreditje is van a Stallone-nak, ami nála egyáltalán nem meglepő, idegen tőle, ugyan hát már a Rocky is ő írta részben. Szóval, hogy ez így nagyon fontos volt neki, de azért elég sok baj is volt a forgatáson, meg azért ez mindig ilyen ultra erőszakos filmnek számított, egyébként amikor bemutatták, meg azóta is azért annak számít, és ami még egy ilyen különlegesség talán vele kapcsolatban, hogy mármint a filmmel kapcsolatban, hogy bár én soha nem láttam, tehát mert hogy nem lett ez nyilvános, de azt beszélik, hogy ez a film az azért 85 perces, mert hogy nagyon-nagyon sok mindent egyébként kivágtak belőle, de hogy ez ilyen plusz jelentként sem jelent meg soha a DVD-ken, meg semmiféle kiadáson, tehát ez inkább egyfajta ilyen Hollywood városi legenda, vagy valami ilyesmi, és hát nem említettük a filmnek szerintem a legemblematikusabb részét, amivel a legtöbben azonosítják, és igazából maga a szlogen is innen származik, az első... Igen, ez az első szegmens, amikor ugye egy barom bemegy a szupermarketbe, és ott elkezd gyilkolászni egy shotgunnal. Egyébként akkor, tehát még szerencsére nem voltak annyira, hát nem is hétköznapiak, de könnyen megtörténhetőek ezek az ilyen mészárlások, és ez sokkolta azért a nézőket, és hát az, amikor megjelenik, ugye ebből is ilyen akciófilmes klisé lett, hogy tulajdonképpen ez a fajta rendőr mindig a végső megoldás, tehát ott tiprodnak a rendőrök, most hívjuk-e a kobrát, vagy ne hívjuk a kobrát.
1: A kobrát.
0: Igen, és akkor hívják a kobrát, ő meg így besétál, és hát tulajdonképpen elég hamar elintézi ezt a jó embert, és ott van ez a híres beszélgetés, és hogy te vagy a dögvész, és én vagyok a gyógyszer, vagy valami ilyesmi, és akkor így belevágja a kést, és igazából annyira, tehát hogy annyira csöpög az egész filmből ez a, ma már szerintem ilyen toxikus macsóságnak hívnánk ezt, de hogy ez szerintem azzal együtt, hogy nyilván a korszaknak is a sajátossága, ez a fajta hős, ez azzal együtt menő, hogy persze ma már azért egy ilyen figurát nem feltétlenül szoktak, vagy nem így szoktak ábrázolni az akciófilmekben, de éppen azért, mert hogy valahol komolyan is veszi magát, meg nem is veszi magát komolyan, valahogy konzerválta ez a fajta hozzáállás ezt a filmet, és ebből adódóan szerintem még mindig nézhető, és mindig szerethető.
1: Pedig már 40 éves. Akkor elmondom a végére, és akkor átmenjünk a Gyűrű Szövetségére, hogy Marian Cobretti egy 1950-es kiadású Mercury Monterey-t vezetett, ha jól láttam. Úgyhogy egy erősen átalakított autóról van szó. A Gyűrű Szövetségében ilyen autóval nem találkozhatunk, és nem is fogunk olyan hosszan beszélni róla, mint amilyen hosszú maga a film. Egyébként hát megkockáztatom, hogy egy képkockát nem tudnék felüldizni belőle, pedig legalább kétszer az első részt megnéztem, a többit azt nem, aztán egyszer-egyszer láttam. Azt hiszem, hogy rájöttem a filmnézések közben, hogy miért nem olvastam el én soha végig a Gyűrűk urát, mert hogy egyszerűen számomra befogadhatatlanul komplex és bonyolult, és teljesen más világ, mint amiben én el tudok így merülni. De
0: valamennyire egyébként velem is ez a helyzet, hogy soha nem voltam fantasy rajongó, sőt, igazából magával a történettel, aztán én elolvastam, de akkor kezdtem el megismerkedni, amikor jöttek be ezek a filmek, tehát amikor az első film, ami ugye évfordulós lesz, és visszatér a mozikba, de azt hiszem, hogy a többi is visszatér, szóval, hogy akkor
1: a
0: kezdtem el...
1: A király is visszatér?
0: Igen. Akkor kezdtem el felfedezni ezt a történetet, és úgy elveszni ebbe a világba, középföldébe, meg a többi, meg a karakterekbe, én se tudtam, mint ahogy mondjuk a rajongók, de az biztos, hogy a Peter Jackson közelebb hozott ehhez a világhoz.
1: Azt én.
0: Meg ugye vele kapcsolatban szokták azt mondani, van ez a kicsit ilyen, hát igen, ilyen közhelyes megfogalmazás, hogy azok a jó adaptálók, akik nagyon jó olvasók is. Tehát, és nyilván ezzel a slendrián megfogalmazással arra próbálok utalni, hogy valószínűleg ami a Peter Jacksonnek a fejében van a Gyűrűk urából, ahogy elképzeli a Sauron szemét, vagy a Sauront,
1: igen, meg azt a tornyot, a szemmel a tetején.
0: Igen,
1: jó?
0: Igen, meg akármit. Szóval, hogy ez valószínűleg nagyon sok embernek az elképzeléseivel, vagy a fantáziáival passzolt, vagy stimmelt, és ezért is is tudtak ezek a filmek egyébként sikeresek lenni. Azt én sem értem, és egyébként most jutott eszembe, hogy ráadásul nem is csak újra bemutatják ezeket a filmeket, hanem mindegyikből a még hosszabb változatot. Tehát nem elég, hogy eleve három órás mind a három rész, de hogy ezek a bővített változatok, ezek tényleg bővített változatok, legalább egy-másfél órával hosszabbak, és azért olyan négy és fél órát eltölteni csak egy Gyűrűk Ura filmmel, hát azért az tényleg egy feladat, de vannak olyan emberek, akik már nagyon-nagyon sokszor látták ezeket a bővített verziókat is, és hát szerintem egyébként arról még egy-két gondolatot mindenféleképpen érdemes mondani, hogy itt ugye azért egy 25 éves filmről beszélünk, és ezeknek a filmeknek ugye az szokott lenni általában a rákfenéje a jövőben, amikor megöregednek, hogy technikailag megöregednek.
1: Tehát, ez
0: hogy
1: nem mondható el a Gyűrűk Uráról egyik részéről sem.
0: Igen, és azért sem mondható el, mert hogy hát ez is logikus talán, hogy a Peter Jackson meghaladta a korát. Tehát, hogy az akkortájt alapított nagyjából akkortnált alapított trükkcégével, a Vetával, ugye olyan látványt hoztak létre, meg hát olyan képeket szakítottak ki a valós világból, akár csak Új-Zélandról és az összes olyan helyről, ahol forgattak, amik mind megfelelnek annak, amit nem tudom, az ilyen nagy eposzokról gondolunk, akár csak 25 évvel ezelőtt, vagy akár csak most.
1: És az a durva, hogy ezt már akkor is mondták.
0: Igen.
1: A Peter Jackson művészetéről, hogy hát ez így, ahogy van, meghalad a korát.
0: Igen.
1: Zenékkel kapcsolatban szoktunk ilyeneket mondani, de most nem fogunk, mert hogy véget ért a műsor.
0: Milyen hamar véget ért.
1: Igen, a filmszerész hallottátok. Köszönjük a mai figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, ez a műsor pedig fent lesz majd a Spotify-on.
0: Így van, és jövő héten minden igaz, akkor jövünk az új Pókember filmmel. Minden jót!
1: Sziasztok!
0: Mindenki vigyázzon magának.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasaletravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
6: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkava. Whittaker. Dali Borovú Granje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
7: Szegeden négy napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
8: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját, fejlesztik a villamos energiahálózatot, kezdetben még felhős lehet az ég. Demeter Dia vagyok. Tegnap este újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenéküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatják vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett leállítani. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, uniós pénzekből valósul meg a beruházás. Már a teljes összeget átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, az MFB pedig aláírta a támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A miniszter szerint a hálózat fejlesztése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások felhasználása szempontjából. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A programot idén szeptember 19-én és 20-án rendezik meg, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A kétnapos esemény alatt a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor palota, a Magyar Államkincstár vagy a kőszegi Festetics palota. A csatlakozni kívánó intézmények a program honlapján regisztrálhatnak. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csaknem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csaknem 6%-os növekedés. Az ország egyes részein a nap első felében még sok lehet a felhő, aztán mindenhol kitisztul az ég, és alapvetően napos, derült időre kell számítani. Számottevő csapadék kialakulásától nem kell tartanunk. Az északias szelet sok helyen kísérhetik élénk lökések, 24 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a napsütésé lesz majd a főszerep, néhol lehetnek kisebb felhősödések. Élénk szélben 26-32 fok között alakulnak majd a maximum értékek.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Estére elnehezedő lábak, bokaduzzanat, kidudorodó erek vagy apró seprű vének sokan legyintenek ezekre a tünetekre, mondván, hogy csak visszér. De vajon honnan tudhatjuk, hogy valóban csak esztétikai problémáról van ez szó, vagy inkább egy olyan betegségről, amely mindenképpen kezelést igényel? Milyen jelekre érdemes odafigyelni, mikor kell érsebészhez fordulni, és mikor elegendő akár mondjuk egy életmódváltás? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban dr. Banga Péter érsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusa. Doktor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Úgy tudom, hogy már egészen kisgyermekként eldöntötte, hogy sebész lesz, viszont talán nem az érsebészet, hanem a szívsebészet vonzotta. Mi volt ez a pillanat, amikor mégis inkább az érsebészetet választotta?
2: Hát igen, nem pont ugyanaz a része, így az érsebészetem belül rengeteg érdekes téma van, és először valóban szívsebész szerettem volna lenni, és amikor lehetőségem volt először bemenni műtőbe, akkor ott volt több műtőhelység, és az első műtőkben dolgoztak a szívsebészek, a második kettőben pedig érsebészek, és az első műtőben mind a kettőben ugyanolyan feltárás, ugyanolyan volt nagyjából így avatatlan szemnek mind a kettő, viszont így a harmadikban, ahol az érsebész dolgozott, ott így egy torakó laparatómia ment éppen, ahol igazából a mellkas és a has is meg volt nyitva. Azt hiszem, így a mai napig az egyik legnagyobb feltárás, ami így létezik így sebészetbe, és ez így egyből megfogott, hogy hát ez igen, ez már valami kicsit más, meg több, mint ami a többi. És akkor igazából már nem a szívsebészet felé, hanem ugyanazon az intézeten belül ott a Városmajorban, inkább egy az érsebészet felé kezdtem így érdeklődni.
1: És mi az, ami az igazi kihívást jelenti ennyi év után is, mi az, amiért nap mint nap ott áll az ember érsebészként a műtőben?
2: Az egyik, ami nagyon érdekes benne, hogy igazából ilyen azonnali eredményt ad. Más sebészeti ágakban azért ilyen jó pár hét hónap napot kell várni, mire kiderül, hogy valami, amit csinált az ember, az úgy működik. Itt az érsebészetben meg hát azért az úgy eléggé hamar kiderül. Tehát vagy egyből a műtőasztalon, vagy azonnal így egy-két órán belül azért, hogy látszik, hogy valami működőképes volt, amit az ember gondolt, vagy nem. A másik, ami nagyon érdekes benne, hogy ilyen nagyon egyszerűnek tűnik az egész, hogy helyreállítani a keringést, de igazából nagyon-nagyon bonyolult folyamat, és nem csak a technikai része nehéz, ami talán így a sebészeten belül mondhatjuk, hogy az egyik legnehezebb disziplina, hanem az a része is nagyon nehéz eldönteni, hogy az éren kívül maga a beteg milyen állapotban van, és hogy mennyire szabad egyáltalán bármilyen műtétet végezni, vagy ha igen, akkor abból mi az a lehető legkisebb, amiből a beteg még nyer, és nem veszélyeztetjük akár a végtagját, vagy az életét egy-egy beavatkozással.
1: Igen, hát ezt akartam én is kérdezni, hogy említettem, hogy a legtöbben az érsebész esetében a viszérre gondolnak, de egy érsebész sokkal több mindennel foglalkozik. Kicsit avasson be a részletekbe.
2: Hát igen, alapvetően két nagyobb csoportot lehetne talán mondani. Az egyik az érszűkület, a másik pedig a különböző tágulatoknak, aneurizmáknak a kezelése. Az érszükületnél is nagyon fontos, hogy a betegnek egy olyan beavatkozást ajánljunk, amivel valóban nyert. Tehát nem az a lényeg, hogy mindig minden tökéletesen helyre legyen állítva, hanem az, hogy így a funkciónak megfelelő, lehető legoptimálisabb helyzetet tudjuk elérni. Azért ennyire homályos még a fogalmazás is, mert nagyon számít, hogy egy adott betegségcsoporton belül mi az a cél, amit el kéne érni. Itt gondolok például a nyakkiverőérnek a szűkülete, ami ugye az átlagember nagyon megijedt tőle, sőt még így a nem tudom mennyire lehet laikus orvosként apostrofálni orvosokat, de még általuk is.
1: Tehát nem a szakterülettel foglalkozó
2: igen,
1: kollégákra
2: igen,
1: gondol.
2: Igen. Még ők is azt mondják, hogy egy adott szituáció az nagyon sürgető, holott mi meg tudjuk, hogy egyáltalán nem az, és a beteg nem nagyon van veszélyben, vagy nem igazán van veszélyben.
1: Vagy van a fordítottja is, gondolom.
2: Pontosan,
1: amikor meg
2: ez
1: azonnal
2: van a következő,
1: lépni kell.
2: Hogy van egy olyan beteg, akinek van egy arra vezető tünete, de még az alapvető vizsgálatok sem futottak végig, mert egyszerűen nem gondol rá egy olyan területen dolgozó kollega sem, akinek igazából az lenne a dolga, hogy ezt így észrevegye, és ennek megfelelően lépjen tovább.
1: Mikor lépnek be egyébként önök a folyamatba?
2: Hát nagyon eltérő. Beszéltünk is arról, hogy az ellátórendszert mennyire hozzuk szóba. Nagyon fontos lenne ilyen sebészként, hogy egy jól működő ellátórendszerben tudjunk tevékenykedni, mert rengeteg a laikus kérdés, és rengeteg az olyan helytelen betegirányítási szisztéma, ami miatt bizonyos folyamatok túl vannak terhelve, és olyan betegek jelennek meg, akik igazából nem hozzánk kellene, hogy elsőnek kerüljenek. Ugyanakkor nagyon sok beteg meg egyszerűen nem ér időbe oda, és elkezdenek egy olyan ellátást, ami hosszú, nehézkes, és igazából nem is ott kellett volna kezdeni, hanem nálunk. Tehát gondolok itt például egy lábdagadás, ami így az előbb került szóba, ez alapvetően nem érsebészeti témakör kifejteni, hogy valakinek miért dagad a lába. Van olyan része nyilván ennek, amikor kellene egy visszérműtét, itt van visszérműtét, de azért az esetek többségében egy csomó minden mást kellene kizárni előtte. Szívelégtelenség, más típusú vénás elégtelenség, esetleg tumoros háttér, tehát rengeteg olyan, ami inkább elgyógyászati, vagy adott helyzetben inkább sürgősségi kórképnek felelne meg, és a beteg csak akkor kéne, hogy hozzánk kerüljön, amikor megkiderült, hogy mi a baja. Ezzel szemben nagyon sokszor érkeznek akár sürgős beutalóval olyan kórképek, amik igazából egyáltalán nem érsebészetre valók, és akkor ott nehéz, hogy egy adott szituációban mit mondjan az ember a betegnek, hogy hát sajnos nem jó helyre küldte a kollega, nem ezzel kéne kezdeni, vagy kezdjük meg azt a kivizsgálást, amit ugyan meg tudunk csinálni, de akkor azokat a betegeket, akiket nekünk kéne ellátni, azokra jut kevesebb idő és energia, és ezt nyilván, aki ott van beteg, és ő úgy érzi, hogy neki valami sürgős baj van, azt elég nehéz így megértetni vele.
1: Gondolom az első műtétek, hogy egy picit visszautaljunk önre, azok mindig nagyon emlékezetesek, meg gondolom egy ideig az orvos számolja is, hogy hány műtéten van túl, ez elmúlik? 20 éves távlatban beszélgetünk.
2: Igen, azért az elejéhez képest igen, azért olyan mennyiségű van, hogy azt úgy nehéz számon tartani. Van olyan, amikor igazából már nem is, régebben mindenkire így emlékeztem, beteg nevére, arcára, műtétre, mindenre. Most van olyan, hogy beteg már nem olyan nagyon ismerős, és akkor, ahogy elkezdem olvasgatni a kortörténetét és így a műtétet, arról beugrik az egész, és akkor úgy utána vissza tudom már pörgetni, de hát igen, egyre több és egyre szerteágazóbb ellátási folyamat. Nyilván, amikor volt egy betegem, ami neki ilyen iszonyat módon örültem, és csak azzal kellett foglalkozni, hogy azzal az egy beteggel mi lesz, ahhoz képest a mostani helyzetben rengeteg olyan dologgal foglalkozom, ami már igazából ilyen irányítási vagy más ilyen munkafolyamat szervezési dolog lenne.
1: És ma azt tűztük ki célul, hogy beszélgetünk a visszérbetegségekről, úgyhogy picit fókuszáljunk is erre, hiszen rengeteg embert érint. Mit nevezünk valójában visszérbetegségnek? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben?
2: Hát alapvetően azt nevezzük visszérbetegségnek, amikor a felületes vénák, van kétféle vénás rendszer, van a mélyvénás rendszer, meg a felületi vénás rendszer, és a felületi vénás rendszerben nem csak a szív felé tud menni a vér, hanem visszafelé is. Van ennek más fajtája is, amikor nem ezek a nagyobb gyűjtővének és a gyűjtővénáknak az ágai tágulnak ki, hanem ami a bőrön jól látható elváltozások. Ezek is valamilyen szintű pangásnak vagy lassabb keringésnek a nyomai, de ezek nem pontosan ugyanazok, mint ami az előbbi volt ezeknek a nagyobb ágaknak a tágulata.
1: És akkor nézzük azt, mert szerintem a hallgatókat leginkább ez érdekli, hogy kik a legveszélyeztetettebbek.
2: Igazából nincsen nagyon konkrét betegcsoport, bárkinél előfordulhat ez egy civilizációs betegség.
1: Viszonyos életkor fölött?
2: Egész fiatal korban is meg tud jelenni, tehát igazából van egy-egy fiatal páciens, aki ki is van akadva, hogy lehet, hogy neki már van, amikor a nagymamájának volt, de ez már fiatal korban is tud jelentkezni, nyilván nem annyira feltűnő elsőre, de azért az idővel egyre rosszabb lesz, és talán van egy enyhe női dominancia, de ez valószínűleg csak a terhességnek betudható változás, ott a hormonális változások és a nyomásfokozódás miatt egy sokkal nagyobb vénás nyomás van, és az egy picit előre dobja ennek az egésznek a kialakulását.
1: De akkor az uraknál is jellemző vagy Abszolút. Előfordul. Melyek azok a korai tünetek? Akkor nézzük azt, amelyeket nem szabad félvárról venni.
2: Ez megint nehéz kérdés, hogy nem szabad félváról venni, vagy mennyire kell komolyan venni. Régebben volt olyan kategória, amikor az ember inkább mondta, hogy ezt még nem kell megoperálni. Most igazából inkább azon vagyok, hogy nincsen nagyon értelme tovább húzni, mert nem lesz jobb semmitől. Tehát nincs az a kompressziós harisnya, gyógyszerkenőcs, nem tudom mi, ami igazából magát a folyamatot visszafelé fordítaná. Tehát abból a beteg vagy páciens, nem is tudom, hogy betegnek kell hívni a páciens, azért nem nyer semmit, hogy még vár 2-3 évet. Ami előfordulhat mellette, az a fekély kialakulása, amitől úgy félnek, meg a trombózis, de mind a kettőhöz kellenek különböző egyéb tényezők, a fekélyhez így a bőrben lévő hormonális és anyagcsere folyamatoknak az elcsúszása vagy eltolódása, a trombózishoz meg a véralvadási paraméterekben lévő vagy meglévő genetikai változás, vagy valami ok folytán egy kicsit megváltozott alvadási paraméterek.
1: Most említette azt, hogy a hölgyeknél nagyon sokszor korábban előfordulnak bizonyos ilyen jellegű problémák, és akkor erről eszembe jut a seprűvén, ami viszont nagyon látványos. Ez mennyire esztétikai probléma, vagy mennyire kell komolyan venni?
2: A seprűvén az önmagában talán lehetne mondani, hogy inkább esztétikai.
1: Ezek az apró pici.
2: Igen. Ebből is van többféle. Van az a nagyon pici, ami igazából ilyen hajszálvékony, és így amikor egy csoportban van több, akkor lesz csak feltűnő. Meg vannak azok, amik ilyen közel milliméter nagyságú, és aztán idővel egyre nagyobbá váló felületes tágulatok. Azok azért tudnak rosszabbul viselkedni, mert egy száraz bőr mellett, főleg idősebb korba, ez az, ami új megreped, és ebből lesz aztán ilyen komolyabb vérzés, tehát nem is általában ebből a klasszikus nagy viszeres oldalágakból lesz vérzés, hanem ezekből a nagyon felületes és inkább már kitágult száraz bőr mellett jelentkező hajszálértágulatokból, vagy ezeket retikuláris vénáknak is hívják.
1: De ezek ilyen komolyabb vénás betegségek első jeleiként
2: nem,
1: is
2: nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Mm-hmm. Meg hát az is, hogy komolyabb vénás betegség, hát most nyilván, mint komolyabb vénás betegség, így a trombózis lenne, de a kettőnek olyan nagyon szoros összefüggése azért úgy nincsen. Vénás elégtelenség egy másik ahhoz hasonló fogalom, amit így általában tisztázni érdemes. Az jelentheti akár a felületes vénás rendszert is, ami önmagában a visszereséget jelenti, de jelentheti a mély vénás rendszernek az elégtelenségét, ami nyilván ilyen idősebb életkor, elhízás, mozgásszegény életmóddal össze.
1: Igen, ülünk a gép előtt, ez jutott eszembe, hogy ez igen. Azt gondolom sokakat érint, vagy sokan így fordulnak önökhöz.
2: Igen, ott azért fontos azt a részt tisztázni, hogy lehet-e valami kóros a háttérbe. Tehát lehet, hogy valakinek azért dagad mind a két lába, mert van valamilyen fokú szívelégtelenség, vagy azért, mert elhízott, vagy azért, mert nem mozog, vagy akár annyira utána menni, hogy lehet tumoros háttér benne. Tehát nagyon sokszor lábdagadással kezdődnek olyan tünetek, amiknek a végén aztán, és nem ijesztegetni, de mondjuk egy vesetumor kiderülhet.
1: Beszéljünk a kivizsgálásról, mert sokan tartanak minden jellegű orvosi probléma esetében, hogy mi az, ami vár rájuk, ez kellemetlene, vagy itt csak egy ultrahangról van szó?
2: Hát alapvetően ultrahang lenne az első, vagy pedig valamilyen olyan belgyógyászati kardiológiai kivizsgálás, ami mellett kiderül, hogy ez valóban mi az oka. Tehát alapvetően egy kardiológiai, de az sem feltétlenül bármilyen kényelmetlen vizsgálat lenne. Ultrahang vizsgálat egyébként az megint egy kicsit olyan téma így Magyarországon, amiről azért nehéz beszélni, mert maga az ellátás meg egy jó ultrahanghoz való jutás sem annyira egyszerű. Egyszerűnek tűnik, hogy csak egy ultrahang, de egyelőre nincs Magyarországon. Egyébként orvosi szinten máshol se van egy kifejezetten erre vonatkozó szonográfusnak hívott szakellátási forma, amire van valamilyen szintű vizsga, de az, hogy egy orvos mennyire tud, jelesül mondjuk egy radiológus, angiológus, mennyire tud jól vénákat vizsgálni, és ott visszáramlást igazán korrektül detektálni, az eléggé kérdéses, tehát akár
1: tehát akkor
2: állami,
1: azért egy speciális vizsgálat.
2: Hát eléggé speciális, és szinte úgy név szerint kéne ismerni, hogy kihez menjen az ember, de még úgy sem olyan nagyon egyszerű minden szinten. Aztán nyilván van olyan része, ami nyilvánvaló.
1: Hát vannak azok, amik szemmel láthatóak, tapinthatóak,
2: gondolom. Hát igen, de még az ultrahangon belül is valami nyilvánvaló, hogy sokkal nagyobb, van benne visszaáramlás, nem kell olyan bonyolult méréseket végezni, amivel úgy kiderülne, azok azért úgy elérhetőek. Tehát azt gondolom, hogy egy alapvető vizsgálat, amikor kiderül, hogy valakinek valamilyen fokú szívelégtelensége van-e, vagy valamilyen durvább vénás elégtelensége, azért az úgy elérhető.
1: A nyár közepén adja magát a kérdés, hogy sokan a hőségben panaszkodnak arra, hogy rosszabbodnak a tünetek. Ennek mi az oka?
2: Hát alapvetően a hőleadás. Próbál a szervezet minél több hőt leadni, és azért így megnövekszik az áramlás, és ezt nem tudja olyan jól visszavezetni a vénás rendszer már. Alapvetően nyáron szerintem érdemes három dolgot így átgondolni, ami így a nyárral kapcsolatos lehet. Az egyik az maga a hőség, amiről is szó volt. Egyébként az, hogy a nyár alatti komolyabb tünetek mennyire valóban így a nyárral összefüggő témák, ebben szerintem több a hiedelem, mint a valóság. Tehát alapvetően a meleggel kapcsolatos eltérések, azon kívül, hogy a panaszok azok fokozódnak, de komolyabb tünetek, fekély megjelenése, trombózis az igazából nem jellemző. Másik, ami a napfény maga, hogy annak mennyire van valamilyen szinten károsító hatása. Itt a pigmentációval, meg a műtét utáni szövődményeknek a gyakrabbi előfordulása. Ebbe sincsen semmilyen kimutatott változás. Pigmentáció van műtétek után, de az alapvetően inkább a kilépő vérnek a bomlás termékeiből jelentkező hemosziderin, ami látható, az a melanin termeléssel, meg így a napfénnyel nem függ össze. Igazából van egy általános ilyen vélemény, hogy ne nyáron történjen bármilyen ilyen típusú beavatkozás, de igazából ez inkább ilyen szakértői vélemény és hagyomány, mint sem bizonyított különbség így a nyári és a más időszakokhoz képest. És a harmadik, ami nyilván mindenkit érint szinte, az az utazás. Az egy állandó kérdés, hogy olyankor mit kéne csinálni.
1: Hát hosszabb autóút, hosszabb repülőút.
2: Így van, és nagyon jól mondja, hogy ezt az autóút, repülőút, nincs jelentős különbség a között, hogy ez most repülőút, vagy autóút, vagy vonatút. Itt az a lényeg, hogy az ember nem mozog. Így 4 óránál hosszabb utazásnál jelentkeznek nagyon-nagyon-nagyon kis különbséggel tünetek, tehát több trombózis. Annak az esélye, hogy valakinek egy ilyen hosszabb utazás után legyen, mármint az, hogy meg az előfordulás az ilyen 4-6 ezer hosszabb utazásból van egy olyan, ami igazából klinikailag igazolható trombózis. Mivel nagyon sok ember repül, ez úgy azért úgy látszik, de alapvetően elenyésző. Tehát itt sem az a fontos, hogy aki repül, az mindenféleképpen valamilyen megelőzést, akár injekcióval, vagy akár kompresszióval, hanem az, hogy az adott emberre, tehát egy átlagos, egészséges, járókelő embernél igazából nem magasabb a trombózis veszély.
1: Viszont akkor nézzük azt, hogy mit tehetünk, hogyha egy hosszabb autóvonat vagy repülőútra indulunk, hány óránként érdemes felállni, mozogni, ez laikusként jut az eszembe.
2: Hát erre így szerintem nincsen ilyen kifejezett, exakt. Hát minél gyakrabban nyilván, amennyire az adott szituációhoz lehetséges, de ilyen pontos számot én nem fogok tudni mondani.
1: De azért érdemes törekedni akkor erre?
2: Hát abszolút, abszolút. Hát azt kimutatták például, hogy a folyosóra foglalt repülőhelyekben ritkábban van trombózis, mint aki az ablaknál vagy a belső székekben.
1: Na most, aki minket hallgat, az mind ide fog foglalni, úgyhogy most oda lesz nehezebb foglalni.
2: Nem biztos, talán. Nem biztos. Én is szeretek ennek ellenére az ablakhoz foglalni, hogyha valamiért olyan a helyzet.
1: Tehetünk még valamit? Van olyan tanács, ami ebben az időszakban segíthet, hogy ne alakuljon ki baj, vagy hogyha van valami baj, akkor mit lehet tenni, hogy javítsunk a helyzeten?
2: Hát alapvetően a fő kérdés az, hogy van-e valakinek viszere, ha már így sebész szempontból kell az egészet így, vagy lehet így nézni. És az is egy ilyen tévhit, hogy nyár vagy nyár előtt ne legyen. Alapvetően most már a modern viszérműtétek arra törekednek, hogy a főgyűjtő vénát zárják el. Tehát nincsenek vágások, hogyha általában, ez nyilván attól függ, hogy ki végzi, meg milyen módszerek szerint, de az alapvető cél az, hogy katéteres úton elzárjuk a főgyűjtő vénát, és ennek megfelelően akár heteken belül lehet sokkal kényelmesebb maga a visszerességnek az elviselése is. Tehát igazából nincs egy olyan, hogy most azért nem, mert mindjárt jön a nyár. Én azt mondanám, hogy akár ilyen májusi, júniusi, tehát harisnyát, azt még mindig javasolt használni műtét után. Ez is kérdés, hogy ez mennyi ideig lesz meg, mert vannak olyan vélemények, hogy körülbelül ugyanolyan mértékben segíti a páciens, mint amennyire kényelmetlen. Tehát lehet, hogy pár év múlva már az lesz az alap elfogadott, hogy nem is kell harisnyát viselni műtét után egyelőre.
1: Tehát ez ilyen szorító harisnyára
2: gondolom. Igen, igen, annak az a célja, hogy egy kicsit gyorsabb legyen az áramlása mélyvénába, de egy viszérműtét után a trombózis rizikója, a mélyvénes trombózis rizikója ezrelékes, tehát még a százalékot sem igazán éri el annak a klasszikus klinikai mélyvénes trombózisnak az előfordulása, úgyhogy szerintem nagyon sok páciens inkább nyerne egy akár nyár előtti műtéttel, mint annak a hosszabb távú halasztásával.
1: Most egy rövid szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést dr. Banga Péter érsebésszel, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusával. Beszélgetünk még arról is, hogy mennyit fejlődött az utóbbi években, évtizedben az érsebészet, mit jelent ma egy korszerű viszérműtét, miben különbözik egymástól a részderes, a rádiófrekvenciás vagy éppen a ragasztásos eljárás, és miért nem elegendő sokszor csupán a szemmel látható ereket vagy visszereket kezelni. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Banga Péter érsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusa. És hát eddig beszélgettünk egyáltalán az érsebészetről, az érsebészek munkájáról, elhivatottságáról, illetve arról, hogy mennyi műtét és mennyi egyéb kezelési lehetőség van. De hogyha még itt a műtéteknél maradunk, ahol abba hagytuk, azért ezek sem egyformák, és nagyon sok minden változott az utóbbi időben. Vannak tévhitek, amikkel találkozik a műtétek kapcsán?
2: Hát rengeteg, talán több tévhit van,

0: Kőbok által így a tért hajlat környékére megy, és általában ezeket az emberek nem látják. Ezek mélyebben vannak, van egy ilyen vékony kötőhártyás kettőzet, amiben futnak ezek a nagyobb gyűjtővének, és csak azok lesznek feltűnők, amik ezeknek a kitágult oldalágai, amik már közel kerülnek a bőrfelszínhez, esetenként akár még nagyobbak is, mint ezek a gyűjtővének, az már feltűnő, és általában azt látható is szabad szemmel is. De egy-egy műtét után, hiába sikeres a műtét, ezek nem azonnal tűnnek el. A nyomás az sokszor kisebb lesz bennük, de általában annyira széles összeköttetés, meg olyan hálózat van ezek mögött, a vénás rendszerek mögött, hogy nyitva tud maradni akár tartósan is, és akkor azokat külön érdemes kezelni.
1: Tehát akkor idő kell ehhez mindenképpen, és ez egy tévhit, hogy nem varázsütésre múlnak ezek el.
0: Hát igen, igen. Sokan azt várják, hogy mint a Photoshoppal így az ember eltünteti azonnal. Igazából nem nagyon vagyok híve annak, hogy egy lépésben úgy mindent kezelni. Vannak, akik úgy azt szeretik, de szerintem a szövődményeknek az előfordulását emeli, csak nem csak szerintem, hanem klinikai adatok szerint is, tehát így együtt végzett oldalágak eltávolítása, habbal való kezelése, az igazából trombózis rizikóval jár, ami extrém alacsony, így is, úgy is, de
1: benne van
0: nyilván
1: a
0: kezelőorvosként az ember akar a minimumra törekedni, úgyhogy azért én nem is igazán szeretem egyszerre csinálni, csak igazán speciális esetekben.
1: Nézzük még a tévhiteket, vannak-e hosszú vágások, meccések, fájdalmas felépülés?
0: Vágás az extrém ritka, tehát így közelít a nullához, azért nem teljesen nulla, mert amiben talán még úgy néha van most is értelme, az a korábbi műtétek után, amikor van egy ott maradt pici ág, ami idővel megerősödött, az annyira kanyargós és annyira tág tud lenni magához a mélyvénás beömléshez közel is, hogy azt elég nehéz katéteres vagy ragasztásos, vagy valamilyen habos kezeléssel elzárni. Az ember úgy szokott próbálkozgatni, hogy hát ha úgy sikerül, több módszerrel is, de van olyan, hogy az a vége, hogy akkor újra föltárni azt a szakaszt, és úgy rendes, hagyományos sebészi úton lekötni, elvarni valahogyan.
1: És hát többféle eljárást említett, hogy így figyeltem, itt a korszerű visszérkezelésről beszélünk, mert hogy itt van lézeres, rádiófrekvenciás, ahogy említette, a ragasztást, a habot, tehát ezek újabb megoldások, vagy ezek már jó ideje működnek?
0: Valamit újabbnak is lehet hívni, de azért az újabb is már bőven 10 év fölött van, ami, tehát ezek kipróbált módszerek, nem olyan, amit így most, mint ember kísérlet végeznénk. A habos volt talán az első, amilyen ismert volt. A magának a fő ágnak az ellátására kevésbé alkalmas. Ott is van több módszer, van, aki úgy hisz benne, alapvetően inkább az oldalágak kezelésére jó módszer. Maga a kezelés az nem kényelmetlen, szinte egyik módszernél sem. A legnagyobb két különbség az az, hogy hővel zárjuk el azt a gyűjtővénát, vagy valamilyen más módszerrel. A hővel való elzárás az a rádiófrekvencia meg a lézer, a más módszerbe tartozna talán a ragasztó, meg valamilyen kémiai úton, mint ahogy az előbb ugye a hab szóba került.
1: Ezek egyébként fájdalmas beavatkozások?
0: Nem, maga a beavatkozás nem, kellemetlennek azért talán úgy inkább lehetne mondani. Az is csökkenthető, meg lehet akár bódítást is adni, ha valaki úgy igényli. Hát nagyon változó, mint minden fájdalomnak a megítélése. Sokan azt mondják, hogy kevésbé kényelmetlen, mint akár egy fogászati beavatkozás. Valaki úgy rosszabbul éli meg, de abszolút múlik azon, hogy ki milyen lelki állapotba kerül a műtétre, és akár még az is befolyásolja, hogy az altatóasszisztens mennyire kommunikatív a beteggel, és például egy jó beszélgetés van, így hallom így az altatóasszisztens és a beteg között, akkor néha a beteg már csak így azon csodálkozik, hogy már vége, és sajnálja, hogy jobba kell hagyni a beszélgetést.
1: Tehát ez egy emberi tényező.
0: Nagyon,
1: akkor
0: nagyon számít benne, úgyhogy igazából én azt mondom, hogy sokkal kevésbé ijesztő, mint amilyennek így elsőnek gondolják.
1: És hát említette, hogy nem egy-egy kidudorodó eret kezel az érsebész, hanem egy teljes betegséget, és a teljes páciens nézi.
0: Igen, ez fontos része, hogy igazából magának a kezelésnek a felépítése egy ultrahang alapján dől el, ott dől el, hogy igazából melyik az a beteg szakasz, amit kezelni kéne, ahogy mondtam, általában van ez a két gyűjtővéna, abból is az a hosszabbik, ami a lágyik hajlattól indul, az a leggyakoribb rész, ami elégtelenné válik.

0: de vannak ettől teljesen eltérő esetek, valamikor egy-egy szakasz van csak kitágulva, valamikor egy-egy oldalágra lokalizálódik, van olyan, hogy közvetlen összeköttetés van a mélyvénás rendszer, és ettől a gyűjtő felületes vénás rendszertől teljesen távol egy oldalág között, és akkor azt kell elzárni, ahhoz nem is kell műtét, tehát így nagyon fontos, hogy egy olyan vizsgálat előzze meg a visszérellátást, amikor az ember felméri, hogy igazából melyik az a szakasz, amit itt a problémát okozza, és elsőnek azt kell ellátni. Utána érdemes egyébként szinte mindig várni, mert sokkal kevésbé kényelmetlen és hosszadalmas egy kezelés, hogyha hagyunk egy pici időt az elzárt beteg kezdeti szakasz után, mert akkor össze tud esni az a mögötte lévő kitágult rendszer, és akár magától elzáródhat, vagy annyira elsorvadhat idővel, hogy nem is kell hozzányúlni.
1: Egyébként most itt a műtétekről beszélünk. Mit jelent a szakember számára a sikeres műtét?
0: Hát a végére el kéne tűnni a minden. Uh-huh. Tehát abszolút az, hogy ami a páciens zavarja, az úgy a végére ne legyen. Alapvetően én is azért szeretem, mert hosszú távon úgy biztonságosabbnak is gondolom, hogy egyszer mindent lezárni. Azért mondom így, mert ahol kezdetekben, tehát ahogy van egy elégtelenség, és mondjuk a lágyékból elindul egy nagyobb nyomás, az egész gyűjtőrendszeren keresztül átmegy, annak valahol vissza kell menni a mélyvénás rendszerbe, és kialakulnak egyébként is meglévő olyan összeköttetésekből egy még nagyobb összeköttetés, ami később nyitva tudja tartani az alul lévő rendszert. Az abban így...
1: Ez egy kicsit bonyolultnak tűnik
0: így. Egy kicsit olyan, mintha egy ilyen fordított fát képzelne el az ember, és az ágaknak a végei becsatlakoznának egy olyan mélyen futó rendszerbe, ami utána igazából visszaviszi a vér. Tehát ahol visszafolyik így a lábfej felé a vér, annak valahogy végül el kell vezetődnie, és az a mélyvénás rendszer lesz, és azok a pontok, amik így összekötik ezt a felületes meg mélyvénás rendszert, azokat is el kell zárni ahhoz, hogy hosszú távon egy sikeres műtét legyen.
1: És egyébként inkább a technikai eredmény, vagy mondjuk az számít, amikor kap egy visszajelzést, hogy fájdalommentes a páciens?
0: Hát az első, vagy a második az nagyon fontos, nyilván az első lépés, hogy legyen elégedett. Egyébként abban is meglepően széles a range, hogy valaki már azzal is elégedett, amivel én még nem, valaki meg azzal is elégedetlen, aminek én már úgy örülök, hogy
1: ebből ezt lehetett kihozni.
0: Izgultam, hogy ezt úgy valóban jól meg lehetett csinálni, és amikor látom, hogy tök jól néz ki, el van záródva, itt már csak várni kell, akkor a páciens meg így ki van akadva, hogy hát ő azt hitte, hogy ez így azonnal el fog tűnni. Próbálom mindenkit így előre kondicionálni, vagy így elmondani, hogy nem azt kell várni a műtéttől, hogy minden azonnal eltűnjön, hanem ez adja meg az alapot arra, hogy a végére, hogy legyen egy sikeres kezelés, de mindig egy kezelési procedúrában kell, és nem egyetlen egy műtétben úgy gondolkozni szerintem.
1: És egyébként van, hogy az érsebész lebeszéli a beteget a műtétről?
0: Az endovénás módszereknél eléggé ritka amúgy, nyilván így életkor magas rizikók mellett, de annyira alacsony magának a beavatkozásnak a rizikója, hogy elég kevés olyan dolog van, amikor az ember azt mondja. Inkább az, amikor nem teljesen biztos benne az ember, hogy valóban az okozza a panaszt, amit ott úgy látunk, tehát előfordulhat mozgásszervi elváltozás, előfordulhat szívelégtelenségből eredő, és az, hogy a beteg már volt valami vizsgálaton, valaki azt mondta, hogy az a baja, és onnantól úgy elég nehéz néha meggyőzni, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy lehet, hogy van viszere is, de hogy a kifejezett panasza az megszűnik-e attól, azt már úgy nem mindig meri az ember mondani, mert gyanús, hogy nem csak az, vagy nem az a fő baja.
1: Azt a tévhitet már eloszlattuk, hogy nyáron nem lehet sikeres műtétet végrehajtani, illetve hogy akkor az sokkal megterhelőbb. Viszont mennyi idő alatt mondjuk a munkába, a sporthoz, illetve a megszokott élethez visszajutni? Nyilván probléma és műtét függő is.
0: Itt is van még nagyon sok olyan ajánlás, ami nem is biztos, hogy igaz. A sporttal kapcsolatos is ilyen. Van ez a 2 hetes eltiltás sporttól, de hát nem egy alkalommal találkoztam már így a több száz műtét után, amikor valaki, tudom, hogy nem hagyta abba, abba a hosszú távfutó bicikliző, akinek igazából...
1: Nem tudott leállni.
0: Nem tud, igen, és úgy én mondom, hogy az a javaslat, hogy ne legyen, de igazából nincsen olyan nagyon rossz tapasztalatom, ami miatt ezt úgy tényleg mondanám, hogy ez valóban nem túl észszerű dolog lenne. Egy átlagos hétköznapi életet igazából nem is kell megszakítani egy viszérműtét után, tehát a harisnyát kell viselni, az oké, egy picit kellemetlen, de szinte extrém ritka, hogy olyan munkaköre legyen valakinek, hogy azt mondanám, hogy azt ne csinálja abba az időszakba. Tehát igazából már a műtét napján teljes értékű, nem kap általában bódítást, mostanában már úgy senki, úgyhogy igazából...
1: Tehát a megszokott élethez abszolút, viszonylag hamar abszolút. Vissza lehet térni.
0: Valaki nem is örül neki annyira.
1: De egy kis kényszerpihenő jól jön.
0: Néha jól jön mindenkinek.
1: Mitől lesz hosszú távon sikeres egy kezelés? Mi az, ami mondjuk a beteg felelőssége, mert ugye eddig elsősorban az orvosról és a kezelési lehetőségekről beszéltünk.
0: Hát az abszolút benne van, hogy a megbeszélt kontroll azért az úgy legyen meg, mert ahogy mondtam, ez nem egy befejezett ellátás.
1: Van, hogy nem jön vissza a beteg?
0: Nagyon sokszor, uh-huh. nagyon sokszor. Ami igazából nem feltétlenül rossz jel, de hát azért az ember szeretné látni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor jobban járna egy olyan kezeléssel is, ami még úgy nem feltűnő. Vannak ilyen nagyon apró ágak, amik így a lágyék felől jönnek, és azt úgy érdemes elzárni minél hamarabb. Alapvetően egyébként azért úgy látszódik, ha valami baj van, tehát olyankor azért úgy visszajövögetnek, mondják is, hogy nem jöttem el akkor, amikor megbeszéltük, de igazából olyankor nem azt nem szor, az a lényeg, hogy úgy végül ott van. Inkább szerintem az a része fontos még, hogy ne vesszen el a bizalom azért, mert így kapásból nem minden tűnik el, és ne az legyen, hogy voltam valahol műtéten. Olyannal is sokszor találkozom, hogy kollégáknál voltak műtéten, és akkor valami oldalág, valami ilyen összekötetés, amiről az előbb beszéltem, olyan túl bonyolultan, abból van még valamilyen ág, ami úgy látszik, és mondom is így a páciensnek, hogy tökéletes műtétet kapott, csak hát azt még ott kellene kezelni, ami nem a műtét meg a kolléga hibája, hanem
1: ez egy már a betegnek az együttműködéséről szól.
0: Igen, uh-huh. igen. De valamikor valaki nem szeret pont ugyanoda visszamenni. Nyilván kollégák is látnak utánam is betegeket, tehát ez így gondolom egy természetes.
1: 25 éve van ugye a szakmában. Vannak emlékezetes esetek, amik úgy megmaradnak?
0: Így viszérrel kapcsolatos?
1: Hát, vagy érsebb érszettel,
0: van egyébként, van pozitív is. Negatív, hál' Istennek ritka, mert ritkák a szövődmények. Az az egy-kettő, ami van, azok úgy megmaradnak.
1: De azok viszont megmaradnak és kísérik az embert?
0: Hát nagyon-nagyon-nagyon megmarad. Van, ami így abszolút változtat is. Az egyik az a habbal egyszerre kezelni műtét alatt. Régebben volt olyan ajánlás, ahol kifejezetten azt mondták, hogy nem látnak különbséget. Most sajnos már, most arra már kijött, hogy van különbség, de volt, hogy kezeltem oldalágat úgy, hogy abból lett szövődmény, azt emiatt így abba is hagytam. Meg van olyan, amikor volt már valakinek trombózissal kapcsolatos előzménye, amit akár még komolyabban kellett volna venni, sokkal hosszabban kellett volna trombózis profilaxis, tehát ilyen szurit, vagy valamilyen véravadásgátlót adni.
1: Hát ebből nyilván az ember tanul, és szakmai hozzáállását is formálja.
0: Igen, igen. Hát van rengeteg olyan helyzet megállapot, ami igazából nem lehetők fel a vezérfonalakba. Ahhoz, hogy valamire azt lehessen mondani, hogy ezt kell csinálni, arra lehet, amire vannak olyan klinikai vizsgálatok, amik egyértelműen bizonyítják, hogy ez valami segít egy páciensnek, vagy nem segít, de egy ilyennek a kivitelezése roppant nehéz, és általában több centrumban válogatott beteganyagon úgy, hogy a kezelésnek a formáját viszont randomizált módon kéne megválasztani, tehát egy bonyolult, költséges vizsgálatnak kell ahhoz legyen egy olyan, ami igazából beépülhet a mindennapi ellátásba úgy, mint evidencia, tehát hogy biztos, hogy azt kell csinálni.
1: Mennyire fejlődik a szakma, és merre fejlődik a szakma?
0: Hát az érsebészet az egyik leggyorsabban fejlődő, talán van most nyilván egy hasi sebész, vagy egy általános sebész most felsziszel, hogy náluk ott a robot, hát nálunk meg a katéteres beavatkozások, amiről meséltem, hogy iszonyat nagy feltárás volt annó így medikus koromban, annak a nagy részét most már katéteres úton végezzük, végzik a világon mindenhol, egy-egy centrumban maradtak, kik ezt jól csinálják, de alapvetően a katéteres beavatkozások azok fejlődnek iszonyat sebességgel.
1: És látszik, hogy akkor akár a következő pár évben új lehetőségek nyílnak meg?
0: Hát folyamatosan jönnek ki új eszközök, igen, mindig van egy olyan terület, ami igazából látszik, hogy most az lesz a célkeresztben.
1: Egyébként hogy lehet ezzel lépést tartani? Egyrészt az ember folyamatosan praktizál, benne van a napi műtétekben. Mennyi idő jut arra, hogy az ember fejleszte magát, illetve hogy egy picit így kitekintsen a napi kerékből?
0: Hát folyamatosan kell, és igazából szerintem itt megint fontos az, hogy érsebészet azért az ritkán egy szakmás, tehát így a Városmajorban, amit úgy legjobban szeretek, hogy rengeteg olyan okos és ügyes kollega van, akik ugyanúgy imádják a szakmát, és úgy érdeklődnek iránta, és úgy elkötelezettek az iránt, hogy valamit jobban csináljanak, és szerintem az egyik kulcs az inkább ez, hogy egy teambe gondolkozni, senki sem megkérdőjelezhetetlennek tartsa magát, hanem fontos az, hogy több ember legyen. Kéne csoportokat alkotni, akik bizonyos módszereket, meg bizonyos betegségcsoportokat jobban figyelnek, de fontos az, hogy amiket ők behoznak, az igazából a többiek számára is elérhetővé váljanak.
1: Tehát a tudás megosztás.
0: Abszolút, abszolút fontos lenne.
1: Mennyire vesz részt az utánpótlás képzésben?
0: Hát nálunk nem lehet nem részt venni, úgyhogy...
1: Van utánpótlás?
0: Elég nehéz kérdés, így az érsebészet az egyik olyan szakma, nem csak Magyarországon, de így világszerte is, ami várhatóan hiány szakmává válik. Főleg az azonos finanszírozás, egy-két olyan kezdeményezés van, ami talán ezt is segíteni egy plusz jövedelmezéssel, de elég nehéz munka, rengeteg sürgősségi esettel. Most például, hogy nagyjából azonos bér jut mindenkinek, úgy elég nehéz valakinek megmagyarázni, hogy miért egy olyan szakmát válasszon, ahol csak sürgősségi esetek vannak, veszélyes ellátás, azonnal kell valamit csinálni. Más az ügyeleti rendszer, ahhoz képest, hogy mondjuk így van egy-két műtét évente így ügyeletbe, tehát...
1: De onnan indultunk, hogy szívsebész szeretett volna lenni, de megfogta az érsebészet, és nem engedte.
0: Igen. Hát ez most is így jó választásnak tartom, úgyhogy ezen a részen nem is változtatni.
1: Úgyhogy reméljük, hogy sokan lesznek még ezzel így.
0: Igen, hát azért mindig van tehetséges fiatal, aki el Istennek úgy belép a szakmába, és az ember úgy örül, hogy újra van valaki, akiből látszik, hogy lesz valami. Vannak, akik akár külföldre is mennek, de azért hál' Istennek itthon is vannak olyan kollégák, akik látszanak, hogy tehetséges és ügyes érsebészek lesznek, vagy már azok.
1: Legyen így, és beszélgessünk még. Köszönöm, hogy ma itt volt.
0: Én is köszönöm.
1: Dr. Banga Péter érsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusa volt ma az Egészségkód vendégeim. Megköszönöm a figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
2: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerletelep legendás szórakozóhelyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén. És most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Segíti a felkészülést a NAV a nyugtaadatszolgáltatásra, takarékoskodjunk a vízzel, sokat süt a nap, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
5: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, fürödjünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
4: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésre sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, északnyugati szelettő felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Sziasztok, ez a Társadalmi Gazdasági Értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. És a mai témánk pedig nem más, mint a vagyonadó, ami talán az egyik legizgalmasabb kérdés, ami most a sajtóban is teret kap. Vannak ugyanis, hát ugye az egyik Tisza ígéret volt a vagyonadó bevezetése, és amióta kormányon van a Tisza párt, várjuk folyamatosan, hogy milyen intézkedéseket hoznak meg. És a vagyonadóval kapcsolatban az az érdekes, hogy vannak erre nagyon jó, meg vannak erre nagyon rossz példák világszerte, és a magyar milliárdosoknak a körét is megosztja ez a téma, hiszen vannak olyan milliárdosok, például Váber György, de akár említhetném Jelinek Dánielt is, vagy Bojár Gábor, akik azt mondták, hogy üdvözlik ezt a lépést. Mások, mint például Csányi Sándor, azt mondták, hogy ő, vagy azt mondta, hogy ő nem is érti, hogy ezt egy milliárdos, vagy egy gazdag ember miért fogadja el ezt a típusú adóztatást. Úgyhogy a vagyonadó a témánk, erről szeretnénk átfogóan beszélgetni.
2: Igen, szia, sziasztok! Még érdekesebbet mondott egyébként szerintem Csányi Sándor, konkrétan valami olyasmit mondott, hogy ő nem fogadja el ezt, ami hát elég érdekes, hogy ő nem hajlandó ezt befizetni, vagy nem tudom, mit értett ez alatt, tehát hogy azért a többségünk nem úgy van ezzel, hogy az adórendszert nem fogadjuk el, vagy nem tartjuk elfogadhatónak. Nyilván lehet vitázni, tehát mindenkinek joga van vitatni különböző adónemeket, de ő ennél furcsábban fogalmazott. A vagyonadó témája egyébként szerintem a rendszerváltás óta egyrészt egy téma, és egy nagy adóssága egyébként szerintem a magyar adórendszernek. Ugyanis mindig az történt, hogy akárhányszor megpróbálták ezt bevezetni, először azt hiszem, hogy Horn Gyula próbálkozott még vele a 90-es évek közepén, mindig beindult a felső középosztály és az elit részéről egy ilyen elképesztő PR akció, amiben elkezdték bizonygatni, hogy nem lehet, rossz adó, behajthatatlan, tattorattara, majd ezeket boncolgatjuk, hogy miket szoktak mondani, és mindig az a konklúzió, hogy ezt ne csináljuk, és a végén aztán sikerült is mindig megcsákjázni, és ez nem is lett Magyarországon, tehát kimutathatóan a magyar adóbevételek között azok a típusú vagyonadó formájú adónemek, ami konkrétan a cégek értékéről szól, vagy az ingatlanról szól, vagy az örökösödésről szól, ezek gyakorlatilag alig vannak, elhanyagolható, míg egyébként nyugati országokban ezek nagyon jelentős részét teszik ki az állam bevételeinek, és most azért került ez megint terítékre, mert ugye itt vagyunk a Fidesz éra után, itt mindenki számára egyértelmű volt, hogy a leggazdagabb magyarok jó része alapvetően azért gazdagodott meg, mert az állam gazdagá tette. Ugye ez nem nagy titok, hiszen Lánci András, a Corvinus rektora gyakorlatilag ezt ki is mondta, ugye volt ez a híres mondás, hogy amit önök korrupciónak tartanak, az a mi fő politikánk, tehát hogy nemzeti tőkés osztályt akarunk létrehozni. Csak hát azért véletlenül úgy sikerült, hogy a miniszterelnöknek a gyerekkori barátja, meg a veje, meg a hát egyéb más hozzájuk közel álló oligarchák lettek rettentően gazdagok. Én egy ilyen tudományos dolgozatomhoz összeszámoltam a Forbes Top 50 alapján, hogy a mostani, tehát a tavalyi top 50 gazdagból Magyarországon 38 konkrétan vagy a Fidesznek köszönhetően, tehát hogy a kormánynak köszönhetően gazdagodott meg, vagy korábban is gazdag volt, de igen jelentősen gazdagodott tovább a Fidesz érában. Egy valaki volt, aki ugye örökösök, ez Demján Sándor örökösei, és a maradék az 50-ből az, aki tulajdonképpen elmondható, hogy valahogy nem az államhoz kötődően gazdagodott meg. Tehát, hogy elég erősen az a hangulat Magyarországon, hogy már pedig ezzel valamit kell kezdeni, ezzel az utolsó 16 évvel, és így került terítékre megint a vagyonadó, ami egyébként olyan szinten felkeltette a világ érdeklődését, amúgy is a világ érdeklődésének a középpontjában vagyunk a Orbán Viktor bukásával, de hogy újságírók hada kezdett el foglalkozni ezzel. Engem például megkérdezett a Guardian arról, hogy mit gondolok erről. Tehát így nagyon Angliában is akarnak bevezetni vagyonadót egy csomó más országban. Tehát, hogy ez nemzetközileg is egy érdekes kérdés, nem csak Magyarországon, de hogy nagyon-nagyon aktuális, és szerintem érdemes beszélni róla, mert most vannak azok a pillanatok, amikor ezt az adót a pénzügyminisztérium megalkotja.
1: Igen, és talán azért ilyen aktuális a világ sajtó szempontjából a mi esetünk, mert itt most valami formálódik, és talán egy ilyen best practice-t lehet megfigyelni, ha ez sikerül. Ahogy mondtad, azért voltak már kísérletek, jó és rossz kísérletek erre, erről majd beszélünk egy picit, ugye talán az egyik legismertebb a közelmúltból a francia rendszer, annak ugye láthattunk ilyen érdekes jelenségeit, mint Gérard Depardieu, aki orosz állampolgár lett emiatt a helyzet miatt, de hogy ha visszamegyünk, és szerintem azért érdekes ez a téma világszerte, mert többször is citáltuk már a World Inequality Reportot, ami azt mutatja, és az nagyon érdekes egyébként nézegetni az adataikat, sőt, mi több, ha jól emlékszem, az oldalukon be is tudod írni magad, hogy körülbelül milyen fizetésed van, és az alapján te hova kerülsz a világon, és nagyon sok magyarnak meglepő lehet, hogy az ő keresetével nem a top 10%-ba, de még a fölött is van, annak ellenére ugye, hogy úgy ítéljük mi meg, hogy nem keresünk sokat. És a 70-es évek óta azt lehet látni, hogy meredeken nyílik az az olló, ami a világ gazdagjai és a szegényei között van. Amerikában is voltak erre kimutatások, ugye a Trump-éra egyik érdekessége ez. De azt lehet látni, hogy úgy osztik meg a világ, hogy a 75%-a a vagyonnak, az a 10%-nak a tulajdonában van. És hát ez bemutatja, hogy ez mennyire rossz rendszer.
2: Ez is, igen, tehát hogy nagyon-nagyon nagyra nőttek az egyenlőtlenségek. Az Oxfamnek volt ez a híres ábrája, amikor ugye azt mutatták be, hogy először egy double deckernyi nagyon gazdag, milliárdosnak volt annyi vagyona, mint az emberiség alsó felének, ugye az emberiség az most 8 milliárd ember, tehát ennek az alsó felével megegyező vagyona volt először egy double deckernyi embernek, utána egy busznyi embernek, és a végén már egy mikrobusznyi embernek van annyi vagyona mostanában, mint az emberiség alsó felének. De annál szerintem még érdekesebb, hogy ez hogy alakult ki, mert hogy ugye az egy nagyon fontos ábra még ott, hogy a termelékenység növekedését a hétköznapi emberek jövedelme az ugye az 1970-es évekig követte. Tehát abban az időszakban, amit ugye jóléti állam korszakának nevezhetünk, a 40-es, 50-es, 60-as évek, 70-es évek eleje, ahogy nőtt a termelékenység, ugye a gazdagok is gazdagodtak, de a nem gazdagok is ebből részesültek. És az egy elképesztő ábra, hogy ugye a neoliberalizmussal, ugye ez Milton Friedman, August Hayek, stb. Egyébként Tony Blair, Gerhard Schröder, Gyurcsány Ferenc, stb. Tehát, hogy a neoliberalizmus kezdetétől ez az ábra, ez azt mutatja, hogy hiába nő tovább a termelékenység, ebből gyakorlatilag a hétköznapi emberek alig részesülnek, tehát gyakorlatilag a top 10% és azon belül is a top 1% és azon belül is egy mikrobusznyi ember viszi haza a megtermelt extra növekedésnek, jövedelemnek, kibocsátásnak a messze-messze túlnyomó részét. Tehát hogy ezek az elképesztő egyenlőtlenségek, ezek úgy alakulnak ki, hogy egy olyan formáját sikerült a kapitalizmusnak kialakítani, ahol egész egyszerűen nem követik a bérek a termelékenység növekedését. Az inflációval együtt gyakorlatilag elszakadtak a gazdagok és a szegények. És ez nagyon jó példa arra, hogy hogy nem meritokratikus a történet. Tehát, hogy azok a típusú érvelések, hogy a gazdagok azért gazdagodnak meg, mert ők ezt megérdemlik, ez nagyon-nagyon megkérdőjeleződött itt az elmúlt évtizedekben, és nem csak Magyarországon, tehát ugye Magyarország azért érdekes, mert itt a legvilágosabb a példa, ugye szoktuk itt emlegetni ebben a podcastben is ezt a Hanna nevű matematikus lányt, aki ugye kiszámolta, hogy mekkora annak az esélye meritokratikusan, hogy a miniszterelnök veje és a miniszterelnök gyerekkori barátja benne van a top 10-be a leggazdagabbak között. Ugye ez ilyen, ha felnőtteket nézünk, ez ilyen 1-8 millióhoz szorozva 1-8 millióval, tehát hogy nagyon-nagyon kicsi az esély, hogy ez tényleg organikusan történt volna ez a gazdagodás. Magyarországon ez holt evidens, hogy az államnak köszönhető, de hogy azt gondolom, hogy ugye általában a neoliberális kapitalizmussal kapcsolatban vannak óriási kérdőjelek, hogy elmondható-e az, hogy ezek az elképesztő vagyonok, ezek meritokratikusan, tehát érdemelően jöttek létre, úgyhogy azt gondolom, hogy ezért is, meg még egy dolog, amit meg érdemes hozzátenni, hogy arányaiban is sokkal kevesebb adót fizetnek a gazdagok. Tehát újra és újra ki lehet mutatni, ez Magyarországon is ki lehet mutatva máshol is más országokban, hogy a teljes jövedelmük arányában mondjuk egy Jeff Bezos vagy egy Elon Musk sokkal kevesebb adót fizet, mint a saját portásuk adott esetben, tehát mondjuk Elon Musk és Jeff Bezos voltak olyan évek, amikor nulla adót fizettek, tehát nem nehéz kimutatni, hogy a portás nagyobb arányban fizetett adót, de hogy egy csomó esetben, tehát egy sokkal szélesebb mintát véve is, alapvetően olyan adórendszer lett, olyan adó optimalizálási formák, offshore, adójóváírások, tatarattara, meg maga az, hogy ugye elkezdték kivezetni az ilyen vagyoni típusú adókat, elkezdték kivezetni a tőkejövedelem adókat, stb. Hogy a végén ugye a személy jövedelem adót fizető és a elsősorban áfát fizető kis emberek sokkal nagyobb arányát költik a adókra, a jövedelmüknek, mint az igazán gazdagok, úgyhogy ez is felveti ezt a kérdést.
1: Itt most nagyon sok mindent mondtál, szerintem abba ne menjünk most bele, majd talán csinálhatunk egy másik adást arról, hogy a meritokrácia kérdésköre az hogy van, mert körülbelül egy olyan jellegű vita lehetne belőle, amikor azt mondják, hogy na de hát klímaváltozás mindig is volt, ugye, és akkor visszamegyünk a feudalizmusba, vagy még korábbra, amikor azt mondjuk, hogy hát sokkal egyenlőtlenebbek voltak akkor a viszonyok, de most nem ezt vizsgáljuk, mert amit te mondtál, annak több része is van, illetve hát ugye mennyire meritokrácia az, hogy valaki örököl egy vagyont attól a szüleitől vagy nagyszüleitől, aki viszont tényleg kétkezi munkával, meg az eszével megtette ezeket a megfelelő lépéseket. Tehát vannak ilyen nagyon jó példák erre. Itt van például Warren Buffett, aki egy tökéletes példa erre. Mondjuk az ő gyerekei pont nem öröklik azt a vagyont. De hogy ebbe mindegyikben vannak olyan szürke zónák, vagy nem teljesen fekete-fehér, amit át lehet beszélni. Az azonban, amit mondtál a bérek mértékéről, és az abból való adózásból, vagy a különböző offshore-okból, vagy a említetted Bezos, de az összes nagy céget vehetjük, akik kitalálták például az ír-holland dupla szendvicset, és az ehhez hasonló adóelkerülési technikákat, ami ellen az Európai Unió is küzd. Na hát az egy másik kérdés. Meg az, hogy mondjuk a vezetőknek a vagyona a 70-es évek vége óta a vállalatvezetők vagyona 160%-kal nőtt, ahhoz képest pedig a nem vezetők vagyona, illetve a bérezése, bocsátom, a vagyona, a bérezése pedig sokkal kisebb mértékben. Na, ezek azok a kérdések, amik szerintem igazán érdekesek, és akkor meg lehet nézni azt, hogy a társadalom különböző szintjén, pozíciójában, a társadalom különböző decilisében elhelyezkedő emberek mit tesznek bele a közösbe, és hogy mi lenne az ideális.
2: Igen, csak azért hoztam fel ezeket a nemzetközi példákat, hogy ugye Magyarországon nagyon sokszor elterjedt az, hogy csak Magyarországon rossz a kapitalizmus, és ugye ezt mondjuk, nem tudom, Kornai János volt ennek az egyik ilyen nagyon tipikus képviselője, és akik őt szeretik, ők nagyon sokan el is hitték ezt, és nagyon elterjedt nézet, hogy van ez a rossz kapitalizmus a magyar, amit majd egyszer meg kell javítani, de hogy máshol a kapitalizmus az nem korrupt, nem, hanem meritokratikus. És hát az a helyzet, hogy rengeteg adatunk van arra, ha mondjuk valaki követi az én másik podcastemet, a Hatalmas Arcok podcastet, ahol hétről hétre hozok vállalkozókat, és ezeknek a történetét megnézi, akkor pontosan látja, hogy ez máshol sincs így. Makroökonomiai vizsgálatok mutatják ki, hogy iszonyatos mértékű korrupció van, meg hát anekdotikusan. Tehát épp a minap ültem az Adrián egy gyönyörű naplementében az Erste Banknak az egyik ilyen fő-fő-fő vezérével, nevet nem mondok, aki egyszer csak pár pohár bor után nekünk szegezte a kérdést, hogy lehet-e egyáltalán bárki a kapitalizmusban nem korrupt, gazdagá lehet-e válni nem korrupt módon, majd hozzátette, hogy ő maga is korrupt. És mondom, egy osztrák fő-fő-fő vezetőjéről beszélünk az Erste Banknak, és tök őszintén elmondta, hogy szerinte nem, tehát szerinte nem lehet nagyon gazdagnak lenni anélkül, hogy ne vállalna be az ember vállalhatatlan dolgokat, úgyhogy azt gondolom, hogy ez szélesebb probléma annál, mint hogy egyszerűen csak itt a Fidesznek a meggazdagodott oligarcháit meg kell adóztatni, de most itt ugye ennek a Tisza kormánynak az a vállalása, hogy valamit csináljon, és ugye még egy dolgot tegyünk hozzá, hogy hát szemben azzal, amit Magyar Bálint úgy hív, hogy maffia állam, ugye a maffia az egy
1: Magyar
2: olyan...
1: Péter?
2: Magyar Bálint. Pétert mondtam?
1: Magyar Bálintot mondtál, csak én...
2: Magyar Bálint, ugye maffia államról beszél. Egyébként Magyar Péter is átvette ezt a retorikát, hogy maffia állam. Csak ugye a maffia az egy olyan szervezet, ami titokban működik, jogellenesen működik, és erőszakot alkalmaz. Na most a Fidesz az teljesen nyilvánosan működött, hiszen politikai párt volt és választásokat nyert, és a második az igazi döccenő, hogy ugye legalizálta a saját működését. Tehát ennek az egész elszámoltatásnak az egy óriási nehézsége, hogy az általuk alkotott jogszabályok szerint ezek a tenderek, a szabályozásnak a cégekre szabása, a feltőkésítések, a magántőke alapok, az MNB-nek a kötvényprogramja, az MNB-nek a hitelprogramja, és még sorolhatnám, ezek legálisak voltak, tehát hogy nagyon nehéz jogszerűen elszámoltatni, és ugye ezért nagyon fontos ez a vagyonadóztatás, mert hogyha nem tudunk megbolygatni visszamenőlegesen jogot, ami azért, hogy mondjam, egy jogállamban kockázatos, azt mondani, hogy mi visszamenőlegesen megkérdőjelezzük az akkori jogszerűségét, hiszen itt mégiscsak parlamenti választásokon nyert politikai erő által hozott törvényekről beszélhetünk, akkor nem nagyon marad más a... nyilván volt egy csomó, ami az ő törvényeik szerint is jogszerűtlen volt, tehát erről már ebben a podcastben is beszéltünk, hogy nyilván ami az ő törvényeik szerint törvénytelen volt, azt el kell számoltatni. De mi van azokkal az egyébként 1000 milliárdokkal, amik jogszerűen kerültek ki? És itt nem nagyon marad más választásod, mint valahogy visszaszívni a költségvetésbe azt az állami tőkét, azt a közösségi adót, amit mi befizettünk, és oda kirakták, és itt még ez egy ilyen aspektus ennek a vagyonadónak.
1: Hú, most sok mindent mondtál, amire szívesen reagálnék, de szerintem tartsunk egy szünetet, és akkor utána folytassuk. A vagyonadó a témánk ebben az adásban.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód a Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Folytassuk tehát, a vagyonadó a témánk, és mondtam, hogy reagálnék az előző elhangzottakra. Először is a nagyon filozófikus hangulatban lévő Erste főfővezérre mondanám, hogy ő nem jogi értelemben mondta magáról szerintem, hogy korrupt, hanem elgondolkodott azon, hogy mi a korrupció valójában. És egy tényleg olyan kérdést tett fel, ami érdekes és izgalmas egy kapitalista.
2: Nem, az a helyzet, hogy én ott ültem az asztalnál, ő a legszorosabb értelemben korrupcióról beszélt, és utána példákat is mondott.
1: Hát ez elég erős azért.
2: Ugye az Erste azért egyrészt jelen van a térségben, tehát hogy az térség összes országában vannak bankjaik, de magát Ausztriát is nagyon korruptnak nevezte, tehát hogy nem arról van szó, hogy amikor megvettek cégek, nem csak arról van szó, hogy amikor megvettek cégeket a térségben, hanem őszintén elmondja, de a legtöbb osztrák barátom őszintén elmondja, hogy Ausztria egy végtelenül korrupt ország, és ő maga is így fogalmazott egyébként.
1: Na, ez izgalmas.
2: Ennek is van egy irodalma, de ezt majd egyszer máskor dolgozzuk fel.
1: Oké, ez jó kis adás lesz akkor. Akkor volt egy másik dolog, amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy maffia állam vagy nem, és hogy legitimizálja magát. Ugye ez olyan, mint a Gomorra, amikor elkezdett szemétgyűjtéssel, meg útépítéssel, meg ilyenekkel foglalkozni, és a tevékenységének egy részét valamilyen szempontból legitimizálta. Szóval én azt gondolom, hogy ezt nem mentsük fel teljesen. Értem, amit mondtál, hogy a klasszikus értelemben véve más, de azért a megfélemlítés jelen volt. Mindenki tapasztalhatta, lehet látni. Nyilván a mértéke az egy kérdés. Abban igazad van, hogy voltak olyan jogszabályok, amiket ők maguk meghoztak, és azon jogszabályoknak megfeleltek. Na most, hogy ennek a törvényessége az valójában mennyire helytálló, ez egy nagy kérdés. Az, hogy a vagyont, azt vissza lehet

0: is sokkal könnyebben gazdagodnak, hiszen hogyha van pár milliárdjuk, és azt fialtatják folyamatosan, akkor az teljesen máshogy fial, mint az a pár százezer, ami egy nem tehetős embernek, vagy kevésbé tehetős embernek van. Az adófizetési példát azt elmondtuk az előző blogban, de mindegy, hogy egy 27% áfát a bevásárló kosárra azt kifizet több milliárd forintból valaki, vagy kifizet pár százezer forintból valaki ugyanazt az összeget. Tehát sokkal nagyobb ez, amit kihasít egy ilyen jellegű adó. Tehát, hogy a vagyonadó önmagában szerintem egy társadalmi igazságosságnak a kulcsa.
1: Egyetértek. Tehát én csak azt akartam mondani, hogy a Fidesznek a tevékenysége az most fókuszba helyezi, és beemeli a közpolitikába a szükségességét ennek, de hogy ennek itt kell maradnia, ennek az adónemnek az adórendszerben, és ugye valójában nem is egy adónemről beszélünk, mert hogy különböztessük meg a céges vagyonnak az adóztatását, különböztessük meg a tőkejövedelemnek az adóztatását, különböztessük meg az ingatlan adót, és különböztessük meg az örökösödési adót legalább, aztán biztos vannak még másik adónemek is, de hogy ha tágabban értelmezzük a vagyon adóztatását, akkor legalább ezt a négy külön kategóriát érdemes nézni. Azt az érvet, azt rögtön elvetném, hogy miért adóztat az állam valamit, amit már egyszer megadóztatott, mert ugye az egyik ilyen népszerű érv az szokott lenni, hogy amikor ő megszerezte, mit tudom én, társasági nyerességadóval leadózta, vagy SZIA-val leadózta, vagy valami hasonló, telistele van az adórendszerünk többszörös adóztatással. Tehát, hogy ez nem egy jó érv, mert hogy az ÁFA is ilyen adó egyébként, hogy ugye amikor veszek egy rágógumit, azt olyan jövedelemből veszem, hogy már egyszer adózott. Tehát, hogy az, hogy ugyanaz a jövedelem akár kétszer, akár háromszor, akár hányszor adózik, ezzel telistele van az adórendszer, szóval ez nem egy szokatlan elem, hogy többszörösen adóztatunk meg jövedelmeket. Most, hogyha vesszük a különböző adónemeket, akkor az van, hogy Magyarországon a tőkejövedelem, hogyha megfelelően kezelik, akkor gyakorlatilag nem adózik. Tehát ott léteznek olyan konstrukciók, és akinek ugye jelentős összegei vannak, azt ismerik is ezeket a konstrukciókat, hogy gyakorlatilag el lehet kerülni a tőkejövedelem adózását Magyarországon. Az ingatlan adóval, és miközben egyébként ugye OECD országokban igen jelentős bevételei vannak az államnak a tőkejövedelem adóztatásából.
0: Ez tegyük hozzá, hogy pont az általad említett szupergazdagok, így például Jeff Bezos is pont ugyanezeket a különböző loophole-okat használja ki. Tehát a tőkejövedelmét például ő is meg tudja oldani különböző módokon. Tehát nem csak Magyarország specifikus.
1: Nem csak Magyarország, de mondjuk nyugat-európai országokban azért sokkal nehezebb, tehát ott általában van tőkejövedelem adóztatás Magyarországon főszabályként, ha az ember nem nagyon béna, akkor nem adózik a tőkejövedelme után. Ugyanez a helyzet az ingatlannal. Tehát gyakorlatilag Magyarországon elhanyagolható az ingatlan adó. Itt megint ugyanaz volt, hogy akárhányszor megpróbálták bevezetni, elindult a felső középosztálynak és az elitnek egy ilyen PR akciója, hogy nem lehet követni, mert nincs elég jó vagyonnyilvántartás, meg majd szétszedi, több embernek adja oda, stb. Elosztja a család, azt, hogy ismerjük ezeket a sztorikat. Az a helyzet, hogy a nyugat-európai országok túlnyomó többségében van ingatlanadó, és igen jelentős bevételei vannak ezeknek a költségvetéseknek ebből. Tehát én azt gondolom, hogy ha Nyugat-Európában meg tudják oldani, akkor nálunk is meg tudják oldani. Egy csomó más adónemet is egyébként nehéz ellenőrizni, de ma már van olyan ingatlan nyilvántartás Magyarországon, ahol nyomon lehet követni, hogy kinek milyen ingatlanja van. Ha megszétszedi, akkor majd több adózóként adózza le, de hogy le fogja adózni, csak nem egyszerre, hanem több adóalany fogja leadózni. Szóval ezekre mind-mind-mind megvannak a válaszok. Egyszerűen nagyon-nagyon hiányzik az ingatlan adó a magyar.
0: Teljesen egyetértek, csak itt a morális nagyon rossz, tehát hogy az általad említett felsőbb deciliseknél van az, amikor elindul egy lobby, hogy ne legyen, de hogyha megnézed az önkormányzat által beszedett ingatlan adót, akkor annak a fizetése, vagy az önkéntes bevallási része az totál katasztrófa. Nem értik meg, ahol én lakom, ott sem értik meg az emberek azt, hogy abból kéne az utcát felújítani, abból a pénzből, amit beadózunk. Tehát hiába mondod azt, hogy az egy garázs, meg egy műhely, meg egy mellékhelyiség, aminek

0: a négyzetméterre nem tartozik hozzá, akkor sokkal kevesebb pénz lesz a kalapban, és nem fogják tudni megcsinálni a csatornát, meg az utcát.
1: Egyébként ez az egyik érve az adószakértőknek, hogy úgy érdemes bevezetni egy ilyen adót, hogy valami konkrét ellentételezést mellé raksz. Tehát, hogyha azt mondod, hogy csak úgy beszedünk egy adót, amiről az emberek többsége azt gondolja, hogy majd el fogják lopni a politikusok, akkor, és ugye itt azért iszonyatosan fontos, hogy elszámoltassuk a politikusokat, tehát, hogy ezért kell nagyon-nagyon az, hogy legyen elszámoltatás. Az emberek ne gondolják joggal azt, hogy az adókat ellopják, tehát hogy ezt szüntessük meg, hogy az adókat ellopják, de hogy mellé rakni valamit, hogy most akkor ezt az adót rendesen beszedjük, de cserébe, nem tudom, csatornázásra fogjuk költeni, és akkor nyomon követhető, hogy mire költjük ezt a sztorit. Ezek tipikusan egyébként ilyen önkormányzati vagy regionális adók, tehát egy decentralizált adónak nagyon jó az ingatlanadó, és az önkormányzatoknak amúgy sincsen jelentős bevétele, tehát ez egy nagyon jó forma lenne, hogy az önkormányzatok jelentős bevételhez jussanak, meg hát még egy dologra, mondjuk az ingatlan árak lenyomására. Hát egy csomó nyugat-európai országban olyan ingatlan adó van például, hogyha nem laksz a lakásodban, hanem kiadod, na akkor van rajta egy adó. Tehát nem betiltod a lakáskiadást, vagy az Airbnb-t, vagy hasonló, hanem azt mondod, hogy a kiadatlan lakásokra például, vagy a kiadott lakásokra, de nem arra, amiben laksz. Tehát, hogy arra nem, amiben laksz. És akkor ez is egy ilyen lehetséges formája, de hogy mindenképpen az ingatlan adó sokkal nagyobb bevételi forrás, ez egy méltányos adó, hiszen akinek nincsen lakása, az nyilvánvalóan ugye szegényebb, tehát annak kellene adóznia, akinek van lakása, és akinek meg nagyon sok ingatlanja van, ott meg nyilvánvalóan ugye még inkább méltányos lenne.
0: Nem mondtunk összegeket, és ez fontos. Tehát ugye ami volt az a cikk, amit korábban olvastam, amiben a Paris School of Economics egyenlőtlenségekkel, társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozó közgazdásza, Gabriel Zucman végzett több kutatást, és ő mutatta ki, hogy míg az átlagos polgárok körülbelül 50%-ukat költik el a fizetésüknek, a jövedelmüknek különböző adókra, addig ez a milliárdosoknál 25%. Tehát ilyen nagy a különbség, és azért az is egy érdekes dolog, hogy az a 25% az mennyi pénz igazából. Szóval, hogy nagyon érdekes szerintem.
1: Ja. És tegyük fel, hogy valakinek ugye rengeteg ingatlant halmozott fel, mondjuk nem mindenkire igaz, de mondjuk mit tudom én, Lázár János híres erről például, hogy ugye gyűjtögette az ingatlanokat. Hát ugyan miért ne lehetne őt rendesen megadóztatni az ingatlanjai után? Aztán ugye a negyedik forma, az pedig az örökösödési adó, ami ugye megint rengeteg vitát vált ki, mert ugye lesz olyan, aki azt mondja, hogy hát én keményen megdolgoztam, ezért miért ne hagyhatnám a gyerekeimre, amire persze a másik azt fogja mondani, hogy jó, de mi van azzal, aki semmit nem örökölt, tehát mondjuk mit tudom én, árva, nem tud örökölni, vagy nagyon szegények a szülei, hát mennyire igazságtalan már az, hogy úgy indul az életbe, hogy nincs semmi, a másik meg azzal indul, hogy iszonyatosan gazdag, amire persze el fog hangzani, hogy hát az élet igazságtalan, van, aki csúnyának születik, van, aki szépnek születik, amire el fog hangzani érvként, hogy igen, de amit lehet, azt kompenzálunk, tehát például ugye ezt az egész csúnya szép dolgot is legjobb lenne dekonstruálni, hogy mit jelent az, hogy valaki csúnya, valaki szép, és tompítani ezeket a különbségeket. De hát, hogyha valahol tudunk segíteni, akkor kell segítenünk, tehát, hogy nyilván nem véletlenül építünk a mozgáskorlátozottaknak hozzáférést épületekhez, ugyanezzel a logikával mondhatnánk ott is, hogy ja, hát, sorry, bocs, nincs lábad, akkor nem tudsz bejönni ebbe az épületbe. De nem, ezt csináljuk, tehát, hogy nyilvánvalóan, ahol tudunk, segítünk. Így azt gondolom, hogy az örökösödési adó is egy jelentős forrás, igazságos is, és egy jelentős forrása is lenne a költségvetésnek.
0: Hát nyilvánvalóan ezt is egy sávosan, vagy valami méltányossági alapon kell, nem mindegy, hogyha valaki mondjuk egy ilyen mindössze egy ilyen pár 70 négyzetméteres omladozó félben lévő parasztházat örököl a nagyszüleitől, akik egész életükben ott laktak, és gyakorlatilag ezzel indul neki az életnek. Hogyha úgy ugyanakkor a mértékű adóval sújtod ezt, akkor gyakorlatilag még azt is elveszed tőle, amiből valamiféle lehetősége lenne startolni.
1: Nézd, a technikai részleteket ki kell dolgozni, tehát itt most ebben a beszélgetésben nem fogjuk nyilván megoldani ennek a rengeteg adónemnek a rengeteg sávját és kulcsát. Nyilván ezek már részletek, hogy hogyan adózzon, de hogy kell ilyen adó, az biztos, és akkor most érkeztünk el a legnehezebb dióhoz, és ez legkeményebb dióhoz, és ez pedig ugye a céges vagyonnak az adóztatása, ami meg ugye azért nagyon fontos a magyar esetben, mert valójában ugye ezek a Fidesz időszakban meggazdagodott oligarchák, ezek nem ingatlanban tartják, tehát nyilván vannak ilyen Lázár Jánosok, akik igen, de hogy neki is valószínűleg a vagyonának a túlnyomó többsége nem ingatlanban van, nagyon messze vannak még az örökösödéstől, tehát addig még bőven elkölthetik, kivihetik, nagyon sok mind összeomolhat a cégük, tehát ugye az még nagyon messze van, hogy örökösödési adóval be tudsz szedni. Mondom, a nagy része a vagyonnak az céges vagyon, és nem ingatlan vagyon. És ugye, ha pedig társasági adóval akarod beszedni, tehát ugye a másik érv az szokott lenni, hogy akkor tőke jövedelemadóval, vagy társasági adóval, vagy iparüzési adóval, azzal meg az a baj, hogy nagyon sokszor ezek a cégek, ezek azért tudtak működni, mert az állam megrendelt tőlük. Na most, hogyha innentől fogva akarod mondjuk társasági nyerességadóval elszedni tőlük a pénzt, nyilván lesz olyan cég, amelyik továbbra is működik, és lehet, de a cégek jelentő többük Balázsi Gyulától nem sok társasági nyerességadót fogunk tudni elszedni, hiszen az ő cégei gyakorlatilag összeomlottak azzal, hogy nincsenek tovább megrendeléseik. Tehát hogy úgy nem tudom visszaszedni az oda kirakott pénzeket, még Balázsi Gyula nagyon messze van attól, hogy örökösei legyenek. Ugye van három ingatlanja, ami ugye Hatházi Ákos jóvoltából, ezek a lebegő villák, ezek híressé váltak, de hát ez nagyon kis része az ő vagyonának. Magyarul megkerülhetetlen, hogy a céges vagyont is értékelt, és itt ugye nagyon sokan megszólaltak az elmúlt időszakban, Karagics István, a Blossam vezetője, vagy Zsidai Viktor, akik azt mondták, hogy túl bonyolult ez. Én azt gondolom, hogy nem, tehát, hogy bizony be kell vezetni az adóhatóságnál a vagyon ellenőrzéseket. Nyugat-Európában nagyon standard, hogy vagyonkataszter van, nagyon szépen nyomon lehet követni, hogy kinek mennyi vagyona van.
0: Sőt, olyannyira, hogy Svédországban fogod magad és fölmész az adóhivatalnak az oldalára, és bárkinek a teljes vagyonnyilatkozatát le tudod tölteni, akit oda beírsz keresőbe.
1: És azt gondolom, hogy ez így normális, mert hogy pontosan a vállalkozóknak lenne érdeke, hogy elváljon ezt a magyar mondást, a búza a pejvától, vagy nem tudom, miért kell mindig elválnia, hogy ilyen nagyon avit mezőgazdasági ihletettségű mondás, tehát hogy a meritokratikus vállalkozó váljon el attól, aki simlis. Tehát, hogy...
0: A simlis.
1: Tehát, hogy, igen, tehát, hogy pontosan az őszinte vállalkozónak a munkájával keményen megdolgozó érdemleges vállalkozónak lenne a leginkább érdeke, hogy ő el tud számolni a vagyonával. Ezt csináltam, feltaláltam egy építészeti szoftvert, amit eladtam Németországba, tisztességesen lettem gazdag. Nem pedig, ugye, mit tudom én, mindenfajta, nem tudom, mondjuk állampolgársági papírokat, hogy állampolgárságot árultam, és tisztességtelenül lettem gazdag. Tehát, hogy
0: és akkor hogy lehet ezt úgy megoldani szerinted, hogy ne csapjon vissza a lakosságra? Mert ez az egyik legnagyobb félelem az összes ilyennel, ahogy így például az ingatlannál mondtam azt, hogy ez visszaüthet olyanokra, akik egyébként kicsi vagyonkát örökölnek. Ugye volt ez az 1 milliárdos küszöb, amit emlegettek, hogy hát akkor nézzük meg a fölött, meg az alatt.
1: Ez azt megint, hogy hol kell meghúzni, ez megint egy olyan technikai részlet, amit ki kell dolgozni. Ugye Karagics István azt mondta, hogy az 1 milliárd túl alacsony, ha 5 milliárdnál húzod meg, akkor nem sokkal kevesebb adóbevételed van, de kikerülnek belőle ezek részletkérdések. Tehát, hogy azt gondolom, hogy persze ezt jól ki kell találni, ezt is, meg a kulcsot is, de hogy ez technikailag igenis megoldható, az egyik ilyen PR akció, ez pontosan ez a jaj, ez túl bonyolult, túl nehéz. Nem. Már Gyurcsány Ferenc is megígérte, hogy vagyonvizsgálatok lesznek, majd utána megfelezte az adóhatóság költségvetését, és elbocsátottak rengeteg adóellenőt, és soha nem lettek adóellenőrzések, de igenis azt gondolom, hogy a leggazdagabbak között időről időre kell teljes vagyonvizsgálatot csinálni, és aki tisztességes, az el tud számolni a vagyonának az eredetével, és nincsen félnivaló. Aki viszont, de ez kell az, hogy legyen vagyonregiszter. Ugye Thomas Piketty, aki nagyon híres lett azzal, hogy megírta a Tőke a 21. században című munkáját, ahol 150 évre visszakövette a francia, a brit és az amerikai vagyonoknak az eredetét, és ezt azért tudta megcsinálni, mert ezekben az országokban vagyonregiszterek vannak. Tehát 150 évre visszamenőleg jól nyomon lehet követni, hogy melyik családnak mikor mennyi vagyona volt, milyen vagyonelemei voltak. Igenis lehet követni. Persze ez pénzbe kerül, de hogy nagyon sokszorosan megtérül. Tehát ha rendesen megfinanszírozom az adóhatóságot, akkor ez ezerszeresen megtérül, vagy tízezerszeresen megtérül, hogyha rengeteg, hogy mondjam, a 21. században a számítógépek világába egyáltalán nem olyan bonyolult nyomon követni azt, hogy kinek milyen vagyonelemei vannak. És ugye még egy év szokott itt lenni, ez a elmenekülést, hogy akkor majd elmennek ebből az országból. Én azt gondolom, hogy ezt sem lehet komolyan venni. És akkor szoktak ilyen anekdotikus példákat hozni, hogy Gerard Depardieu elment Oroszországba, vagy
0: na, az ráutaltam IKEA tulajdonosa. Az elején a műsornak.
1: Igen, vagy ugye, mit tudom én, az IKEA tulajdonosa Ingvar Kamprad már nem svéd, hanem holland. Vannak ilyenek, de hogy ez egyrészt egy töredék, tehát hogy a legtöbb adózó az bizony ott marad, és egyébként be lehet építeni az adórendszerbe olyan elemeket, amivel ezt meg lehet előzni, mondok kettő ilyet. Ugye az egyik ilyen ötlet az az, hogy nem is ötlet, van ilyen gyakorlat országokban, hogy aki elmegy, elviszi a cégeit emiatt, az innentől fogva nem kaphat semmilyen állami támogatást, semmilyen adókedvezményt. Mehet, de akkor számoljon azzal, hogy akkor az állam innentől fogva, ha nem tudja tőle beszedni az adót, akkor semmilyen kedvezményt nem is fog neki adni. És a másik ilyen, ez pedig az, hogy bizony, ez egyébként az általad előbb említett Gabriel Zucmannak az ötlete, hogyha egy adott cég egy adott országban gazdagodott meg, akkor azokra az évekre, amikor ezt a vagyont összeszedte a tulajdonos, azokat megadóztatjuk, utána mehet is te hírével, akkor majd máshol adózik, de hogy azokra az évekre, amikor itt ebben az országban gazdagodott, akkor itt beszedjük azokat az adókat, és igazából akkor nincsen incentívája elmenni. Mert hogy azt gondolom, hogy ha ezt mindenki megcsinálja, akkor nincsen incentíva. Tehát rengeteg technikai megoldás van arra, hogy ennek is bizony elejét lehet venni. Szerintem ez is a PR része, ez a jaj, majd akkor mindenki elmegy. Nem fog mindenki elmenni.
0: Jó, hát ugye egyelőre nincs tervezet. Jó, hogy ezt átbeszéltük. Maradt még egy pár kérdés szerintem, amit érdemes megvakargatni. Arra mondjuk nagyon kíváncsi lennék, hogy mondjuk a céges vagyonadóknak a versenyképességre vetített problematikája, hát azt végig lehet kutatni bizonyos országokban, és vannak olyan példák, amik azt mutatják, hogy itt ebben az országban van ilyen, itt így csinálják, és lám nem romlott, vagy csak kicsivel a versenyképesség. Például ez is egy érdekes dolog lenne. Minden esetre
1: dolgoznak a vagyonadó tervezetén, tehát hogy elméletileg a napokban elő is fognak ezzel állni, tehát visszatérhetünk egyébként erre a kérdésre, mert Kálmán András és a pénzügyminisztérium pont most, ahogy beszélgetünk, dolgoznak ezen, és nem sokára lesz erről egy tervezet.
0: Oké, szuper. Várjuk akkor ezt, és várjuk a hozzászólásokat, esetleg ötleteket, jó példákat a vagyonadó kérdéséhez is. Köszönöm szépen, nagyon érdekes beszélgetés volt.
1: Köszönöm, sziasztok, kommentáljatok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa, a Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
3: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, takarékoskodjunk a vízzel, néhol maradhat felhős az ég. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására fordítani. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
6: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
5: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésre sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Okostelefon, okosóra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok! Ismét itt vagyunk az Okos Utas magazinnal a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, velem szemben pedig ezúttal is Andonov Alexi, okos utastársam. Hello, hello, szervusz!
2: Hello, szervusztok!
1: Mai témáink pedig, hát napfogyatkozás kikerülhetetlen, láttuk, nagy rajongók vagyunk. Hát nehéz elmondani, hogy miért, de megpróbáljuk, de hogy eszméletlen nagyot ment a sajtóban, ilyenkor óriási hype alakul ki, mert hogy jön a következő egy még nagyobb, az évszázad leghosszabb teljes fázisú napfogyatkozása, amely Európához közel, illetve részben, egy nagyon kicsi részben Európában is majd észlelhető lesz, és már rengetegen megkezdték a felkészülést a 27-es teljes napfogyatkozás megtekintésére, úgyhogy ez az egyik témánk, a másik pedig egy kicsit majd beszélgetünk a túlturizmus és belefutottál, annak apropóján belefutottál egy szép kis tüntetésbe, vagy mi is volt ez a ilyen
2: hát igen, egy tüntetés. Egy szabályos tüntetés volt. Csak mondjuk ilyen fura tüntetés, tehát úgy volt, hogy asztaloknál ültek, ettek, ittak.
1: Aha. Na jó, oké, mindjárt akkor oda kanyarodunk, illetve egy kis bankkártyás fizetési körkép, folyamatosan nő a kártya elfogadás, és felmerül a kérdés, hogy egyáltalán most már elmerjünk indulni? Vagy készpénz nélkül, tehát abszolút nullával, csak és kizárólag kártyával. Egyébként majdnem, 95%-ban szerintem nem, nincsen bajunk, és el lehet indulni, de van néhány nagy kivétel, úgyhogy még mindig azt mondjuk, hogy valamennyit érdemes vinni készpénzt is, akár úgy is, hogy azt nyilván máshol tartva, akár évekig tartalékban használjuk, de akár szükség is lehet rá. Noha, most már az ország többségében tényleg hetekig el lehetünk anélkül, hogy szükségünk lenne rá, és egészen jól átállt már szinte mindenki, és talán meglepő helyeken lehet rá szükségünk, főleg országokban is, úgyhogy a műsor második felében ezt a kört is megfutjuk, hogy áll ez most a mi tapasztalataink alapján 2026-ban, és akkor hogy érdemes készülni, hogyha utazgatunk. Nos, akkor napfogyatkozás. Ketten mind a ketten egymástól teljesen függetlenül, különböző utakon, módokon gondolkodva közelítettük meg a kérdést, és néztük meg sikeresen. Kicsit meglepett, hát illetve annyira nem, de egy kicsit talán igen, hogy mekkora siránkozás volt azok részéről, akik Izlandra mentek el, és mennyire csalódottak voltak. Azért nem értem, mert egyszerű ténykérdés, hogy tehát mindenkinek a saját választási lehetősége, hogy mondjuk van 30% esélyed, hogy lásd, vagy 95. Ennyi nagyjából a felhőfedettség aránya Izlandon abban az időszakban, bizonyos helyeken lehet, hogy ez 40 fölé fölmegy. Tehát aki az Izlandot választotta, azért annak tudatában választotta nézőhelynek, hogy nagyobb az esély arra, hogy nem látsz belőle semmit, mert felhős lesz az ég, mint az, hogy nem. Be is jött. Nyilván rendkívül bosszantóan jött ki, hogy a megelőző két napban is verőfényes idő volt, azokon a részeken Nyugat-Izlandon, ahol lehetett, ahol meg lehetett figyelni a totalitás fázisát, meg utána is tök szép idő volt, de pont aznap nagyon kevés helyen is néhol bukkant ki. Apró érdekesség, hogy a hajósok megnyerték, 8 nagy óceánjáró is összegyűlt ott kimondottan ezzel a céllal, és ők el tudtak távolodni arra, figyelve az időjárás előrejelzéseket, akár jó messzire, több 100 kilométerre is, hogy meg tudják figyelni az utasok. Tehát akinek mozgékony volt, és a tengeren is tudott közlekedni, az viszont látta Izland környékéről is, de az meg már végül is majdnem mindegy volt, hogy erről nézett, hogy ez a hajó éppen a Mediterrániumban áll, vagy pedig fönn a hidegben. Tehát, de kétségkívül ez megoldás lehetett. Úgyhogy, amit mi láttunk, nagyon gyorsan elmondom, mi Madridba mentünk, és a legérdekesebb tapasztalat az volt, hogy nagyjából a teljesség fázisán belüli területen ott óriási hype volt, minden szállás elfogyott, ami nem az ilyen 600-700-800, egészen extrém árakon pörgött az utolsó napokban is, és abban a pillanatban, hogy kimentél a teljes fázisból, 5-10-15 kilométerre már megjelentek a először még a nem annyira olcsók, de mondjuk Madrid külvárosától gyakorlatilag 20-25 kilométerre már a teljes fázis életbe lépte, és ott a madridi külvárosokban teljesen átlagos áru, 50-60-70 eurós szállások voltak, mi is ezt használtuk ki, és akkor autóval közlekedve. Egy drága autóbérlést bevállalva, drágabb volt a szokásos, nagyjából dupláron volt az autóbérlés, mint ilyenkor szokásos, de nekünk ez megérte, így volt a teljes szabadság, és találtunk egy olyan helyet egy kis falu fölött, egy hegyoldalból, ahonnan biztos volt, hogy a nyugati horizont jól látszik. Ennek a mostaninak az volt a különlegessége, hogy mindenképpen olyan helyre kellett, hogy menjél, mert csak 7%-kal vagy 5-7%-kal nyilván helytől függően volt a horizont fölött maga az esemény, hogy jól belátható legyen a nyugati horizont. És egy hegytetőről úgy, hogy embert nem láttunk, tehát senki a környékünkön nem volt, a teljesen magunk tudtuk megnézni, és hát olyannyira felejthetetlen élmény, hogy idézőjelben sajnos a gyerekek kiadták nekem a házi feladatot, hogy a jövő évét is akkor legyek szíves megszervezni, ami viszont azért lesz különleges, mert hogy maga a teljes elsötétülés fázisa az a leghosszabb lesz az idei ebben az évszázadban, tehát nagyjából hosszabbat senki nem fog látni, 2110-valahányban lesz majd a következő hasonló, de hosszúságú. Ti viszont egy jó turistásabb helyet választottatok, na hogy sikerült Menorkán?
2: Hát mi a Menorkát választottuk, ott meg viszont azért volt a választás elsősorban, mert ott hirtelen utolsó pillanatban olcsó repülőjegyek voltak, tehát így az is furcsa volt, hogy néha ugye azt lehet látni, hogy keresnek az emberek, aztán valószínűleg Magyarországról nem annyira ismert destináció Menorka. Egyrészt kicsi a sziget, tehát hogy nincs...
1: Meg új a járat, vagy hát
2: igen,
1: visszatérő járat.
2: Új a járat, igen, kicsi a sziget, tehát hogy kevésbé ismert, tehát hogy alapvetően Majorkára mennek, és nem Menorkára, tehát ez egy közeli, relatíve közeli sziget Majorkához. És hát ugye általában sokkal kevesebb, ott a szállás volt a szűk keresztmetszet, tehát azt lehetett nehezen megtalálni, tehát mi azon
1: igen, azt említetted egy korábbi adásban.
2: Igen, az volt a drágább.
1: Viszont az autó, kellett autó, vagy nem kellett autó?
2: Kell. Tehát Menorka annak ellenére...
1: Nem lehetett kisétálni olyan helyre? Ahol...
2: Nem, az a baj, hogy annyira viszont nem kicsi a sziget, és a tömegközlekedés viszont nagyon rossz. Tehát hogy gyakorlatilag szinte nincs.
1: Egy ilyen napon meg főleg.
2: De úgy egyébként is nagyon gyér a tömegközlekedés a szigeten, tehát alapvetően, ha csak nem, mondjuk nem tudom, egy helyen akar az ember, mint egy szálláson, és onnan kimenni a strandra, és semmit más nem csinálni a szigeten, akkor meg lehet lenni autó nélkül, de ha az ember így mozogni akar a szigeten, meg el akar menni olyan strandokra is, amelyik kicsit vadabbak, és nincs, tehát amelyik nem egy városban vannak, akkor oda viszont kell autó, tehát mással nagyon nehéz megoldani, tehát hogy nem nagyon van egyéb.
1: És hogy oldottátok meg, mert ez kis sziget, ugye Izlandon is már reggeltől kezdve lezárások voltak, egyirányosítások, gyakorlatilag egész napos program volt, reggel el kellett indulni azért, hogy az esti eseményre az ember odaérjen ott dekkolni egész nap. Ez Menorkán hogy nézett ki? Hát, nekünk ugye Spanyolország hatalmas, Madridból rengeteg észak felé is rengeteg út indul. Az előrejelzésekkel szemben semmiféle dugó nem volt kifele, mert délután 4-kor elindultunk, tehát mintha mi sem történt volna. Visszafele, amikor mindenki egyszerre indult, akkor 20 perc volt hosszú a menetidő, tehát ennyivel megúsztuk. De Menorka kicsi hely.
2: Nem kicsi csak az sziget. A probléma, hogy kicsi a sziget, hanem alapvetően ugye olyan helyről kellett nézni, ami nyugati tájulású, vagy igen, észak-nyugati tájulású.
1: És az egész
2: hely.
1: Sziget oda akart eljutni.
2: Na most, ugye amikor az egész sziget akar, tehát hogy nem egyenletesen oszlanak el az emberek, hanem az egész sziget akar egy helyre menni, vagy legalábbis ilyen, tehát gyakorlatilag megduplázódik, vagy triplázódik adott helyeken a tehát mert a nyugati rész is az a baj, hogy ott kevés, például kevés strand volt. Tehát, hogyha akartál olyat, hogy strand meg napfogyatkozás, akkor ott viszont az egész szigeten gyakorlatilag ilyen 2-3 helyre ment a dolog, és pont a legnyugatibb része, amelyik a hosszabb volt, ott néhány nagyon-nagyon pici strand volt, amelyik nem igazán volt alkalmas arra, és mi kinéztünk az északi meg a déli részén egy-egy strandot, ami ilyen hát, kicsit nyugati tájulású. Az egyik nem is volt hivatalosan ajánlati listán, és oda akartunk menni, mert megnéztük, hogy azért onnan, mert az pici vad strand. Hát hivatalosan úgy volt, hogy délután 5 után lesznek lezárások. Na most mi 2:30-kor mentünk arra, és már le volt zárva az út, úgyhogy tehát az első desztinációt azt kiütöttük, és akkor elmentünk egy nagyon hosszú strandra, amelyik viszont ott egy, hát egy ilyen beépített rész. Ott a parkolással volt a nehéz, mert már délután 2-kor már rengetegen voltak, de sikerült, hát ilyen relatíve, tehát mit tudom én, hogy körülbelül egy ilyen kilométerre a strandtól találni egy üres parkolóhelyet, úgyhogy gyorsan leparkoltunk, lesétáltunk a strandhoz, és ott mivel nagyon hosszú a strand, tehát ott a délután az volt a jó, hogy délután 2-t este 8-ig lehetett strandolni, és egyébként nagyon, nagyon jó. Tehát az összes strand Menorkán szerintem nagyon jó, tehát finom a homok. Most még az átlagosnál is egyébként néztem, a sok évi átlagnál sokkal melegebb volt a víz, tehát talán túl meleg is
1: az
2: volt.
1: Az Adria is, igen.
2: Mert néha 30 fokig is elért, tehát 29-30 fok is volt a víz, ami már egy kicsit a hűtés, mert megzavarja ilyenkor, hogy már érzetre se annyira hűvös a víz, de úgy egyébként kristálytiszta, gyönyörű a part, csak hát kicsi a sziget, meg nagyon sokan voltak, úgyhogy főleg ezen a naplementés, mi egy olyan helyen voltunk, ahol tényleg moccani se lehetett az emberektől, aztán este, amikor volt a napfogyatkozás, viszont az egy teljesen másik élmény volt, mert olyan volt, mint egy koncerten, tehát, hogy mindenki várta, vártuk a tömeggel.
1: Nagy
2: üdrivalgás volt, fütyülés, tapsolás, tehát hogy ilyen tényleg olyan volt, mint egy előadást néznénk, tehát mint egy koncertélmény, tehát ilyen hasonló.
1: Mi magunk törtünk ki lelkesen üdrivalgásban.
2: Úgyhogy, de emiatt azt láttuk, viszont egy olyan helyen láttuk, ahol volt egy hosszú szikla, tehát az nem pont a tengerbe ment, úgyhogy mi talán egy-két perc előtte ment le a nap, mint úgy egyébként más helyen, ahol a tengerbe ment volna, viszont a teljes napfogyatkozást láttuk, és utána, amikor már a részleges volt, gyakorlatilag egy ilyen sarló alakú nap ment le így a hegy mögött, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes látvány.
1: Ez egy abszolút érdekessé tette, tehát ugye beszökítette a megfigyelési helyeknek a lehetőségét, de nekem is maga utána a visszafelé részleges fázis, amikor már egyre nagyobb része látszott a korongnak, az nagyon-nagyon érdekes volt, és nekünk is kb. Ilyen olyan volt, mint a hold, egy vastag hold, és abban a fázisban elkezdett lebukni, és egy nagyon-nagyon érdekes és különleges volt. Ilyet sem fogunk látni, hogy éppen naplementekor van a fogyatkozás a mi életünkben. Na jó, akkor lépjünk tovább a következőre, jó? Mert oké, ez most ezen túl vagyunk, ezt így sikerült megoldani, és nagy élmény volt, pedig teljesen különböző körülmények között láttuk. A jövő évi, ahogy említettük, azért izgalmas, mert hogy maga, most nekünk másfél perc volt ez a totális fázis, amikor tényleg elsötétül minden. Még annyit, hogy előtte és utána, meg a teljes fázis alatt is olyan színek semmikor sehol nincsenek, amik akkor belepik a tájat, amiket a nap akkor valahogy kiad, ami akkor átszűrődik, és olyan egészen érdekes és furcsa színekbe öltözik a táj, szóval az önmagában lenyűgöző egyik legszebb része, nem is, akkor bele is tudsz nézni szemüveg nélkül, ugye akkor elvileg a teljes takarásban van a nap. Úgyhogy ez a rész is fantasztikus, és jövőre a 2027-es augusztus 2-ai esemény, amikor lesz, ott viszont akár 6 percnél hosszabb is lehet ez a bizonyos teljes fázis, ami a leghosszabb, ahogy említettük. Na de, hol érdemes ezt nézni? Érdekes lesz a sávja a totalitásnak a jövő évén. Éppen csak egy icike-picikét érinti Spanyolország déli részét. Tehát Spanyolország most 2-t is kap, csak ugye különböző területeken. És nagyon nagy a változatosság abban, hogy milyen hosszú ez a bizonyos totális fázis. Nyilván a legtöbben a leghosszabb részekre fognak gondolom menni, és Malagában, ugye, vagy Malaga, nem, Sevillától délre, ugye, ott talán csak 2 perc, de Gibraltárnál is már szám, hogy 3 vagy 4, de utána jön Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Szaúd-Arábia.
2: Ezt a vonalat, kicsi része, Tunézia
1: része csak. A nagyobb. És, de ott is változó, és Egyiptomban vannak 6 percesek, de egyébként 4-5-6 perces totalitásokat lehet látni. Na, akkor viszont hova menjen az ember? Az egy fontos dolog, hogy itt azért az a része kiesik, miután délelőtt lesz, és nagyon magasan lesz a nap, tehát bárhol vagy, fölnézel, megnézed. Tehát nem lesz az, hogy csak a nyugati horizont már közel a nap lementéhez, és külön feladat helyszínt keresni, hogy lásd egyáltalán, bárhol fölnézel az égre, gyakorlatilag megvan. Itt szerintem olyan nagy időjárási kétségek sincsenek, ennek a területnek a nagy része az bőven 80% fölötti, felhőmentes, persze vannak kisebb részek, amiknél más. Ezt meg sem futottam, ezt a kört most, hogy igazából hol mennyi, nagyjából hasonlóan felhőtlen égben lehet bízni. Rá lehet persze fázni, de szerintem itt meg lehet oldani valószínűleg autó nélkül is. A nagy kérdés a szállások. Már most egyébként óriási száll. A mostani hype után a sajtóban is nagyot ment, beözönlöttek a szállásfoglalási kérések szinte mindenhol. Te azt mondtad, hogy lehet, hogy ez a hullám lezajlik utána, akkor majd télen, amikor majd kevesebb szó lesz róla, akkor majd talán lesznek még jó lehetőségek, lehet, hogy érdemes addig várni. Úgyhogy ezek közül lehet eldönteni. Neked mi a tipped, vagy te hova mennél szívesen megnézni?
2: Hát én most jókulva ebből a menorkai, tehát így utazásból látszik, hogy azért fontos, hogy, tehát, hogy az első hype-kort szerintem nem érdemes, tehát ott is valószínűleg tehát az volt, hogy sokan elindultak, aztán utána ilyen egy-két hónappal előtte már kevesebben, tehát ugye nyilván akkor kell foglalni, amikor a sajtó kevesebbet ír róla. Tehát amikor már elkezd írni a sajtó, akkor már valószínűleg késő lesz, úgyhogy szerintem ez a november, december az érdekes. Most hová menni, ez egy nagy kérdés, mert egyrészt időjárás szempontjából, tehát Észak-Afrika az a hely, ahol szinte, tehát hogyha így az ember megnézi a térképet, amikor tényleg nagyon-nagyon, tehát ott a Szahara fölött szinte soha nincsen felhő, tehát ilyen szempontból ott minél beljebb van a Szaharába, tehát nyilván mondjuk Egyiptomban szerintem ott Luxor környékén nem láttam még statisztikákat, de valószínűleg ott szinte nulla, de mondjuk Tunéziában is egyébként szerintem nagyon-nagyon pici lesz az esélye annak, hogy
1: nem is az időjárás miatt kérdem, igen, mert igen. Szerintem megbeszéltük.
2: Nem, azért ez fontos dolog, hogy az ember nyilván az időjárás olyan szempontból érdekes, hogy például hol van nagyon meleg, mert ebben az időben, tehát azért ez az augusztusban, mondjuk Egyiptomban.
1: Mert ez 2 óra, amíg ezt megnézed, és nem mindegy, hogy előtte, utána hol töltöd
2: az
1: időt,
2: tehát, hogy az ember elmegy egy hétre, és közben egy hétig szenved a, nem tudom, 40x fokos hőségbe, és azért az 5 percért, az mondjuk nem biztos, hogy tehát itt ezt is végig kell gondolni, hogy előtte utána az ember mit csinál, meg
1: hát mennyire... Nézd, Spanyolország is bőven benne van, most is 35 fok volt nálam, tehát az benne van, hogy...
2: Ott teljesen már, én azért ott Gibraltár környékén voltam, és ott például ott pont az ellenkezője a probléma, tehát amikor nyáron augusztusban például Sevillába leszálltunk, 45 fok volt, viszont közvetlenül a tengerparton viszont ilyen 30 fok körül van, mert a maga a tenger, tehát a gibraltári szoros mind a két oldalán egyébként még augusztusban is ilyen 20-22 fokos maximum.
1: Ez igaz, de Gibraltárt én azért zárom ki, mert oda fog menni a félvilág, és akkora tömeg lesz, hogy gyakorlatilag nem fogsz tudni megmozdulni, meg akár bejutni se, vagy hát nagyon nehezen. Hát, noha most éppen könnyítették, tehát most már útlevél ellenőrzés nélkül ugye be lehet menni, ez ugye idei nemrégi hír, de hát nekem ez a
2: hát verzió. Én nem a maga Gibraltár, tehát nyilván ott a környékén. Aha. Tehát én a környék olyan szempontból érdekes, hogyha az ember egy kicsit bírja azt a hűvösebb vizet, tehát ilyen 20-22 fokos vizet, ott egyébként még augusztusban is üresek a strandok normál esetben. Tehát,
1: Szóval a Spanyolország felé hajlasz.
2: Nem feltétlenül hajlok, csak ugye az a kérdés, hogy az ember mit szeretne. A másik, a Tunézia talán a legjobb ilyen olyan szempontból választás, hogy ott tehát jó is az idő, tehát közel a tenger, tehát hogy azért mivel földközi tenger hűvösebb olyankor, tehát hogy ott a parton azért nincs annyira meleg, mint mondjuk Egyiptomban. Tehát az egy érdekes dolog, meg a másik, amit hát ugye hajózás. Tehát azért érdemes megnézni abba az időszakban, mert biztos, hogy lesz egy jó pár hajó, amelyik kering földközi tengeren, és pontosan beleesik. Tehát én szerintem már a hajótársaság, mondjuk nem néztem a útvonalakat most, de...
1: Már rég meghirdették, igen, és nyomják, és ráadásul most természetesen, hogy ekkora hype volt körülöttem, most ismét nyomtak egy kis marketinget neki a jövő évi utaknak, ott biztos duplájára van árazva mindegy, gyakorlatilag mindegyik a szokásoshoz képest. A baromi drága, de nekem nekem az nem szimpatikus, ott a 1000 ember között nyomorogva mindenki ugyanazt a pontot nézi a hajó fedezetén, tehát ez a...
2: Ez tény, de nyilván az, hogyha mondjuk valahol, az olyan szempontból érdekes, hogy Európából nyilván valahol, tehát hogyha mondjuk nem elindul mondjuk Genovából, vagy akárhol ez a hajó, tehát nyilván könnyebb eljutni mondjuk a kiindulási pontra.
1: Igen, ez igaz, persze.
2: Tehát mondjuk, ha Egyiptomba, vagy Tunéziába, vagy nem tudom, Gibraltár környékére...
1: De oda repülsz, visszarepülsz egy 30 ezeres repülőjeggyel, akkor azért, és akár egy-két nap alatt megnézed, és eljössz onnan, ahhoz képest irgalmatlan nagyobb költség, mert egy hajót, mármint egy ilyen óceánjárós. De helyi hajókat foglalni, az egy jó lehetőség egyébként is onnan nézni esetleg, azok is nyilván tele lesznek, mert tömeg ott is ott lesz, de az úgy jónak tűnik. Meg amit ma említettél, hogy esetleg a területen kívülről behajózni, ugye Málta éppen kívül esik a területen, igen, de biztos fognak onnan is indulni.
2: Hát onnan közel volt pont egy magyar ilyen utitársunk, aki nézte itt a napfogyatkozást, ő gondolkodott azon, hogy Máltáról valamilyen hajót bérelni, és azzal behajózni, mert ott a relatíve közel lesz az a totalitás.
1: Tehát, jó, hogy figyelj, szerintem visszatérünk majd még később, amikor egészen konkrétabb ajánlatokat is látunk, mondjuk szerintem egy fél év múlva, amikor éppen senki nem beszél róla. Én most annyit tudok, a repülőjegyeket átfutottam, szépen fölmegy előtte, tehát ha megnézzük azokat a helyeket, ahol most van nyári menetrend, például a Vizernél a terület, az érintett területekre, tehát mondjuk Hurgada, az még, és onnan mondjuk könnyen megközelíthető nyilván Luxor, vagy mondjuk Marrakesh, ahonnan a totalitás, ami megint csak közel van, ezek már most látszik, hogy duplára fölmennek, de mondjuk azért 20-30 ezer forintért most is, ha valaki akarja, már például le tudja foglalni. Ennek a nagy előnye, hogy ha megvan a jegyed, akkor nagyjából lehet egy biztos, lehetne, és akkor most jön a feltételes, lehetne egy biztos időpontot, amikorra már szállást is tudsz mellé tenni, csak hogy a menetrend módosulhat, főleg ugye a Vizernél, úgyhogy az sem biztos, hogy akkor fogsz repülni, és addig nem módosítják a menetrendet, tehát így előkészülni elvileg lehet, egyek már most is vannak, nyilván drágábbak a szokásosnál, de nem egészen elvetemült árak vannak, mint egyébként most nem voltak egészen elvetemült árak ennél a mostaninál, úgyhogy na, ennyit akkor a napfogyatkozásról, a 2027-esről. Ez persze nem azt jelenti, hogy mi fölcsaptunk ilyen állandó napfogyatkozás üldözőknek. Én azt mondtam, hogy ha hármat látnék életemben, mert egyszerűen lenyűgöző, akkor jól, ne kettő megvolt a Magyarország után, ez most. Én lehet, hogy akkor le tudom ezt a harmadikat, és utána már túllépek. Ezen, ha már itt van, és ez a leghosszabb és leggyönyörűbb várható jövőre, akkor 27-ben még ezt megnézném. Aztán onnantól közben már a gyerekek eldöntik, hogy öreg korokban mit néznek, nyilván. De ez talán ér, mindenkinek ajánlható, aki egyszer tényleg szeretné ezt a gyönyörűséget még élvezni az életében, és esetleg nem biztos benne, hogy a legközelebbi magyarországi alkalom 2080 valamennyi? Hogy 70 valamennyi?
2: 2081.
1: Igen, én már 100 fölött lennék, tehát nekem nem túl sanszos, 80 valahányban lesz, hogy akkor ezt el fogja tudni csípni. No, gyorsan itt akkor az első körben, mindjárt folytatjuk a még ígért témáinkkal, ez tehát az Okosutas magazin, pár perc múlva folytatjuk, maradjatok velünk.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Muzslai Franciszkó vagyok a Dexshell zenekarból, ti pedig a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
1: Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okos utas magazin. Kicsit túl turizmusozunk, mert hogy Alexi barátom beleszaladt egy tüntetésbe. Az mit jelent, hogy akkor meglátták, hogy turista vagy, és akkor téged is megdobáltak papuccsal, vagy hogy tojással?
2: Nem, szerencsére vagy? Nem ilyen agresszívan át. Tehát ez egy kicsit ilyen alapvetően a helyi kormányzat ellen volt ez a tüntetés. Tehát, hogy nem
1: ez is Menorcán, ugye?
2: Igen, Menorcán, tehát ott az egyik városban. Tehát hogy az volt a tüntetés, hogy kiültek az egyik templom téren helyiek, kiraktak ilyen asztalokat, és ott ettek, ittak, tehát hogy így demonstratíven vissza akarták foglalni egy kicsit a teret a turistáktól, meg az idegenektől, tehát hogy ők azért helyben vannak, de alapvetően, ahogy utána olvastam, tehát hogy egy része, tehát hogy nyilván összefügg a túlturizmus, tehát hogy a vízhiánya kapcsolatos, a lakhatási válság, tehát nyilván a túlturizmussal kapcsolatos problémák, ellentüntettek.
1: És mi lenne az elvárás? Vagy hogy...
2: Hát nyilván az elvárás, ami egyébként maguknak turista, tehát én turistaként is egyébként írtózom általában az olyan helyektől, ahol már látszik a turizmusnak a jelei, mert itt is Menorcán, tehát most nyilván most volt ez a napfogyatkozás, most oda mentünk, mert nem volt más választás, de már legalábbis az ember meg akarta nézni a napfogyatkozást, tehát hogy nem volt olyan sok opció, de alapvetően az, hogy nehezen tudsz parkolni. Kimész a strandra, már azért érzed, hogy túl sok. Még az olyan strandokra is egyébként, ahol kimentünk, ahol nem városba volt, hanem kijebb, tehát már ott is már probléma volt, hol parkol, stb. Tehát hogy érezni, hogy egy idő után, tehát egy adott helyen, ha már nem, tehát nem optimális a helyzet, akkor már a turista se érzi jól magát. De városokban is, amikor már többen vannak a turisták, mint a helyiek, akkor pont az veszik el a városból, hogy te elmész egy idegen városba, ahol a helyi feelinget akarod átérezni. Tehát nem azt akarod, hogy most nem tudom, német turistákkal, vagy nem tudom milyen, vagy angol turistákkal tolongjál Spanyolországba, mert az nem Spanyolország akkor, hanem tehát nyilván az az optimális, amikor mondjuk a turisták száma, mondjuk nem tudom, 10-20%-a mondjuk a helyieknek, tehát maximum, tehát hogy nem, tehát azt érzed, hogy többségben vannak az adott helyen a helyiek, tehát és akkor érzed át az adott helynek a feelingjét. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem nyilván racionális ez a tüntetés, hogy minden, tehát hogy alapvetően a szállás tulajdonosok, meg a adóbevételeket hát
1: Total ellenérdekelt felek vannak. Gyakorlatilag az... akinek a turizmus biztosít megélhetést, ők támogatják, mindenki más meg gyakorlatilag ellenzi, mert ők csak a rossz részét látják, nem?
2: Hát igen, igen, és ilyen szempontból fontos, ahol én azért látom ilyen pozitív jeleket valahol, ahol valamilyen formában korlátozzák. Tehát például most Rómában, tehát nyilván az, hogy hogy osztják a jegyeket, például a Kolosseumban még lehet azon javítani, de az, hogy például előre le kell foglalni például a Kolosseumban a belépőt, és az egy szűk keresztmetszet. Nyilván most elmész Rómába, most nem lehet most csak úgy lefoglalni egy repülőjegyet Rómába, és oda sétálni a Kolosseumhoz, ahogy régen. Tehát én 20 évvel, 25 évvel ezelőtt megcsináltam azt, hogy vettem egy repülőjegyet Rómába, és besétáltam a Vatikáni Múzeumba, a Kolosseumba.
1: Hát ezt már gyakorlatilag sehol nem lehet.
2: Most már ugye előre kell megvenni, vagy Párizsban most már előre kell megvenni az Eiffel-toronyba a jegyet, de ez olyan szempontból jó, hogy ha az ember látja, hogy elfogytak aznapra a jegyek, stb., akkor átgondolja, akkor mégsem megy oda ezer.
1: Persze, hát ez tisztesod, de ez már évek óta így van.
2: 10 millió módik turistaként a helyen, tehát egy kicsit ezeken a helyeken lejjebb veszi a turizmust, és amikor az ember meg oda megy...
1: Nem vette lejjebb, tehát attól, hogy ezek a helyek teltházasak lettek, attól még a turisták száma bővült az elmúlt években. Tehát hát, ez a, úgymond a flow-t, meg a várakozást csökkentette, meg az, hogy hetekre előre kell esetleg foglalni legnépszerűbb helyekre, nem úgy néz ki, hogy ettől csökkent volna a turisták száma, csinálnak mást, vagy máshogy nézik meg, vagy szóval

0: eddig nem látszott abból, hogy csak azért, mert ezt elektronizáltuk, meg egyszerűbbé tettük, attól még bármi változott volna a turisták oda utazási kedvében.
1: Nem néztem statisztikákat, de úgy érzetre szerintem meg fogja állítani, mert hogyha mondjuk például egy Rómába, tehát hogyha te azt mondod, előre nem tudsz, és mondjuk jó, ha már nem tudom, 27. alkalommal vagy ott, és nem szeretnéd már se a Vatikánt, se a Kolosseumot, most
0: de
1: már
0: de minek mész oda 27. alkalommal? Inkább ez a kérdés.
1: Hát igen, tehát hogy az a kérdés, hogy most, de azokat nem csökkenti, de aki ezeket meg akarja nézni, azok közül szerintem csökkenti, mert alapvetően, tehát hogyha van egy szűk keresztmetszet, és van egy maximális kapacitás, tehát te nem tudod meg, fizikailag nem tudod meghaladni, tehát hogy akarhatna az ember oda menni, nyilván van egy kapacitás egy adott napra, hát és az a maximum, amely...
0: Igen, hát a matek szerint tényleg így van, de egyelőre, egyelőre ennek sok jele nincsen, de nyilván van egy határ, ami fölött már egyszerűen tényleg.
1: Én olyan szempontból tapasztaltam, hogy legalábbis azt az érzetet, hogy most legutoljára egyik fiammal voltunk Rómában, és akkor Kolosszomban bemondtunk, az, hogy előre meg tudtuk venni a jegyet, és nem kellett egy, nem tudom, 2 órás sort kiállni, az már egy sokat javított azon az élményen, hogy oda mentünk a Kolosseumhoz, volt egy időpontunk, és akkor 5 perc alatt bementünk.
0: Persze.
1: Nem az volt, hogy most ott tolongunk órákat, meg stb., hanem így be volt osztva az időpont, tehát hogy turistaként is egyébként sokkal jobb, ha nem kell végigjárni ezeket a sorokat.
0: De ez a panaszok nagy részén semmit nem fog változtatni, a lakhatási válságon ez nem fog javítani az egyéb problémákon, amik a felmelegedésből fakadnak, úgyhogy ez a, biztos, hogy belünk marad ez a probléma. Én csak tényleg csak azt tudom javasolni, hogy amennyire lehet, legyünk hatékonyak, tehát nézzünk meg mindent, de lehető legkevesebb idő alatt, hogy másoknak is jusson, hogy ne terheljük túl a városokat, ne menjünk többször, ha már láttuk ugyanazt, meg menjünk csúcsidőn kívül. De ez a mi pénztárcánknak is jó egyébként, meg a városnak is, meg minden helynek, ahol ez problémát okoz.
1: Hát így van, vagy csúcsidőn kívül, vagy fedezzünk fel új destinációkat.
0: Az a legfontosabb, persze.
1: Egyébként, tehát van azért rengeteg hely a világon, és az a baj, hogy ez a turizmus marketing olyan, hogy az emberek benne van, hogy most nem tudom, Párizst, Rómát, meg nem tudom, meg X-ib, meg nem tudom, milyen helyen szeretne nyaralni, de ha egy kicsit utána néz, azért vannak kevésbé felkapott helyek, amelyek egyébként nem rosszabbak, sőt, pont azért, mert kevésbé felkapottak azért, tehát például Görögországban is, ugye van, nem tudom, 4, 5 vagy 6 ilyen nagyon népszerű sziget, ahová mindenki elmegy, de nem biztos, hogy azokon a szigeteken egyébként a legjobb a nyaralni.
0: Szerintem ez pont a mi hallgatóink pont tudják. Szerintem. Úgyhogy ugorjunk gyorsan szerintem tovább a bankkártyás ígért témakörünkre, mert fogyóban a műsoridő, és ezt mindenképpen be kell, hogy zsúfoljuk, és gyakori kérdés, és tényleg szerintem 2-3 évente meg is futjuk itt a műsorban is, hogy kell-e cash-t vinni? Kell-e még készpénz, vagy jó-e a kártya? És hát nagyon sok ország van, ahol egyáltalán nem kell, sőt, gyakorlatilag semmire sem mész vele. Tehát ha Skandináviát veszed, akkor ott, ahol amúgy sok helyen még probléma szokott lenni, az ilyen apróságok, hogy kell egy kávé, be kell menni a nyilvános WC-be, apróságot kell venni a trafikban, vagy az utcai árusnál, fölfelé a hegyre, a vár felé, ott egy vizet meg kell venni, mert hirtelen kevés lett. Tehát ezek nyilván megvannak, de ezeken túl, vagy már ezeknél is a kártya működik, gyakorlatilag egész Skandináviában, az összes nyilvános WC-ben, mindenhol, és Anglia a legérdekesebb példa, azt hiszem leggyorsabb volt a változás, hogy teljesen kiiktatódott a készpénz. Nagyon érdekes látni, hogy a utcazenészeknek ott van a kis terminálok, a kis telefonos terminálok, ahol beállított, hogy mennyit dobsz digitálisan az ő kis kalapjukba, ott egyáltalán nem kell. Ami engem meglepett, hogy Németországban és Ausztriában, hogy bele lehet szaladni abba, hogy nincsen kártyaelfogadás üzletekben, látványosságoknál is, oda többet érdemes vinni. Ami Görögországban volt jellemző, ez az értékhatárosítás, az még mindig játszik. Tehát azon azért meglepődtem, hogy egy ilyen turisták által fölkapott helyen is, mint a Königsee például Németországban, és ott mondjuk egy ajándékboltban minimum 10 euró alatta nincs kártya elfogadás, tehát ott is abszolút a készpénz felé terelnek még mindig, tehát ezek sajnos megvannak, úgyhogy ahol még sok kellett, nyilván a szokásos mosdó kérdés az Csehországban is probléma, az még Lengyelországban is probléma, a Balkánon sok helyen, tehát szinte mindenhol, tehát ha ilyen van, hogy akár csak egy buszállomáson, mielőtt fölülsz a buszra, nyilván szeretnél elmenni egy hosszabb buszút előtt, ott mondjuk nagyon kellemetlen, hogyha nem tudsz bemenni, mert nincs nálad egy eurós, vagy éppen helyi pénz. Szóval ezekre érdemes tartalékolni gyakorlatilag Skandinávián kívül mindenhol. Ami így még a Balkánon nekem így furcsa volt, illetve nem, annyira nem volt furcsa, csak még mindig szabályként tekinthető, hogy a digitális foglalás, levelezés, szállásoknál az abszolút mindenhol működik, de a fizetés az készpénz. Tehát Bookingon, Airbnb-n, bárhol lelevelezed, de itt eljönnek, és van szobaátadás, és van szobaátvétel, itt még nincsen kis kulcsos szekrény, ahol, illetve van sok helyen, de még mindig sok helyen nincsen, és készpénzben kérik a szállásdíjat. Úgyhogy erre érdemes rákérdezni, mert ha nem kérdezel rá, akkor ő náluk a természetes, hogy a készpénz, akkor nagyon kellemetlen meglepetés, hogyha éppen nincs nálad, és akkor nem tud kifizetni. Én két alkalommal is például Montenegróban rákérdeztem, hogy és akkor Revoluton átküldöm, mert olyan nyilvánvalóan tűnik, hogy szinte mindenkinek van, vagy hát ebben az iparágban dolgozik, az olyan nekünk nincsen. Tehát cash is king a szállásadóknál, miközben az éttermekben, boltokban, bárhol is a legkézenfekvőbb és egyszerűbb. Hát ennek gondolom, hogy valószínűleg itt is adózási okai lehetnek, de ezt csak tippelem, turistaként tippelem, de hogy erre érdemes fölkészülni. Szóval egyrészt a kis gurulós euró érmék, ami fontos, hogy legyen szerintem tartalékban pont ilyen esetekre. Másrészt azért az a néhány száz euró, lehet, hogy évekig nem lesz rá szükségünk, de azért egy üzemzavar lehetősége bőven benne van, akárcsak nagyon kellemetlen, hogyha az étteremben már fogyasztottunk, és a végén éppen van egy órás üzemzavar, és nem működik a kártyaterminál. Előfordul, Görögországban többször is beleszaladtunk, tehát aztán te a spanyol áramszünetről meséltél annak idején bőven sokat.
1: Én az elmúlt egy évben kétszer futottam be ilyen problémába, ugye tavaly ez a spanyol áramszünet volt, amikor ugyan Kanári-szigeteken voltunk, de ugye a kártyafeldolgozás az Spanyolországban volt, ugye egy Kanári-szigeteken leállt mindenhol a kártyaterminál, szerencsére pont a utolsó nap benzint ki kellett fizetni az autóban, meg mit tudom én, de benzinkúton szerencsére volt nálunk készpénz, úgyhogy ki tudtuk fizetni a benzint.
0: Mit csináltál volna, ha nincs?
1: Hát nem tudom.
0: Nem tudom.
1: Tehát így, amikor megtankolsz, és akkor nem fogadják el a kártyát, akkor nagyon kellemetlen. Most meg idén pont itt Menorkán, meg abba futottunk bele, hogy az OTP-nél volt valami, tehát próbáltam OTP-s kártyával fizetni, és ott volt valami probléma.
0: Igen, újabb jó tanács, hogy kártyából is legyen minimum kettő, de inkább három. Az se baj, hogyha különböző bankok és különböző kártyatársaságok logói vannak rajta.
1: Sőt, néha különböző országok is, tehát hogy mondjuk egy Revolut mondjuk nem tudom, tehát hogyha például akár egy ilyen országos probléma volt, mint Spanyolországban, vagy Magyarország, tehát ne csak magyar kártya legyen, hanem legyen egy ilyen külföldi kártya, vagy stb. Tehát hogy az is ilyenkor segít megoldani a problémát. Tehát ami az aprót illeti, alapvetően nyilván alapesetben az ember euróval indul, de hát azért vannak nem eurós országok, és ott azért most például ez a Norvégia, vagy ilyesmi, hát egy, nem tudom, Budapesten be lehet-e szerezni egyáltalán norvég koronát, vagy ilyesmi, tehát hogy van, amikor nehéz beszerezni, meg vannak olyan országok, ahol szerencsére nem euró, tehát például Szerbiában ugye nincs euró, de ott azért mondjuk ilyen WC-re, vagy bármire elfogadnak eurót szerencsére, de az a kérdés, milyen ország? Tehát azért az apróval, tehát például Nagy-Britanniában is például probléma, hogyha Magyarországon lehet, hogy papírfontot tudsz, de már például érmét már nem olyan könnyű azért.
0: De Angliában szerezni. Pont azt mondtam, hogy Angliában elmerek indulni abszolút mindenféle tartalék nélkül, mert ott aztán az utolsó mindenhol. Ott egyetlen kocka volt, hogy tényleg leállna a rendszer, tehát tényleg a 0001-es esélyt azt általában próbálom elhajtani magamtól, és már font nélkül bátran elmerek indulni, és Norvégiában is egyébként, meg Izlandra is, tehát ez abszolút nem probléma.
1: Ilyenkor azért valamilyen két, tehát eurókészpénz az mindig van, tehát hogy azt mondjuk legalább
0: legrosszabb
1: váltani.
0: Esetben
1: tehát
0: valahogy átváltani.
1: Legrosszabb esetben igen, tehát lehet valakinél, vagy valahol egy pénzváltónál mondjuk átváltani, és akkor lesz helyi, de mindenképpen azért jó, ha van az embernél készpénz.
0: Tehát. És persze utolsó jó tanácsban nyilván ez is kézenfekvő, de lehetőség szerint ne ugyanott legyen a készpénz, meg a tartalék euró, illetve tartalék hát érmék, illetve bankjegyek, ahol a kártyákat tartjuk, és az se baj, ha mondjuk a kártya teljesen máshol van, ahol a telefon, ami benne van az egyik kártya is például, úgyhogy ez az elkülönítési szabály, ez nyilván mindenki számára egyértelmű, hogyha véletlenül valamelyiket elveszítenénk, vagy ellopnák, akkor azért még maradjon más fizetési lehetőség. De mondom, nagy részt 99%-ban most már Európában gyakorlatilag el vagyunk, csak és kizárólag kártyás digitális fizetésekkel. Na, ennyi fért a műsorba. Nagyon szépen köszönöm, Alexi, hogy ismét itt voltál, és jól megbeszéltük ezeket a dolgokat, hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük természetesen, és azzal búcsúzunk, hogy okosutas.hu, bízz magadban, utazz okosan, hallgassatok minket, olvassátok a szájtot is, és jövő héten ismét találkozunk. Szervusztok!
1: Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod!

0: Sziasztok, Patkós Márton vagyok. Hallgassátok a Rádió Cafét.
1: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: Mindig is csodás lélekjelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet.
4: Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
8: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni. Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Megújul a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal, életet is mentettek a fiatalok a Balatonnál, 30 fok alatt maradnak a csúcsok, Demeter Dia vagyok. Megújul a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal. Uniós támogatással 174 milliárd forintot költenek rá 2030-ig, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a mostani 1-2 helyett 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet majd óránként. Akadálymentesítik az állomásokat, parkolókat építenek. Hozzátette, egyre többen ingáznak a környékről a fővárosba, és ha vonzóbb lesz a vasút, sokan leteszik a kocsijukat, így az utasforgalom akár a 3-4-szerese is lehet a mostaninak. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. A Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata július elejétől augusztus 20-áig tartott, és 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta le rádiónkra Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
10: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak. A strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad.
9: A napokban újabb helyi járatok lettek követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Közel 24 ezer futót várnak szeptember 6-án a 41. Vízer Budapest filmmaratonra. A Budapest sportiroda szerint minden eddiginél nemzetközi mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Az esemény egyben a félmaratoni magyar bajnokságnak is otthont ad. A mezőny a Pázmány Péter sétányról indul, az útvonal pedig több világörökségi helyszínt is érint. A versenyt online közvetítésen is követhetik a szurkolók. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, északnyugati szelettő felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
11: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.
12: Sziasztok, ez a Borra való gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. A mai adásban egy nagyon izgalmas témát szeretnénk nektek elmesélni, és egy egész komoly csapat gyűlt itt össze a stúdióban, lehet, hogy ennyien nem is voltunk még, hiszen a kajakalandról lesz szó, ami egy igen-igen jó kezdeményezés, és egy nagyon jó program az UNICEF Magyarország részéről, és itt is van a stúdióban Mészáros Antóni, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója, illetve Kalas Györgyi gasztró és gyerekkönyvíró, Fördős Zé, a Street Kitchen alapítója, és Segedűs Izabella, aki az UNICEF-nél adománygyűjtési csapatvezető. Sziasztok!
13: Szia! Köszönjük a meghívást!
12: Kajakaland, amikor szerintem nem csak azok, akik támogatói az UNICEF Magyarországnak, hanem nagyon sokan láthatták ezt a kampányt, ezt a kezdeményezést. Antónia, miről szólt ez? Miért volt ez fontos?
14: Hát igazság szerint ez egy folyamatos történet, és nagyon reméljük, hogy lesznek, akik még csak ez után csatlakoznak hozzánk. Időhatár itt szerencsére nincsen. És alapvetően arról szól az egész, hogy hogyan tudunk támogatásokat gyűjteni a világ legkiszolgáltatottabb gyerekeinek a túlélés megsegítésére, hiszen az UNICEF jelen van 190 országban és területen, és ezek között Magyarországon is, de itt nem csak magyar programokat futtatunk a magyar gyerekek segítésére, családok támogatására, hanem a világ legnehezebb sorsú gyerekei számára is gyűjtünk adományokat, és így támogatjuk a szervezet globális programjait. Az az igazság, hogy ennek a műfajnak, aminek aztán a kajakaland is egy újabb leágazása lett, az eredetije egyszerűen azt jelenti, hogy olyan emberek, akik szeretnének segíteni, jótékony céllal minden hónapban átutalnak egy alacsonyabb összeget az általuk választott jótékonysági szervezetnek. Itt tényleg nem kell vagyonokra gondolni, annyi, amennyit elparkolunk pár óra alatt a belvárosban, vagy amennyibe egy doboz csokoládé kerül, 3-4 ezer forint jellemzően az az összeg, amivel emberek szokták így rendszeresen segíteni az általuk választott szervezetet, és ez azért nagyon fontos a szervezeteknek, mert az ilyen rendszeres adományozás teremti meg az igazi stabilitást, aminek köszönhetően kiszámíthatóan tudják tervezni a bevételeiket, és tudnak például a mi esetünkben életmentő gyerekvédelmi program működtetni. Na most, amikor azt mondtam, hogy ez így szokott működni, akkor azért az az igazság, hogy ez Nyugat-Európában meg a világ fejlettebb, gazdagabb társadalmaiban szokott így működni hosszú évtizedek óta. Magyarországon azért azt tapasztaljuk, hogy nehezebb egy kicsit átvinni ezt az akadályt, hogy valaki megértse, hogy miért fontos.
12: Hogy rendszeres támogató legyen?
14: Igen, hogy egyrészt, hogy eleve támogató legyen, hogy az adományozási kultúra még nem tartott, mint tudom akár csak néhány ország határral arrébb, de másfelől ez a rendszeresség, ez különösen szokatlan gondolat még gyakran magyaroknak. Úgyhogy azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne valami fajta reciprocitást mégis belevinni ebbe a történetbe, és hogyan tud valaki úgy támogatni minket, vagyis rajtunk keresztül kiszolgáltatott gyerekeket, hogy közben ő is kap valami értéket a saját családja, adott esetben a saját gyerekei számára. Több ilyen történet is volt már az UNICEF Magyarország égisze alatt. Berg Judittal két kis dinós mesecsomagokat futtattunk évekig. Most is lehet a Paddington Mackó utazásához csatlakozni 4 és 10 év közötti gyerekes családoknak. De azon gondolkoztunk, hogy mit tudnánk nyújtani, amivel a picit idősebb korosztály is kaphat valamit hónapról hónapra. Mi az, amit szeretnek a gyerekek, szeretnek a családok, ami egy jó, szerethető hozzájárulás az ő életükhöz, miközben ők támogatják a kiszolgáltatott gyerekeket, és így jutottunk el oda, hogy hát enni mindenki szeret, főzni nem mindenki szeret, de jó lenne, ha sokan szeretnének, és tartottunk annak idején, most már évekkel ezelőtt egy úgynevezett workshopot Z-éknél, a Street Kitchen bázisán, ahol elkezdtük körbejárni, kitalálni, hogy mit is nyújthatnánk, és akkor itt lehet, hogy át is adom a szót, mert eleve sokáig beszéltem, meg ez amúgy is a Z-asztala, hogy mit találtunk ki közösen, és hogy áll össze ez a kajakaland, illetve, hogy a kiinduló pontok, mert azokat te adtad meg annak idején, hogy ugye az emberek szeretnek enni.
15: Igen, hát legalábbis én ezt vallom most már elég régóta, meg mondjuk mondhatjuk, hogy ebből is próbálok megélni. Azért előzményként azt szerintem meséljük el, hogy mi az UNICEF-fel, tehát Street Kitchenként, illetve fürdőzőként már évek óta, én nem is tudom most így hirtelen vissza
14: idézni,
15: de már nagyon sok éve együtt működünk. Tehát van egy ilyen alapvető gasztrós összefonódásunk, és nyilván, amikor mi az UNICEF-fel valamilyen együttműködésben vagyunk, akkor mindig megpróbáljuk a gasztronómiát belecsempészni. Például tökre emlékszem arra, ami szerintem egy ilyen nagyon jó kezdeményezés volt, amikor egyszer egy éttermet rendeztünk be a Street Kitchen bázison, az nekünk van egy ilyen kis tetőteraszunk, és gyakorlatilag vacsorát értékesítettünk, belépő jegyet erre az zárt körű eseményre, azt hiszem egy nap alatt el is keltek a jegyek. Tehát mi már tulajdonképpen olyan közös programokat az UNICEF-fel, aminek az alapja a gasztronómia, már korábban is csináltunk.
12: Szerintem egy jó kapcsolódási pont, és főleg azért, mert hogyha visszakötnék arra, tehát hogy mindenki szeret enni, csak mindenkinek az jutott eszembe, hogy aki tud, ugye? Tehát ugye azért ez azért elég érdekes, én régóta támogatom ezt a programot, és engem az fogott meg, mármint hogy az UNICEF-nek a rendszeres támogatója vagyok, engem az fogott meg, hogy ebből a mikroadományból, mert tényleg ez mikroadománynak lehet nevezni, ebből hány gyereket tud etetni az UNICEF. És ez döbbenetes volt számomra, főleg azért, hogy hát, hogy is mondjam, azért kedvenc kajára simán ott hagyunk. Most már elég sok pénz szerintem bárhol Budapesten vagy a világ nagyvárosaiban.
15: Hát igen, tehát ez a probléma egyébként, ez a világ minden pontján megfigyelhető, tehát az étkezéssel kapcsolatos probléma az egyébként nem egyféle. Ugye rögtön először arra szoktunk gondolni, hogy az a legnagyobb problémája az emberiségnek, hogy vannak helyek, ahol nincs mit enni, és ez tényleg így is van. Ugyanakkor vannak nagyon sok, tehát van nagyon sok olyan része a világnak, ahol nem a mennyiséggel, hanem a minőséggel van probléma, ez a minőségi éhezés, amikor gyakorlatilag kólán és chipsen élnek a gyerekek. És hát aztán vannak ezek az ilyen európai problémák, ahol, ami szintén egyébként jelentős probléma, amikor nem tudunk főzni, nem kiegyensúlyozottan táplálkozunk, egészen odáig, hogy gyakorlatilag a magyarországi középosztálybeli vagy jómódú gyerekek is szembesülnek ezekkel a problémákkal. Tehát, hogy itt egy nagyon sokfelé ágazó gasztronómiai vagy étkezési meg étkeztetési problémáról van szó. Ezzel a kampánya, mi tulajdonképpen több legyet próbálunk egyszerre lecsapni, ezt szerintem így mondhatjuk, mert az egyik oldalon ugye a beérkező rendszeres adományból a tényleg az éhező, alultáplált gyerekek kapnak támogatást a világ legszegényebb helyein. Ugyanakkor, amit mi ezért cserébe adunk úgymond, az pedig egy olyan csomag, hát erről majd aztán beszélünk, majd kifejtjük, hogy mi is van ebben a csomagban, ami egy boríték egyébként, de hogy ott pedig olyan eszközöket adunk szülőknek a kezébe, amivel a magyar gyerekek gasztronómiai tudását tudjuk fejleszteni. Itt nem titkoltan a célunk, a legfőbb célunk az, hogy olyan gyerekeket indítsunk útnak a világba, hogy ők felnőttként tudjanak magukról gondoskodni, és egyszerűen tudjanak főzni.
12: Györgyi, te hogy látod ezt? Mennyire a gyerekek bevonhatók könnyen, de hogy valószínűleg a szülők feladata az, hogy egy kicsit így irányítsák őket, lehet, hogy maguktól nem indulnak el. Azért a chips az finom, a kóla az finom, a cukor az jó, ugye hát
15: ezt nem
12: úgy jó, hogy örömet okoz az anynak, ugye, tehát, igen, hogy ebből a szempontból, tehát hogy ez egy nehéz harc.
13: Hát nehéz harc, de azért én is inkább a gyerekek oldaláról közelítem meg ezt a témát, és a könyveim is a gyerekeknek szólnak pontosan azért, mert én is azt gondolom, hogy ez az a korosztály, ami megcélozható ezzel a témával kapcsolatban, és nagyon örülök, hogy részt vettek ebbe a programban. Több oldalról is bekerültem, tehát egyrészt a Street Kitchen csapatát erősítem most már jó néhány éve gasztronómiai újságíróként, másrészt elég régóta írok gyerekeknek szóló gasztronómiai témájú könyveket, ami kifejezetten gasztrotörténetet, illetve az ételeknek a történetét mutatja be, és pontosan azért, mert én is azt tapasztaltam, hogy annyi oldalról próbáltuk már ezt az egészséges táplálkozást, hogy megfogni ezzel kapcsolatban a gyerekeket, és hát kisebb-nagyobb sikerrel, inkább kisebb sikerrel azt mondanám, és én azt gondoltam, hogy akkor próbálok egy új módszert, hogy nagyon érdekes történeteket próbálok mesélni a gyerekeknek az ételekről, az ételek történetéről. Ezek azért ismeretterjesztő történetek, tehát nem mesékről van szó, nagyon sok történelem, földrajz kerül bele, ami egyrészt bővíti ugye az ismereteiket, adott esetben azt is, amit iskolában tanulnak, viszont felkelti az érdeklődésüket a különböző ételek, új alapanyagok iránt, új ételek iránt. Én egy ilyen oldalról próbáltam megközelíteni ezt a témát, hogy minél inkább keltsük fel a gyerekek érdeklődését, a főzés, az ételek iránt, és ez a program azért is nagyon jó, mert közösen a szülők és a gyerekek érdeklődését is fel tudjuk kelteni, és reményeink szerint egy olyan családi aktivitás lesz ebből, ami hát mindenkinek hasznára válik, és amiből nagyon sok új étel és recept születik majd meg.
14: És amit talán fontos elmondani, hogy itt egy éves utazásról van szó, ahol a 12 hónap alatt 12 országot és annak a gasztrokultúráját mutatjuk be. Zé és a Street Kitchen csapat közben megtanítja a gyerekeket főzni, illetve a családoknak nagyon jó pofa közös együttlétet ad azáltal, hogy a konyhában tölthetik ezt az időt. Azt gondoljuk, hogy ez amúgy is egyébként egy fontos dolog, hogy offline, kütyük nélkül minőségi időt tölteni együtt valami olyasmivel, ami interaktív, ami szórakoztató, hát a közös főzés az pont ilyen. Tehát ez ilyen szempontból, mint szülő-gyerek program is tökéletes. Tehát van egy ilyen séf-suli vonulata is a programnak, de egyébként a 12 országban bemutatunk 12 világot is, gasztronómiai értelemben is, és akkor itt jön a képbe Györgyi, és az ő általa írt történetek a különböző ételekről, a bemutatása ezeknek a különféle gasztrokultúráknak. Megmutatjuk persze az UNICEF szemszögéből is, hogy élnek a gyerekek ezekben az országokban, milyen kihívásokkal küzdenek, hogyan segít ebben egyrészt az UNICEF szervezete, másrészt az, aki ezt a csomagot olvassa azáltal, hogy adományokat adott ehhez a munkához. Azért azt is fontos elmondani, hogy igyekszünk nem traumatizálni senkit, tehát míg az UNICEF nyilván sok nehéz történettel is találkozik, attól nem kell félni, hogy a csomagban dögvész és halál érkezik meg a gyerekekhez. Ezek nagyon szerethető, szórakoztató csomagok, amiben nagyon finoman van kifejtve az, hogy mondjuk valahol probléma van az élelmiszerrel, az hozzáféréssel.
13: Az volt a célunk, hogy minél többet tanuljanak a gyerekek a világról, és hát tulajdonképpen összeraktuk, amink van, mert nekem eleve volt egy ilyen könyvem, hogy világkóstoló, amiben a világ különböző országait mutatom be a gyerekeknek, hogy nézd, Peruban mit esznek, Mongóliában mit esznek, Grönlandon mit esznek a gyerekek, és Antóniáig behoztak még további országokat, amit szerettek volna bemutatni, és igazából én ehhez írtam most új történeteket, a Street Kitchen pedig ehhez válogatott olyan recepteket mind a 12 országhoz, ami azért könnyen, viszonylag könnyen elkészíthető, nem otthon, és egy úgy elkészíthető, hogy az egy élmény. Élmény lesz, és finom vacsora lesz belőle.
14: És hogy milyen tartalmas még a csomag, azt az Iza elmondja nekünk, mert sok minden más is van.
16: Igen, hát ugye itt már többen elmondták, hogy a fő szempont az volt, hogy ez egy teljesen online-offline kikapcsolódás legyen, ezért nagyon minimalizáltuk a digitális tartalmat, ez csak egy havi e-mailt jelent, ami egy tájékoztató információ, hogy mikor érkezik a csomag, milyen országba látogatnak el, és mit látnak benne. De a postai csomagban, a borítékban szerepel 3 street kitchen recept, ez mindig az adott országból, vagy a régióból. Nagyon izgalmasak, afrikai receptek vannak benne, szíriai receptek, marokkói, kínai, szóval így nagyon tényleg így próbáltuk lefedni az egész világot. És mindegyik nagyon elkészíthető, nekem az 5 éves kislányom is csinált már belőle egy ilyen mangós sticky rice-t, úgyhogy szerintem át fog menni a gyerekek.
12: Ez jó rostáján. Egyébként. Ez a mango sticky rice az szerintem az ott van a top 10-ben biztos a gyerekeknél.
16: Igen, tehát ilyen hasonló. Tehát van, arra is próbáltunk törekedni, hogy ne csak ilyen nagyon egészséges receptek legyenek, tehát mindegyik egészséges, hogyha így a mértéket betartjuk, de tényleg van benne gundelpalacsinta, van benne pizza, van benne bolonyai, szóval így, amiket szeretnek a gyerekek, megtanulják főzni. Emellett Zé meg a dietetikus Antal Emese adott még ilyen tippeket is, hogy hogyan lehet al dente főzni a tésztát, és akkor ezek ilyen kis kártyákon szerepelnek, hogy tényleg, ahogy Antóni is mondta, hogy egy ilyen séfsuli jelleget is adjunk a dolognak, és akkor emellett Györgyi tartalmai szerepelnek benne, egy két oldalas kis izgalmas ilyen fun fact-ek, érdekességek vannak benne. Ahogy említettem, a dietetikai része az úgy jelenik meg, hogy van minden országhoz kötődően egy-egy étkezési tippeket, tanácsokat adó kis szösszenet, ami ezt nem úgy kell, tehát nem ilyen nagyon szigorúan kell ezeket venni, hanem szintén szülőknek, gyerekeknek is, mindannyiuknak befogadható, de egészen onnan, hogy ha valakinek súlygyarapodásra van szüksége, vagy súlyvesztésre van szüksége, mi is az az okostányér, mi szerepeljen egy asztalon egészen odáig, hogy hogyan tartsunk rendet a hűtőben például. Tehát, hogy ilyen hasznos tippek az egészséges táplálkozáshoz, zero waste szemlélettel, és akkor ez 12 hónapon keresztül így bevezetődik, és akkor ugye a saját otthoni szokások részévé is válik, és az UNICEF tartalom pedig szintén, ahogy Antónia mondta, ezek igazából nagyon kedves kis történetek, hogy de szó van arról a alultápláltságról is, hogy ezen hogyan segít az UNICEF, milyen programokkal vagyunk jelen egészen odáig, hogy egy tini fiúnak hogyan segített az UNICEF, hogy cukrász legyen Marokkóban például. Tehát, hogy ezek is mindegyikhez tudnak kapcsolódni a gyerekek is, és akkor ez így postán.
12: Ez tényleg jó, amit mondtok, mert ez tehát ebből is látszik, hogy ez nem egy egydimenziós projekt, hanem itt nagyon sok minden van, és hogyha amikor edukációról szó van, akkor nem csak az a fajta edukáció jelenik meg, ami, hogy milyen érdekességek vannak a világban, de az, hogy például kis séfeket képezni, tehát egy olyan generáció nő ezzel fel, vagy nőhet ezzel fel, akik máshogy gondolnak a konyhára, az ételekre, és akkor talán így máshogy gondolnak arra is, hogy egyébként de jó lenne, hogyha mindenhol mindenki hozzájutna a megfelelő minőségű élelmiszerhez, és a másik oldalt ugye ezt csak így félig említettük itt, hogy egyben kapjuk ezeket a híreket, ugye, hogy az alultápláltság és a brutális méretű elhízás a világban hát így egymás
14: mellett van. Egyébként ma már több elhízott gyerek van a világban, mint alultáplált, azzal együtt, hogy az éhezés mértéke számos prontján a világnak mélyebb, mint valaha. Uh-huh. Tehát egyszerre van a brutális élelmiszerhiány, és összességében pedig gyakran szegény országokban is, ugye, hogy azért mondta, hogy kólán és chipsen élnek, tehát vannak olyan részei a világnak, ahol könnyebb hozzájutni cukros üdítőitalokhoz, mint tiszta biztonságos ivóvízhez, és éppen ezért az elhízás nem feltétlenül csak a fejlett világ problémája, hanem a fejlődő világ problémái is. Egyébként ezekben a csomagokban még olyan jópofaságok is vannak, hogy matricák érkeznek, mindegy, sőt fűszerminták, úgyhogy minden csomagból ki lehet próbálni egy adott különleges fűszert, ami nyilván kapcsolódik az adott ország gasztronómiai kultúrájához, meg a konkrét receptekhez is, és érkezik egy olyan kis gyűjtődoboz is az első csomagban, amiben utána ezeket a recepteket és infomorzsákat úgy lehet összegyűjteni, hogy ott is lehet utána a konyha könyvespolcán, vagy ha van ilyen, és bármikor ott hozzá lehet nyúlni, le lehet venni, végig lehet böngészgetni, és ki lehet venni az éppen aktuális receptet. Én azt hiszem, hogy tényleg a főzés örömét és az ételek kultúrájának az ismeretét adja ez a csomag azoknak a családoknak, akik részt vesznek velünk ezen az ízutazáson. Azon kívül, hogy persze van benne egyfajta óvatos érzékenyítés is, az azzal kapcsolatban, hogy máshol hogyan élnek gyerekek, milyen kihívásokkal kell megküzdeni ők, és hogyan tudunk ehhez mi kapcsolódni.
12: Ezt mindjárt folytatjuk innen, nem akarom belétek folytani a szót, de van egy kis szünetünk, és akkor utána jövünk vissza. Nagyon érdekes témáról beszélgetünk, a kajakalandról, és erről az egész projektről, programról. Itt van a stúdióban Kalas Györgyi gasztró és gyerekkönyvíró, Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója, Hegedűs Izabella, adománygyűjtési csapatvezető, és Fördös Zé, a Street Kitchen alapítója. Hamarosan folytatjuk.
11: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
2: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozóhelyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének!
4: Újra Tefest az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutans, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
7: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin, témánk még mindig a kajakaland, és hogyha jól vettem ki a szavatokból, akkor ez egy olyan valami, amiben, hogyha az ember beleugrik gyerekeivel együtt, akkor ez egy ilyen folyamatos program, ami azt jelenti, hogy mindig van egy következő állomás, amit lehet várni, ahol az ember megkapja azokat az infókat, ezeket a csomagokat?
8: Igen, ez mindig, aki beregisztrál, rögtön az első országgal kezdi, ott megkapja ezt a gyűjtőmappát, a recepttartókat, tehát már rögtön az elején látja, hogy mivé fog kifutni ez az egész, és ez egy éves, 12 hónapos, mi úgy mondjuk, hogy ízutazás, és ezen ebbe lehet így becsatlakozni. Szóval igen, ez folyamatos, és ez adja azt, hogy ez egy rendszeres adományozás és rendszeres támogatás legyen.
9: Azt is tapasztaljuk, hogy a gyerekek hihetetlenül szeretnek valamit kapni a postaládában.
7: Hát az biztos, igen.
9: Ugye mindannyian tudjuk.
7: Az egy kicsit ritkább manapság, hogy fizikailag jön valami.
9: Így van, az én kisfiam is folyton panaszkodott régen, amikor vettük ki a villanyszámlát, hogy és neki miért nem ír soha senki, és akkor próbáltuk magyarázni, hogy örüljön, hogy ilyeneket nem kap, de a valóság az, hogy a gyerek az úgy várná, hogy mi lenne, hogyha ő is kapna. És ezt az élményt tudja megadni egy-egy ilyen postai csomag, még mindenen túl, ami a tartalmáról elmondható, hogy tényleg, ahogy te is mondtad, várják, hogy mikor érkezik a következő. Számos családból kapjuk a visszajelzéseket meg a sztorikat, hogy szaladgálnak ki a gyerekek, a Paddington csomagok kapcsán is igaz ez, meg a kajakaland csomagok kapcsán, és hogy szaladgálnak ki, amikor már úgy jönnie kéne, hogy na ma ott van.
7: Oké, mennyire nyitottak a gyerekek, illetve az új generáció a más alapanyagokra. Talán ezt Györgytől kérdezem először, de aztán az ének a tapasztalatára is kíváncsi vagyok, hogy mit tapasztaltok, hogy hát azért, hogy is mondjam, van ez a brokkoli dilemma, ugye, hogy régen azt mondták, hogy a brokkoli egészséges, és akkor mindenki azt mondta, hogy fú, az lehet, hogy egészséges, de biztos, hogy nem fog brokkoli tenni, meg mi a másik, ami fú, a gyerekeimet nem sikerül, pedig én nagyon szeretem a kelbimbó, imádom a kelbimbót, gyerekeim szerint borzasztó. Tehát, hogy lehet ezt áthidalni, vagy egyáltalán át kell-e hidalni még?
10: Hát nekem többször megkapom ezt a kérdést, nekem nagyon-nagyon pozitív a tapasztalatom, tehát én nagyon sok helyre járok előadást tartani, iskolákba, könyvtárokba, én minden hónap havi rendszerességgel tartok főzős foglalkozásokat, főzős workshopokat gyerekeknek, nagyon sok gyerek jár hozzám főzni, nekem nagyon pozitív a tapasztalatom, de ugyanakkor nyilván el kell mondanom azt is, hogy én azokkal a gyerekekkel találkozom, akiket ez érdekel. Tehát nyilván az jön el egy ilyen előadásra, az jön el egy ilyen főzésre, akit már ez érdekel. Én nálunk például a legnépszerűbb főzős foglalkozás az a sushi készítés.
7: Aha, hát
10: és én ott azt látom,
7: ugye,
10: hogy nincs olyan alapanyag, amit ne kóstolnának meg, amit ne szagolnának meg, amit ne tekernének bele a sushiba, mindennel nagyon szeretnek megismerkedni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy többször kérdezték tőlem, hogy bírok ennyi lányjal, de nekem vannak olyan foglalkozásaim, ahol csak fiúk vannak. Tehát én azt gondolom, hogy pont egy ilyen projekttel fiúkat és lányokat egyaránt meg lehet fogni, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog. Mondom, nekem összességében pozitív tapasztalatom van, érdeklődnek a gyerekek az új ételek, az új alapanyagok iránt, hogyha azt olyan formában mutatjuk be nekik, hogy érdekes legyen. Nyilván van az embernek ennek ezzel ellenkező tapasztalata is, a saját gyerekemmel kapcsolatban is, tehát azért róluk sem mondanám, hogy mindig mindent megesznek.
7: Én most kiemeltem ezt a Brussels sproutot, vagy a kelbimbót, mint egy ilyen mumust, de hát ugye közben eszembe jutott, hogy persze, hát a sushi, meg a pokeball felkészül, jönnek ugye a abszolút friss, ilyen alig éppen, hogy megpárolt, megpirított cuccok, tehát hogy valahogy máshogy állhat hozzá ez a generáció már ezekhez.
10: Hát meg egy sushiban mondjuk nagyon jól bele lehet tekerni egy nyers spenótlevelet pusztán. Aha. Azért, mert jól néz ki, és akkor azt már ki fogják próbálni, meg fogják kóstolni, tehát kísérletezni kell. És hát az ember néha falakba ütközik, de hát ilyen is van.
7: Én látok, mire keresnek rá leginkább receptekre?
11: Hát az egyébként pont azt mutatja, hogy eléggé egysikú az embereknek az ízlése, de azért nem csak a rekordkereséseket kell kiszolgálni teljesen egyértelműen. Például ez tök jó, amit mondtál a brokkolival kapcsolatban, nemrég forgattam egy videót, amiben 3 olyan brokkolis kaja jelenik meg, amit a gyerekek is szeretnek, ezt érdemes lecsekkolni, mert hogy lehet ilyeneket csinálni. Hát ugye a konyhafőnököt több mint 10 éven keresztül csináltuk, és volt 2 olyan évadunk, ahol gyerekek versenyeztek. Nekem ez volt az első, ez most már azért jó pár évvel ezelőtt volt, ez volt az első olyan élményem, amikor így nagy mennyiségben sok gyerekkel találkoztam, akik rá vannak adtam a főzésre, és ott ugye nyilván sok időt töltöttünk együtt, sok lehetőség volt arra is, hogy beszélgessünk ezekkel a gyerekekkel, és én azért megpróbáltam megtudni tőlük, hogy valójában ők honnan érkezik ez az érdeklődés, és igazából tök egyszerű volt a recept, mert mindenki ugyanazt mondta el, hogy az, hogy a szülőkkel, ők sokat foglalkoznak ezzel a témával, mindegyik gyerek azt mondta, hogy hát azért, mert anyuval és apuval 4 éves korom óta közösen főzünk, ez egy program. Ez itt egy válasz erre a kérdésedre. Szerintem nem arról van szó, hogy van amelyik gyerek úgy születik, hogy szeret főzni, a másik pedig nem, és ez most lehet, hogy így akkor zavarba ejtő lesz a szülőknek, hogy ezt a felelősséget a nyakukba fogom akasztani, de csak rajtuk múlik.
7: De így van, mindig a szülőkön múlik, ez nagyon
11: ez
7: fontos.
11: Ez személyiség, ezt tudom, hogy így, de mégis én azt látom, és nincs ilyen, hogy adottság, nincs ilyen, hogy tehát minden gyerek szeret játszani. A főzés az egy hatalmas játék, az egyik legizgalmasabb játék, annyira izgalmas, hogy a felnőttek is imádják csinálni egyébként.
7: Meg hát jó az eredménye, remélhetőleg, hát
11: ez ugye? Ez egy olyan kaland, ahol az alapanyag érdekes, a folyamatok érdekesek, a végén a végeredmény is érdekes, ez egy alkotó folyamat, kiszámíthatatlan is, tehát minden attribútuma megvan ahhoz, hogy egy gyerek ezt tudja élvezni, úgyhogy tényleg azt üzenem minden szülőnek, hogy tényleg csak rajtuk múlik, hogy a gyerekük rákattan-e a főzésre.
7: Talán még az utazás egy ilyen kulcs ehhez, tehát hogy minél többet, és nem kell ilyen nagy utakra gondolni, teljesen szomszédos országok, vagy akár Magyarországon belül régiók, és ott is talán, és be kell ülni bizonyos helyekre, meg kell kóstolni dolgokat, tehát az én gyerekeim tudom, hogy onnan nagyon sokat merítettek, vagy így az ihlet onnan jött, hogy milyen street food van például Rómában, és akkor

0: egy alkotási folyamat. A gyerekeknek óriási élmény, hogy elkezdenek valamit a nulláról, és abból lesz egy finom dolog, amit ők készítettek, és amit meg tudnak enni, ami funkcionális is, mert még jól is laknak vele, tehát haszna is van, közben ők csinálták, ők alkották, esztétikus, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok mindent bele lehet vegyíteni magába a főzésben, miközben az alapanyagokról tanulunk, de akár azt is mondhatnám, hogy a rend, arról is tanulunk, hogy hogyan tartsunk rendet magunk körül, vagy a konyhában. Tehát ez egy olyan összetett komplex folyamat, amiből nagyon-nagyon sokat tanulnak a gyerekek, és én is arra biztatok mindenkit, hogy főzzön minél többet együtt a gyerekkel, és az is a nagyon fontos, amit az elején főző mondott, hogy mégiscsak az lenne a lényeg, hogy amikor egy gyerek aztán elkezdi az önálló életét, és egyedül van, akkor ne az legyen, hogy rendelnie kell magának valamilyen ételt, hanem ne legyen zavarba attól, hogy ő neki uh-huh. most saját magának kell most már magáról gondoskodni, és összedobni otthon valamit, mert ez sok esetben sokkal egyszerűbb, sokkal gyorsabb, és leginkább sokkal egészségesebb, mint mondjuk rendelni valahonnan.
1: Vagy legtöbbször sokkal finomabb egyébként, hát ez sajnos, bocsánat, elnézést, tudom, hogy rengeteg nagyon jó, sok jó étterem van, és ahonnan lehet rendelni, de azért, amit te megcsinálsz magadnak otthon, azokból az alapanyagokból az a tuti szerintem, de hát ugye ezzel lehet vitatkozni. De milyen tapasztalatok vannak? Mit mondanak, akik részt vesznek a programban?
2: Imádják, nagyon sok jó visszajelzésünk van, és tényleg élvezik a gyerekek is, és a szülők is a közös időtöltést is a konyhában, meg persze az eredményt, ami létrejön. És hát valóban a mai világban ez már önmagában egy egészségtudatossági üzenet, hogy minőségi alapanyagból otthon saját kezeddel úgy állítsd elő, amit eszel, hogy tudod, hogy mi van benne, és tudod, hogy megkapod belőle a megfelelő tápanyagokat. Ugye említettük, hogy dietetikus is van a csapatban, Antal Emese, ő ma nincs itt velünk, de neki köszönhetően azért behozza ezt a tudatosságot is a családba a csomag. Azzal együtt, hogy nem arról prédikálunk, hogy algát kell enni répával, hanem tényleg olyan ételekről van szó, amiket a gyerekek szívesen esznek meg, és szívesen készítenek el, és közben megértik, hogy miért egészséges is az a megfelelő mértékben, és hogyan tud egy kicsit egészségesebb lenni. És hát az az igazság, hogy pont azt ötvözzük, amit te mondtál az előbb. Tehát a gasztronómia, a főzés, az étel kaja szeretetét az utazás szeretetével, amennyiben a világot mutatjuk be. Ez azoknak is nyilván nagyon komfortos és élvezetes tud lenni, akik egyébként fizikailag nem tudnak annyiszor utazni a világban, és azoknak is, akik meg aztán majd megtapasztalják saját maguk is azokat a világokat, meg azokat az ízeket, amiket mi bemutattunk. Annyira jól állt össze ez a csomag egyébként, hogy ez egészen friss hír. Megnyertünk vele egy globális díjat, amire mi magunk se számítottunk, ugyanis az UNICEF-nek létezik egy belső díja, ezt úgy hívják, hogy Inspired Award. Minden évben pályázunk mi is valamivel, de igazság szerint az esélytelenek nyugalmával, mert a 190 országból mindig azok nyernek, akiknek sokkal több erőforrás áll rendelkezésükre.
3: Én biztos voltam benne, hogy nyerni fog.
2: Igen, én már nem mertem ilyesmiben bízni, mert hogy itt nagy országok nagy költségvetésű produkciói szoktak nyerni, ahol emberek százezreit, millióit tudják valamilyen szempontból bemozdítani, de most idén 300 pályázó közül a mi kajakalandunk lett az, amit kiemeltek, és első díjat kaptunk ebben a globális versenyben. Nyilván nem csak azért, mert ez itt nálunk Magyarországon remekül működik, hanem mert rátapintottunk valamire, amiről a világszervezet is azt gondolja, hogy izgalmas, és gyakorlatilag bármelyik másik országban is a 190-ből meg lehetne csinálni.
1: És
2: vagy pont ezt vagy egy hasonló.
4: Azt nem tudjuk, hogy megcsinálják-e, viszont
1: kiszervezitek
4: már legalább 6-7 országgal folytattunk ilyen Teams megbeszéléseket, Ausztráliával, Szlovéniával, Malajziával beszéltek a kolléganők Tájfölddel, és így a kenyai központból volt most itt egy kolléga, aki szintén próbálja ezt továbbfejleszteni, hogy nem feltétlenül csak adománygyűjtésre használni ezt a programot, hanem edukatív tartalomra, már ilyen programországokban is, hogy hogyan lehet ezt átültetni és átadni. Szóval igen, van rá érdeklődés, még a díj előtt már egyeztettünk több országgal.
1: Most így a vége fele egy pár ilyen személyeset mondjatok, Zé Györgyi, hogy nektek a programban mi volt az, ami ilyen nagyon érdekes, vagy izgalmas, vagy megható pillanat volt, vagy emlék, vagy élmény?
0: Hát én az egészet nagyon élveztem, mert én nagyon-nagyon, engem is nagyon érdekel a gasztrotörténet, és én szenvedélyesen gyűjtöm az ehhez kapcsolódó történeteket már évek óta, és nagyon örülök,

0: amikor ezt át tudom adni a gyerekeknek olyan formában, hogy ez őket is érdekel, tehát ez nekem is egy nagyon-nagyon izgalmas feladat volt, hogy most kvázi új országokba kellett elutaznom, és akkor arról összeállítani egy olyan anyagot, ami a gyerekeket érdekli. Még így visszakapcsolódva egyébként az előző témához, annyit szeretnék azért mondani, hogy ugye itt havi egy csomagról van szó, egy országról, ahhoz kapcsolódó néhány receptről, tehát senki ne gondolja azt, hogy mi most azt szeretnék mindenkitől elvárni munka mellett, meg gyereknevelés, ja, mert hogy minden nap álljon neki főzni, és alkosson valami csodálatosat.
1: Az egyébként is kötelező, az egy mumus, de hát ez van.
0: Tehát így nem erről van szó, és azért itt fontos hangsúlyozni azt, hogy ugye nem csak maga a folyamat a fontos, hanem a végeredmény, hogy leüljön együtt a család, és egye meg azt, amit készített. Tehát a közös vacsorák, a beszélgetések, amik talán szintén ahhoz kapcsolódnak, amit mondtunk, hogy milyen fontos lenne, hogy egy kicsit többet töltsenek el a gyerekek az offline térbe, a családdal beszélgetés, és azt gondolom, hogy a főzés, meg az étkezés azért ennek is nagyon-nagyon jó terepe. Tehát lassan a közös vacsorák, vagy a közös ebédek lesznek az egyedüli olyan dolog, amikor már nem a telefonunkat nyomkodjuk, hanem mondjuk közösen beszélgetünk, élvezzük az ízeket, vagy élvezzük azt, hogy együtt vagyunk. Tehát ez a program egy kicsit erre is szeretne szerintem rámutatni.
1: Neked mi volt az?
2: Hát nekem apai nagymamám is ős vendéglátós volt egész életében, apukám is mindig ezzel foglalkozott, és én amikor 4 éves voltam, vagy 5 éves voltam, akkor az volt otthon, hogy ha jól viselkedek, akkor bemeltek apuval az étterembe. Tehát és én akkor úgy erre törekedtem. Ebből táplálkozik az egész street kitchen küldetésünk, és nekem ami ezzel a kampányán kapcsolatban nagyon jól esik, hogy egy kicsit vissza tudtunk térni oda, ahonnan én is elindultam, mert én pont egy ilyen családból származom, ahol akár hétköznapokon is az asztalnál téma, hogy mit eszünk. Anyukám is nagyon jól főzött mindig, most minden mai napig, és rengeteget napi szinten főz. Szóval, hogy én pont egy ilyen családból származom, ahol a gasztronómia téma volt, ahol a jó étel, az egyszerű étel az mindig téma volt, ez volt az asztalon. Így jutottam el végül is sok-sok kunkorral, kanyarral a Street Kitchen alapításig, illetve ez egészhez, amit én most csinálok. És tulajdonképpen egy picit én abba bízom, hogy ez most megtörténik egy csomó gyerekkel a kampány során, hogy egyszer csak így a családdal összeállnak, és a konyhában létrejön valami olyan csodálatos élmény, ami utána az egész életüket befolyásolja. Ez most ilyen fennkölten hangzik,
1: de
2: nekem ez azért megélésem.
1: Én egy saját tapasztalatból mondom, hogy van, amikor nem jut eszembe valami, vagy kíváncsi vagyok arra, hogy mások hogy készítenek valamit, vagy nincs ötletem egy alapanyagra. Tényleg nem azért mondom, mert itt vagy a stúdióban, de a legtöbbször a Street Kitchen-nél jutok, kötök ki.
2: Na, örülünk neki.
1: Mert hogy valahogy ott azt vettem észre, hogy olyan, hogy is mondjam, tehát nincs túl misztifikálva ez az egész, és az elkészítési módszer is tök egyszerű. Tehát oda van írva, és akkor azt mondja, na ezt én is így csinálom, tök jó. Legfeljebb, tudom én, Major Annát nem teszek bele.
2: Igen, mert hát a gyakorlatból táplálkozunk tulajdonképpen. Én tényleg egyébként olyan felhasználóként kezdtem el, én nem vagyok séf, tehát én soha életemben egyébként konyhán nem is dolgoztam, viszont én nagyon-nagyon korán elkezdtem magamra főzni, még otthon laktam, amikor már ezt egyébként műveltem, és gyakorlatilag én nekem mindig is az volt a szemléletem, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy mennyi időt, energiát szeretnénk szánni arra, hogy ételt készítsünk, és a Street Kitchen tulajdonképpen erről szól, nem szivatni akarunk embereket, hanem azt megmutatni, hogy ezt frappásan és egyszerűen is meg lehet csinálni.
1: Hát én akkor azt javaslom mindenkinek, hogy ugorjon egy fejest a kajakalandba. Az tök jó hír, hogy gyakorlatilag, ha elkezdjük most, akkor nekünk most kezdődik az éves utazás, ugye? Tehát, hogy ebbe bármikor be lehet csatlakozni.
3: Így van, tehát, hogy ez nem marad ki soha senki semmiből, hanem mindig rögtön a legelső országnál kezdjük a kalandot.
1: Nagyon jó ötlet.
4: És a csomagok névre szólóan érkeznek meg, tehát, hogyha a gyermeket iratják be, akkor a gyerek nevére fog érkezni.
1: Legyen így. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és elmondtátok ezt az egészet. Reméljük, hogy a rendszeres adományozás így egyszerűbb lesz az UNICEF részére. Mészáros Antónia ügyvezetőigazgató, Hegedűs Izabella adománygyűjtési csapatvezető volt itt, illetve Kalas Györgyi gasztró és gyerekkönyvíró és Fürdős Z, a Street Kitchen alapítója. Kövessetek minket a borravaló.hu-n és a közösségi oldalainkon. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
5: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátod.

0: Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
1: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Segíti a felkészülést a NAV a nyugta adatszolgáltatásra, takarékoskodjunk a vízzel, sokat süt a nap, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak, a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
4: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, fürödjünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
3: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésre sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, észak-nyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
5: Nagyon szép délután, sziasztok! Ez már a Helló járat Winkler Nórával.
6: És ki mással, mint Mahán Csetvei Frigyessel. Sziasztok!
5: Sziasztok, én is azt mondom nektek, bizodalommal tekintek a mai műsor elé, hiszen sikerült végre egy olyan beköszönéssel elindítanom, amely az én saját nagyon magas
6: szakmai.
5: Igen, az elvárásaim. Igen, azt az egy mondatot sikerült jól elmondanom, teljesen.
6: Én hangban, ezt most így fogjátok hallgatni egy pár órán keresztül, egy kicsit megfáradt középkorú úr tónusával rendelkezem.
5: Ez így van.
6: És ebben fogom prezentálni ezt az adást, hiszen erről már sokszor beszéltünk, ezek az aranyos kis ovis vírusok, melyek az ovis gyerekeket rendkívül életvidáman tartják, energikusan, és oké, hogy közben lenyomnak egy ilyen kis náthás valamit, de ők alapvetően szuperül vannak, és általában 24-30 óra alatt regenerálódnak. Az anyukák viszont hónapokig krákognak, fekszenek és vonszolják magukat, majd férfivá alakulnak hangban.
5: Én ezt annyira szeretném árnyalni, hogy ti ezt nem látjátok, de én most már évek óta figyelem a Nórát, ahogy ő a svábiznusnak egy olyan, nem tudom én, most már egy ilyen aranyfokozatú támogatója, tehát maga a fegyelmezettség.
6: Az biztos.
5: Tehát tényleg szó nem érheti a ház elejét, itt nincsenek ingadozások, patentmódon betartva étkezési, életvezetési és egyéb ajánlások, amivel körülbelül 300 évig fogsz élni. Csak hogy, amit én így empirikusan, tapasztalati úton látok belőled, az nem azt támasztja alá, hogy nekem is ezt kéne folytatnom, amit te csinálsz, hanem én bizony, hát a hedonizmus oltárán egy csomót áldozok.
6: Nagyon helyes, de nehogy úgy tűnjek már a hallgatóknak, mint aki reggel 4-kor fel kell, elkezdi az edzését, facsarok magamnak zellerszárból leveket. Tegnap például ott ebédeltek nálunk a barátnőim, és csoki tortát ettünk, hogyha ez téged érdekel.
5: Jó, de a csoki tortának, tehát a eufémizmusban nem menjünk azért. Hát teljesen biztos volt egy 10 milliköpcentinyi, amit megkóstoltál, amit mondjuk a főzős műsorokban én mindig elfogadottan nézem, amikor sosem nézek ilyenet, de azért egyet-egyet látok 10 másodpercekig, és akkor úgy kóstolnak a szakácsok, a séfek és a legmagasztosabb főző emberek, hogy ilyen, tudod, a villának, a hegyének, a végének beveszik, és szerintem abból nem is érezni semmit. És csócsálják, majd megszakértik. De ha legalább 3-4 falat biztos, hogy kéne ahhoz, hogy el tud dönteni, de tudom, hogy ők sokkal magasabb pozícióban vannak, nekik ezt tudniuk kell.
6: Na.
5: Vagy előtte megkóstolták, csak azt már a felvételek nem mutatták.
6: Túl az életvezetési beszámolóinkon, amiről beszélni tervezünk, voltam Bécsben, amiben szeretnék megemlékezni az M1 autópályáról, és arról az életérzésről, amit ez mostanában, és még a következő 1-2 évben nyújt a használói számára, Bécsről, mint olyanról, és a Courbet kiállításról, amit célba vettünk Topor Tünde barátnőmmel, hiszen az Art magazin legfrissebb számához gondolkodott címlapképben, és volt egy terve, hogy a Courbet kiállításról az egyik mű mennyire jó lenne, és akkor megbeszéltük, hogy végül is itt van egy köpésre, miért is ne néznénk meg? Na, erről szeretnék beszélni. Sportvonalon Frigyesre számíthatok, mint mindig. Lesznek ajánlóink, hogy hol lehet velünk találkozni a következő héten, következő napokban. Stream ajánlónk, Matchmaker szokásosan szép lesz. Ha van idő, én még az Ovis ballagásról is megemlékezek. Te?
5: Én azzal indítanám a mai műsort, hogy Rambalaya. A Rambalaya az egy katalán zenekar, Barcelona, elég jobba keveredtem azzal a kiadóval az elmúlt időszakban, akik őket is publikálják, és amikor meghallottam ezt az új dolgozatát a Rambalajának, ami a surf rock, a rock and roll, és oly sok minden más keveréke, tudod, amit én szeretek, uh-huh. És van benne fúvós, van benne gitár, torzított, szóval minden alkalmatosság, hogy lehessen táncolni rá, és mivel nyár van, és már mindenki elindult valamelyik fesztiválra, sőt, hát az lehet az igazi nehézség kiválasztani Magyarországon a fesztiválok közül, hogy melyik fesztiválra fesztiválozzunk. Én azt ajánlom, hogy mindenki először próbálja meg a saját zenéjét, zenei stílusát összerakni fejben, és ahhoz válasszon egy megfelelőt, ahol elkölti a nagyon sok pénzét. Cantos de Sirena, a sziréna hangjait és éneklése a szirénáknak. Szoktátok itt a műsorban hallani, és szóval megyünk Barcelonába, és ez már a Rambalaya.

0: Javasoltam tündémnek, hogy menjünk vonattal, mert annyi horror sztorit lehet hallani a M1-es autópályán való közlekedésről, de nem tudtam őt meggyőzni, mert neki meg olyan történetei voltak, hogy mennyit késtek vonatok, meg állni kellett, meg átszállni mégis, amikor úgy van. Na, szóval, hogy viaskodtak a úti rémálmaink, és végül az lett, hogy oké, jó, menjünk kocsival, végül is ez kényelmesebb, vezet, jó. Elképzelhetetlen állapotok vannak az M1-en. Az volt, az, kifele még oké volt Bécs irányába, és csak visszafele néztük egyre elkeseredettebben, hogy hosszú métereken, kilométereken keresztül áll egy sáv a Budapest felé vezető oldalon, tehát amit mellett mi csak elsuhantunk, akkor még boldogan, amiben azt látod, hogy kamionok, akik nem tudom, tehát aki ezt elvállalja, hogy ő kamionsofőr lesz, az valószínűleg bekalkulál dolgokat az életébe, de az olyan átlag emberek és átlagvezetők, mint mi a saját személyautóinkban, azért máshogy vagyunk kalibrálva. És azt látod, hogy vannak ezek a moccanatlanul átsorgó kamionok, és köztük egy-egy odatévet szegény, szerencsétlen, jóra való személyautó. Benne egy ember, családok, két ember. Egy idő után kiszállnak, állnak, nézik a semmit. Én azon is gondolkoztam, hogy egy kamionos, aki úgy tölt órákat, hogy nem lát tulajdonképpen előre más, mint egy másik kamionnak a hátsó oldalát. És ezt ilyen életmódszerűen meg kell szokja legalábbis az M1-en. Én nem, ezt nem tudom elképzelni. De megbeszéltük a tündével, hogy akkor visszafele nagyon kell figyeljünk, hogy a két sávból melyikbe állsz, mert vélhetően nem lehet egyértelműen kitáblázva, hogy mit rizikózol, hogyha a jobb oldali sávot választod, nem a balt, és mi nagyon figyeltünk arra, hogy amikor majd elindulunk Bécsből, akkor semmiképpen ne abba a sávba keveredjünk, ahol a kamionok vannak. Oké, egész jól abszolváltuk kifele menet. Tűnének volt egy zseniális parkolóhely ismerete. Megálltunk, és mielőtt becsattogtunk volna Gustav Courbet kiállítására a Múzeum Square-jéba, és egy másikat is meg akartunk nézni, ami egy csoportos kiállítás, amin szerepeltek az általunk nagyon kedvelt Kisvarsó néven futó művészpár, és az is a Múzeum Square-jéba, hogy először gondoltuk, hogy kezdjük egy normális ebéddel, és az egyikbe, ahova én szeretek járni, leültünk, szintén itt a Múzeum Square-jén belül, és tudod, van ez a szuper jó kitalálmány, amit Budapesten is szeretek, hogy menü kínálat van. Az éttermekben, ami azt ígéri a szegény Budapesten szocializálódott embereknek, hogy a menü az azért van kitalálva menünek, hogy abból viszonylag gyorsan, jó tempóban kiszolgálják az embereket, és aki az étlapról választ, az egy kicsit legyen türelmesebb. Na most, ezt én belátom, hogy a türelem sohasem volt erősségem, és az elmúlt években, hogy úgy mondjam, az a kis kevéske, ami a személyiségemmel érkezett, az is nagyon erősen lecsökkent. És az, hogy nekem egy óra egy menü ebéd, az alatt én három ideg összeroppanást kaptam. Tünde hátradőlve nyugtatgatott, hogy nem sietünk sehova. És körbenéztem, közelstávol én voltam az egyetlen ember, aki idegi alapra helyezkedett attól, hogy várakoznia kell az ebédre. Ezek nagyon jó visszajelzések arra, hogy mi itt milyen tempóhoz vagyunk szokva, milyen várakozási kapacitásokkal, hiszen az ott élő emberek, akik ücsörögtek a környező asztalokon, a nagyon kellemes napfényes teraszon, a kellemest kicsit megcsillagozom, mert annyira brutális meleg volt, és gondolkoztam, hogy visszatekeredjek a múlt, aztán múlt héten beszélgetünk arról, hogy a városokban milyen a hőség, hogy Bécs már most nagyon-nagyon-nagyon tele van turistákkal, ami tök jó. Egy ilyen folyamatosan hömpölygő áradatot képzelj el, amiben nem azt mondom, hogy fogni kell a tündekezét, hogy ne sodródjunk el, és ne az legyen, hogy 4 óra múlva csak SMS-be tudjuk elérni egymást, és én már egy másik kerületbe vergődtem át a haddal. de nagyon sokan vannak, és pusztító meleg van a napon. Brutális meleg van. Tehát el se tudom képzelni, hogy júliusban, augusztusban mi lesz Bécsbe, és nem lent vagyunk Dél-Olaszországban, hanem Bécsben. Whatever, ülünk a teraszon, tűnne nyugtatgat engem hosszan-hosszan, reménytelenül. De hát megint rá kellett ébrednem, hogy nagyon más a kelet-európai szocializáció, mint ez a lassan hömpölygő, a jólétbe, már réges-réges-régen beleszokott, ennyire egyáltalán nem rohanó, nem siető bécsi élet, és majd, hogyha a következő megszólalásba a Gustav Courbet kifejtem, ott ugyanez a kétféle élettapasztalatnak az össze, nem tudom, csapódása volt az alapélményem. Szóval visszafele jövet nagyon koncentráltunk arra, hogy ne a kamionossába menjünk, hanem csak a személyautóba, és úgy éreztük, hogy tényleg tulajdonképpen megnyertük az ötös lottót, mert sose tekerettünk a kamionok közé, és ez érzésünk egészen addig tartott, míg a személyautósáv is meg nem állt, és soha nem derült ki, hogy voltak éppen miért áll, de áll. Addigra már jó késő este volt, egyébként jól elszórakoztunk az autóba, felhívtuk az ismerőseinket, és nevetve számoltunk be nekik arról, hogy tulajdonképpen hosszú órák óta semmi nem történik velünk, itt ülünk az autónba, és beszélgetünk, zenét hallgatunk, és röhögünk, és nézünk más kamionosokat a mellettünk levő sávba, akik ugyanúgy nem tudnak mozdulni, illetve mögöttünk és előttünk személyautóból kiszálló, visszaülő emberek. Na, és az volt az érzésem, hogy ez egy tökéletes eszenciája ennek a, hála Istennek, lezárult 16 évnek, hogy van egy ilyen terv, hogy átépítik az M1-et, és nyilván nagyon sok mindent mérlegeltek, nagyon sok mindent elgondoltak, de olyan volt, mint hogyha azzal így nem foglalkozott volna senki, hogy itt élő emberek lesznek majd ebben a helyzetben, hogy velük hogy lesz ez, velük úgy mi lesz. Igaziból se ki, se visszafele nem láttam munkást, munkagépet akcióban. Tehát van egy ilyen valamilyen állapotban éppen leledző, felújítás alatt álló autópálya, ami ebben az állapotban, azt a 24 órát, amit én megtapasztaltam, azt feltétlenül ebben az állapotában töltötte, de a szerencsétlen nyomorult emberek, akik használni kényszerülnek, nagyon résen kell lenned, hogy rájöjjél egy-egy táblából, hogy az most dőlez el, hogy te augusztus közepéig egy kamion mögött fogsz elcsorogni a balsávban, vagy megadatik neked, hogy a jobban kettő nap múlva visszatérj szeretteidhez a Székesfővárosba. Figyelj, a pokol maga, és tényleg úgy éreztem, hogy aha, ez ilyen. Ha meg kéne mutatnom kicsibe, hogy milyen úgy élni, hogy valahogy teljesen kifelejtődik a rendszerből az, hogy neked humanoidnak valahogy úgy kellene kapni szolgáltatásokat, kéne, hogy azt érezd, hogy rád is gondoltak, hogy veled is kalkuláltak, nulla ebből, hanem ácsorogsz, röhögsz, aztán őrjönksz, aztán röhögsz az M1-en.
1: Havonta egyszer legalább megteszek némi távolságot ott az M1-esen. Én mindenkinek azt ajánlom így előre, hogy ha létezik alternatív útvonal, de nem létezik, mert hogyha ez megadatna, akkor az a régi egyessel lenne állandóan teli. Az van, hogy strukturális problémák vannak, nem csak azzal, hogy ha négy sáv lenne, négyszer, vagy kétszer négy sáv lenne az M1-es, az sem biztos, hogy elég lenne, mert bizonyos szűkítő pontokon nem jut át az a forgalom, ami nekünk így ilyen típusú országként nyugat és kelet között az átmenő forgalmat kellene elvezetnünk. Magyarul azt, hogy mennek Szlovákia felé, Csehország felé, Lengyelország felé, Ukrajna felé, Románia felé, Szerbia felé, minden felé. Rajtunk keresztül az áruszállítók, szóval nem lehet olyan időszakban arra felé menni, hogy jó legyen, kivéve gondolom én a hajnal 2 és 4 között, vagy a hajnal 4 és 5 közötti idősávot. Életveszélyes.
0: Abszolút életveszélyes.
1: Azoknak, akik egy kicsit bizonytalanabbak a vezetésükben, azoknak konkrétan halálos. Nem tudom, hogy miért lesz jó, vagy mennyivel lesz jobb az a struktúra, ami kialakulás előtt van. Tehát a gyorsító nem az van, hogy lesz egy teljes harmadik sáv az M1-esen, hanem ilyen kis szakaszok lesznek, már a nem volt pityenka már a Mészároséknak, hogy az egészet, a harmadik sávot is végig húzzák, vagy nem lehetett kisajátítani, nem értek hozzá. Azt látom én móron, hogy nagyon sok olyan több olyan tranzitforgalomban érdekelt áruszállító, aki egyszerűen már képtelen kiülni azt, hogy egy 8 órás szakaszban 2 kilométer tesz meg az áru, az átpróbál jönni a 81-es úton, Győrnél le az M7-es felé, emiatt aztán a poklok-pokla van egy egyszer-egy sávos főúton, ahol naponta van két olyan baleset, hogy abból az egyik halálos, és még csak most jön a nyári csúcsforgalom, amikor megindulnak Nyugat-Európába a kelet-európai vendégmunkások egyszer oda, majd vissza, az áruforgalom nem csökken, plusz benne van az, hogy most úgy autózunk mi magyarok, mint hogyha nem lenne holnap, hiszen védett áras az üzemanyag, ezért mindenki autóra kap, aki csak létezik és meg tud indulni. Szóval, ha tudjuk, türelemmel kerüljük el egy évtizedre az M1-est. Nem tudom, ez most csak egy ilyen, tényleg én magamnak mondom, de ha lenne olyan vonatforgalom Budapest-Bécs között, ami el tudja vinni, az nagyon jó, én párszor voltam, és tényleg jó, csak ahhoz sok idő kell, tehát egy olyan életszakaszban vagy, ami megengedi neked azt, hogy ne kelljen másnap reggel 6-kor már a gyerekkel, vagy bármivel bíbelődni, és egy-két napot, és még jól el vagy látva pénzzel, és egyet meg tudsz aludni Bécsben, az lehetne a megoldás, mert néha érdemes arra elmenni, és az utolsó gondolat pedig, vannak már térképek arról, hogy hogyan változik meg a klímája Kelet-Európának, benne Budapest és Bécs is,
0: és
1: csak óriás vörös foltokat látni, ami azt jelenti, hogy mint a botnak lesz vége mindenkinek, aki a városban él, ha csak nem tud magának olyan árnyékolás technikát sok-sok pénzért megvalósítani, ami lehetővé teszi azt, hogy a legforróbb napokban ki se lépjen az utcára. Én egy mexikói hölgyel, egy nagyon érdemes művész, Lila Downs-nak hívják, évtizedek óta figyelem és hallgatom a lemezeit, és most van egy új Lila Downs lemez, ami bőven merít a kumbia zenei stílusból, ami iránt megint csak van egy ilyen érzelmi elfogódottságom. Cumbias, mi mundo, ez az új Lila Downs.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul leci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul légy.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: És akkor a Courbet kiállítás. Gustave Courbet-ról van szó, aki egy 19. századi francia festő volt, és a legismertebb képe a világ eredete, ami egy női akt, köldöktől combközépig festve, kicsit szétnyitott lábakkal. Ennél alaposabban nem tudom leírni, hogy megfeleljünk a médiahatóság elvárásainak.
7: Én direkt nem is megyek most sem erre ebben. Hagylak téged kivontakozni, mert tudni egy 300 milliós büntetés lenne belőle. De ez egy ismert kép.
6: Ez egy nagyon ismert kép, és egyébként nagyon, én nagyon bírom ezt a címadást, hogy a világ eredete, mert tényleg ez a világ eredete. Ha bemész Bécsbe, akkor ennek a képnek, ha ismered ezt a képet, akkor felismered, hogy ennek pici részleteivel hirdetik a Courbet kiállítást, és én is így tennék, mert ez a...
7: Én is.
6: Nem csak az ő életművén belül, hanem ez az egyik legismertebb mű így
7: a világon.
6: A világon. Tehát, hogy jogos, hogyha ezt a képet te megnézheted itt élőben, ami azt hiszem, hogy a Musée d'Orsay-ban van amúgy, és nagyon kevésszer engedik el kölcsönözni más múzeumokba. Tehát, hogy ha már ez itt van, akkor én is ezzel hirdetném, és akkor nagyon lelkesen el is indulsz. Szintén a Múzeum Square-jében látható
7: Ez a múzeumi negyed Bécsben, csak hogy a külföldiről lefordítsam, ott van egy pár. Leopold is ott van, meg ez egy jól kialakított, szerintem már így 15 éve felújították az egész múzeumi.
6: Sőt, sokkal régebben, annyira béna, hogy az ember ilyen kevésnek érez kétszer akkora időket, nem?
7: Tényleg,
6: hogy én is azt mondom,
7: lehet
6: minden...
7: már 30 éve is.
6: Én minimum, szerintem igen, én inkább 30-nak mondanám.
7: Na, ha elegetek volna nagy múzeumokból, akkor oda lehet menni, és akkor jól érezni magatok, a teste is jó élet van ott.
6: Nagyon jó élet van, és szuper jól kitalálták, hogy legalább 6 múzeum van ott egyben, és a köztük lévő szabad placon, ahol kávézók vannak, az említett étterem, ahol kicsit elvesztettem a idegrendszeremet, mert várni kellett, nagyon sok ilyen kifekvésre alkalmas ilyen utcabútor, és nagyon használják is az emberek. Fekszenek, van, aki alszik, van, aki olvas, vágyakozva nézett.
7: Van hogy... ideig aludni, ez, meg olvasni.
6: Ez, pontosan.
7: Na, menjünk is tovább, mert felnyomom az agyamat ezen.
6: Na, jó, és aztán majd mindjárt felfogod megint. Szóval megérkezünk a Courbé kiállításra, ami egy nagyon nagy területen kibontakozó, nevezzük úgy, hogy életmű kiállítás, de kicsit mindent túlzónak érzek. Szóval az van, hogy megérkezel, elkezded olvasni a falszövegeket, és akkor elkezdesz vándorolni így teremről, teremre, teremről, teremre, teremről, teremre, teremről, teremre.
7: De most úgy csinálsz, mintha nem ez lenne a dolgod évtizedek óta, hogy teremről teremre vándorolsz, és megtekinted, és megszakérted.
6: Igen, de pont ezzel összefüggésben, hogy ezt hosszú ideje csinálom, van egy elvárásom attól, hogy mit kell hozzon egy kiállítás, már amennyiben nem 1814-ben vagyunk, hanem 2026-ban. És az egyik ilyen elvárásom, és ez nem csak e felé, a kiállítás felé, hanem minden felé, amit megnézek, hogy valamilyen módon épüljön fel egy történet, amit én ott nézőként megnézek. Már csak azért is, hogy óriás közhelyeket mondjak, melyek igazak, hogy szokva vagy egy tempóhoz a tartalom fogyasztásban. Egy szokva vagy egy nem szórakoztatási szinthez, és az tök jó, hogy egy múzeum nem akarja fölvenni a versenyt a videójátékokkal, ez abszolút így van. De mondjuk azt én már nem érzem egy kurátori munkának, vagy erőfeszítésnek, hogy egy kiállításhoz nagyon sok helyről nagyon sok művet összeszednek, és ezeket egyiket a másik után kiállítják. Mert szerintem az nem nagyon veszi figyelembe azt, hogy ki lesz ennek a nézője. És akkor itt visszatérek ahhoz, ami az étteremben is volt, hogy az én tempómhoz, meg az én ahhoz az élethez, amihez én szokva vagyok itt, mármint ilyen feladatmennyiségben, valóban kibírhatatlanul lassú volt ez a menü, de figyeltem a többieket, és voltak ilyen nagyon elegánsan felöltözött helyi házaspárok, akik csodálatos blúzokba és zakókba irtóztató lassan vándoroltak képről képre, meg-megállva egyik előtt, lassan megfigyelgetve. Tehát, hogy úgy azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy a helyi felső középosztálynak abban a életben, amit ők élnek, ez egy adekvát dolog, de úgy képzelem, hogy nem. Szóval, hogy mész egy terembe, amiben sötét barna színű képeket nézel, volt egy válogatás vadászati témákban. Hát, hogy mondjam, szóval, hogy azt pont a közelmúltban láttuk, hogy a vadászat az nagyon sokakat érdekel. Ők nekik feltétlenül ajánlom, hogy nézzék meg nagyon lassan, mielőtt börtönbe viszik őket, legyen még meg nekik Gustav Courbétól. A vadászati témájú festmények csoportja. Nekem nem érdekes. És különösen úgy nem érdekes, hogy 12 ilyet nézek, egyiket a másik után. Természetesen időről időre voltak olyan képek, ami előtt hosszan ácsorogtam én is, mert annyira érdekes, ahogy megoldja, ahogy meg van festve, fantasztikus ilyen vízesések, hogy tényleg így eleven a kép. Kb. Hallod, ahogy így csobog a víz ilyen nagy erővel, de az öme a képeknek, meg a struktúra, ahogy eléd tárják, abban semmi, de semmi, de semmi innovatív vagy érdekes nem volt. És szerintem fel lehet húzni egy kiállítást arra, és fel is van arra húzva, hogy egy pontján a 450 teremből az egyikben végre ott van a világ eredete, és azt nagyon jó közelről nézni. Csináltam pár képet, írtó vicces, hogy ott van a világ eredete, és akkor mellette a teremőröknek van egy ilyen oda allokált fotelje, és abba ülnek ilyen totálisan szétunt arcú emberek, miközben egy látod a festményt magát, akkor van ez a kicsi zavar, ami így a férfi látogatókban van, hogy szeretnék elhesegetni azt a vélekedést, hogy ők azért átsorognak ennyire közelről, hogy azt nézzék, amit ez a kép ábrázol, hanem hogy ők egy festményt, egy festészeti megoldást néznek. Van egy ilyen tétova közeledés a pasikban a kép felé. Ez önmagában nagyon szórakoztató.
7: Hát azért, mert elszoktunk már, hogy nem brazil gyanta van mindenhol. És ilyet is, tehát ez már a történelem szerintem szeretete, és egyfajta kulturális, szexuál-kulturális felfedezés, hogy milyen volt az idő a borotvák feltalálása előtt.
6: Simán lehet, erre nem gondoltam. Igen, de teljesen igazad van. Tehát, hogy ez egy ilyen historikus adalék még ehhez a látványhoz.
7: Hogy segítsem a férfiakat, amikor majd a feleségüknek magyarázkodni kell, hogy miért töltöttek 4,5 órát a kép csodálatával. Arról tudunk-e, ha már művészettörténetileg tartunk, mert most ezt felfogtuk, hogy bizony a kurátorok hiányoztak erről a kiállításról. Azt gondolták, hogy a főkép viszi a sót, és kiderülhetett belőle, hogy ez a bizonyos Gusztáv lehet, hogy ezzel az egy sikerült képével.
6: Nem, hát, meg kell védenem Gusztávot.
7: Akkor védd meg.
6: Nagyon sok jól sikerült képe van. Nagyon sok fontos. Valahogy nagyon közel tudsz kerülni ahhoz, hogy ő mit gondolt magáról, a saját festői szabadságáról. Ezek szuperek, ezek az élmények, tényleg. Csak úgy érzem, hogy ha nyilván nem lehet csak főművekből összerakni egy kiállítást, hogyha ez egy ekkora méret, és minden csodálatos festőnek is vannak közepesen sikerült művei, vagy akár olyan időszakai, amikor semmi olyan igazán jelentős nem jött ki a keze alól, hanem csak úgy gyakorolt. De szerintem ezeket az úgynevezett gyakorló képeket ilyen mennyiségben nem kell kiállítani, mert semmit nem gazdagodsz tőle, nem érted meg tőle jobban ezt az embert, nem kapsz látványba újdonságot.
7: Én tudom, hogy volt ez. Hogy? Az Orszi azt mondta, figyú, oda

0: Tudom, emberek vitatkoznak. Ezen, hogy mennyit? Ilyet kéne csinálni?
1: Hát mennyit gondolkodsz rajta? Mert mindig a gond, tudod, a tett halála. Mi
0: az
1: a tett halála?
0: Az
1: a gondolkodás inkább. Menjünk is bele, hogy Sebastian Tellier és Juliette Armani elénekelhesse azt az új, és Sebastian Tellier szerintem a modern Gustave Courbet zenében.
0: Már amennyiben?
1: Természetesen csak rá akartam húzni, tehát úgy tűnni, mint hogyha én nagyon emelkedett, és tudnám, hogy miről beszélek. Szóval Sebastian Tellier egy nagyon szakállas, nagyon hosszú hajú francia zenész, aki ilyen dendis világot próbál tükrözni magáról, ugyanakkor szerintem átveri az egész földet, és csak pénzt akar csinálni a zenéjéből. Sebastian Tellier maga mellé vette ezt a Juliette Armé nevű énekes hölgyet, akiről semmit sem tudok, mert nem volt időm megnézni, mert annyira új ez a dal, amit most le fogjuk nektek játszani, mert tánczenét tartalmaz, nem csak nyomokban, hanem teljes egészében, modernet, úgyhogy ha valaki Shake Your Booty-t akar játszani majd a nyáron valamikor, valamelyik fesztiválon, úgy hajnal 2 tájába, és fel akarja hívni saját magára a DJ figyelmét, akkor kérje ezt a dalt, melynek címe Thrill of the Night.

Három szuper borítót kaptam most is matchmaker javaslatra, és az egyiket nem tudom berakni a matchmakerbe, be tudnám tenni, hogy egy olyan tenger melletti növény, egy ilyen posgás, nagyon aranyos, húsos növény, amit akárhol nyaralunk a húgommal, vagy én tengerparton, mindig hozunk az anyunak, aki ezeket elülteti, és mivel ő fantasztikus a virágokkal, ezért ez megmarad nála teraszon, Balatonon a kertben, de ahhoz nem festészeti analógiám lett volna, hanem ilyen családtörténeti. És amit kiválasztottam, az egy piros fejű ember napszemüvegben, és emlékeztet egy kicsit a Donald Trumpra, de csak ilyen finoman, tehát nem is tudom, hogy a zenésznek volt-e ilyen terve, hogy valamit oda pörköljön az őrültnek, de maradtam ezen a piros arcbőrön.

0: és eszembe jutott az a részint saját strandélményem Spanyolországban, Benidormban, ahol egyszer nyaralni voltam a családommal, ilyen így tág családommal, tehát 30-an körülbelül. Nagyon jó volt, de nem tudtuk, hogy Benidorm egyébként a brit munkásosztály kedvelt nyaralóhelye.
1: Puskás öcsinek is volt ott, hogy valami Benidorm az magyar vonatkozásban, meg csomószor oda járt a magyar válogatott edzőtábor, az öcsi Bayer intézte.
0: Szóval ennek a Benidorm nevű helynek vannak kulturáltabbnak mondható részei, meg az egy kellemes rész volt, ahol mi ahol a mi szállodánk volt, de összességében véve egy ilyen elképesztő, üvöltő, ordító, söröző, tetováló szalon konglomerátumba jössz-mész. Számos az első 3 órában olyan vörösre leégő angolla, mint ezen a borítón, és akkor eszembe jutott a Martin Parr nevű fotós, aki ennek a típusú beach életnek az egyik legjobb dokumentátora volt, pár éve halt meg, és nálunk a műcsarnokban volt kiállítása, ami szuper volt, meg az egész életműven nagyon jól dokumentált, és könyvekbe is megvásárolható, aki ilyen kedves, de ironikus módon számol be arról, hogy hogyan napoznak izomból az emberek a tengerpartokon, és ez a típusú vörösre égés, ez egy kedvelt témája. De mondom, hogy nem ilyen nagyon genyózva fotózza ezeket, csak olyan finoman távolságtartóan, de azért te érted, hogy mi az ő világnézete. Szóval, hogy egy Martin Parr fotót tudok társítani a borítóhoz, aki kicsoda.
1: Candy Truck, egy zenekar, Georgia állam, Egyesült Államok, Savannah a város neve, és ilyen tepelés lesz most gitárokkal, igazi, szerintem erre lehetne stage divingolni is. Nekem most már csak ilyen fesztivál zenekar fellépő pseudo eszmefuttatásaim vannak, vagy ez az időjárás arra inspirál egy ilyen zenéket. Hallgassak, és van az a pillanat, amikor kell például permetezés közben, majd erről lesz szó, és az a lényeg, hogy ilyen energia legyen az emberben, mert elalszol, akkor azt veszed észre, hogy lementél a földgömbről. Matchmaker app a Hello járaton, hellojarat.hu-n, és akkor ott össze is lehet vetni, most pedig ki lehet szállni a fotelekből, egy kicsit megizgazgatni magunkat, és akkor ráfeszülni arra, ami most jön, mert a nevük Candy Track.

Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Már szerdán maximumra kapcsolhat a paksi erőmű. Komoly összeg jut a villamos energiahálózatra. Autóba zártak egy nassoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tegnap este újraindították a paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenékküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatták vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt állították le. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
5: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége a célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
4: Egy kis napsolnivalóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkoló terepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
6: Nagy dolgok vannak készülőben. Így szokták kezdeni mindig a második órát az olyan rádió műsorokban, amelyek adnak magukra valamit, és így próbálják felhergelni a hírek és a reklám után a közönséget. Szóval nagy dolgok vannak készülőben nálunk, az agráriumban is, hiszen a permetelő szezon az elindult, mindenféle esők jönnek, és nekünk, akik nem vegyszerekkel próbálkozunk, olyan sanszaink vannak, hogy azt a részkén, narancsolaj és mondjuk csalán preparátum kombót próbáljuk kiutatni úgy, hogy nekünk van egy elég rövid időablakunk, ugyanis 20 Celsius fok alatt kell megjelennünk, mert a réz az el tudja égetni a növényt, amire kifújjuk, tehát 20 fok alatt kell kifújni.
7: Mármint, hogy az aznapi legmagasabb hőmérséklet nem mehet 20?
6: Nem, tehát hogy mielőtt kifújod, nem lehet 20 fok fölött.
7: Na de várjál, ráfújod mondjuk 18 fokba, és délre felmegy 27-re, akkor
6: az már oké, mert hogy ezek nem felszívódószerek, hanem a felszínén, a levélzetnek, a gyökérzetnél és a gyümölcsnél tapadnak meg, uh-huh. És akkor már oké vagyok. De okay. Ha fújom mondjuk 28-ba, akkor... Igen. Ez viszonylag rövid időszakot engedélyez.
7: Ez hajnal,
6: hát,
7: nem?
6: Hát hajnal vagy éjszaka, ahogy esik úgy.
7: Éjszaka szoktál permetezni?
6: Hát van, hogy igen, elemlámpával a fejemen, mert hogy...
7: Esküszöm, hogy ilyen van, hogy elemlámpával a fejeden körbe hát permetezel 4 hektárt?
6: Hát nem 4 hektár, de 3. Mondjuk ezt az éjszakait azt mondjuk a háti permetezés, az pedig Somló. Ott csak 1 hektárt kell, botladozok, elesek, felkelek, azt nem, az egy igen furcsa úgy gyakorlat, hogyha valakinek ez jut eszébe, akkor azért figyeljen oda, rá kell készülni,
7: hogy ilyen esküszöm, hogy volt veled ilyen, hogy éjszaka van, ott vagy Somlón,
6: a bogarakkal és a vadakkal.
7: A bogarakkal és a vadakkal, és elesel hátadon a...
6: mint egy bogár a hátamra esek, és akkor ha mondjuk teli van
7: kérlek, a... Kérlek, ezt én nem bírom hallgatni.
6: Mi? Hát ez ilyen. De ezzel nem egyedül vagyok.
7: De őket nem ismerem. Téged ismerlek, okay. És ezért így elkezd így csorogni a szívem, hogy te ott a hátadon fekszel a 14 tonnás háti permeteződdel a világ végén a vaksötétbe, ezt nem szívesen képzelem el.
6: Hát amikor én elképzelem, tudod, mint egy rajzszínben, amikor van ez a gondolatbuborék, akkor a halálfej, a csontok, és tudod, hogy leképezik infografikába a káromkodásokat. Hát persze, az nem egyszerű, mert ugye a hátadon van 20 pár kiló, azzal mozog, tehát a felállás ott az a nehéz, tehát úgy valahogy úgy kell felállnod, azért többször volt nagy a nyakamba folyt az egész. Ez pályafutásom elején, amikor belecsöppentem, most már azért sokkal-sokkal nagyobb a tapasztalatom nekem, azért már nem engedem a hátamba folyni, csak így a fenekembe, tudod. Mikor hova folyik a lé? Hát marha, tehát egy tényleg azért
7: ez így... De nagyon aranyos lehet.
6: Jó, ez így romantikusnak hangzik, de egyáltalán nem az.
7: Azt elhiszem. Ez
6: nagyon közelében sincs annak, én csak próbálom úgy előadni, hogyha mondjuk hallgatnak minket most 10 pár éves millióan gyermekek, akik pályaválasztás előtt vannak, akkor messzire kerüljék el ezt a fajta tevékenységet, mert mégis elfárad az ember, utána fürödni kell, mire hazaért, nézegetni állandóan az időjárás előjelzés, ami igazából az a drámai, hogy naponta óráról órára változik. Tehát egy tervezni ebben az időszakban nekünk az, hogy hogy fújunk ki, mert ugyanis a felszívódó szereknél, ha van egy két órás időablak, kifolyás után, az már felszívódik. Tehát a méreg az gyorsan felszívódik a növényzetbe, azzal nincs összkifújad, amikor mondja az aktuális szponzorot, hogy ki kell fújni, akkor azt megteszed. Nálunk azonban ez a hülyeség, hogy próbáljuk óvni, meg védeni a természetet, meg ilyen organikus borokat készíteni, ez ezzel jár. Ezt az ember lelkileg készíti fel igazából saját magát erre, és akkor jön a karbantartás, a gépek karbantartása, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy egyáltalán el tud kezdeni. Pályafutásom elején nagyon sokszor volt, hogy feltöltöttem anyaggal a permetezőt, megindultam, és nem fújt a gép. Nem fújt a gép, nem fújt a gép, oda mentél Vályog Kovács módjára, mert
7: Hályog Kovács.
6: Vályog Kovács.
7: Vályog Kovács.
6: Igen.
7: Ezt imádom.
6: De hát Vályog Kovácsnak van értelme. Az, hogy Hályog Kovács semmit nem jelent. De ugorjuk meg ezt, jó? Most nincs erre időnk, hiszen azt szeretném elmesélni.
7: Másodszorra érzékenyülök el a hogy, háti permetező sztoridom.
6: Hogy mennyire fontos az, hogy megfelelő karban tartsuk a mi gépünket. A gép a legjobb barátunk, a traktor és a gép. Szép vagy, de nem lehet annyira szép, mint egy új traktor. Tartja a népi mondás. Na most, amikor én ebbe az egész őrületbe bekerültem, akkor meghozták trélerrel a traktort, és hozzá a különböző felszereléseket, és akkor mondták, hogy itt a kulcs. Tessék parancsolni. Na most az a legszebb, amikor nulláról kell, vagy mínuszból kell indulni, mert hogy én minden vagyok, csak nem vagyok handyman. Tehát azért csavarhúzó meg kicserélni egy izzót az oké, okay, de mondjuk már szétszedni egy 600 literes permetezőt, ami elektromos is, meg mechanikus is, meg az már azért kihívás jelent. És akkor ez minden a szezon elején, amikor elindulsz, akkor egyrészt átnézed a gépeket, hogy a télen mi történt velük, meg mi nem, maradt-e bennük víz, belefogyott a víz, mi fog szétcsattani, mert olyan még nem történt egyszer sem. Simán ment volna minden. Olyan nincs. Tehát, hogy mint egy sportolónál. Készülsz, de arra nem készülsz, ami fog történni. Mert hogy egy csomó mindent már tapasztaltál, de sok minden hátra van még. Tehát, hogy kitisztítod a részszűrőt, kikeféled, fogkefével leszeded, lecsavarod, ráragad, különböző szerekkel próbálod leoperálni a belerohadt csavarokat, mert igaz, hogy több millióért vásárolsz egy eszköz, de hát azért nyilván az olyan anyagokba készül, ami nincs arra felkészítve, hogy esetleg használják. Ezért aztán lényegében egy folyamatos és állandó önképzésben vagy, és készülsz arra, hogy tuti, hogy valami gebasz lesz, tuti, hogy valami a fúvókákat kitisztítottad, oké, rápróbálsz, nem fúj. Na, akkor hol lehet az elakadás? Van három szűrő, az elsőt leszeded, kitisztítod, kipróbál, nem fúj. Vagy csak csorog belőle a lé. Tehát, hogy azzal nem lehet. Túl, akkor megnézed a nyomást. Az elég nagy, de még mindig nem fúj. Akkor leszeded a baloldali fúvókákat, jobboldali fúvókákat, akkor azokat letisztítod, legjobb tudásod szerint megpróbálsz emberektől információt kinyerni, de hát ilyenkor ki ér rá? Akihez ért? Senki nem ér rá, mert szezon van. Szóval botorkálsz szezonról szezonra, permetezésről permetezésre, és igazából próbálsz pozitívan hozzáállni, hogy úgyis történik valami, úgyse vagy felkészülve arra, ami most történik, lejön a saru például, és belülről nem tudod a bal jobb oldalt irányítani, és ott vagy a tábla közepén, és nem fúj csak a jobb oldal. Akkor két választásod van, ha jó a széljárás, akkor mindig csak egy oldalra közelítesz, ami megint kétszeresére meghosszabbítja azt az időt, ami alatt te le tudod permetezni, és amikor majd visszaérte, akkor szétszeded megint, vagy szétütöd, ha van nagy kalapácsod, akkor szétvered az egészet, de nem verheted szét, mert mi nem pályázunk, és csak az az egy eszköz van, tehát nem írtak ki új pályázatot, hogy vegyünk egy újabb gépet, és akkor legyen N+1 gépünk.
7: Szoktál beszélni hozzám?
6: Egyfolytában folyamatosan.
7: És van a fejedben egy neve neki?
6: Van a fejemben egy nevem, amit nem mondok ki, mert ez nem tartozik mindenkire, hogy mi a neve, annak próbálok jól bánni vele, de nem, tehát az a baj, hogy nem kapom vissza a szeretetet, mert mindig elromlik. Valami mindig elromlik.
7: Lehet, hogy neki más a szeretet nyelve, ha fogalmazhatok így, mint amint te ódákat sutyorogsz neki, tehát stratégiát, nem tudom, mert nem ismertem azért mondd még így a leírásod alapján, de érdemes ilyenkor más dolgokkal próbálkozni.
6: Na ez lesz, most ezért jön zene. Joey Quinones, Texasból, Don't Let Go.

0: pénteken délután, 5-kor Tupor Tündével
1: beállunk. Tehát holnap után, csak hogy mondjuk ki.
0: Igen. Mostanában nagyon el vagyok veszve.
1: Látszik. Ja,
0: az neked is van, hogy autózol, vagy kezedbe kerül egy ilyen programmagazin, és akkor van benne egy ajánlat, amit nagyon megtetszik neked, és ott van egy dátum, és egy kicsi ideig tart, míg abba eligazodsz, hogy ez a dátum előtted van-e még, vagy réges-régen mögötted?
1: Igen. Amióta az agráriumban tevékenykedek, fogalmam sincs, hogy milyen nap van. Bizonyos fontos eseményekhez kötődnek dátumok számomra, tehát, hogy mikor hova megyünk, vagy mikor mi történik, de ha megkérdezik egy adott időpillanatban tőlem az utcán, hogy hányadika van ma, azt nem tudom.
0: De azt, hogy melyik hónapban vagy?
1: Azt sejtem. De mondjuk, ha határán van, múltkor pont egy-két napja volt ez, hogy még május vége van, vagy már június eleje. Szóval van, abszolút szét vagyok eső, de hát ez...
0: Jó, de nekem május közepén is szokott olyan dilemmám lenni, hogy lehet-e, hogy még április van. Tehát nem az van, nem az ilyen billegő, tudod, egy-két nap. Masszív hetek?
1: A te életviteleddel simán. El tudom képzelni, hogy ez van. Jó. Nem csodálkozom.
0: Szóval pénteken, két nap múlva, Tündével beállunk a Nemzeti Galéria Dolce Vita kiállításának üvegajtaja elé, ott szoktuk várni a tárlatvezetésre érkező vendégeket, és együtt bemegyünk a kiállításra.
1: És pacsisztok, vagy öklöztök, vagy hogy?
0: A vendégeinkkel? Azt mondjuk nekik, köszönjük szépen, hogy jöttetek, gyertek, menjünk be, és akkor itt az elején elkezdjük a felvezetőt. Ez jó ötlet, ez az öklözés. Ez a Tündéhez is, és egyébként hozzám is nagyon élik.
1: Vagy magasötös, tudod.
0: Magasötös. Aha, ezek nagyon jók. Aha.
1: Hát
0: aha.
1: Ez megy mostanában.
0: Oké. Ezt szerintem bevettem. Szóval, aki nem látta még a Dolce Vita kiállítást, vagy látta, de érdekli, hogy mi miket mondunk el róla. Nem sok jegy van már, úgy figyeltem, ahogy fogy, mert a Nemzeti Galéria honlapján lehet megváltani, és nagyon kulturáltan mutatják is, hogy hány jegy elérhető. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki jönne. És egy másik ajánlatom is van, az Eszterházy Magyarország Alapítvánnyal kezdtünk el egy olyan podcast sorozatot csinálni, aminek Eszterházy Vibe a címe. Igen.
1: Képzeld, valamelyik nap meg akartam hallgatni kaszálás közben, és nem találta meg. A Spotin fönn van?
0: Minden. A Spotin,
1: igen,
0: Apple.
1: Eszterházy Vibe, így kell, mert
0: igen.
1: Elég sok Eszterházy podcast van fönt az interneten, úgyhogy azt majd csekkord le te is, hogy nézd meg, bocsánat.
0: Jó.
1: Hogy ment mi, mert hogy én hiába kerestem, aztán egy idő után eluntam, mert már izzadtam nagyon, hogy megtaláljam, de ez így jó, mert Eszterházy Vibe, és kivel volt az első, mert azt beszéltük két héttel ezelőtt talán, de már rég kicsúszott az agyamból.
0: Az első az irodalmi díj kapcsán volt, és egy beszélgetés volt a Margócsi professzor úrral erről az egész irodalmi díj működésről, és a Cigány Balázsral, aki ennek az alapítványnak a kulturális igazgatója, és ez az alapítvány nem csak irodalmat támogat, hanem képzőművészetet, szuper ilyen operafesztiválja, zenei rendezvényei vannak, tehát hogy nagyon sokféle módon vannak jelen a kultúrában, és az első beszélgetés az arról szólt, hogy az Eszterházy, aki így historikus áttekintésbe hol helyezkedtek el így a magyar kultúra támogatásában, meg ebben a nagy dinasztiában kik voltak azok a figurák, akik úgy különösen, szenvedélyesen csinálták ezt. Nagyon érdekes beszélgetés. És utána pedig, amit nagyon szerettem, a 2025-ben átadott Eszterházy irodalmi díjat Darvasi László kapta, a Neandervölgyiek című masszív három kötetes, és most írja a negyedik kötetet hozzá, nagy regény folyamáért, és vele volt egy beszélgetés, és képzeld el, attól teljesen oda voltam, hogy pont amikor a Courbet kiállításon kimenekültem, idegesen, és elmentem megnézni, ugyanabban a múzeumban volt az ő nemzeti bankuknak a gyűjteményi kiállítása, akkor ott jövök-megyek a képek között, és egyszer csak így pittyen a telefonom, és egy nő írta, hogy ő a Darvasi László felesége, és most hallgatja ezt a beszélgetést, és ő annyi beszélgetést hallgatott már a férjével, és általában ugyanaz ismétlődik bennük, és szeretném megköszönni, hogy ez olyan más, és olyan dolgokat mond el a férje, amiről még ők se beszélgettek így az írás kapcsán. Iszonyúan meghatódtam, nagyon, nagyon jó érzés. Tehát azt a beszélgetést is ajánlom, és aztán ez így két hetenként frissülnek a feltöltések, és különböző területeit fogjuk bejárni ennek a kulturális jelenlétnek. Szóval, hogy ezt nagyon ajánlom, és ez egy olyan podcast, ami videós, tehát a YouTube-on megnézhető úgy, hogy látszik ahogy ott ülünk ketten-hárman, és dumcsizunk.
1: Hát közszolgálati percénket halljátok éppen, tehát itt csak azért szeretném beleordítani az éterbe, hogy hallják azok is, akik még keresik ugye a megfelelő embereket majd az új közszolgálatisághoz.
0: Jézus, hogy szeretlek, hogy van ez a visszatérő topikod.
1: Itt ül velem szembe, kihasználatlan potenciál, a nemzet ugye szerintem szükségét látja annak, hogy valaki értő módon meg tudja akár Darvasi Lászlót is kérdezni arról, hogy jár elemezboltba, és hogy mennyit költ ott. Ezek mind...
0: De ehhez te fogsz kelleni.
1: Ez az egy kérdés, ez nem. Tehát ez most már azért váljon nálad standard, hogy bárkivel is beszélsz az élet bármely területéről. Ez nagyon fontos attribútum, és sok mindent elmond az emberről magáról, és aztán a művészről is. Szóval Eszterházy Vibe, így lehet megtalálni, végre én is megtudtam, különben pedig a Dolce Vita az meddig tart?
0: A Dolce Vita sokáig, szerintem augusztus több mint a közepéig látható még. Azért ez egy nagyon jól timingolt nyári. Egyrészt nagyon érdekes, hogy rengeteg olasz turistára is gondoltak, akiknek az izgalmas azt megnézni, hogy a magyar festészetben hol vannak ők. Tehát hol van az Olaszország élmény, az Itália élmény a magyar festészetben. Az engem is érdekelne, hogyha elutaznék éppen Rómába, és lenne egy kiállítás, hogy Budapest mit adott az olasz festőóriásoknak.
1: Annibale e i Cantori Moderni. Hogy a Dolce Vitára azért jött.
0: Szépen összecsomiztad őket.
1: És ráadásul a címe Trinity. Ha ez véletlenül így nem jönne meg, akkor két vonatkozási pontot, olyan sokat tanulok tőled, ilyen szófordulatokat, hogy vonatkozási pontot ajánlok nektek, amin el tudtok indulni. Egyrészt Bud Spencer és Terence Hill egy nagyon híres filmjében csendül el 1971-ben, másrészt pedig egy Quentin Tarantino filmben is felhangzik. Képzeld, ez az Annibale, a keresztnevét tudom csak, de a vezeték nevét nem, nevű zeneszerző, 60 évet lenyomott Ausztráliába, ott élt, aztán valamiért visszaköltözött a 1970-es éveinek elején Olaszországba, és képzeld, van egy olyan műsor, én nem tudtam, hogy The Voice Senior. Tehát, hogy idősödő emberek is énekelnek tehetségkutatóban. Na, úgyhogy most már hármat is mondtam. Most már érdemes lesz meghallgatni ezt a dalt a Dolce Vita jegyében.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: Újra Tefest az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutans, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
4: Hát New York megőrült. Kosárlabdáról fogunk beszélni. Most zajlik az észak-amerikai profi kosárlabda liga, egyszerűbb nevén az NBA döntője. Két csapat játsza, a San Antonio Spurs és a New York Knicks. A San Antonio Spurs az a csapat, amely már többször nyert bajnokságot az elmúlt 25 évben, talán 4-5-ször is, tehát ők tudják, hogyan kell. Plusz náluk játszik a Victor Wembanyama, aki hát, ilyen UFO jelleget ölt, hiszen olyan brutálisan magas és vékony, de mégis erős, de mégis iszonyú labda biztonsággal és tehetséggel megáldott játékos, hogyha nem fog megsérülni, én nem tudom elképzelni, hogy ezt így ebben a tempóban hosszú évekig tudja művelni, majd ha egyszer megnézed a képen, akkor megérted, tehát ilyen tényleg piszkafa meg minden, de az a csapat, ahol ő játszik, az abszolút esélyes, ráadásul a San Antonio-nak sikerült egy ilyen 20 év körüli törzsgárdát összerakni, ami azt jelenti, hogy ha ők így egybe maradnak, akkor egy ilyen dinasztia alakulhat ki, hogy állandóan ők nyerjék majd meg a bajnokságot, mert rettenetesen tehetséget, tényleg kalap le, és már most ennek a nagy döntőnek is ők voltak, és én azt gondolom még mindig, hiába 2-1-re New York vezet a 4 nyert meccsig tartó párviadalban, hogy a végén a fiatalság legyőzi nem az idősséget, hanem talán a tehetség és a potenciál az, ami megkülönbözteti őket, meg a nyomás. Azt képzeljük el, hogy New Yorkban 53 éve nem ünnepeltek bajnokságot. Ez a város annyira ki van éhezve a sikerre, ahogy én így nézegettem, és van egy ilyen flow, amiben belekerülsz, ha egy pillanatra is csak rámész, és ezt nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg Spike Lee Instagram oldalát, onnan be lehet csatlakozni abba az érzelmi hullámvasútba, ami jellemzi most ezt a várost. hogy teljes emberöltő, 1973-ban volt az utolsó New Yorki bajnokcsapat, a New York Knicks. Érdekes módon, én ezt nem tudtam, hogy a város ennyire fanatikusan rajong ezért a kosárlabda csapatért, mert van ott még egy ezek közül a Brooklynban, és van ugye baseball csapatuk is, akik nyernek bajnokságot, nyertek, van amerikai focis, de valamiért ugye a Madison Square Garden az otthona a New York Knicks kosárlabda csapatának. Ez valami olvasztó tégelyszerűen kapcsolja össze az egész várost, tehát hogy tényleg pusztulat, ami van most ott, jelen pillanatban, annyira várják és szeretnék, hogy nyerjenek ilyen hosszú idő után egy bajnokság. Szerintem nem fognak, mert ezt nem lehet elviselni játékos szinten azt a nyomást, ami van rajtuk. Az előző meccsen a hétfőről kedre virradóra tartottan, amely az első meccs volt a Madison Square Gardenben a döntő során, egy alapjegy, ha valaki egy felső kakas ülőre szeretett volna bejutni erre a meccsre, ahonnan nem látsz, tehát ki is van írva a jegyre, hogy korlátozott látási viszonyok vannak, $7,000 került.
5: Egy jó... Már egy picit, akkor oda azért vesz valaki, hogy...
4: Hogy ott legyen a történelemben.
5: Hogy az érzet.
4: Hogy ott legyen a döntőn, amit 99-ben játszott utoljára döntőt a New York Knicks, de 53 éve nyertek. Tehát azért mész el, hogy része legyél a történelemnek, és egy jó jegy, kapaszkodj, egy jó jegy, az olyan 50 000 $100,000 van. Minden idők legdrágább sporteseményévé vált ezzel ez a történet. Valahogy úgy olvastam, hogy beengedtek 500 fiatal gyereket ingyen a meccsre, valami alapítványon keresztül, mert hogy ez elképzelhetetlen, ami történik most. Annyira szeretnék, hogy kicsúsosodjon, és szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy a New York Knicks csapata nem rossz, de nem az a csillogó, brilliáns világ, amit a San Antonio fiataljai képviselnek, hanem úgy képzelem én ezt, mint hogyha megnéznénk a Muhammad Ali Joe Frazier box döntőt, amit a Fülöp-szigeteken játszottak, és meg le ott van a YouTube-on, én beszéltem is erről a meccsről fél évvel igen, ezelőtt, hogy van egy Muhammad Ali, aki az ökölvívás, a művész, ez a San Antonio. És van a Joe Frazier, aki megy előre, leszeget fejjel, nem technikás, de elpusztíthatatlan. És most ez a két világ ütközik meg, és valami olyan élmény, és olyan érzelemgazdag. Nekem fáj egy kicsit, hogy a kosárlabda ennyire háttérben van Magyarországon. Általánosságban. Mert nézegetem a nagy szájtokat itthon, és alig-alig írnak. Arról emlékeztek meg, hogy most a Trump New Yorkban az első regnáló amerikai elnök, aki elment egy kosárlabda döntőre, és nyilván New Yorkba, és emiatt például nem engedték meg, hogy a Garden körül egy ilyen szurkolói zónát alakítsanak ki, hogy nézhessék a meccseket kivetítő, mert ugye a biztonsági előírások ezt nem jelent. Már az amerikai himnusz alatt kifütyülték, vagy a kivetítőn a Madison Square Garden mutatták a tisztelgő Trumpot, és kifütyülte a közönség. De hogy én nekem meggyőződésem, hogy ezért kaptak ki otthon most. Mert hogy ezt nem lehet elviselni. Tehát nem embernek való az a nyomás, amit most kapnak. És a San Antonio fiataljai hátukkal a szakadék szélén is vidáman tudnak játszani, mert tudják, hogy előttük még bármennyi van. Szóval nagyon érdekes figyelni, hogy ezt ki lehet-e bírni, szerintem nem. Meg hogy tényleg mi van New Yorkban most, átfestették narancssárga-kékre a metroállomásokat.
5: Fanta.
4: Mindenki mezben van. Tehát aki Manhattanben van, ha esetleg van olyan hallgatónk, aki ott lakik, és ezt meg tudja erősíteni, azt a hellojárat.hu-ra írjon nekünk, mert szívesen vennénk ilyen képeket, vagy hangulatjelentéseket, hogy mi van most ott. Lehet a Magyar Sport TV-n követni, délutánonként adják le, nem élőben, hanem délutánonként, és ha jól sejtem, akkor szerdáról csütörtökre, tehát adásunk után lesz a negyedik meccs New Yorkban. Már önmagáért, azokért a képekért érdemes. És hogy ott az elsősorban a zálistás sztárok sokasága van,
5: de
4: ott.
5: De kik ülnek? Tehát ilyen zenészek,
4: Adam
5: színészek?
4: Adam Sandlertől, igen, komikusok, aha, színészek, Mariska Hargitai, John Torturo, most dobálom a neveket, akik eszembe jutnak és felismer, zenészek, a Timothée Chalamet, a gyerekképű színész, aki, aha, a Dűnében játszik. Aha. De hogy a Spike Lee, amikor beszél erről az egészről, és a Spike Lee szerintem 40 éve van neki az első sorban bérlete, ez a bérlet azért valahol úgy 100 000 dollár körül van per év. És akkor mondja, hogy hát igen, én egy filmrendező vagyok, és ezek a filmek finanszírozzák. De olyan szinten van, neki custom made New York Knicks cuccai vannak az órától, a karperecen át, a mindig másba, de csak New York, bárhol látod, ő kis táska, elutaztak San Antonióba is az első két meccsre. Én oda vagyok ettől a típusú rajongástól.
5: Abszolút, én is.
4: Hát külön a Spike Lee-nek képzeld el az ellenféltől, ez a Victor Wembanyama nevű srác, dedikálta az egyik mezét, ami hogy ki van a Spike Lee irodájába téve, hogy for Spike. És akkor ott a mez aláírva. Szóval ő nem csak a New Yorkért, elsősorban New Yorkért, de magára ezért a sportért, ami a kosárlabda. De és ott ül, és ordít be a közönséggel, a bírókkal, a játékosokkal pacsizik, szóval hát így is lehet, na, így is lehet, ezt akartam mondani, és a Temptations következik, a Get Ready című dal, ez a 68-as időszak, mert hogy a játékos bemutatások előtt a Gardenben ez a dal is felszokott csendülni, The Temptations.

0: Bárhányszor New Yorkba voltam, valahogy ilyen irigykedéssel, vegyes nagyrabecsüléssel gondoltam arra, hogy van ez az újság, a New Yorker, és hogy ennek a címlapjain tényleg olyan dolgok vannak, amiről ez a város akkor a leginkább lüktet, ami az övék, ami valahogy ilyen egyesítő erővel az övék, és biztos, hogy ebben van egy kis romantikus túlzás is, mert semmi nem egyesít embereket, akik nagyon más, hogy is mondjam, társadalmi szinten vannak, de akkor is, hogy a New Yorker mindig azt szimbolizálta nekem, hogy létezhet olyan, hogy egy város, még ha ekkora is, mint egy ország, vannak ilyen közös alapjaik, hogy éppen őket New Yorkiakként mi izgatja a leginkább, mert az van a címlapon. Hát én ezt én meghatva imádom.
1: Igen, és miről akartunk beszélni? Ja, igen, egy sorozat. Egy angol sorozatot szeretnék ajánlani, Riválisok, 24-es az első évad, most megy a második. Angliában vagyunk, egy London melletti kisvárosban, a 80-as évek közepén, tehát a 86-87, és arról szól, hogy egy magántelevízió, egy kereskedelmi tévé belső ügyeit, a viszonyait, a műsorvezetőket, a gyártókat, a települést, a burzsóáziát, a munkásosztályt, Angliát, Thatcherizmus van bőven, a szexet, a zenét. Tehát olyan a, mint egy ilyen tabló nézed, és aztán találsz magának, persze mindenki szubjektíven más vesz ki ebből, az angol vidék, a kastélyok, és az a fajta a magániskolák és állami iskolák végzetjeinek szemben állása, a kasztok, az autók, Amerika és Anglia, az amerikai például ennek a televíziónak a programigazgatója, egy nagyon szép lány, nő, aki használja a szépségét jól láthatóan, de a férfiak is használják a hatalmukat, aztán a vallás, az anglikán egyház, úgy veszem ki, az egy nagyon érdekes rész, van amelyikben domborítják jobban, van amelyikben kevésbé, hogy ahhoz, hogy kaphassál ott engedélyt arra, hogy ilyen kereskedelmi műsorszolgáltató legyél, kell egy kuratórium, és a kuratóriumban kell az anglikán egyházban egy tagja legyen, képviselni az erkölcsiséget, miközben az a pap, aki ebben a kuratóriumban ül, épp megerőszakol egy fiatal lányt a hatalmánál fogva, és aztán 15 perce később meg beül egy szépségversenynek hogy hívják, a zsűriébe. Igen.
0: Egy pap?
1: Egy pap, igen. Nagyon érted, tényleg nagyon érdekes, vicces is, drámai is, vannak egy nagyon erős pillanatok benne, de nagyon jó szórakozás. Nekem, aki ebben az időszakban nőtt föl, mondjuk nem Angliában, hanem Magyarországon, a zenék abszolút, tehát ezek az összes nagy 80-as évekbeli brit sláger, meg amerikai sláger, ez ott van, jó helyen, jókort. Mondom, a színészek rettenetesen jó. Ja, és persze benne van a skót, ír, angol ellenállás folyamatosan ütköztetve, aztán a melegjogok, tényleg egy ilyen teljes skálája annak a világnak, az éctől való félelem, akkor, hogy milyen témákkal foglalkoznak, ki vezet, milyen műsort, kivel vezet, hogyan vezet, na, hogyan áll össze a finanszírozása egy ilyen ügynek, óriás. Nekem nagyon jó, tetszik, és ez egy könyv, elfelejtettem az író hölgyet, akinek a regényéből készült az adaptáció, de most lehet, hogy kedvet kaptam elolvasni, ez létezik magyarul, meglátjuk, én most csak erre szerettem volna felhívni a figyelmeteket, hogy ilyesmit is lehet nézni, hiszen nyár van.
0: A végéhez értünk két órás beszéd és zene folyamunknak, és most elkezdjük csepegtetni azt a hírt, hogy a következő héten hallgathatok minket a nyári szünet előtt utoljára élőben. Elképzelhető, hogy lesz módunk úgy összeegyeztetni a kettőnk nyári naptárját, hogy egy-egy friss epizóddal a hellojárat.hu-n tudtok majd találkozni. Hihetetlen erőfeszítés egyébként a naptárjaink összehangolása, de fogunk tenni kísérleteket minden

0: Esetre most úgy búcsúzunk, hogy jövő héten újra találkozunk, és remélem, hogy pénteken sokatokkal a Nemzeti Galériában. Sziasztok!
1: Sziasztok, és a sziasztok után végre nagy nehezen sikerült beprotezsálnom egy brazil művészt ebbe a műsorba. Valamiért ellenállást tapasztaltam a nagyszerű dél-amerikai ország zenei világával kapcsolatban. Pedro Mizutani São Paulo-ból prezente ez a...
0: Mizutani?
1: Dal. Igen, Mizutani. Mindig megakadszan ezeken.
0: Nem megakadok, hanem
1: érdekel. Jó, most már búcsúzunk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!

Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hello járat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hello járat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeonradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Qualitons. Yumi Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovú Granye. És még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
7: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Már 800 megawatt fölött termel Paks. Nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. Vámháború kezdődött Amerika és Kanada között. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csaknem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményét. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozták a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi leállásáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
8: 50%-os vámot vetett ki az Egyesült Államok bizonyos kanadai árukra. A két ország korábban már megállapodott a kereskedelmi feltételekről, a végleges egyesség azonban az utolsó pillanatban meghiúsult. Washington és Ottawa egymást hibáztatja a tárgyalások kudarcáért. Kanada azonos értékű viszontvámmal válaszol, felfüggesztette az egyeztetéseket, delegációját pedig hazarendelte. Az amerikai intézkedés a kanadai import mintegy 5%-át érinti. Sötétedés után megnyitja kapuit pénteken a Szegedi Vadaspark. Az állatkertek éjszakáján a látogatók azt is megtapasztalhatják, hogyan változik meg a park élete napnyugta után. Lesznek esti látványetetések, játékos programok mutatják be az állatvilághoz kapcsolódó tényeket és tévhiteket, emellett éjszakai rovarászás, afrikai táncház, koncert és tűzsonglőr bemutató is várja az érdeklődőket. Ma nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés felhővel. A Dunántúlon néhol ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, holnap tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgulódhat a légkör. Délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén zápor zivatar is kipattalhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadékhajlam.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
1: A Budapesti Fesztivál zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is. A hangverseny 6:30 kezdődik, a programban Schubert 8. befejezetlen szimfóniája, Arvo Pärt nyári keringője, valamint Prokofjev Hamupipőke szvittje szerepel. A partművet a BFZ gyermekkórusa adja elő eredeti észt nyelven, a koncertet Fischer Iván vezéli. A szervező közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni.
0: Esemény.
1: A független színházaknak hirdetett pályázatot a Prokultúra Urbis közalapítvány. A támogatásra a játszóhelyek és alkotók is jelentkezhetnek szeptember 11-ig. A 142,5 millió forint keretösszegű pályázatra egyrészt a nyilván tartott előadó művészeti szervezetek, másrészt egyéni alkotók, alkotócsoportok, társulatok és infrastruktúrával nem rendelkező ernyő szervezetek jelentkezhetnek. A felhívás és a pályázathoz szükséges dokumentumok a budapest.hu oldalon érhetőek el. A Független Előadó Művészeti Szövetség szeptember első hetében nyilvános tájékoztatót szervez. A pályázatokat a FESZ tanácsadó testülete értékeli. A Budapest Főváros Önkormányzata és a FESZ együttműködésében működő Független Előadó Művészeti Alap célja, hogy átlátható és fenntartható támogatási rendszeren keresztül segítse a fővárosi független színházi, táncművészeti, cirkuszi, bábszínházi, ifjúsági és gyermekszínházi, valamint színházi nevelési területen működő alkotókat és szervezeteket. A támogatás vissza nem térítendő működési támogatás, amely előadó művészeti tevékenységek és működési költségek finanszírozására használható fel.
0: Film.
1: 7 filmmel várja a látogatókat a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál dokumentumfilmes programja. A fesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Az alkotások többek között betekintést nyújtanak egy operatőr alkotói világába, bemutatják a Vogézek hegylánc erdeit és Dél-Amerikában eltűnt környezetvédők története mellett az OnlyFans tartalomkészítők életét is megismertetik. Mint írták a Robert Richardson Fehér ördög című művész portréjában Jana Hojdova cseh rendező, a háromszoros Oscar-díjas Richardson belső világát tárja fel, film elemzésekkel tarkított sztár interjúk közepette. A film több száz órányi magánvideó feldolgozásának eredménye a rendező és az operatőr között a koronavírus járvány okozta bezártság miatt mély barátság alakult ki. A Hitler fenyegetésére figyelmeztető Európa veszett kutyája című forgatókönyvből soha nem készült film, ennek az el nem készült alkotásnak a felidézésében a BAFTA Breakthrough program résztvevője Rubika Shah angol rendező megvizsgálja, hogy milyen politikai, erkölcsi és művészi felelősség terheli az alkotókat és a döntéshozókat, ellentmondásos képet festve Hollywoodról, felidézve az Amerikán végig söprő antiszemitizmust. A francia az erdő zenéje arról mesél, hogyan öröklődik tovább a természet iránti figyelem és szeretet generációról generációra. Vincent Meunier, természetfotós és filmes édesapjával, valamint fiával járják be a Vogézek erdeit, miközben az eltűrőben lévő siket fagy nyomában járva egészen Norvégiáig mennek. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik majd meg.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Verőce, vidám megálló Hollywood és a gulák között. A kövér ember, aki megmutatta a dunakanyariaknak, hogyan kell mulatni. Az egykori vidám összejövetelekre már csak egy gyönyörű villa emlékeztet Verőce fölött a hegygerincen. Ugyan Huszár Pufi Károly legnagyobb színészi sikereit külföldön aratta, de olyan sokat tett a hazai kultúráért, hogy szobrot érdemelne a faluban. Nem mindennapi élettörténet az 1884-ben Budapesten született Hostein Károlyé. A mosolygós arc, a gesztusok, a belőle sugárzó, életigenlő karakter kedvelt kabaré, majd filmszínészé tette. 1914-ben ő lett az első magyar némafilm főszereplője, amiben partnere a legendás Kabos Gyula volt. Az 1908-tól a színpadon is használt Puffy Bece név addigra már ráragadt. Az egyik első magyar színész volt, aki szerencsét próbált Amerikában. 1917-ben már a tengeren túlon forgatott, de kipróbálta magát Németországban is, ahol Karl Huszár néven került be a film művészet pionírjai közé. Hollywood azonban visszavárta a magyar színészt, és másodjára már 5 évre kiköltözött. 40 film fűződik nevéhez Amerikában. A munka mellett a társasági élet egyik motorja volt, az ajtaja mindig nyitva állt. Amikor elfáradt a kinti életmódtól, úgy döntött, visszatér Európába. Ugyan felbukkant Budapesten is, de leginkább a kontinentális filmipar fellegvárában, Berlinben dolgozott. De zsidó származása miatt egyre rosszabbul élte meg a hitleri hatalom térnyerését. Úgy döntött, ideje hazatérni, otthont keresni. 1931-ben megvette a Verőce felett magasodó, gyönyörű Svadló villát, majd egy évvel később végleg Magyarországot választotta lakhelyéül, és ezzel megtöltötte élettel a svábok, szlovákok és magyarok lakta Dunaparti falut. A településen járva felnézünk a gerincre, az impozáns épületet látva könnyű elképzelni, micsoda remek társaság jöhetett ott egykor össze. A falusiak által viccesen Huszár laktanyának becézett házba bejáratos volt nem csak a hazai kulturális élet színe java, de sok külföldi, a filmiparban megismert barát is megpihenhetett a falak között és az óriási kertben. Örök mosolya akkor kezdett megkopni, amikor idehaza is elkezdődött a zsidó üldözés. Mivel az időközben kitört II. Világháború miatt az Atlanti-óceánon már nem volt biztonságos az átkelés, a német tenger alattjárókat elkerülve kelet felé akart elindulni feleségével. 1941-ben sikeresen eljutottak a moszkvai Jaroszlavszki pályaudvarról a 9289 kilométerre fekvő Vlagyivosztokig. Sajnos időközben Magyarország hadba lépett Sztálinékkal, így a kikötőbe már nem ért el a család. A Vörös Hadsereg katonái letartóztatták, majd a gulág várt rá. A kazaksztáni Karaganda környékén tartották fogva, ahol a sanyarú körülmények, az élelmiszer hiány és a meglévő betegségeinek ellátatlansága gyorsan legyőzte őt.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Joy Crux 13 évesen kezdett folk, reggae és soul feldolgozásokat énekelni a YouTube-on. Két évvel később, 13-ban a brit énekesnő olyan meggyőzően dalolta a Hit the Road Jack című Ray Charles klasszikust, hogy 600 ezeren kattintottak rá. Az egyik néző, Charlotte Owen zeneipari szakember, hamarosan a fiatal tehetség menedzsere lett. Crux a 2025-ös Juniper album I Know You'd Kill című felvételével köszönte meg Owennek mindazt, amit értetett. Például nem kis fegyvertény, hogy a többszörös platina lemezes Sam Fender csak úgy beugrott háttérvokálozni a szintén ugyanezen a nagylemezen található Somebody to You-n.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Brownout Austini Latin Funk csapat a Gruppo Fantasma Austini Latin Funk csapat oldalágaként indult 2003-ban. 14-ben aztán nekik is lett egy oldaláguk, a kizárólag Black Sabbath dalokat játszó Brown Sabbath Austini Latin Funk csapat, amely még Ozzy Osbourne tetszését is elnyerte. Legalábbis nem harapta le senki denevérének fejét miatta. De a sima, nem oldalágas Brownout is készített különleges átiratokat. 2016-ban például a Chicano rapper Kid Frost 90-es La Raza című trackjét gondolták újra. Hangsúlyosan kiemelve a Frost számban is hangmintaként szereplő 70-es El Chicano tétel, a Viva Tirado taktusait. És még mindig nem jutottunk el az alapműhöz, mert már ez a latin rock felvétel is a Gerald Wilson Big Band 1962-es azonos című jazz szerzeményének feldolgozása.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
6: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: A következő szám is hallható lesz a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: Ön pazarol? Az Ivan and the Parazol zenekar nevét egy elmű plakát félreolvasása ihlette. A plakáton az volt nagybetűkkel kiírva, hogy ön pazarol? A zenekar zongoristája ezt félreolvasta. Parazol lett belőle. És innen jött az Ivan and the Parazol. Később a csapat tagjai rájöttek, hogy a paraszol napernyőt is jelent. Így mondhatni, napernyőként a világ fölé tárulkoznak, hogy meghódítsák azt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem éppen hasonló karriert futottak be a The House Martins klasszikus felállásának tagjai a 80-as évek nagy sikerkorszaka óta. Norman Cook basszusgitáros Fatboy Slim néven a világ egyik legmeghatározóbb DJ-je lett. Paul Heaton énekes egy másik jelentős brit zenekar, a Beautiful South élén folytatta. Stan Collymore gitáros gyerekkönyvek írásába fogott. Hugh Whittaker dobos, dobverő helyett baltát ragadott, amikor üzleti nézeteltérést kívánt rendezni haragosával, és a kerti szerszám az illető fejében kötött ki, súlyos sérülést okozva. Emellett Whittaker a férfi házát is felgyújtotta. 6 év börtönre ítélték 93-ban, amelyből 4-et le is kellett ülnie. 24-ben Cook fellépett Heaton Glastonbury Fesztiválon tartott koncertjén, a közönség és saját maguk nagy örömére eljátszották az 1986-os Happy Hour-t.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az I Feel Fine című Beatles dal brit kiadásán a bevezető előtt rejtélyes sercegés hallatszik, amely az amerikai kiadásról hiányzik, csak úgy, mint a most következő Ben from Corduroy által készített újraértelmezés elejéről.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: A parlament elé kerülhet a klímatörvény, felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncesziót, járványhelyzetet hirdettek Skopjéban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvénycsomagot terjeszt a parlament elé a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint a javaslatokban meghatározzák, milyen lépések szükségesek a klímaváltozás hatásainak kezeléséhez, valamint a mezőgazdaság, a folyók és tavak védelméhez. A beterjesztés a paksi munkák lezárásával párhuzamosan megtörténhet. A kormányfő mellett arra kérte a vállalatokat, hogy anyagilag is támogassák az 1956-os forradalom 70. évfordulójára tervezett október 23-ai ünnepséget. Felülvizsgálja a kormány a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesziót. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, hamarosan tárgyalásokat kezdenek a MOHU-val, és a nemzeti érdek, valamint a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény partnerek lesznek. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyert el a koncessziót, amely 2023. júliusa óta érvényes. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
4: A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
3: 5 ember halt meg Nyugat-Nílusi Nászban, Észak-Macedóniában. Az országban eddig 43 fertőzést regisztráltak, többségüket az elmúlt 3 hétben, 20 beteget pedig jelenleg is kórházban kezelnek. Skopje több kerületében járványhelyzetet hirdettek és intenzív szúnyogirtást végeznek. Idén már 12 európai országban találtak Nyugat-Nílusi vírussal fertőzött embereket. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Daydream a Rádió Cafén. A mixet Tipszá készítette.

0: Ábrándozás már a véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb bérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Klímavédelmi törvénycsomag készült, papírsárkányok szálltak fel a gázai övezetben, gólpasztadott sallói. Köszöntöm Önöket, a híreket Pányán Szárpától hallják. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Ismét papírsárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtó szerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániel a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, csapadékra azonban nem kell készülni. A részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
5: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim Takács Péter és Olá István, a Szatta Fesztiválnak ötlet gazdája és szervezői együtt. Sziasztok!
7: Sziasztok!
8: Sziasztok!
7: Üdvözlök a hallgatókat!
5: Na, most a fesztiválok, a különböző zenei meg kulturális fesztiválokkal alapvetően Dunát lehet rekeszteni, és szerintem ez nem is probléma, mert hogy az ember vágyik ki a természetben, meg vágyik arra, hogy minél több élmény érje. A Szatta Fest az számomra azért nagyon érdekes, mert hogy ez egy nagyon, ez még egy ilyen fesztivál kezdemény, én azt mondanám, mert hogy nagyon picike, és hogy eddig egyszer rendeztétek meg, de idén is lesz, augusztus 27. és 30. között Szatta elnevezésű helyen, ami község vagy falu, az Őrségben.
7: Így van, pontosan. Most másik alkalommal kerül megrendezésre, és hogy ugye ebből kiindulva tényleg elég bébi ez a fesztivál, hogyha így nézzük.
5: És azok mindig jók. Amíg a kereskedelmi mérete be nem üt, meg az összes kereskedelmi szempont, addig jó általában egy fesztivál. Utána már máshogy jó.
7: Pontosan, és egyébként szerintem tavaly is éreztük azt, hogy az a gondolat, amiért elkezdtük az egészet csinálni, az abból redeztethető, hogy én személyesen az Őrségből származom, vagy nem is én, de a családom, és én nagyon sok időt töltöttem annó nagyszüleimnél ott lent, és nekem mindig az maradt meg, hogy amikor ott szüleim lepasszoltak akár egy-két hétre is, voltak ott állatok, szóval a csirkék, mellett a nyuszik is, meg a disznók, hogy segítettem nagyszüleimnek ott, és mindig nagyon feltöltött ez az egész, még akkor is, hogyha ez kvázi munka volt valamilyen szinten, de hogy a természet közelsége azhoz, hogy ez egy nagyon-nagyon picike falu. Jelenleg például, ha jól tudom, 60 lakják csak, és a mi telkünk az pont az erdő szélén van, tehát hogy konkrétan egy fenyvesben végződik, és ez egy olyan fajta hangulatot ad, azzal kombinálva, hogy nincs is térerő, hogy az ember azt érzi, hogy visszakerül a valóságba, És ezt akartam, és most már Istivel közösen, és többet magunkkal akarjuk átadni több ember számára is, hogy ezt az érzést átélj, ezt a feltöltő érzést.
2: Igen, nagyon érdekes ez, és én személyesen azért tudok ehhez nagyon kapcsolódni, mert hogy az én nagyszüleim is ebben a térségben éltek, most meg is néztük, itt elmondhatjuk a hallgatóknak, 15 kilométerre van a két település egymástól. Amúgy mondhatom azt is, hogy ez ötletemet valósítottad meg, amin én elkezdtem gondolkodni. Mi lenne, tehát mi lenne, ha csinálnánk egy ilyen valamiféle fesztivált, vagy ilyen össznépi találkozót Szilvágyon, mert hogy annak a településnek meg az a neve, és én nagyon tudom, és értem, amiről beszélsz. A mi kis falunk az egy erdő közepén van, vagy úgy mondanám, hogy így körbeölelik, de hát ez az alai dombságban azért nem ritka. Szóval, és azt is hiszem, hogy ez neked, nekem, aki átélt ilyesmit, annak természetes, de tény és való, hogy nagyon-nagyon sok ember nyilván származástól, meg különböző élettörténeti események, függően, simán lehet, hogy évekig nem jut el egy olyan helyre, ahol a természetet közvetlen közelről érzi, és annak a hatását. Úgyhogy én egy picit szeretném, ha belemennénk ezekbe a gyerekkori emlékekbe, hogy egy picit azt, ha közelebb hozzuk, meg megszínesítjük, akkor az emberek értik, hogy egy ilyen múlttal mi is az embernek a gondolkodása, a látásmódja. Mert ahogy mondtad, ebben ugye állattartás volt, ami szinte nem volt ritka azon a környéken, most sem ritka, csak nagyon máshogy van. De egy kicsit szabadabb állattartás, amibe a család apraja nagyja pont úgy részt vett, mint mindenki más.
7: Igen, igen, pontosan. Tehát, hogy én, hogyha erre visszagondolok, akkor alapvetően itt tanultam meg azt, hogy tök mindegy, hogy milyen fajta munkát végzek, legyen bármi kétkezű munka az például, annak ugye, hogy megvan a szépség, és például ezt én nagyon tisztelem ezt az egészet, és talán az, hogy akár, hogy ott voltak az állatok, akár, hogy volt, hogy kaszáltunk közösen nagypapámmal, ezek olyan fajta ilyen régi szép emléket hoznak elő, amik így, hogy is mondjam, kicsit azt adják át, hogy az ember az milyen jól tud együtt élni a természettel, és hogy tisztelni kell azt is, és egyébként mert hogyha tiszteli az ember, akkor vissza is ad, és ugye erre van nagyon sok ilyen kutatás is, hogy például van ez a talán erdőterápia, vagy különböző néven is fut talán, ami arról szól, hogyha az ember a természetben van, és ott tölt néhány órát, akkor 10-12%-a is tud csökkenni annyi idő alatt a kortizol szintje. És hogy nekem ezt a fajta ilyen önfeledtséget adta át az az időszak, és bármikor most is lemegyek, akkor azt élem újjá, hogy itt nincsenek, itt le tudom dobni az ilyen béklyókat, azok, amik mondjuk akár az, hogy itt tudom, hogy nem fognak keresni engem, hiszen nincsen térő. Itt kicsit el tudok vonulni a világtól, és kicsit magam tudok lenni, és tudok kapcsolni a természethez. Itt nagyon nyugodt ez az egész közeg, és akkor, amikor nagyszüleim is éltek, akkor is ez volt. Persze, minden szombaton reggel 6-kor beindult egy traktor, elkezdtek fát vágni, de ez is hozzátartozik a falusi élethez.
2: És ez most is így van, tehát most is beindul a traktor, és most is fát vágnak. Igen, csak tudod, mi az érdekes, és kíváncsi is vagyok a véleményedre, hogy lehet, hogy ezt magyarázni kell?
7: Ez egy nagyon jó kérdés, és
2: Tehát tényleg nem tudom, hogy egy héten hányszor mondom el, de hogy érdekes egy teremtmény az ember, aki saját magának kínálgat olyan dolgokat, ami alanyi jogon járt neki valamikor.
7: Pontosan. Szerintem azzal, hogy egyre kényelmesebbé akartuk és tesszük magunknak az életet, így mondjuk a nagyvárosokban, mert én Istivel itt közösen ugye Budapesten élünk, de innen járunk le Szattárra, főleg amikor a fesztivál előkészületeiben kell részt vennünk. Szóval azért szerintem van egy ilyen egy olyan fajta irányzat, hogy minél legyen könnyebb és egyszerűbb az élet, de ahhoz meg közben feladjuk azt, amit eddig átéltünk, hogy ott vagyunk a természetben, lehet, hogy vannak ott bogarak, lehet, hogy azok kicsit, nem tudom, irritálnak néhány embert, de hogy én pedig pont úgy viszonyulok hozzájuk, hogy igazából ez is a része az egésznek, és hogy tök jól tudunk együtt lenni, és hogyha az ember kicsit szerintem eltöltött akár 3 napot, most nem a Szatta Fest promóciójára gondolok feltétlenül, mert ez pont 3 napos, de hogyha ott el tud tölteni, akkor kicsit át tud szerintem szellemülni, és kicsit közelebb kerül ehhez.
2: Hát igen, de például, ahogy mesélted, a kasztált fűnek az illata, az itt jegyzem meg, hogy egyébként nem ugyanaz, mint a fűnyíró által nyírt fű illata.
7: Ez igaz.
2: Tehát, hogy a kasztált fűnek más az illata, akkor a bogarak, igen, ez egy nagyon fontos dolog, de jobb helyeken, Szilvágyon például voltak hozzá fecskék, akik megették a bogarakat, vagy legalábbis elpusztították azt, ami kártevő, amelyik pedig valamiért jó rovar volt, azoknak is megvolt a helye, szóval, hogy ez a természettel való együttélés, és hogy mindent tudunk a természetből hasznosítani, ez valahol így elveszett ez a tudás. Tehát, hogy nem a gondolat veszett el szerintem, hanem már a tudás is.
7: Egyébként igen, erre tudok egy tök jó példát mondani, hogy ott ugye mi saját magunk kezdtük el kialakítani az infrastruktúrát, amit megkövetel az, hogy az ember egy rendezvényt szervez, ugye ilyenek mondjuk, mi lesz több napos, azért, hogy le tudjanak tusolni az emberek, vagy éppen ugye a mosdók, és akkor itt felmerül ugye a WC kérdése, sok fesztiválon toj-toj van.
2: Pottyantós kell legyen itt.
7: Pontosan, és akkor mi is ebbe a szép nevén komposzt toalett, nevezhetjük így is, irányba indultunk el, és hogy nekünk, én elkezdtem utána nézni ennek a témának, és beszéltem több emberrel is, aki szakértője ennek, és ez egy nagyon jól működő, és sokkal higiénikusabb dolog is tud lenni, és hogy sokan azt gondolják, hogy ez nagyon büdös, meg minden ilyesmi, de egyébként nem, tehát ezt meg lehet úgy oldani, és közben rájön arra is az ember, hogyha úgymond a emberi végterméket, fogalmazunk így, hasznosítjuk, akkor az ugyanúgy trágyaként tud működni néhány év után, tehát hogy visszakerül abba a körforgásba, és közben meg, hogyha ugye szembe, vagy mint hogy megnézzük, hogy ott van az angol WC, ugye a vízöblítéses WC-k, mennyire sok vizet pazarolunk el arra, hogy ugyanazt a dolgot elérjük, és ugye meg kell tisztítanunk azt a vizet, és nem is biztos, hogy újra fel fogjuk tudni használni. Már bocsánat, hogy ezt a példát hoztam,
2: igen,
7: csak ez egy
2: ez
7: tökre szemléletes dolog, hogy
2: abszolút.
7: Mennyire távol kerültünk a természettől.
2: Igen, meg attól, hogy felfogjuk, hogy mit miért. Tehát, hogy mindennek volt valamiféle értelme. De akkor jól gondolom, hogy itt egyébként arról is szó van, hogy ez egy örökség, ugye ez a ház, és hogy szeretted volna megtölteni valamivel, ami több annál, mint hogy te nem tudom évente mennyiszer lelátogatsz oda?
7: Pontosan. Az egész gondolat egyébként onnan indult, hogy miután elhunytak nagyszüleim, utána el kell döntenünk, hogy mit csinálunk a házikóval, igen, és ezt azt kell tudni, hogy a házikóhoz nem csak az köt minket, hogy ott éltek nagyszüleim, hanem andó dédnéapám építette meg még saját kezüleg. És hogy ezért
2: igen, ezeken
7: még
2: nem adunk túl, igen.
7: Így van, és akkor ugye volt ez a három lehetőség, hogy akkor lebontjuk, újat építünk azokra az alapokra, vagy hogy eladjuk az egész telket, mert hogy sok macera, ez egy hektáros terület, szóval itt mindig kell vele foglalkozni.
2: Szóval füvet kell.
7: És vagy pedig van az a harmadik út, hogy akkor felújítjuk, és akkor lehet, hogy nagyon sok mindent nekünk kell megcsinálni, mert hogy nem lesz olyan mesterembe, aki mondjuk azt mondja, hogy oké, egy ilyen típusú régi házat én felújítok, vagy pedig nagyon sok pénzért. És akkor végül ez is lett, hogy mi újítottuk föl nagy részt, persze voltak ott kőművesek, meg hasonló szakemberek, akik segítettek, de nagyon-nagyon sok időt töltöttünk ezzel, és akkoriban, ez körülbelül azt hiszem 5 most már, vagy 6 évvel ezelőtt kezdődött, akkor 2 hetente jártam le én is Szattára, és akkor újból ezek a korábbi szép emlékek előtörtek, és meg jobban megerősödtek. És ezt követően nyaranta 1-2 hétre így elkezdtem, vagy 1-2 hétvégére ilyen baráti társaságokat lehívni, és akkor úgy voltunk 15-20 körülbelül, talán egymás követően 4 alkalommal, és amikor a utolsó alkalom volt, akkor éreztem azt, hogy igazából akik lejönnek barátaim, főleg nagyvárosokból jönnek le, és hogy amikor így végig látom az arcokat, és hogy mennyire önfelettek, mennyire csillogó szemmel vannak ott, akár csak hogyha ott sátrazunk, sütegetünk, nem csinálunk semmi más, csak úgy el vagyunk, és hogy mennyire feltölti őket ez a természet közelség, meg ez, hogy tényleg nem zavar őket senki, mert nincs térerő. És hogy arra gondoltam, hogy ez tök jó lenne megmutatni már több embernek is, és valami olyan fajta módon, ahol egyrésztről ez a természet, és ez a digitális detox ugye megadja ezt az alapot, és akkor hozzá lehet még bele lehet fűzni akár kicsit a hagyományokat, szóval például a fesztiválon fontos rész az ilyen nyújtott rétes készítés, amit a helyi asszonyok mutatják meg, hogy ezt hogy is kell csinálni. Vagy éppen a természetet is még közelebb hozni az emberekhez, van gyógynövénytúra, ahol megmutatják, hogy melyik virág, vagy különböző ilyen-olyan dolog mire hasznosítható. De akár mondhatnék sok minden mást is, tehát hogy volt egy ilyen nagyon erős irány, és akkor mellette pedig az, hogy Én mindig feloldottam ott, és azt éreztem, hogy kicsit így ledobhatom ezeket a felnőtt békjókat, tehát, hogy nekem meg kell felelnem, nekem mindig, nem tudom, komolynak kell tűnnöm, és hogy itt kicsit újból gyerek lehetek abban a megközelítésben, hogy így újra élvezhetem mondjuk a dolgot, mondjuk számháborúzhatok, és akkor kicsit ezt is be akartuk emelni, hogy a gyermeki én, tehát ezt az önfelett régi, akár nyári táboros emléket is elő tudjuk hozni az emberekből, és akkor ezért van például számháború, méta és hasonló dolgok, meg van egy ilyen fasz a gyerek olimpiának nevezett kihívás sorozatunk, ami inkább egy
2: nagyon,
7: ilyen...
2: Nagyon vicces.
7: Igen, ez ilyen kicsit ilyen paraszt olimpia, csak hogy...
2: De hogy ilyen nagyon klasszik.
7: Igen,
2: tehát
7: igen,
2: a zsákban ugrálástól kezdve a talicskában, nem tudom, akadály, talicskában tolás és akadálypálya, kötélhúzás, tehát hogy ez nagyon retro.
7: Nagyon, nagyon, nagyon, és hogy nagyon élvezik is az emberek, hogy ezekhez így visszanyugodtam, mert vannak olyanok, hát, akik még ezt átélték annó.
2: Igen, igen, mert hogy ezt ismeri, és akkor ez igen, valóban felszabadít egy csomó dolgot, amit már rég nem, tehát már a felnőtt énünk eltemette bennünk.
7: Igen, igen, igen, igen.
2: Úgyhogy, na igen, mert hogy azt gondoltam, hogy ez a kiindulás, hogy mit csináljunk a házzal. Mert hogy mégis ott áll egész évben, és nincs erre túl sok idő, és az ember egyszer-egyszer lemegy, annál egy picit többet szeretne kihozni valahogy az emlékeiből, a nagyszülőkből, az ő örökségükből. Úgyhogy gondoltam, hogy ez a kiindulás.
8: Én amúgy azt látom, hogy Petiéknél ez egy ilyen csodálatos családi projekt is, tehát amit látsz ilyen közösséget, hogy akkor ott a család, igen, és akkor lemennek igazából, segítenek ugye a fesztiválban is, nagynéni, szülők, unokatestvérek, mindenki, és de még mielőtt a fesztivál gondolata is felmerül, ugyanúgy ez egy ilyen családi egységet megtartó projekt.
2: Hát igen, igen, igen, igen, valószínű, hogy ez is benne van, és ez nagyon jó, mert így lehet, azért mondom, hogy az örökségnek a továbbvitele, ez nagyon fontos. Te hogy kerültél bele egyébként, István?
8: Én Petit már ismerem, úgy az egyetemi berkeken keresztül, és igazából én is részt vettem ezeken a fesztivál előtti...
2: Hát, tehát te is része voltál a társaságnak, aki igen, megízlelte, hogy milyen is ez. És neked igen, egyébként városi gyerekként milyen volt?
8: Amúgy én sem vagyok eredetileg városi gyerek, úgyhogy nálunk is megvoltak ezek a ősszel a szüret, meg a disznóvágások.
2: Hát te honnan származol?
8: Hát édesanyám oldalát emelném ki ebből az oldalról, édesapám ő erdélyi, anyu meg besenyőtelki Egerhez van közel.
2: Ah, tehát akkor te észak-kelet-Magyarország, igen?
8: Igen, és akkor ott nekünk is ez megvolt, hogy amíg megvoltak a nagybácsik, meg akik úgymond gondozták, meg állatokat tartottak, meg volt a szőlő, ugye Egernél, akkor nekünk megvolt stabilan ez az éves 3-4 összejövetel, ami tényleg úgy a családot összetartotta, hogy van ok is, hogy akkor összejöjjünk, és akkor együtt dolgoztunk, de nem is munkaként fogta fel szerintem ezt az ember. És kicsit úgymond ez melengeti a szívemet, amikor megyek, és akkor Szattán ott vagyunk, és látom ugye Petiéknek a családját, hogy ez olyan jó érzés azt látni, hogy akkor tényleg ott van a közösség, ott van a család, és szeretik csinálni, szeretik úgymond, tehát nem az van, hogy ugye rohanni kell, mert ott van szépen a természet, és akkor oké, most idén mondjuk megcsináljuk ezt a lépcsőt, vagy kialakítjuk, kipucoljuk a pajtát, és akkor ennek valami funkciót adunk. És akkor ez, hogy akkor tényleg nem kell, nem, nincsenek határőrök, stb. És ott a család, és olyan nyugodtan ott a természetben, ahogy feszültségek nélkül, valahogy úgy haladunk.
2: Igen, és ez mindenkit ki is kapcsol. Ezekben ez a szép. De akkor azért szerintem ez, te is egy jó példa vagy arra, hogy ez valamikor így nagyon normális volt, nem? Hogy a családnak a különböző generációi, tagjai találkoznak, nem csak azért, hogy együtt legyenek, sőt, leginkább nem azért szerintem, hanem régen ez úgy volt, hogy valami köré, tehát valamilyen tevékenység volt, nem? Fát kell vágni, disznót kell vágni, nem tudom, szüretelni kell akármi, és az annak a lecsengése megadta azt, hogy akkor egyébként közösen elköltjük a vacsorát, vagy ilyesmi. És most meg ugye olyan nagyon fura, nem tudom, ti mennyire tapasztaljátok, de hogy így barátoknál is, hogy így naptárral ülünk, mm-hmm. és nézegetjük, hogy hát ez a hét se jó, az, tehát hogy nincs az, hogy na de hát ezt meg kellene csinálni, gyertek, hanem mindenre ilyen bérrel, verítékkel kell időpontot találni. És én amit újabban látok a fiataloknál, nagyon jellemző, hogy így nagyon be is határolják. Tehát, hogy erre két óránk van.
7: Igen, igen, igen. Ez szerintem tapasztalható, és így talán következik abból is, hogy ugye azzal, hogy kitárult a világ, és most akár internet, bármire gondolunk, sokkal több lehetőség lett mindenkinek, és akkor ugye mindenki azt mérlegeli, hogy úristen, van 50 000 dolog, amit csinálhatnék, én nagyon szeretném ezt csinálni, mert tuti, hogy az utazás az akkora pozitív élményt fog tudni adni, és akkor szerintem folyamatosan ebbe a rohanás vagyunk, és az élményeknek a kergetésébe is nagyon gyakran. Igen.
2: Igen, és nagyon gyakran ki is csúszik a kezünkből. Na, hát akkor ez volt itt a bevezető, hogy képbe kerüljünk egy kicsit, hogy miért is olyan fontos ez, és akkor most zene és feles információk, és aztán jövünk vissza, és akkor beszélünk egy kicsit magáról a fesztiválról, hogy ez tényleg hogy néz ki, mit várhatnak ettől, akik el szeretnének menni, úgyhogy gyertek vissza, folytatjuk a beszélgetést Takács Péterrel és Olá Istvánnal, a Szatta Fest egyrészt ötletgazdája, másrészt pedig mindketten szervezői. Jövünk nem sokára.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: A világ Szegeden találkozik.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
2: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
3: a világsikerű Bastille,
2: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
3: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégeim továbbra is Takács Péter és Oláh István, a Szatta Fest ötletgazdája Péter, István pedig a szervezésben részt vesz, Péterrel együtt és még másokkal együtt. Idén, ezt úgy mondtam, mintha 15-ére lenne, szóval tavaly volt először Szatta Fest, de idén augusztus 27-e és 30-a között lesz, és ha valaki nem találná, térképen az Őrségben van, egy irinyó-pirinyó település. Adatok szerint 70, de ti azt mondtátok 60 lelket számol kb.
2: Igen, igen, azt is tudom, hogy pontosan 55 ember volt, aki tudott szavazni idén a országgyűlés
1: Na, ez a legfontosabb.
2: Igen.
3: Szóval nagyon. Mert valaki önkéntesen szavazatot számol.
2: Igen.
1: És ez az erdő szélén, vagy ez maga a település már tulajdonképpen összefor az erdővel. Na, és akkor itt mi legyen? Egy fesztivál, ugye? Vigyük le a városi embert, hogy kicsit megnyugodjon, az ottaniaknak meg adjunk egy kis hangerőt.
3: Tulajdonképpen a Nemzeti Parkba invitáljuk őket, mert bele is lóg egy kicsit a telek, úgymond. Tavaly jöttek ugye a Nemzeti Parkosok, hogy ez a sátor már a Nemzeti Park területe, úgyhogy...
1: Hoppá!
2: Igen, tehát hogy mert az Őrségi Nemzeti Park minden település beletartszik, csak ugye a belterületet és a többi területet azt így tisztelni kell, és ők meg vannak húzva a határok, és amúgy ilyen szempontból tényleg tök jó ezeket a határokat meghúzzák.
1: Igen, ez teljesen rendben van, igen.
2: Mondjuk, igen, ez egy ilyen vicces dolog, hogy ott azért van egy ilyen ellentét szerintem, bár mindig vannak a Nemzeti Park és az ott élők között, akik ugye hozzászoktak a gazdasághoz, meg ahhoz, hogy ott vannak a tehenek, hasonló dolgok, és hogy ki hogy csinálja, de hogy igen, mi ebbe a közegbe is, ebbe a természetközi közegbe szervezzük ezt a fesztivált, és nagyon gyakran, és leginkább nem is feltétlenül fesztiválként hivatkozunk főleg rá, hanem inkább egy táborként, mert hogy az a célunk, hogy megmaradjon úgy, ahogy mi is átéltük ezt, akár amikor ott voltunk a családdal, és akkor 10-20-an közösen akár valamilyen feladatot elvégeztünk, vagy amikor a barátokkal lementünk oda a telekre kicsit mulatni, hogy ezt a hasonló kisközösségi, családias hangulatot át tudjuk adni, ezért egyébként 500 főben van limitálva a résztvevők száma, és hogy ez egy kicsit az a célunk, hogy az emberek is közebb kerülhessenek egymáshoz, és hogy ne az legyen, hogy tolongás van, meg hogy az, ami a többi nagy fesztiválon tapasztalható, hogy ilyen nagyon nagy zsongás és rettentő nagy embertömeg.
1: És a parkolóhelyek miatt aztán le kell tiporni a füvet, hát meg igen. Ilyesmi. 500-ban van maximalizálva?
2: Igen. Ez az egyik fő oka egyébként ez a családias hangulat, a másik az pedig...
1: Hát maradjon is így.
2: Ezt is szeretnénk, tehát hogy nekünk, és ez a másik ok, mi hobby projektként kezeljük ezt, igazából ezt főállás mellett csináljuk, ezért van limitáció is, hogy mennyi időt tudunk erre fordítani, de szerintem pont emiatt is van az, hogy mi őszintén kommunikálunk arról, hogy mi lesz és mi nem, tehát hogy például azt őszintén mondjuk, hogy hideg víz lesz a tusoláshoz, az, hogy meleg lesz biztosan, azt nem tudjuk mondani, amúgy valószínűleg lesz, de ezt csak így zárójelben jegyzem meg. Tehát, hogy alapvetően próbáljunk tényleg minél jobban közelebb kerülni az emberekhez, és őket is bevonni abba, hogy ők hogy érzik, és hogy mit szeretnének látni ebben az egészen. Tavaly volt ugye az első, és hogy tavaly nagyon kis családias volt, tavaly 150 körüli részvőszám volt, így a falusiakkal együtt, akik részt vettek. A falunak szeretnénk azért visszaadni, hiszen hasonló méretű esemény nem nagyon szokott lenni, az elmúlt évek nem volt, ezért a falusiak azok díjmentesen vehetnek részt ezen az egészen. Idén pedig pont amúgy arra számítunk, hogy valahol 200-300 fő között lesz a résztvevők száma. Egyébként a legnagyobb és a legpozitívabb visszajelzés az az volt az emberek irányából, hogy amit nagyon élveztek, az nem is feltétlenül a zenei koncertek voltak, főleg amúgy akusztikus zenei koncertek vannak, hanem a napközbeni programok. És itt vannak ugye ezek a természetközeli programok, akár amit már említettem, a gyógynövénytúrát például, de van mondjuk madárodú készítés, ahol ugye egyre kevesebb az olyan ilyen rodvas fa, amivel a madarak beköltözhetnek, és ott viszont az emberek tudnak ilyen új lakóhelyet gyártani, úgymond hogy készíteni a madaraknak, vagy éppen ugye, amit említettem, a másik ilyen gasztronómia oldalon van a nyújtott rétes készítés is, de mellette a saját kovászos kenyerüket is elkészíthetik, és vannak ezek a játékosabb programok. És őszintén most már nem is tudom, mire akartam kiukadni ezzel az egésszel. De...
1: Hát itt arról beszéltünk, hogy ez egy cél, hogy ne legyen túl zsúfoltság. Hanem hogy megmaradjon ennek a családiassága, hogy az átláthatóság, hogy a falunak is adjatok vissza. És igen, ez nekem is eszembe jutott, mert hogy nyilván aki viszont nem falubeli, annak van egyfajta, nem tudom, összeg, amit ki kell fizetni a belépőjegyre, van itt napi jegy, meg a három nap

0: arra azért mondanám azt, hogy azon azért úgy látszik, hogy ezt úgy meg kell építeni, fel kell állítani, abba kell beletenni. Tehát van ez az egy szálgitárral ülünk körbe, és akkor mindenki a Kollár Klemenccel énekel, ez, és biztos is, hogy ez nagyon-nagyon jó, de azért látom itt a fesztiváljegyeket.
1: Igen, benne vannak. Ugye nekünk az volt a célunk, hogy tudtuk jól, hogy nagy fellépőket nem fogunk tudni megszólítani, hiszen az akkor nem tudnánk 300 vagy 500 főnek ilyen olcsón adni a
0: bérletárat. Kollár Klemenc elég nagy.
1: Kollár Klemenc...
0: Csak ő nagyon el van köteleződve ebbe az irányba.
1: Igen, és szerintem valószínűleg ennek is köszönhető, hogy biztos. Így tavaly azt mondta, hogy igen, eljön, és egyébként ez nekem nagyon megható volt, tehát, hogy ő valahogy úgy közelítette meg ezt az egész dolgot, hogy amikor igen, felült oda egyszer gitárral, és közben énekelt, és akkor az emberek is láttam, hogy mennyire élvezik ezt, és amikor véget ért a koncert, akkor külön kérte, hogy vezessem körbe, és hogy mutassam meg a teleknek egyes részét, akár a tókát, akár az, hogy a pajtát, meg minden mi egymást, az erdőt.
0: Szeretem ezeket az alai szavakat, tóka, pajta, igen.
1: Igen, a picike tó, igen, de és akkor utána pedig mivel valahogy a zenészeknek is, vagy a fellépőknek is próbáltunk valami olyan fajta ilyen ajándékot adni, ami egyébként pont Istinek volt az ötlete, hogy elkészítettünk ilyen fadeszkákat, amikre beleégettük az adott fellépőnek a nevét, meg az, hogy hány órakor lesz, és akkor ez volt igazából az, hogy a programtábla, hogy akkor éppen aznap milyen fellépések lesznek.
0: Jaj, de ez is milyen jó, igen.
1: És akkor Istinek volt ez a zseniális ötlete, hogy akkor mi lenne, hogyha odaadnánk ezt a fellépőknek, és az első fellépők odaadtuk, az pont Laci volt, és ő érződött rajta, meg látszott rajta, kicsit meg is hatódott, és akkor ezt nem tudom, hogy megtörtént, de ő azt mondta, hogy neki van egy kedves ismerőse, aki egyébként ilyen faanyagból is tud gitárt készíteni, és hogy lehet, hogy ebből készül egy gitár. Nem kaptunk erről visszajelzést, de hogy ettől függetlenül ez egy nagyon kedves, ilyen gesztus értékű visszajelzés is volt az ő oldaláról, és hogy most azért is meséltem ezt a sztorit ezzel kapcsolatban, mert hogy azokkal a zenészekkel is úgymond dolgozunk együtt, vagy azokat hívjuk meg, akik ugyanúgy egy húron pendülnek ezzel az egészre, és át tudják ezt érezni.
0: Persze.
1: És kicsit az is a célunk, hogy ez az egész, igen, benne van a fesztivál, és hogy a hang és fénytechnika, meg hasonló a színpadtechnikával szeretnénk minél jobban minőséget biztosítani, hogy ez a hangzás, amit a zenészek ott a színpadon letesznek az asztalra, az úgy átjöjjön, de közben pedig a színészek nagyon közel kerüljenek magukhoz, az emberekhez, és hogy ők is, az emberek bárki el tudjon beszélgetni velük, és hogy ezt kicsit így is tudjuk megoldani, hogy nem a legnagyobb nevek vannak ott, viszont ettől függetlenül a minőséget ugyanúgy akarjuk biztosítani.
0: Hát meg azért láttam ilyet is, hogy a jövő legnagyobb nevei lehet, hogy innen indulnak, mert hogy ugye benne vannak a fiatalok is, ugye, ha jól gondolom.
1: Igen.
0: Na, de nézzük meg azt is, hogy egy csomó témával is foglalkoztok. Tehát azért, ahogy beszéltük, közösségépítés, beszélgetések, és egy csomó téma ott kikerülhet az asztalra. És ami számomra is nagyon fontos, és már többször a műsorban megjelent, ez a Karsai Dániel öröksége, ez a Karsai Dániel alapítvány és az ő munkájuk, és ha jól tudom, ők is kapcsolódnak most hozzátok, ezért kérdezek erre rá.
2: Ismerem Petéket, Peti volt kollégám, és...
0: Péter, Daninak a testvére.
2: Igen, Péter, Karsai Dánielnek a testvére. A Karsai alapítványt ő meg Evelyn viszik tovább.
0: Frank Evelyn, igen.
2: És érdekes módon Evelynnel együtt jártunk középiskolába, úgyhogy amikor felmerült ez a kérdéskör, hogy akkor milyen lenne, hogyha eljönnének a fesztiválra, akkor derült ki, hogy elég jól ismerjük egymást mi hárman, csak nem együtt, most már együtt is. Úgyhogy igen, beszéltem velük erről, hogy ismereteket is akarunk megosztani, főként ugye a hagyományokon, meg az ilyen természethez kapcsolódó témákon van a hangsúly, viszont vannak egyéb fontos témák is, ami a Péterék képviselnek, a Karsai Danin keresztül, ugye, hogy...
0: Az életvégi rendelkezés joga. Én megmondom őszintén, annyira bele tudom a régi világba, a természetközeli világba ezt illeszteni. Amikor még a születés, meg a halál, az nem biztos, hogy egy házon kívül történt dolog volt, és ezzel nyilván nem azt mondom, hogy menjünk vissza nem tudom én hány száz évet az időbe, és csináljuk úgy, de az szerintem kimondott, és

0: érthető és tudható, hogy mennyire más a viszonyulása az embernek ahhoz, amit egy kicsit testközelből jobban ismer, és nem hospitalizálódott, és nem elzárkózott. És szerintem abszolút van helye egy ilyen fesztiválon az erről való beszélgetésnek.
1: Igen. Én azt gondolom, hogy régebben, a régebbi időkben az a halál az jobban része volt ugye az életnek, hogy erről beszéljünk, meg ez így előtérbe kerüljön. És itt is az alapítvány tulajdonképpen ugye arról szól, hogy ezt ne söpörjük úgymond a szőnyeg alá, és beszéljünk róla, mert ezek fontos témák, mert sokszor az a szembesülünk, hogy amikor bekövetkezik egy haláleset, vagy egy komoly betegség, akkor kezdünk el amúgy gondolkodni, hogy mi amúgy ezekről a témákról hogyan is gondolkodunk, és szerintem fontos az, amit a Petiék csinálnak, Kassai Petiék, ugye itt több Peti van, és pont beszélünk, pont így a természetben, meg úgymond a jelenlegi állapotok környezetben, hogy lehet beilleszteni a mostani társadalmi irányokban.
0: Igen, most, amikor ugye az örök fiatalság a divat, és nem veszünk tudomást semmiről, ami rossz, ami szenvedés, ami fájdalom, ami veszteség, miközben amúgy szerintem soha ennyi nem volt, még a fiataloknál is nagyon jellemző, hogy hamarabb megismerik a szenvedés fogalmát, mint a mi korosztályunk.
1: Igen, mert sokszor ugye a rengeteg lehetőség és a rengeteg eszköz elteri a figyelmet az embereknek, és ez sokszor tud segíteni, de sokszor azt mondom, hogy ilyen langyos víz az, amiben élünk. Úgyhogy ezek fontos kérdések, és amúgy lesz egy ilyen bevonó színház is majd például erre a témára felépülve. Úgyhogy igazából még dolgozok azon, hogy milyen kérdésekkel ízasszam meg Evelinéket, mert velem fognak majd beszélgetni a fesztiválon, és gondolkodok tényleg azon, hogy a természet, meg így a mindennapi élet, meg az értékek, meg úgymond a hagyományos értékeknél, hogy lehet a szemszögében, hogy lehet ezt a témát feszegetni.
0: Igen.
1: És akkor majd a rákövetkező nap, meg majd ezen a tematikán egy ilyen színházban veszünk részt. Kíváncsi leszek, hogy ez majd hogy fog alakulni.
0: És milyen téma van még, ami előkerül? Mert ugye ez itt most beszéltük a gyógynövény, abban is azért Zala bővölködik. Akkor ez a rétes tészta nyújtás, és rétes, de lehet, hogy azért, mert nem mondom, valamelyest én is onnan származom, vagy hát a nagyszüleim, mert én már Budapesten születtem, de szerintem sehol nincsen olyan jól megmunkált, vékony rétes tészta, mint Zalában, és ez is egy olyan dolog, amit már abszolút nem, csak meg az én ott élő rokonaim sem, mert azt mondják, hogy időigényes, nehéz.
2: Hát igen.
0: A boltban van. Szóval, hogy egy csomó olyan dolog, ami régen volt, de hogy közben egy ilyen savaborsa az egésznek. Szóval, hogy mi az, ami még előkerülhet itt a közösségi életben?
1: Amúgy pont egy ilyen, ugye természethez kapcsolódó program lesz az ilyen kicsit ilyen permakulturális gyógynövénytúra, ahol az egyik workshop tartó végigvezeti a résztvevőket az erdőn, és azt fogja megmutatni, hogy mi az, ami ehető. Mi az, amit fel tudsz használni.
0: Mennyire nem élik ez a workshop, nem? De hát ez a szó.
2: Nem, ez nagyon tájidegen.
1: Találjunk ki egy új kifejezést.
0: Hát valamit ki kell rátalálni, mert ez így, de értem. Tehát, hogy mi az, amit megeszel, mi az, amiben belehalsz, ugye?
2: Igen.
1: Hát, meg tulajdonképpen ők ezzel is foglalkoznak,
0: hát
1: ők
0: persze.
1: Egy ilyen kis közösségben, pont ők is egy ilyen kis közösségben élnek, ahol több ilyen biológus van, és hogy akkor milyen ilyen permakulturális projektek vannak, vagy akkor mi az, ami mondjuk, hogyha ide telepíted, akkor ez nitrogént generál a másik mellette, meg pont, hogy neki meg szüksége van mondjuk a nitrogénre, és ilyen megoldások. Van ez az egyik oldala, akkor ugye, hogy hogyan alakítod ki ezek a dolgokat, mi segíti egymást, hogy segítik egymást a növények, de van egy úgymond gasztronómiai oldala is, hogy tulajdonképpen ha sétálsz az erdőben, az úgy mennyi rejtett kincset tartalmaz, és nem is gondolnád azt, hogy oké, amúgy, ha ezt megeszed, ebben egy csomó amúgy fehérje van, és ott van igazából kihasználatlanul, meg tényleg ismerkedj meg az erdővel, és ez szerintem csodálatos tud lenni.
0: Igen, élvezd a kincseit.
1: És van, amik egész ehető. Tehát, hogy finom. Persze megvan egy ízlése is pofonat.
2: Igen, pontosan, de ami finom, az a méz maga, és például a méhészet kapcsán is van ugye egy külön programunk. Nekem nagybátyám úgy méhész, és ott
0: de
2: konkrétan...
0: De érdekes, nekünk is van méhész a családban. Igen.
2: Szerintem igen, kezdem azt érezni, hogy igazából minden vidéki családban van legalább egy méhész.
0: Hát ez nagyon jó.
2: Szerintem is nagyon jó, ez kicsit kezd olyanná válni, mint a pálinka készítés, vagy legalábbis remélem, hogy legalábbis ennyire elterjed, mert...
0: Hát mind a kettő finom és drága, úgyhogy nem baj, ha van a családban.
2: Hát a mézről Böbics bizonyították már. De
0: pálinka is kis mennyiségben.
2: Így van, meg így most szokták mondani, hogy nagy mennyiségben gyógyszertár, de igen. Szóval például ott konkrétan az emberek azt megláthatják, hogy hogyan néz ki egy kaptár, és ott nagybátyám Árpi őszít fogja szedni magát, a kaptárat, és akkor persze valamennyire ki is jönnek a méhek, de ez teljesen biztonságos, és akkor ott végigmagyaráz az egész folyamatát, hogy hogyan készül a méz, és kicsit így közelebb kerülnek ez az egész, és nem csak egy ilyen száraz előadás lesz, hanem tényleg ilyen interaktívabb lesz az egész, de emellett egyébként vannak olyan fajta programok, ami például arról szól, hogy lesz egy külön előadás arról, hogy szerintem ez már elég sok helyen így problémát jelent, hogy vannak a helyiek, amik nevezzük őslakosnak őket, akik már ott élnek nagyon régóta, akár az őrségben is, ugye megjelent az, hogy nagyon sokan települnek be mondjuk nagyvárosokból, mert ugye keresik a természetet, és akkor ilyenkor kiszokott alakulni egy ilyen ellenpólus a helyiek, akik már régóta ott élnek, és azok ugye a betelepülők között, és akkor ezzel kapcsolatban is lesz egy ilyen előadás, mivel szeretnénk azt is, hogy az emberek jobban megértsék egymást, és közelebb kerüljenek egymáshoz, és most akár beszéltünk ugye a Karsai Dániel alapítvánnyal kapcsolatos projekt, és az ott megjelenő ilyen események kapcsán, hogy jobban értékeljük akár az életet, hogy jobban értékeljük akár a kapcsolatainkat, és hogy másrészt, amik ezen keresztül meg jobban megértsük a másik felet, hogy hogyan gondolkozik, és hogy mondjuk mi nem tetszik neki abban, és hogy ezek, miért jönnek elő ezek a különbségek. És hogy emellett pedig vannak olyan játékos programok, hogy akár említhetném a játszóház projektet, akik különböző ilyen társas játékokkal jelennek meg, vagy akár van külön reggeli jóga, ami kicsit így a természethez, meg ugye a mozgáshoz kapcsolódik, vagy hangfürdő, ami pedig ilyen meditációs, de hogy pont ugyanúgy ebbe a Szatta Fest és a természet közelsége hangulatba illik bele.
1: Egy művészetterápia.
2: Is, igen.
0: Na, hát akkor lesz itt bőven program, hogyha jól értem, és ahogy mondtuk, augusztus 27-e és 30-a között, tehát még így a nyár utolsó napjait lehet élvezni az őrségben. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy beszélgethettünk erről, meg megismerhettük a történetét ennek az egésznek. Akinek van kedve, az egyébként így, hogy Szatta Fest rá is tud keresni, és meg tudja nézni, hogy miről is van pontosan szó. Nagyon sok sikert nektek, és kellemes fesztiválozást. Aztán, hogyha kinövitek, akkor majd esetleg áthozzuk Szilvágyra is.
2: Köszönjük szépen, és hát legyen így.
0: Takács Péter és Olá István, a Szatta Fest ötletgazdája és szervezői voltak a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, holnap 11-kor jövök friss adással. Addig is szép napot, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok. Pont Jókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
4: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok, mérsékelten meleg nyári időnk lesz. Demeter Tia vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta el rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
6: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 000 hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználást jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
5: Felülvizsgálja a kormány a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, hamarosan tárgyalásokat kezdenek a MOHU-val, és a nemzeti érdek, valamint a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény partnerek lesznek. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyert el a koncessziót, amely 2023. júliusa óta érvényes. Közel 24 ezer futót várnak szeptember 6-án a 41. Vízer Budapest filmmaratonra. A Budapest Sportiroda szerint minden eddiginél nemzetközi mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Az esemény egyben a filmmaratoni magyar bajnokságnak is otthont ad. Éjjel az északnyugati tájakon megnövekedhet a felhőzet, arrafelé jelentéktelen eső vagy zápor nem kizárt, máshol többnyire tiszta idő várható, 11 és 17 fok között alakulnak a minimumok, de a szélcsendes helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap kezdetben lehet több felhő felettünk, de alapvetően sok napsütésre van kilátás, 26-32 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden már többször lesz borult az ég felettünk, kezdetben csak nyugaton, majd később országszerte várható csapadék.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Van még egy kis idő a nyárból, érdemes rászokni, ha még nem olvasták, egy remek krimi sorozatra. Már 8 kötet jelent meg abból, amiről most beszélünk, és amit J.K. Rowling krimiíróként írt, igaz, nem a saját nevén, hanem Robert Galbraith néven. De ahogyan a Harry Potter, ez is igen hamar meghódította az olvasókat. Mindjárt kiderül, hogy hogyan. Nézzük a belépőt. A Kakukkszó című első regényből hoztam egy kis idézetet. A főszereplők első találkozásáról. A fiatal nő Robin egy magánnyomozó irodában kapott munkát. Olvasom, hogy mi történik. Nagyon lassan közelebb lépett a gravírozott ajtóhoz. Kinyújtotta a bal kezét a kilincs felé, de mielőtt elérte volna, az üvegajtó felpattant. Egy 100 kilós, zilált kinézetű férfi rohant bele meglepetten. Robin elveszítette az egyensúlyát és elesett. A férfi, aki véletlenül így neki ment, hatalmas termetű volt. Magassága és szőrössége, na meg finoman kiemelkedő pocakja is egy grizzly medvét juttatott eszébe. Egyik szeme feldagadt, bekékült, és egy vágás díszelgett épp a szemöldöke fölött. Az arca bal oldalán és vastag nyakán jobb felől a gyűrött ink kigombolódott galléria felett a duzzadt, fehér szélű körömnyomokban beszáradt vért pillantott meg. Maga Strike úr? Aha, én a helyettes vagyok. A micsoda? A helyettes titkárnő az ideiglenes megoldásoktól. Tehát így ismerjük meg a főszereplőket, akik mára ikonikus karakterekké váltak. Strike és Robin nyomozóirodája egyre híresebb, és sorra kapják a megbízásokat. Aki eddig J.K. Rowlingtól csak a Harry Pottert olvasta, és nem tudta, milyen krimiíróként, annak érdemes figyelni ebben az órában. A Harry Potter fordítóját, Tóth Tamás Boldizsárt sokan ismerik már. Vendégem most a stúdióban a Strike sorozat fordítója, Nagy Gergely. Mielőtt a könyvek történetéről, a szereplőkről és Rowling titkáról beszélünk, derüljön ki, hogyan találkozott Nagy Gergely a műfordítással és ezzel a műfajjal.
2: Ez két különböző irány igazából. A krimi közelébe úgy keveredtem, hogy én, ha jól emlékszem, azért mindig szerettem a krimiket, a tévében is, filmsorozatokban is, meg könyvekben is, de egyetemista koromban Szegeden Novák György tanárúrnak volt, ő egy középkorász volt, tehát történelmet tanított alapvetően, meg amerikanista, mert fordító volt egyébként ő is, viszont voltak ilyen popkultúrás szemináriumai, a detective fiction, meg a spy fiction szemináriumai, meg előadásai is, ezek ilyen legendásak voltak, és amikor én beléptem a második képzési szakaszban, amikor már fel lehetett venni ilyeneket, akkor mentem azonnal, és vettem fel ezeket, és ott olvastam először Raymond Chandlert, ami nekem nagyon-nagyon meghatározó volt, a mai napig szoktam újraolvasni, vagy nagyon szeretem újraolvasni, és végignézni az összes film adaptációt, ami csak létezik belőle. Szóval a krimihez én így kerültem, meg tulajdonképpen a spyhoz is, mert most már szintén Novák tanárnak volt John le Carré a nagy kedvenc. Tavaly előtt, azt hiszem, mikor a Le Carrénak a fia felélesztette a Smiley karaktert, és írt egy Smiley-s regényt, akkor én nagyon örültem, hogy azt is én fordítottam. Úgyhogy krimihez meg a spy fictionhez így jövök, a fordításhoz meg mindig ezt szoktam elmondani, hogy fiatal voltam, és kellett a pénz. De a Szegedi Egyetemen dolgoztam akkor, és hát ahogy most is, ha az ember egy egyetemen dolgozik, akkor mellette kell valami mást is dolgoznia, hogy igazából meg tudjon élni. Én már Szegeden ott a Szukics kiadónál például ilyen technikai meg szakmai dolgokat csináltam előtte, úgyhogy volt valamennyi tapasztalatom, meg a szakfordításban is, és akkor azt hiszem, hogy az Ateneumtól kaptam először egy könyvet, ez 2006-ban volt, azt hiszem, tehát akkor most nagyjából 20 éve, és akkor azután pedig próbáltam felvenni a kapcsolatot a különböző kiadókkal, és akkor a további munkákat behúzni, úgyhogy így jutottam a fordításhoz.
1: Ugye a J.K. Rowling olyan szerző, akinek a fordítása is nagyon híres, a Harry Potter fordítás ez nagyon híres. Gondolkodtam rajta, hogy az ő szövegeihez hozzányúlni, ez bármiféle kockázatot rejtettem. Ugye nem kell annyi ötlet hozzá, meg nem kell annyi turpisság.
2: Igen, ez egy másféle diskurzus és meg nyelvi regiszterés, ugyanúgy, ahogy a szigorúan véve műfajban más, tehát ezek igazi kortárs krimik. A Harry Potterben nagyon-nagyon sok műfaj keveredik, és pont ez volt az egyik dolog szerintem, ami miatt nagyon széles rétegeknek tudott vonzó lenni, mert a gyerekektől kezdve a felnőttekig, tehát az academic novel, a fejlődésregény, a krimi, mert ugye ott is volt egy nagyon erős ilyen krimi cselekmény az egészben. Szóval nagyon sok mindent rakott össze és kevert össze Harry Potter, ami itt a Strike-ban egyáltalán nincs így, mert ugye ez egy teljesen hagyományos kortárs krimi.
1: Mégis a történetszövésben vagy a helyszínek megmutatásában van-e valami párhuzam? Tehát éreztél közösséget, ahogyan ír Rowling bármit is?
2: Hát a cselekményvezetés az tök jól beváltam működik, tehát hogy van neki ez a már a Harry Pottereknél is bevetett ilyen lassan adagoljuk az információkat, és akkor szépen összerakjuk. Sokan, vagy sok olvasó, akivel beszélek, szokták emlegetni, hogy már itt kezd az a idegesítő krimis megoldás következni, amikor van egy pont, ahol a szöveg azt mondja, hogy és akkor a Strike rájött valamire, és akkor nem tudjuk, hogy mire jött rá, mert igazából aztán visszafelé látjuk, hogy a részletek azok mind megvoltak nekünk is, és ilyenek a Harry Potterben nem voltak, mert ott tényleg vagy össze lehetett rakni magunknak mindent, vagy tényleg pont az volt a lényeg, hogy úgy derüljön ki. Nem volt így ilyen pont, ahol a szöveg azt mondja, hogy de megvan a megoldás, de az olvasó még nem tudja a megoldást, és ettől az olvasó nagyon ideges lesz.
1: Nekem az volt az első kötetnél, hogy a kakukkszónál a meglepő, hogy hihetetlen mennyiségű dialógus van ebben a könyvben.
2: Igen, az első kötet nekem egyébként az a kedvencem a mai napig. Az szerintem egy ilyen próbálkozás volt igazából.
1: Érződik rajta.
2: Ugye, hát nem is, hogy Harry Potter után, és ugye a átmeneti üresedés után, és én azt szerettem meg benne különösen már akkor, mielőtt még egyáltalán beszéltünk volna arról, hogy fordítsunk. Hogy egyrészt nagyon jól érződött rajta, ami az átmeneti üresedésben is, hogy nagyon felszabadult, hogy most már akkor nem ugyanannak az olvasóközönségnek kell írni, tehát most tulajdonképpen bárhogy lehet írni, ahogy csak akar. Tehát például az átmeneti üresedésben nagyon látszott, hogy mennyire örül, hogy végre káromkodhatnak a szereplők. Hát az átmeneti üresedés, a Casual Vacancy, ez az első és egyetlen saját néven kiadott nem Harry Potter regény, amit szintén a Gabó adott ki, de már nem emlékszem, hogy ki fordította. Szóval, hogy az abból átjövő dolgok, például a dialógusban szerintem nagyon erősen benne voltak a kokszóban is, de hát ott arról volt szó szerintem, hogy kísérletezett a zsánerrel, hogy akkor mit lehet most megcsinálni. Adott nyilván az, hogy kell nyomozó, kell sidekick, kell ügy, meg hát van a helyszín, ami szintén adott Londonban, de ott még az volt nekem a nagy kedvencem benne, hogy egy kicsit olyan volt az egész, mintha ilyen karikatúrák lennének a figurák. És ez a dialógusokban is nagyon jól látszott. Én azért nagyon szerettem azokat a dialógusokat fordítani. Tehát, hogy mint a divattervező, a modell, a producer, a bunkó producer, szóval, hogy itt kicsit ilyen típus karakterek, vagy paródiák, vagy karikatúrákként jöttek ki, és ez finomodott igazából azóta. Tehát, hogy a második kötetben az irodalmi életnek az írók, ügynökök, könyvkiadók, stb. Ott is volt még szerintem egy kicsi ebből, de mostanra ez igazából azt hiszem, hogy eltűnt.
1: Olyan, mint hogyha tudatosan lenne abban fricska a közegnek is.
2: Igen,
1: tehát a divatvilágnak is, és a könyvpiacnak is.
2: Képzelni, igen.
1: Hogy a híresnek igen. lenni, a sikeresnek lenni, a mindenáron szem előtt lenni, azért igen. ez nagyon benne van.
2: És hogy ugyanakkor viszont ezek a figurák is nagyon együttérzéssel, vagy szimpátiával vannak kezelve, tehát a kakukkszóban mondjuk azért a bunkó produceren kívül szerintem igazából mindenki legalább egy kicsit szimpatikus. Tehát van az oxfordi tanulmányait megszakító szupermodell, aki egyébként teljesen oké, vagy van a semmiből fölküzdött divattervező. Tehát, hogy ezek lehet, hogy paródiák, vagy lehet, hogy karikatúrák, de akkor is tök jól emberi figurákká válnak.
1: És mit gondolsz a feszültségteremtésről? Mert az alapszituáció most, ha csak az első két regény nézzük, ugye olyan, amikor már megtörtént. Ugye egy szupermodell lezuhan az emeletről, és ott megtalálják kohóban. Senki nem érti, hogy egyáltalán hogy történhetett ez, mert mintha minden pillanatát tudnák ellenőrizni. A másik esetben pedig eltűnik egy író, akit mindenki utál, úgy tűnik, és ő is mindenkit utál, úgy tűnik, és ezt meg is írja egy kéziratban, ami aztán iszonyú nagy zűrzavart okoz, és nagyon vitriolos is. de hogy már megtörtént eset, utána kéne járni valaminek, és nagyon sok apró dolgot kéne kibogozni, amiben elvileg nem sok feszültség van, mert beszélni kell ezzel is, azzal is.
2: Igen, tehát ahogy kiderülnek a dolgok, abban mindig van egyfajta ilyen előrelépés, tehát hogy a krimi alapvetően azért ezen a sémán működik, és ez volt az egyik dolog, amit emlékszem, hogy Novák tanár úrnak a szemináriumán én nagyon... Nagy lelkesedéssel fogadtam be ezt az értelmezési keretet, hogy a krimi az alapvetően az olvasásnak az allegóriája, mert ugyanúgy, mint az olvasó, aki olvassa a szöveget és rakja össze az interpretációt, a jelentést, a nyomozónak is az a feladata, hogy jeleket keres, és a jeleket értelmezi. És abból próbálja rekonstruálni, hogy mi történt, tehát ki volt a tettes, miért csinálta, hogy csinálta. Tehát, hogy a jelek felfedezésének és az értelmezésének az egy ilyen allegorikus történetbeillesztése a krimi. Ez persze egy ilyen nagyon általános és nagyon elnagyolt értelmezési keret, de egyébként szerintem tök jól működik. Tehát hogy tényleg azt látjuk, hogy olyan, mintha mit tudom én, a német reader response kritika elevenetne meg, mert hogy amikor ugye új részleteket talál a nyomozó, akkor revizionálni kell az egész addigi értelmezést. Ugye akkor mégse úgy lehetett, vagy mégse úgy volt. Vagy kiderül, hogy valami, amit mondtak neki, az nem is úgy volt. Akkor megint csak át kell az egészet írni. Tehát, hogy ez nem tudom, mint a Gadamernél a horizont összeolvadás, hogy az olvasónak minden egyes szónál, mondatnál igazítania kell az elvárás horizontját a műnek az értelmezési horizonthoz.
1: Bár az első kötetben ilyen aránykeresés érzésem volt, hogy vajon mennyit kell beszélni, mennyit kell újra és újra ugyanahoz az emberhez visszatérni, és lehet, hogy nüansznyi információ jön pluszban, és ettől viszont elég nagy a könyv, tehát hosszúak is ezek a könyvek.
2: Igen, az első néhány, azért az első három mondjuk, az még annyira nem, ilyen 500 körül voltak a magyarban, azok szerintem azok ilyen abban az értelemben befogadhatóak voltak egyszerre, hogy az még a régi típusú krimi. Ezek az utolsó mondjuk 4-5 kötet, ami ilyen 1000 oldal körül van, ezek inkább olyanok szerintem, mint mondjuk egy sorozatnak egy egész évada egyben. És ebben is van egy a popkultúrának az átalakulására mutató dolog, amit tényleg 10-15 éve is leírtak már az ezzel foglalkozó kutatók, hogy nagyon szerializálódik minden. A zárlatnak, tehát amit a klasszikus regénynek a végén, a klasszikus irodalomtudomány leír, hogy akkor itt van az árlat a regény végén, és akkor onnantól nem is gondolkozunk rajta, hogy mi történt, mert pont ez a lényeg, hogy az ott le van zárva. Szóval nincsenek zárlatok. Egyrészt sorozatok vannak, másrészt még az egyes köteten belül is ilyen folyamatosan megy tovább és tovább és tovább minden.
1: Beszélnünk a Strike-ról, ugye Cormoran Strike-nak hívják a főszereplőt. Eleve a neve nagyon fura, mindenki eltéveszti, ez nagyon vicces. Mesélsz erről a figuráról, hogy neked mi volt az izgalmas benne, mi volt a szimpatikus, mi nem?
2: Ahogy mondtam, hogy én igazából mondjuk a Chandler, a Raymond Chandler felől jövök, és a Chandlernek és a Philip Marlowe az egy úgy remek nyomozó, hogy közben igazán nagyon szerencsétlen. Tehát a Marlowe-t minden könyvben legalább kétszer megverik, kidobják, leköpik, mit tudom én, tehát hogy minden történik vele, és közben ő meg ugyanazzal a póker arccal. Hát ez tulajdonképpen a Humphrey Bogart által megszemélyesített, vagy megjelenített 40-es évek, vagy 30-as, 40-es évek beli amerikai kaliforniai nyomozó. És a Strike-ban is volt egy ilyen számomra, hogy szimpatikus volt az elejétől kezdve, hogy van neki egy nagyon saját belső tartása, de ugyanakkor egy csomószor nagyon szerencsétlen. Vannak szociális helyzetek, meg vannak kontextusok, amikben ő egyáltalán nem tud elboldogulni, ezért is van, hogy az első kötetben a Robin rettentő hasznos társként tud megjelenni, mert olyan helyzeteket, vagy olyan szociális kódokat tud a Robin teljes természetességgel működtetni, amiket a Strike nem, mert hogy a gyerekkora utána a katonaságban töltött ideje, tehát hogy egészen más, hogy van szocializálva, mint a legtöbb olvasó.
1: Nem beszélve arról, hogy mozgássérült.
2: Igen, igen. Ez is nyilván a karakterhez hozzátartozik.
1: Egy nyomozótól azt várjuk, hogy tudjon futni, verekedni, és akkor ő meg azt látjuk, hogy este már alig várja, hogy a térdből amputálták a lábát egy robbanás miatt még a hadseregben, és hogy lecsatolja a műlábat, és pihenjen. Szóval, hogy őt nagyon akadályozza ez. Azt nem tudom, hogy profitál-e belőle, mert nem játszik rá.
2: Igen, nem játszik erre rá így soha, de abban profitál belőle, hogy különösen jól tudja, hogy tulajdonképpen minden fejben dől el, tehát hogy a nyomozást is fejben kell, a gondolkodással kell, az értelmezéssel kell lebonyolítani leginkább. Az persze egy dolog, hogy el kell menni helyekre, beszélni kell emberekkel, később, amikor már lesznek a nyomozó irodának más emberei, akkor az ilyen fizikai jellegű munkákat, azokat oda lehet adni másoknak. De igen, ebből szerintem leginkább az terül ki jól, hogy a sztrájk nagyon fejben van.
1: Olvastam néhány interjút Rowlinggal, és azt mondta, hogy azért különösen fontos neki ez a karakter, mert akart egy olyan figurát, aki nagyon mélyről jön, szinte hajléktalanként szegény. Hát nem hajléktalan, de a magánnyomozó irodát úgy indítja el, hogy semmilyen nincsen.
2: Igen.
1: És ez a Robin nevű fiatal nő is véletlenül csak kiközvetítik hozzá, így lesz a titkárnője, és aztán ott marad. Egyrészt, másrészt pedig akart egy olyan figurát, akinél a hírnév nagyon ambivalens helyzeteket teremt. Erről mesélsz, hogy ugye neki van egy ilyen fura származása.
2: Hát annyi a származása, hogy az apja egy híres rockstar, az anyja pedig egy ilyen 60-as, 70-es években ilyen szupergrupiként ismert nő volt, aki már meghalt, mire a történet elkezdődik, és egy meglehetősen traumatikus gyerekkora volt, mert az apja nem ismerte el, nem támogatta, nem foglalkozott vele. Nem akarok spoilerezni, de a legutóbbiban például már, tehát itt az utóbbi kötetekben kezd Johnny, az apa előjönni valamennyire, én ennek nagyon örültem, de tényleg nem akarom elmondani, hogy mi történik.
1: De miért örültél? Mert hogy az volt, hogy nem is találkoztat, kétszer találkozott vele az életében.
2: Igen, pontosan ezért, mert hogy ez is pontosan ugyanazt mutatja, és ez a Rowlingnál egyébként egy visszatérő téma, a fejben levés és a nem kommunikálás. A Harry Potterben is van legalább két könyv, ahol az egész azon múlik, hogy Harry nem hajlandó beszélni senkivel. Uh-huh. Tehát, hogy nem megy el Dumbledorehoz, de még Ronnal sem beszél, és ha bárha valakinek elmondta volna ezeket a dolgokat, hogy mit tapasztal, mit gondol, akkor másokkal egyszerűbb lett volna minden. De hát ott a varázskamaszok között szerintem ez annyira nem lóg ki a valóságból, ha a valóságról lehet beszélni. De a sztrájknál amúgy pontosan az van ebben, hogy megmutatja, hogy a valódi emberek a valódi valóságban nagyon sokszor pontosan így élnek, tehát amikor az ember fejben épít fel egy történetet, egy interpretációt, a sztrájknál például azt, hogy Johnny ez egy szemét öreg rockstar, akinek csak a publicitása fontos, és csak azért akar neki segíteni, amikor sikeressé válik, már mint a nyomozó iroda, hogy akkor majd ez mennyire jó lesz neki. És azt hiszem, hogy az olvasó már azért így a 7.-8. könyv körül egy kicsit kezd gyanakodni, hogy azért lehet, hogy mégsem így van ez. Tehát többször derül ki ilyesmi, hogy amit a sztrájk fejben egy ilyen teljesen bevett történetnek tart, mert hogy ő így szilárdította meg ezt magában, vagy így tudta elviselni magában ezt az életet, az igazából nem feltétlenül úgy van. Vannak dolgok, amik úgy vannak, egyébként van még függőben hagyva néhány ilyen történet a sztrájknak a gyerekkorából vagy múltjából, amik egy kicsit gyanakszom, hogy hát, ha majd előjönnek. Nem tudom, tehát a Robinnak az életében is van egy csomó ilyen, amikor azt mutatja meg a történet, hogy még a kurrens élet, tehát amit éppen élünk, és csinálunk belőle egy értelmezést, egy csomószor az is egyszerűen hirtelen fölborul, megint csak olyan dolgok miatt, amik így kiderülnek, szóval, hogy a nyomozásnak ehhez is van egy köze. Kiderül valami, és akkor borul az egész történet, amit az ember készpénznek vett addig.
1: Ráadásul Robin ragyogó fiatal nő, nem túl sok ambícióval eleinte, mert hogy valamilyen munka kell neki, és aztán kiderül, hogy ő nagyon vonzódik ehhez a magánnyomozói munkához, és az is kiderül majd később, hogy ennek nagyon is megvan a háttere.
2: Igen.
1: Tehát sötét titkok mind a kettőjük életében vannak, de nyilván nem elsősorban ez tartja őket össze, és nagyon érdekes, hogy mondod, hogy nem beszél a sztrájk. Valószínűleg a kettőjük kapcsolatának alakulásában is ez egy nagyon komoly.
2: Ez abszolút szempont. Igen. Tehát most az utolsó, mit tudom én, 2-3 könyvben egészen biztos, hogy ez egy ilyen nagyon jól követhető, mert tulajdonképpen a narrátor is nagyon explicite meg is mutatja ezeket a pontokat, hogy sztrájk azt gondolta, hogy jaj, biztos így van, és ezért inkább nem mond semmit. Robin azt gondolta, hogy jaj, biztos úgy van, és ezért nem mond semmit, és akkor mi mind a két irányból tudjuk, hogy valójában hogy van olvasóként, és nagyon jól látjuk, hogy úristen, ha mondtatok volna valamit, akkor ugye minden elkerülhetett volna. Szóval, hogy erre a narrátor szerintem most már külön fölhívja a figyelmet, és most már ebben megyünk bele igazából itt a 8. kötetnél.
1: Nagy Gergely a vendégem, aki a Cormorant Strike regények fordítója. A könyvek titkáról beszélünk, és arról, hogy milyen krimi író J.K. Rowling. Mindjárt folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna, csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
7: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, a Kormorány Sztrájk regényekről beszélünk ebben az órában, amelyeket J.K. Rowling írt Robert Galbraith álnéven. A Kakukkszó című regénnyel induló sorozat két főhősét, a 30-as évei közepén járó háborús veterán Sztrájkot, aki nyomozóirodát nyit, és a titkárnőként mellészegődő, de aztán igen tehetséges nyomozónak bizonyuló Robint nagyon könnyű megkedvelni. Folytatjuk most a beszélgetést Nagy Gergely műfordítóval, a szerzőírói módszereiről és a regényekről.
0: Könyvben utazom.
1: Azon túl, hogy Robin ráncba szedi egy kicsit Sztrájkot, azon kívül még mi szüksége van neki rá, Sztrájknak, Robinra? Tehát miért jó, hogy mellette van?
2: Azért van Robinra szüksége, egyrészt, mert rögtön ott az első kötetben is látjuk azt, hogy fel kell építeni ezt a vállalkozást, és ez egyedül sokkal nehezebb lett volna, mint egy segítővel, de hát nyilván egyedül akarta ő ezt, nem számított arra, hogy hirtelen talál egy olyan üzlettársat, meg hát olyan valakit, aki szakmailag és partner tud lenni. De hát ez egy nagyon boldog véletlen volt igazán ott. És hát onnantól meg pontosan az van, hogy nagyon jó barátok lesznek. Ez is egy érdekes pont, hogy van olyan, amikor meg pont az ellentétjét látjuk a nem beszélésnek, amikor megbeszélnek. Az első kötetben például arról van itt szerintem szó, hogy pont tök jó, hogy ugye nem ismerik egymást. Tehát épp azért tudnak egymásnak elmondani dolgokat, ugye ez az idegen a vonaton jelenség, amikor az idegennek a vonaton az ember el tud mondani bármit, mert tök mindegy, mert úgyse fog vele többet találkozni.
1: Hát igen, átmenetileg van ott, hogy két hét múlva el is megyek, mondja Robin.
2: Igen, pontosan. Aztán, ahogy alakul tovább a nyomozóirodának a története, úgy hát a Robin egyre pótolhatatlanabbá válik. Már így nem is tudom, hanyadik kötetnél az irodának a nevébe is bekerül a neve, tehát hogy most már az nem csak Sztrájk iroda.
1: Miközben az ő élettársa, aztán férje nem nagyon örül neki, mert mint hát a Robiné. És az jutott eszembe, hogy Rowling sokat beszél az interjúban arról, hogy a nőkkel szembeni előítélet, vagy az, hogy az ő karrierjük nem olyan fontos, mint egy férfié. Az, hogy egy nőt bántani sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt a sebezhetőséget teszi Sztrájk mellé.
2: Igen, hát ez állandóan probléma, ugye, hogy amikor veszélyesebb fordulatokat vesz egy nyomozás, akkor a Sztrájk állandóan ragaszkodik hozzá, hogy a Robin mindig jelezze, hogy merre jár, sötétedés után ne menjen egyedül sehová, és így tovább, és így tovább, és a Robin ezen mindig föl van háborodva, pontosan azért, mert hogy a Sztrájknak eszébe se jutna, hogy ő maga ne menjen sötétedés után sehová, vagy állandóan jelentkezzen be, vagy akármi. Tehát ezek a különbségek, ezek nagyon erősen tematizálódnak, és most már többedik kötetben, és ezek ilyen konfliktus források is természetesen.
1: Nem beszélve arról, hogy nagyon sokszor nők az áldozatok.
2: Igen.
1: A könyvekben,
2: igen.
1: És valahogy ez Robint is másképp érinti, igen, mint mondjuk a Sztrájkot. Hogy milyen közegben játszódik a többi regény? Beszéltünk a divatvilágról, a könyvpiacról, ugye a legutóbbi részben a szabadkőművesség kerül szóba.
2: Volt a szektás kötet az egyel ezelőtti. Aztán volt egy politikusos, a parlamentes, Robinnak a parlamentbe kellett beépülni egy irodába. Volt
1: az a halálos fehér, ugye?
2: Igen, halálos fehér, akkor utána volt az ilyen észak-londoni, amikor a Troubled Blood, a zavaros vér, ami ugye egy ilyen nagyon régi ügyet hozott elő.
1: Egy 70-es években,
2: igen,
1: eltűnt
2: nő. Volt egy, igen. De ott is egy fiatal doktornő, aki nagyon erősen, tehát közismerten nagyon erősen feminista volt, közismerten nagyon erősen pontosan ezt tematizálta. Én nagyon szerettem azt a kötetet, pontosan azért, mert nagyon, nagyon jól hozta ki ezeket a kérdéseket, és azzal, hogy ez egy régi ügy volt, ezzel még egy nagyobb ilyen történeti perspektívába rakta bele. Tehát, hogy ez nem csak most probléma, hanem ez a 70-es években is, vagy a 60-as években is probléma volt. És nagyon érdekes, hogy ott a régi tanúknak a vallomásai alapján, hogy akkor hogy látták, most hogy látják, Sztrájkék hogy látják, vagy Robin hogy látja. Szóval az egy nagyon komplex és nagyon jó kötet volt szerintem a zavaros vér.
1: És a gonosz pálya, az hogy tetszett neked? Az egy sorozatgyilkosos, ugye?
2: Igen, egy nagyon unik kötet a sorozatban, ugyanis ott van egyedül, hogy ugye ők is bevonódnak, tehát hogy itt kimondolják kimondottan az ő fenyegetésük történik. A sztrájk ellen akar valaki büntetteket elkövetni, és ezt tudjuk az első pillanattól kezdve, hogy alapvetően Robin a célpontja. És azért is nagyon fontos, mert szövegben ott volt egyedül az, hogy nem csak egy narrátorunk van, hanem hogy a gyilkos is kap fejezeteket. Tehát ő narrátorként beszél fejezetekben. Nagyon szépen úgy van megcsinálva, hogy még ebből se jöjjön rá az olvasó, hogy ki is az. De az mindenképpen kilóg az egész sorozatból a gonosz pálya azzal, hogy ott van egy másik hang, van egy másik narrátor.
1: Úgy tűnik, hogy a veteránok, a háborús hősök, ez egy fontos topik Rowling számára. Mert ez föltűnik, nem csak sztrájk esetében.
2: De igazából a sztrájknak a kapcsolatrendszerén keresztül, nem? Tehát, hogy a régi nyomozó barátja, aki most Edinburgh-ban van, és azért csak sikerült Edinburgh-ba is helyezni, akkor ugye egy nyomozót.
1: Mert hogy ott él Rowling, de mondta, hogy túl kicsi a város, hogy az egész krimi ott legyen.
2: Igen, úgyhogy így a sztrájknak csak ez a régi nyomozó barátja él ott. Tehát igazából ezeken a kapcsolataink keresztül, meg ugye a rendőrségi kapcsolataink keresztül, de hát ugye ott is volt szintén a régi katonai kapcsolaton alapuló barátsága. Tehát, hogy ezeket szerintem maga sztrájk fogja össze igazából. Tehát, hogy így kerülünk a hadsereghez, meg a veteránokhoz.
1: Azt hiszem minden kötetnek állandó szereplői a bulvár újságírók, vagy újságírók. Egyre nagyobb híre lesz ennek a magánnyomozóirodának, annak, hogy kicsoda sztrájk. Minden cikkben benne van, hogy ő kinek a fia, félkézről született fia. Igen. És csak akarom idézni ezt a félmondatot, mert ez nagyon tetszett. Azt mondja Rowling egy interjúban, hogy a hírnével való társítás minden hátrányával rendelkezik, az előnyeivel viszont nem. Tehát nyilván őt is a hírnév valahogyan érintette, valahogyan megviselte, és ezt nagyon szépen visszaadja a könyvekben.
2: Igen, és egyébként én már az első kötetnél, amikor a fordítást elkezdtem, és utána néztem a helyszíneknek, mert hogy ezek nagyon, nagyon rajta vannak a térképen a történetek, tehát nagyon, nagyon szépen le lehet követni, el lehet menni Londonban azokra a helyszínekre, ahol itt történtek a dolgok, na és akkor én természetesen a Denmark Streetnek néztem először utána, amiért nagyon érdekes, hogy valamiért azt én nem tudtam, hogy a Denmark Street ott a Soho-ban az egy klasszikus zene utca. Nem csak abban az értelemben, hogy tele van gitár és zeneboltokkal, hanem abban is, hogy ez volt az úgynevezett Tin Pan Alley, ahol ilyen zeneszerzők, dalszerzők dolgoztak, még mit tudom én, a 20-as években, illetve aztán, és ez volt az, amivel engem igazán megvett, hogy a 70-es években meg a Sex Pistols próbált és lakott ott, úgyhogy nyilván ott is voltak bulvár újságírók, akik próbálták azt a sztorit behozni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez azért szerintem egy kicsit tudatos döntés volt oda helyezni a sztrájkot a Denmark Streetre, aminek van egy ilyen zenei is, meg egy popkulturális története visszafelé. És hát ez mind-mind asszociálja pontosan ezzel az újságíró, a hírnév kérdésével. Ez egy érdekes dolog. Érdekes sztorikat lehet ezzel csinálni.
1: Nagyjából lehet tudni, hogy mi a véleménye az újságírókról a szerzőnek, nem? És most eszembe jutott például a könyves világot megmutató regényben is, hogy milyen karakterek vannak, hogy azért ott nagyon élesen fogalmaz. Nem sok szimpatikus szerkesztővel, kiadóvezetővel találkozunk.
2: Igen. De szerintem ott is ez

0: mutatni ezeket a bűntényeket. Az ember azt gondolná, hogy egy nő, aki így máshoz szokott, azért nem valós világhoz, egy kicsit finomkodóbb, de nem annyira.
1: Nem
0: mondaná. Itt a fémjelzett embernél hát, elég igen. Komoly kegyetlenség.
1: Igen, de azért rengeteg ilyen, nem tudom, évente 30 könyvet író futószalagos krimi szerző van, aki rutinszerűen sokkal borzasztóbb kegyetlenségeket talál ki, nyilván azért, mert hogy annyi hülyeséget írt már, hogy már saját magának is csak úgy tud valahogy újat mondani, hogyha ilyen tényleg válogatott baromságokat. Néhány ilyen könyvet én egyébként visszadobtam fordítóként, mert tényleg a különösen nőkkel meg gyerekekkel szembeni ilyen öncélú kegyetlenkedést, azt én igazából elolvasni is szeretem, de nehogy már nekem kelljen még megcsinálni. Szerintem ezt nem is kéne kiadni. De hogy a Rowlingnál nincsen ilyen, szóval, hogy nekem a szektás rész volt a legnehezebb, azért ott a Robinnak a szektába beépülésnél, ott pont nem az erőszakosság, erőszak is van bőven, de hogy pontosan ez a pszichológiai, az agymosó marhaságok az, ami sokkal
0: dermesztőbb
1: volt. Sokkal dermesztő, igen, tehát sokkal rémisztőbb volt igazából, mint akár a gonosz pályának a darabolós sorozatgyilkosa.
0: Hogyha még visszatérünk egy picit a helyszínekhez, uh-huh. Mondtad, hogy végig lehet követni. Igen. Azt éreztem, hogy ezt nagy műgonddal csinálta, hogy ennyire érzékletes legyen, hogy hol vagyunk, az utcakép, egy-egy épület.
1: Hát engem nagyon sok hülyeségtől mentett meg szerintem a fordításban az, hogy időnként megnézem a Google utcakép éppen, hogy akkor hogy is néz ki ez az utca és ez az épület, és mi is van ott a környéken. Tehát, hogy voltak ilyen részletek, amiket nagyjából így tudtam kideríteni, hogy egyszerűen megnéztem az utcaképen. És aztán, igen, amikor Londonban vagyok, akkor mondjuk a Tottenhamban, vagy hát a Flying Horse-ben én is megszoktam inni egy sört. Most például júniusban pont jártunk Londonban, és akkor a Szabadkönyves Központhoz is elmentünk, de hát az ott ugyanaz a környék a Denmark Street mellett. Tehát ez nagyon fontos szerintem is, hogy a térképen van a történet, és akkor is, amikor nem Londonban játszódik, el lehetne menni és megnézni a vidéki helyszíneket is, de szerintem így nagyon, tehát így hagyományosan is benne van az a műfajban, hogy a nyomozó az a város. Tehát, hogy a nyomozó félig meddig így azonos a várossal. Ugyanúgy, ahogy mit tudom én, a Philip Marlowe az ott Kaliforniában, és így tovább. Tehát a Agatha Christie-ben is van ilyen helyhez kötött, akkor ott van a Dexternek a Morse felügyelő Oxforddal. Tehát, hogy a nyomozó az egy kicsit a város is, és ezért ahogy megyünk be a városba és a történetbe, nem csak a nyomozóról tudunk meg dolgokat, hanem a városról is, és ez nagyon jó, amikor tényleg el tud menni az ember és megnézni.
0: Fordítás közben mi volt ez, ami nehézséget vagy gondot okozott? Ugye sokszor van, hogy valaki, most így mondom, tájszólásban beszél, de hát másképp beszél, mint az irodalmi szöveg.
1: Igen, és ez ugye nagy probléma.
0: Valahogy érzékeltetni kell.
1: Ez nagy probléma, mert az angol regional accentek, azok egyáltalán nem felelnek meg a magyar tájszólásoknak, mert igen. A magyarban a tájszólások azok annyira stigmatizáltak, hogy tényleg egyszerűen, hogyha a tájszólást ad az ember egy szereplőnek, akkor automatikusan az olvasó egyszerűen csak azt fogja gondolni, hogy ez egy bunkó.
0: Nagyon más társadalmi helyzetben van, és tanulatlan. Igen.
1: Tehát, hogy egyáltalán nem, tehát amikor mondjuk a Barclaynak azt kell érzékeltetni, hogy ő skót, és ezt hát az angol szövegben nyilván teljesen jól meg lehet csinálni kiejtési dolgokkal, néhány szóval.
0: Néhány ő a nyomozó irodához tartozik.
1: Igen, aztán később az egyik legfixebb külsős nyomozó. De ezt magyarul nem igazán lehet ugyanebben az értelemben megcsinálni, tehát nem mondhatjuk azt, hogy akkor most a Barclay ilyen palócosan fog beszélni, mert hát ez nyilván nevetséges lenne.
0: De amúgy van funkciója, hogy ő skót kell jelezni ebben a magyar szövegben akár?
1: Hát a szöveg ezt sokszor mondja, hogy skót, de hát nyilván, hogyha skót, akkor úgy kell beszéljen, tehát hogy valahogy kell jelezni a beszédén is. És én azt hiszem, hogy próbálok így küzdeni most már a kötetek óta azzal, hogy ez ne legyen túl sok, de legyen valami. Így az utolsó kötetekben most már azt hiszem, hogy a original accenteket, ezeket eléggé visszavettük a szerkesztővel közös döntés alapján. Pontosan azért, mert a magyarban egyszerűen nem ugyanazt a hatást keltik, és akkor csak inkább zavarják az olvasók. Tehát ilyen néhány aprósággal kell igazából jelezni ezt. De az fontos, hogy skót a Barclay, mert a skót Volt egy ilyen kutatás egyszer az angol, mi is a reklám bizniszben, hogy a skót akcentust az angolok az ilyen őszinteséggel társítják leginkább, tehát hogy

0: amikor egy reklámban például nagyon őszinte és nagyon hitelesként kell valamit ábrázolni, akkor egy skót akcentusú színésznek adják a szöveget. Tehát, hogy például az ilyen dolgok, azok jelentenek valamit az angol olvasó számára például.
1: Én azt gondoltam, hogy ez nem lehet könnyű, de bármi más, ami nehézség volt.
0: Nekem az okozza talán a legnagyobb gondot mostanára, így a 8. kötet utánra, hogy egyrészt nagyon hosszúak ezek. Kicsit ugyanazt látom, mint a Harry Potternél, a 4. kötetnél, vagy től, ahol elkezdtek azok is növekedni. És hogy aztán annak idején emlékszem, hogy így rossz nyelvek azt mondták, hogy ez azért van, mert hogy akkor lett elég sikeres ahhoz, hogy már nem merjék szerkeszteni. Onnantól tényleg bármit és bármennyit lehetett írni. És nem gondolnám, hogy most is ez van, mert hát eleve ebbe úgy mentünk bele, hogy a Rowling az Rowling. De van a szövegnek egy olyan rétege, vagy egy olyan diskurzusa, ami viszont nagyon erősen azt látom, hogy ez nagyon sokszor és nagyon átgondoltan, de nagyon szerkesztve van. Ezek a nagyon hosszú mondatok, amiket aztán az ember vagy szétszed kettőre, vagy attól függően, hogy tudja, hogy a szerkesztője szereti-e mondjuk a kettős pontot, vagy a pontos vesszőt, vagy gondolatjelet, tehát ilyen taguló dolgokat. Az angol az végtelenül tud folytatni mondatokat, mit tudom én, vonatkozói mellékmondatokkal, ami a magyarban meg tökre természetellenes ugyanúgy csinálni. De kezdem úgy érezni, hogy egyre több olyan mondat van, vagy olyan rész van, ahol így szinte látom a 5-6 körös szerkesztést. Tehát hogy elsőre nem ír le senki ilyen mondatokat, de hogy én nem vagyok biztos benne, hogy ezeket ennyire és ilyen méretűre kell szerkeszteni. Tehát ez egy szerzői, meg egy szerkesztői döntésnek a kérdése. Az elején még nem volt ennyi ilyen. Ez a hossztól is függ nyilván. Tehát, hogy pontosan azért vannak ilyenek, mert hogy eleve olyan hosszúak most már a kötetek.
1: Olyan, mintha a szerző azt mondaná, hogy hát olvasó, te szeretsz ebben a közegben lenni. Legyél benne hosszan. Nem engedlek el, élvezd, nem?
0: Pontosan ez az, amire a popkultúrának a szerializ épít, tehát hogy azért nincsenek zárlatok, mert az emberek szeretnek benne lenni a történeteknek a világában. Tehát a sorozatokban, a könyvekben, pontosan erről van szó, igen.
1: Láttad-e a könyvekből készült filmet?
0: Nem mindet láttam. Valamelyiket megnéztem, valamelyik tetszett is. Szerintem a Strike és a Robin is teljesen jó karakterek, ugyanakkor viszont a másik, amit én nagyon szeretek időnként megnézni, hogy milyen ilyen rajongói rajzok és műalkotások vannak és gyűjtődnek és kerülnek ki a netre, mert mindig azt szokták mondani, hogy az a baj a megfilmesítéssel, hogy akkor majd az ember nem tudja elképzelni a karaktereket csak úgy. Hát nem gondolom, hogy ez probléma lenne, akkor tessék gyakorolni egy kicsit az elképzelést mostnál, hogy már ezért ne lehessen filmeket csinálni. De hogy nagyon vicces, hogy az olvasók viszont, akik egy kicsit is grafikai vagy művészeti beállítottságúak, hogy ők hogyan ábrázolják a figurákat, és én ezeket nagyon szeretem időnként megnézni, hogy milyen új dolgok kerültek fel.
1: És hasonlít arra, amit a filmbe képzeltek?
0: Nem feltétlenül. Nem? Tehát pont ez is szokott az egyik baj lenni, hogy jaj, de hát nem is olyan a haja a Strike-nak, mit tudom én, és így tovább, hogy kerekebb feje kéne legyen, nem tudom. Szóval, hogy jó, ez egy film, ez egy színész. De a rajongók azok meg pont úgy le tudják rajzolni, ahogy ők elképzelik a leírás alapján, és ezt is nagyon érdekes látni.
1: Igen, meg hogy most néztem néhányat belőle, nagyon sűrített a könyvhöz képest a film, nem?
0: Igen, és hát ezek nagyon bonyolult ügyek. Szóval, hogy már ugye Harry Potter filmekben is szerintem az egyik probléma az volt, hogy ott is az egyre bonyolultabb dolgokat nem lehetett egyszerűen most 2 órában, vagy 2,5 órában nem lehet, még a titkok kamráját sem sikerült igazából szerintem jól és úgy adaptálni a filmre, hogy az úgy visszaadja. Nekem a titkok kamrája volt mindig a kedvencem, úgyhogy azért mondom ezt. De hogy itt meg aztán tényleg ilyen 1000 oldalas krimiknél, hát rengeteg olyan mellés. Persze, hogy vannak olyan mellékszálak, amit így ki lehet belőle venni, de tényleg az embernek nagyon sokszor az az érzés, hogy jó, oké, lehet, hogy ki lehetett venni, viszont egy csomó minden elveszik, olyan, mint amikor van egy nagy fa, és akkor abból így, hát jó, le lehet vágni ezt meg azt az ágat, és akkor marad belőle valamilyen formátlan bot.
1: Lehet már tudni, hogy ez milyen hosszú sorozat, vagy mit tud a magyar kiadó arról, hogy hát mik a tervei a szerzőnek?
0: Egyszer azt mondta egy interjúban a Rowling, hogy 10 kötetre tervezi ezt, de hát ez még mondjuk 3-4 könyvvel ezelőtt volt, nem tudom, hogy most mi a terv. Az én fejemben azóta így van, hogy akkor ez 10 kötet, és akkor meglátjuk, hogy hová tart.
1: Úgy ne járjon, mint Nesből, aki már nagyon régen, sok kötettel ezelőtt abba akarta hagyni a Harry Hole sorozatot, csak nem hagyták neki az olvasók.
0: Mint a George Martin, aki be akarja fejezni, de nem sikerül.
1: Nagy Gergely volt a vendégem, a Cormorant Strike regények fordítója. A sorozat legutóbbi magyarul megjelent kötete a Fémjelzett ember, az első kötet címe pedig Kakukszó. J.K. Rowling Robert Galbraith néven írta ezeket a krimiket, és a Gabó kiadónak köszönhetően jelennek meg magyarul. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Én köszönöm a figyelmeteket, találkozunk egy hét múlva. Ola Andreát hallottátok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Kapitány Fővény Máté vagyok, hallgassátok a Rádió Cafét.

0: könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádiókafé. Van barátod.
3: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb bérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
4: Újra Tefest az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutánsz, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Klímavédelmi törvénycsomag készül, megújul a Budapest-Vác vasútvonal, sok helyen lesz friss a hajnal. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvénycsomagot terjeszt a parlament elé a kormány. Magyar Péter miniszter szerint a javaslatokban meghatározzák, milyen lépések szükségesek a klímaváltozás hatásainak kezeléséhez, valamint a mezőgazdaság, a folyók és a tavak védelméhez. A beterjesztés a paksi munkák lezárásával párhuzamosan megtörténhet. A kormányfő emellett arra kérte a vállalatokat, hogy anyagilag is támogassák az 1956-os forradalom 70. évfordulójára tervezett október 23-ai ünnepséget. A lakosság 84%-a változtatott energiafogyasztási szokásain az első hőhullám idején, közölte Kapitány István Pakson. A gazdasági és energetikai miniszter szerint emellett 1000 vállalat ajánlotta fel önként, hogy csökkenti vagy más időpontra helyezi energiafelhasználását. Úgy fogalmazott, ennek a társadalmi és vállalati összefogásnak is köszönhető, hogy Magyarország túljutott az energiaválságon. A miniszter szerint az elmúlt hetek megmutatták, hogy szükség esetén a fogyasztók és a cégek is képesek alkalmazkodni az áramhálózat termeléséhez. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Megújul a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal. Uniós támogatással 174 milliárd forintot költenek rá 2030-ig, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a mostani 1-2 helyett 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet majd óránként. Akadálymentesítik az állomásokat, parkolókat építenek. Hozzátette, egyre többen ingáznak a környékről a fővárosba, és ha vonzóbb lesz a vasút, sokan leteszik a kocsijukat. Így az utasforgalom akár a 3-4-szerese is lehet a mostaninak. Éjjel az északnyugati tájakon megnövekedhet a felhőzet, arrafelé jelentéktelen eső vagy zápor nem kizárt, máshol többnyire tiszta idő várható, 11 és 17 fok között alakulnak a minimumok, de a szélcsendes helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap kezdetben lehet több felhő felettünk, de alapvetően sok napsütésre van kilátás, 26-32 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden már többször lesz borult az ég felettünk, kezdetben csak nyugaton, majd később országszerte várható csapadék.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kettes számrendszer Behumi Dórival és Veres Dórival. Kerékgyártó István író a vendégünk, akit köszöntünk a stúdióban. Szia!
2: Szia!
3: Üdvözlök mindenkit én is.
1: És hát rögtön így minden számítást keresztül húzva azzal kezdeném, hogy ránéztem a Facebook oldaladra mostanában a vendégeket, tehát első körben itt csekkoljuk. És hát valami fantasztikus borítóképed van. Egy csodálatos kert, nem tudom, millió virággal, aminek a közepén állsz, vagy talán ülsz egy metszőorlóval, térdelsz, ne haragudj.
2: A virágok között.
1: Egy metszőorlóval és a Dórival így összenéztünk, hogy hát ez csodálatos, hogy neked ez a hobbid. Mesélj a kertedről.
3: Ez túlzás lenne egy hobbim, mert akkor naponta gyakorolnám, nem, hanem én otthon dolgozok, mint általában az írók, és nagyon fontos az, hogy mit látok mondjuk a dolgozószobám ablakából, vagy a teraszra kiülök, vagy van egy ilyen szaletliszerű, ha oda kiülök dolgozni, akkor mit látok, és mindig is, nem mondom, hogy mindig is, valamikor 40 éves korom után volt egy betegségem, ami miatt fél évre kiszálltam az üzletből, lelassult az életem, és akkor vettem észre, hogy akkor is kertes házban laktunk, hogy miféle virágok vannak, elkezdtem utána olvasni, tehát valahol talán kényszerből kicsit felfedeztem ezt a világot, és azóta fontos nekem, és amikor ide Budaörsre költöztünk ebbe a házba, akkor volt egy viszonylag jó ház, amit megvettünk, de meghalt sajnos a tulajdonos, özvegy adta el, és a kertet már nem tudták megcsinálni. Volt néhány örökzöld, de igazából arra várt a kert, hogy valaki megcsinálja. Én akkor egy ügyes csapattal, egy kertészmérnök nővel, mint amikor valaki egy házat épít, leültünk napokra, és megbeszéltük, hogy milyen stílus, milyen színek, milyen, ez volt 12 éve. És végigbeszéltük, és utána ő csinált egy tervet, majd pedig ezt végrehajtották, ami nem volt olcsó, de utolsó pénzünket is akkor rátettük, mert én azt mondtam, hogy ennek lesz értelme, és valóban egy kert 2-3-4 év alatt beérik, most már 10 éves, tehát már tökéletesen tudja azt, amit terveztek. Ez egy mediterrán kert, ahol nincsenek nagy fák, ami van inkább ilyen ciprusszerű fölfelé menő, vagy törpefák, és 140 féle évelő.
1: És te használod a kertet, vagy teraszról gyönyörködsz benne? Tehát, hogy befekszel a fűbe, nézegeted a bogarakat, szedsz virágot?
3: A feleségemet kérdezéd, azt mondaná, hogy annyira nem használom, de én szerintem használom, mert azt, hogy nézek, azt, hogy a kutyával körbesétálok.
2: Mert partikat szoktál rendezni, az már kiderült, kerti partikat. Hát szerintem ehhez nagyon kell egy szép kert.
3: Tehát minden évben van nálam egy olyan 50-60 fős majális. Tehát
2: azt hittem 50-60 parti.
1: De hát letaposság a fűvet.
3: Nem olyan fű, hogy azt lehet, ha szereti. Yeah. Tehát ez egy sportfű, egy gyepszőnyeget terített, tehát ez bírja, ső szereti, ha futballpályákon is ezeket használják, tehát azzal nincs gond. Szóval van 101 féle évelő, amit igazából mi vágunk vissza, mi művelünk a feleségemmel, de tavasszal is összejön egy kertész csapat, akik beállítják, megcsinálják a tavaszi nagy munkákat, megcsinálják az őszi nagy munkákat, a levágott nyesedéket, ami több köbméter. Ilyenkor elvisznek.
1: Nem szoktátok darabolni és növény alá tenni? Ez egy nagyon jó komposzt.
3: Ez olyan mennyiség, ez túl nagy mennyiség ahhoz, hogy alá
1: beterítsétek a kertet.
3: Tehát igen, nagyon szeretem, nagyon fontos, és most készülőkép mi van ma? Néhány nap múlva, e héten érkezik meg egy cég, megtaláltam, aki olajfákat, ilyen kicsi olajfákat, 1 méter 30 centis törzs, és egy szép kis olajfa, tehát ilyen kis törpe olajfa.
1: Tehát csak egy 100 éves kb.
3: Ezek 100 éves fák, és ezeket hozza, és egy ilyenre vágyok régóta, és most, mint amikor az ember egy kutyát kiválaszt egy menhelyen, mert kint voltam most vasárnap, de azok között nem volt olyan, amiben beleszerettem volna, abban maradtunk, hogy érkezik az újabb szállítmány,
1: és újra nézem.
3: Kimegyek, és ezt Orbán Viktornak is köszönhetem, mert az a nyugdíj, amit kaptam 13. havidnak, azt mondtam, hogy hát...
1: Dehogy is, nem, töredéke.
3: Abból.
2: Nem, az olajfák azért nagyon drágák. Főleg, amik már idősek.
1: Azért mondom, hogy egy 13. havi nem elég.
2: Nem elég.
1: Szerintem nem.
3: Ezek, hogy én 100 évesek ezek a göcsörtös törzsű, nagyon göcsörtös törzsű, alacsony kis olajfák, megvan ennek a helye, hova én ezt szeretném, és ez lesz a két tárgy, van egy fali óra, ami tudom, hogy nálam idősebb 150 évvel, és engem túl fog élni 150 évvel, és az a fa is idősebb nálam, és ez is túl fog élni 100 évvel, tehát ez ilyen különös, tehát azt mondom, nem sajnálok semmit erre, hogy ez éljen, mert ez már szeretembe végig kísér.
2: De van ennek egy ilyen szimbolikája akkor, hogy kell mondjuk, ami így árulkodik, vagy végig tanúskodott egy csomó minden.
3: Igen, úgy nézek.
2: Főleg ahonnan jön.
3: Úgy nézek erre az ingó órára is, ami nagyon pontosan jár, hogy ez már 1830-ban is mutatta valakinek az időt, aztán megint valakinek.
1: És nem tudod kinek, aztán, hogy ez nem ilyen családi sztori?
3: Nem családi, ezt úgy vettem egy 20 éve, fogalmam sincs róla, hogy, és akkor remélem, hogy még ez x év.
1: Ha még fontos lesz az idő.
3: És ez az olajfa, ez a kis olajfa is, ami mondom, most rakják le valamikor, és nagyon várom már találkozást.
1: De hát te már a könyveid kapcsán kipipálhatod ezt a rubrikát, szóval, hogy te már így tovább élsz már valamiben majd.
3: Igen, van egy ilyen mondás, keleti mondás, hogy
1: ültess egy fát, írj egy könyvet, és nemz egy fiúgyereket.
3: Ezek ilyen kuejói bölcsességek. Nekem most ez nagyon fontos, úgyhogy ez izgalmas hét, mert mind valamint a kutyát választanák, vagy annál még hoztam, mert ez a kutyákat sok-sok túléli. Igen. Hát igen, persze írtam könyvet, aztán nem is tudom, 9-et vagy hány.
2: Hát igen, akkor kezdjünk is el azért a könyvekről beszélni, mert nagyon belecsaptunk itt a botanikába a beszélgetés elején, de azért róla lehet tudni, hogy leginkább azért az ország, Magyarország társadalmi folyamatait, illetve hát így a társadalmi, meg az üzleti élet visszásságairól érsz elég
1: sűrűn,
2: szatirikus és ironikus hangnemben, de azért itt most beszélgettünk egy kicsit még a felvétel előtt, de ezt a ironikus vagy szatirikus hangnemet így mint civilemben nem érzem rajta. Tehát, hogy ez egy ilyen írói eszköz.
3: Tehát úgy gondolod, hogy egy ilyen szomorú, keserű ember
2: van. Nem, de az irónia az a humornak egy speciális fajtája. Tehát gondolnám azt, hogy aki azért ezt a szatírát, meg az iróniát, hogy abban van valami cinizmus például, és én ezt rajtad egyáltalán nem érzékelem.
3: Nem cinikusnak egyáltalán nem vagyok cinikus, de az én nemzedékem, ugye én 71-ben érettségiztem. Tehát ez a 60-as évek végének, hogy Cseh Tamás mondja, fellazult szellemben fogalmazódik meg a világ Kafkában, Szárban és távoli bölcsekben csodálja meg önmagát. Bocsánat, Géza, Bereményi Géza mondja, mert Gézával beszélgettem.
1: Csak Cseh Tamás hangján.
3: Mindenki azt mondja, hogy Cseh Tamás,
1: igen.
3: Tehát ez a Bereményi, tehát abban a fellazult világban fogalmazódott meg a világ, amikor rozseket lehetett, amikor Örkény írja ezeket a zseniális egyperceseit, tehát ez az irónia, az mindenképpen ott volt velünk, nekem volt egy egészen kiváló gimnáziumi osztályom, de tényleg ez rendkívüli kaposvári táncs és gimnázium matematika szakára jártunk.
1: Micsoda, ezt nem is tudtam, hogy matek szakos volt. Mert aztán utána volt egy jog, aztán egy bölcsészet, aztán üzleti világ, akkor onnan jött neked ez a tudásod.
3: Tehát matek szakosok voltunk méghozzá, mindenki indult Arany Dánielen, Kürsákon, országos tanulmányi versenyeken, tehát nagyon-nagyon jó matematikusok voltak az osztályban, volt egy kiváló osztályfőnök, kiváló matek tanárunk, és mindez adtak egy magyar szakos osztályfőnököt. Direkt azért, hogy ne menjünk mi nagyon erre abba a világba. Aki egy első osztálya voltunk, egy olyan magyar szakos 24 éves osztályfőnök, később az ötvöskolégium igazgatója lett, egyetemi ELT-n lett belőle professzor. Ő volt akkor az első osztálya voltunk, ahol aztán volt irodalom, rendszeresen be kellett számolnunk, hogy miket olvasunk. Ez volt az egyik, ami jött az írónia.
1: Tehát komoly szellemi műhely.
3: Tehát olvastunk nagyon jó dolgokat, folyamatosan mindenki olvasott. A másik pedig, most persze egy kicsi kitérő, mert itt ez nem az irónia következik ebből, de valami fontos dolog, ami neked is Dóra, már mondjuk mutatókat két Dóra közül az énekes Dórára.
2: Akkor legyünk Dóri.
3: Dóri, hogy szoktak ilyet mondani, hogy a bizonyos matematikusoknak botfülük van, másoknak meg jó fülük van. Most nálunk volt egy botfülű, aki a világ egyik leghíresebb matematikusa lett, ma Japánban professzor Frank Péternek hívják, tételeket neveztek el róla, tehát egy 14 nyelvet beszélő, mondom, Japánban él már 30 éve, de a
2: de Frank Péter zongorista is volt.
3: Van egy zongorista is, igen, ezt egyszer. Én találkoztam zongoristával, és mondtam, hogy egyszer, amikor ment előadni, akkor a másik Franki Péternek a plakátját tették.
2: Óriási.
3: Tehát őket keveri.
2: És így híresen számol.
3: Ő a matematikus, aki az összes nagy kombinatorikai szaklapnak a szerkesztőségeben bent van a világon. Tehát egy nagyon híres. A másik pedig az volt, akik főleg építészmérnökök lettek, akik nagyon jól zenéltek. Mi adtuk a gimnáziumnak a tenor szólamát. Érdekes, hogy minden rokoltunk majdnem. Tenor szólamát, jó, volt két-három basszus és bariton, és mi rengeteget énekeltünk, bármi dal volt, már mindjárt megszólalt három szólamban, mindannyian tenéltünk, tanultunk, zenét volt, zongorista volt, hegedűs mellett a gimnázium, mellett zeniskolába jártuk, és megint mondok egy nevet, aki osztálytársam volt, és a Dóri fogja ismerni, mert neves jazzzenész lett belőle, László Attila.
2: Hogyne. Tanárom is volt.
3: Attila nekem minden osztálytársam volt, nagyon jó barátom. Nekem egy osztálytársam olyan volt, hogy Attila gitározott, és ott énekeltünk. Négy szólamba, tehát ez a fajta vidámság, ez ott volt.
1: És a beat zene, az nem csapott meg ott benneteket?
3: Hát, nem, hát főleg
1: suli zenekarba. Úgy értem, hogy kórusban énekeltetek, ha jól értem, de
3: nem,
1: akkor nem.
3: Volt a zenekar, Attila volt a zenekarvezető, a Kékegér.
1: Kékegér.
3: Egy kocsma volt, Kaposváron, a Kékegér. Nem, hát persze, hát ott sőt, hát a basszusgitárosból is ezen akadémiát végzett, híres tanár lett, és na mindegy.
1: De te nem játszottál akkor ebbe a Kékegérbe?
3: Nem, én annyira nem voltam. Annyira nem voltam. Jó, én aztán később zenéltem egyetem alatt, egyetemi fiatal oktatóként, de ez elég vicces, mert a hangszereim azok török síp duda.
2: De akkor ez valami népzenek.
3: A Mecsektánc együttesnek voltam hát furulja duda török síp.
2: Na szóval visszatérve azért erre
1: az iróniára,
2: hogy nem érzékeljük ezt a... De akkor ez egy marginális vonal, nem az irónia és a cinizmus között. Az iróniában van szeretet, a cinizmusban meg nincsen.
3: Nem, tehát én nem gondolom, hogy cinizmus lenne rám jellemző, de iróniára van hajlamom, azt elismerem a hétköznapi életbe is. Erre barátaim és rokonaim is tanúk lehetnek, és ezt általában jól fogadják, de azért nem mindig, mert lehet az iróniának is csípős vetülete.
1: Még egy pár percünk van addig, amíg a híreket nem mondja el a kolléganő, úgyhogy addig gyorsan még ezt a Kaposvárt hadd kérdezzem meg. Közös városunk, én is ott nőttem fel. Neked milyen emlékeid, milyen érzéseid vannak most, amikor Kaposvárra visszagondolsz? Mennyire jársz vissza egyáltalán a városba?
3: Járok vissza, mert rokonaim élnek ott, és hát elég szomorú vagyok, hogy ilyen, nem tudom, hogy fogalmazom, tehát a gimnázium lerohadt, a színház lerohadt, a szellemi élet közel sincs ott, ahol mondjuk a 90-es években járt, tehát elég szomorúan nézem, ami Kaposváron történik.
1: Nem ugrott nagyot valahogy ez a város, nem sikerült.
3: Nem. Tehát ez egy fura helyzet volt, hogy ott a polgármester...
1: Ez 30 éve polgármester.
3: Polgármester, és őt fogják a múltjával, emiatt ő nem tudott azért olyan keményen kiállni, nem tudott ipart hozni. Tudom, amikor a szüleim házát, hogy meghaltak, adtam el, nem volt fiatal, aki házat akart volna venni. Azt mondták, hogy elmennek, onnan inkább öregek, nyugdíjasok maradnak, akiket a Fidesz könnyebben maga mellett tud tartani. Tehát úgy látom, hogy egy szellemileg, kulturálisan mindenképpen visszafejlődő város. Bár most lett egy jó új színházigazgató, én remélem, hogy őnek is sikerül valamit, főleg ha lesz itt változás, sikerül valami, föltámasztani valamit abból a régi színházból, mert hát nagyon fontos
1: volt. Hát ez
3: volt
1: nagyon nehéz megugrani.
3: A színház nagyon-nagyon fontos volt.
1: Igen. Én is mindig ezt szoktam mondani, az én színház szeretetem is ugye onnan datálódik, hogy egyszerűen elképzelhetetlen volt abban az időben egy kaposvári számára, hogy neki ne legyen színház bérlete. Tehát nekünk ez hozzátartozott a természetes módon a mindennapokhoz, hogy színházba járunk és beszélünk róla, ugye? Igen. Tehát nem egy ilyen kötelező kör volt, hanem így alig vártad.
2: Szerintetek mi kell ehhez, hogy elég egy jó műhely, egy jó színház, és akkor az emberek így maguktól rászoknak arra, hogy erre szükségük van, és járnak, vagy pedig van egy olyan alap közérzet, ami aztán, hogyha van egy ilyen jó minőségű színház, és egy újító valami, akkor az így beépül, és csak felpezsdíti jobban.
3: Meg kell tanítani az embereket. Tehát az, hogy volt egy nagyon jó könyv, a Mihály Gábor írta, a Kaposvár jelenség, volt egy Komor István nevű igazgató, a 60-as évek közepén volt ő igazgató, aki elkezdett hívni jó rendezőket, zsámbék és többieket, és valahol elkezdett felépíteni egy színházat. Ő szegény meghalt korán, 48-50 évesen a Komor, aztán utána Babarczi átvette, és tehát elkezdtek jönni rendezők, elkezdtek hívni jó színészeket, és lépésről lépésre alakítottak valamit, ami még a közönségnek nem nagyon tetszett. Én emlékszem rá, ugye én nálatok idősebb vagyok azért jóval, tehát én a 60-as évek elején is voltam már színházba, sászként, és hát szörnyű, tehát az ország legrosszabb színháza volt. Tehát olyan történeteim vannak, hogy ott röhögni jártunk oda 14 évesen, mert szóval szörnyű, amik történtek.
2: Szocialista színház.
3: Tragikomikus volt. És utána ebből a nagyon vacakból így kezdett el a Komor, később a Bavarci, később a Zsámbék építeni valamit, és a közönség, a város az nem volt ő semmivel különbjebb, mint bármelyik, sőt, bármelyik magyar vidéki város, de egyszerűen elkezdtek járni oda a középiskolások, és megtanulták lassan, hogy mi az, ami jó, mi az, ami érték, mi az, ami izgalmas, de ez kell legalább 10 év, amíg ez valaki kiépíti. És épp múlkor beszéltem az új igazgatóval, a Nagy Viktorral, és azt mondja Viktor, ő szeretne rendezőket hozni, és mintha elindult volna egy ilyen építkezés. Uh-huh. Egy ilyen építkezés a nagy lerohadásból, mert amikor a Rátóti még hagyján, ő valamit próbál, Rátóti elment, és átvette ez a Fülöp nevű gazdasági igazgató. Hát szörnyű, hogy mit csinált abban a színnál. Uh-huh. Tehát most megint ott tartunk, mint 1963-ban mondjuk. Uh-huh. Lerohadt, nagyon vacak minden, és szép lassan föl lehet építeni, úgyhogy jó rendezőket, jó színészeket hívunk, és én bízom benne, hogy lesz még abból színház. De a közönség is hozzáromlott, úgy látom, mert tudok bérletes polgárokat, Kaposváron beszélgettem velük, és tulajdonképpen többé-kevésbé elégedettek azzal. Ami van,
2: hát ez pont nem, az, amiről beszéltünk, hogy nincsenek hozzászoktatva a jóhoz.
1: Hát meg gondolom elmúlt az is, ami a nagy aranykorszakban jellemző volt, hogy ott azért egy szókimondó színház volt, tehát egy ellenálló rendszer kritikus, mondjuk így színház, és azért ez is egy nagyon erős sajátossága volt, tehát ez az elmúlt években egyáltalán nem jellemezte a Kaposvári Csiky Gergely Színházat.
2: Mi viszont hozzászoktattunk benneteket a jóhoz, hogy úgyhogy ezt a beszélgetést fogjuk folytatni.
1: Brilliáns.
2: Köszönöm szépen, a kettes szemrendszerbe kerékgyártó István íróval folytatjuk a beszélgetést, maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a kettes számrendszert Behumi Dórival, Veres Dórival. Kerékgyártó István író vendégünk továbbra is.
2: Igen, és azért most már eljött az ideje, hogy a fő műveidet felsoroljuk, mert ugye annyira belefeledkeztünk az első fél órában a kertészkedéstől kezdve az iskolai évekbe, hogy azért ugye, aki nem tudná véletlenül, hogy a társadalom kritikai könyveid, ami hát először is ugye a vagyonregény jelent meg 2001-ben, ami a rendszerváltásnak a társadalmi és a gazdasági folyamatait boncolgatja. Aztán volt a Makkász az olajfák hegyén, ami inkább egy ilyen önéletrajzi, aztán ugye Rükvec, Hurok, Szeretett gazdám, Trüffel Milán, van utána gyerekkönyvek is. De azért rólad lehet tudni azt, hogy egy nagyon aktív, akár filozófusi vagy jogászi pálya után, meg üzletember is voltál, egyszer csak íróként apostrofáltad magad az első könyved után, és ez így is maradt.
1: És ráadásul, ha nem haragszol, hozzátenném, hogy mindezt már így a 50-hez éves. Közel.
3: Igen, 48 évesen kezdtem el írni.
1: Igen. Nagyon sokan vágynak egyébként abban az időszakban arra, hogy új életet kezdjenek. Most nyilván az élet közepén van olyankor az ember. Mi ezt most váltás. Éljük a Dórival, és ezért ezzel jönnek dolgok, amikről sokat beszélgetünk. Neked is valami hasonló ügy lehetett ennek az előzménye, hogy hát vár rám még egy második élet, ha úgy tetszik.
3: Nem, mert általában azoknál van ez az életközepi válság, akik valamit csinálnak, egyfélét, és utána azt mondják, hogy ebből elég. Csak én túl sokfélét csináltam, minden, hogy azt mondják, hogy csak az első válás nehéz, mondom, én neki nem váltam soha, de aki már háromszor elvált, annak könnyen jön a negyedik válása. Tehát ugye én jogot végzek, utána bemaradok a jogi egyetemen oktatni joghallgatókat, elvégzem a filozófia szakot az ELTE-n, és van egy 10 éve, amikor az érték, a tudás, publikálok, konferenciákra járok, és készülök a tudományos életre. Jön a rendszerváltás, és egy régi barátom, aki katonatársak voltunk, ő is jogász lett, de ő Budapesten jogász, elmagyarázza nekem 88-ban, hogy itt hamarosan az állami vagyont magánosítani kell, olyan új világ jön, amihez hozzá kéne. Némire mondom én, hogy nem jogászkodtam 10 éve, hiszen én főleg filozófia történetet tanítok, azt mondja, nem baj, mert olyan új jogszabályok lesznek, tehát senki nem tudja, a jogászok nem erre van a fölkészülve, hogy most jön, inkább vegyünk részt abba, hogy mit csináljuk ezeket, és valóban néhány jogszabály előkészítésében aztán részt is veszünk, ott hagyom az egyetemet, ott hagyok mindent, és az ország első privatizációs tanácsadó cégének leszek a társ tulajdonos, a tagja, képviselője, ez megy egy darab, itt aztán új világ jön, megismerkedek a pénzvilággal, megtanulok mérleget elemezni, fiatal, okos közgazdászokat alkalmazunk, két fiatal neves mondok, bizonyos Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc, mind a ketten kezdőként dolgoztak nálunk, okos srác volt mind a kettő közgazdaságit végzett, szóval folyik ez a munka, és utána egy idő után magunk is pályázunk, néhány ügyben lesznek vagyontárgyaim, ebben az időben az érték az a pénz lesz. Korábban volt a tudomány, most pedig a pénz, hát ami jó, de engem bevallom nem elégített ki.
1: A pénz, vagy az ezzel körülvelő világ?
3: Ez az egész világ, akikkel én itt találkoztam, amilyen stílus itt kialakult, és hát én úgy gondoltam, hogy a pénz is addig kell, amíg normálisan tudok élni. Amíg tudok belőle könyvet, tudok belőle utazni. Tehát valami normális életet, és ekkor egy volt tanítványom szól, hogy a médiahatóság, az Országos Rádiós Televízió Testület keres főigazgatót, aki egy kicsit ért a joghoz, kicsit ért a pénzhez, kicsit ért a kultúrához.
1: Ez az ORTT, ugye?
3: Az ORTT. 16-an pályáztunk, és én megkaptam azt, ott kellett mondani, egy beszédet, vagy nem tudom, volt. Bár valószínűleg azért is, mert itt a politikai pártok nyomták a saját jelöltjeiket, én meg kívülálltam mindenen, tehát én mindenki számomra.
2: Ez hányban volt?
3: Ez volt 998. Egy évet voltam a Horn alatt, egy évet az Orbán alatt. Tehát akkor jött az első Orbán kormány, az alatt is volt.
1: De az az igazság, hogy azért, aki ránéz az önéletrajzodra, az nyilván felvonja a szemöldökét, mert ezt egy vagy másfél évig töltötted be ezt az állást, és ráadásul te adtad be a felmondásodat. Ezt azért szeretném csak, ha elmesélnéd, mert szerintem ez a való ügy lesz, amiről most mesélni fogsz, ha jól tudom. Ez annyira gyönyörűen lefesti azt az időszakot, és azt annak a kezdetét, bár lehet, hogy te előbbre datálod, ahonnan valahogy elkezdett minden egy kicsit úgy rohadni.
3: Igen, itt már ez a testület olyan volt, aki a döntéseket hozta, és én mind a hivatal főnöke végrehajtattam ezt az apparátusommal, hogy itt a parlamenti pártok képviselői voltak államtitkári rangban, akik egyezkedtek a háttérben egymással, mindenféle politikai alkuk köttettek, amik nem voltak túl szimpatikusak, és valóban ez a testület hirdette meg a szabad frekvenciákat, és a tévéfrekvenciáknál, amit most az RTL tulajdonol, vagy ural, azt a frekvenciát meghirdetve volt egy nagyon jó pályázat, ez volt a Iris TV-nek hívták, amit a Baló György képvisel, Iris TV pályázata, többen pályáztak, többek között az RTL, de az RTL annyira tudta, hogy ezt nem fogja megkapni, hogy igazi pályázat nem is volt, tehát nem volt ott műsorstruktúra semmi, megkapták a Balóik, ekkor én még nem voltam ott, tehát ez előttem történt, amikor én úgy valami miatt kirúgták az elődömet, valami anyagi, nem tudom már mi miatt, amikor én ott voltam, akkor ezt a frekvenciát már perebe vitték, perelték, és a per tárgya az volt, hogy a testület prekoncepciók alapján döntött, tudnék, akkor volt, mint minden normális testület ülésről magnetofonos felvétel, visszahallgatták.
1: Magnetofonos?
3: Igen, visszahallgatták, és kiderült, hogy azt mondták, hogy na most akkor nem így mondta, de tulajdonképpen a Hornak volt ebben az időben egy ilyen az SZDSZ-szel szembeni antiliberális
1: hangulata. Ugye itt a Horn Gyuláról beszélünk.
3: Horn Gyuláról beszélünk. A Horn Gyula próbálta az SZDSZ-nek ezt a liberális világát kinyomni, és azt mondta, hogy nem adjuk oda itt a Lipsiknek a csatornát, és ezt képviselte az MSZP is akkor, és az MSZP megegyezett az MDF-fel, megegyezett a jobb oldal, bal oldal, hogy nem kapják, hanem megkapja az RTL-t, de valahogy ez kiderül a Magnó beszélgetésből, hogy itt a jobb a tájázata, de mégse neki adjuk. Most a bíróság azt mondta, hogy egyértelműen vissza az egész, és ezt a balónak kéne adni. Ebben a helyzetbe kerülve be, akkor már ott vagyok másfél éve, és van egy testületülés, ahol azt mondják, hogy per újrafelvétel valami fajta jogi konstrukciót mondtak, hogy bízzak meg nem tudom, hány millió forintért egy ügyvédi irodát, akik itt a perben, mire én elmondtam, hogy ez lehetetlen, itt van egy döntés, tehát nincs olyan indok, amivel érdemes lenne erre újra pénzt költeni, mert lehetetlen, hogy megkapja, hogy elvegyék a Balótól a lehetőséget. Erre azt mondták, hogy már pedig ők így fognak dönteni, és én nekem valóban végre kell hajtani ezt. Én azt mondtam, hogy most legyen egy szünet, és ha ezt így döntenek, akkor én lemondok, és a két konklúzió volt. Egyik az, hogy szüntessük meg, és ne legyen többet magnetofonos felvétel a testületülésekről.
2: Nyilván jó megoldás.
3: Amit az Orbán kormány megcsinált, nincsenek. Az előtte voltak, most nincsenek magnetofonos felvétel. A másik pedig az, hogy csinálják egy ilyen per újra felvételt, csináltassak a csapatommal. Megmondták, hogy melyik ügyvédirodával mennyiért. Azt mondom, hogy ezt elfogadják, akkor én lemondok. Mindenki nevetett, nem hitték el. Tudnék, ez egy helyettes államtitkári állás.
1: Ki a franc akarja ott hagyni?
3: Hát ki magánhasználatú kocsi, egy titkárnő, személyi titkár, ilyen titkárnő. Tehát azért ez rengeteg kedvezménnyel jár, meglehetősen jó fizetéssel jár, és nem szoktak lemondani ezekről az állásokról, nem is értették, hiszen...
2: Inkább behajtják a fejüket.
3: Viszont én

0: MDF, MSZP, egyedül az SZDSZ szavazott ellene. Megszavazták, mire odaadtam a elnöknek, a testület elnökének a lemondását, az ő ne hülyéskedjen, tehát nem hitték el. És attól fogva én munkámat felfüggesztettem és abba hagytam, és ekkor jön az írás, ekkor azt mondtam a családomnak, figyeljetek, én annyi mindent láttam, és akkor azt nem mondtam, hogy ebben a világban már a harmadik érték a hatalom lett. Tehát láttam én a tudásvilágát, láttam a pénzvilágát, most láttam a hatalomvilágát. Annyi élményem van, hogy én szeretnék írni, szeretnék ebből regényt.
1: De te ezeket, mert aztán nagyon hosszan egy csomó könyvedben ilyen-olyan alakok életén keresztül kicsit így ventiláltad ezt, amit te itt tapasztaltál a rendszerváltás előtt, környékén és utána, és ahogy láttad ezt a társadalmat átalakulni, ezt nagyon jól tetten érhető a műveidben, tehát egy kicsit olyan érzés, mintha ezt mind nem akarom magamba folytani, hanem rátok akarom.
0: Igen, ez én is gondolkodtam, hogy ez ventilálás volt-e. De, tehát szálazzuk szét. Egyrészt azt mondom, hogy ahhoz, hogy egy regényhez kell élettapasztalat. Tehát én mindig csodálattal, vegyes kétséggel nézem, mikor 21 évesen valaki életrajzi regényt ír, mert remek költők voltak 20 évesen.
1: De lehet ott is egy sűrű élet előtte.
2: Hát életrajzi regényt azért nehéz mondjuk a 20-as éveibe valakinek
0: azért, majd. Tehát nem egy egyszerű dolog azért regény, én úgy gondolom, hogy a regényíráshoz nem árt, de fogalmazunk így, nem árt egyfajta élettapasztalat. Én diákkoromban írtam novellákat, tehát volt bennem egy ilyen vágy, de aztán később ezt, amikor tudományos cikkeket írtam, tehát Wittgensteinnel foglalkoztam, akkor elnyomta. Ez a tűnik, egy egészen más szinten kell gondolkodni, amikor az ember tudományról ír, egy ilyen általános szintjén több másképpen gondolkodik, mint amikor szép irodalmat ír, és feltámadt bennem a vágy, hogy ezeket megérem. Nekem a nagy élményem a rendszerváltás volt. És én erről írtam szinte összes regényemet, az alul lévőkről, a Rükverszbe, a felül lévőkről, a Szeretett gazdámban, a középen lévőkről, a rendszerváltóban, tehát mindenféle figurája szemszögéből próbáltam én ezt megírni a nagy élményemet. Tehát egyrészt mondta, hogy ventilálás. Másrészt viszont én elég könnyen ventilálok. Nekem vannak barátaim, akiknek elmondom, én nem vagyok egy magamba befelé forduló, tehát nincs akkora szükségem a ventilálásra. Inkább azt mondom, hogy inkább a pedagógus jött előle bennem. Uh-huh. Tehát én imádtam tanítani, 10 évi katedrán álltam és tanítottam, imádtam elmondani, hogy én a világot ilyennek látom, én így gondolom a világot, és valószínűleg ez a közlésvágy jött ki inkább belőlem, amikor ezeket megírtam, hogy emberekkel láttam egy olyan világot, amit ti nem láttatok, és úgy gondolom, hogy érdemes lenne ezt neki is megmutatni. Tehát a ventilálásnál elősebb volt ez a közlés, a közlésvágyam.
2: Engem annyira érdekel a rendszerváltás. Pont erről beszéltünk a Dórival, hogy még nem volt szerencsénk, azért sokat persze szóba kerül itt nálunk a műsorban, meg érintjük, mert ugye a 90-es évek is nagyon sokszor szóba kerül, de hogy olyannal nem nagyon találkoztunk még, aki ennyire belülről látta a folyamatokat, vagy tudni.
1: Hát egyszer a Derdák András mesélt hosszabban, mint ő még nagyon fiatalon.
2: Ő nagyon fiatal.
1: Te meg már 38-40 voltál az rendszerváltás idején.
0: Igen.
1: De egyébként szerintem erre rátérhetünk, csak most mindjárt egy kis szünetet kell tartanunk, csak egy ilyen igen-nem kérdés, hogy szerinted, aki mondjuk elolvassa a vagyonregényt, vagy a hát nem is annyira burkoltan szerintem a mai vezetőnkről szóló Szeretett gazdámat, fiatal, az akkor helyel közel valós képet fog arról kapni, hogy milyen volt az elmúlt 30 év történelme Magyarországon? Hát, tehát te úgy érzed, hogy akkor ez egy ilyen megbízható forrás, hogyha valaki ki akarja egészíteni a tanulmányait?
0: Én azt hiszem, hogy igen. Ezt úgy tudom megerősíteni, hogy ezzel foglalkozó kutatók, például Mihály Péter, akinek van egy ragyogó könyve a magyar privatizációról, közgazdász professzor, meg katonatársam volt itt fenn a Péter már.
1: Mindenki katonatársam
0: volt. Sőt, nem csak az ettenné, több van. Mindig nevetek, amikor a Péter egészségügyi közgazdaságtan foglalkozik, mert mi ketten egészségügyi katonák voltunk.
2: Innen jön a tudás.
0: Hogy gyengélkedőn adtuk az injekciókat. Tehát a Péter is, mint szakember elismerte, hogy valóban így történt, és pont egy ilyen rádió beszélgetésem után Klubrádióban beszéltem a rendszerváltásról, utána fölhívott, hogy nagyon így látja ő is, amiket írok a könyv. A másik a Kéri Laci, aki nekem

0: régi-régi jó barátom, a Laci
1: katonatársad.
0: Nem, a Lacinak csak esküvői tanult voltam, mert én hoztam össze a Pestig Marival. Pestig Mari az Ita, mi még Marinak hittük. Az Ita nekem Pécsen kollégám volt, és a Lacival összehoztam, elég jó sikerült, mert régóta élnek együtt. Tehát a Kéri Laci is, mint tudós, tehát mint aki nagyon ismeri a témát, szereti ezeket a könyveket, és soha nem volt ilyen, hogy szakmailag azt mondta volna egy ezzel foglalkozó kutató, hogy ez hülyeség, vagy nem így volt. Talán még fontosabb is volt nekem ennek a világnak a bemutatása, a közlés, mint az irodalom, tehát semmiképpen nem mondhatnám, hogy ez...
1: Innen fogjuk folytatni Kerék Gyártó István íróval, maradjatok velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Got me singing Georgia. I'd do anything for you.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
7: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar élmény.

0: www.hungaroring.org.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Fejlesztik a villamos energiahálózatot, veszélyes kártevő bukkant fel a magyar határnál, mérsékelten meleg időben indul a hét. Demeter Tia vagyok. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, uniós pénzekből valósul meg a beruházás. Már a teljes összeget átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, az MFB pedig aláírta a támogatási szerződést a Mavérral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A miniszter szerint a hálózat fejlesztése alapvető fontosságú a biztonság energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások felhasználása szempontjából. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
5: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébi honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
4: Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A programot idén szeptember 19-én és 20-án rendezik meg, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A kétnapos esemény alatt a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a budavári Sándor palota, a Magyar Államkincstár vagy a kőszegi Festetics palota. A csatlakozni kívánó intézmények a program honlapján regisztrálhatnak. Éjjel az északnyugati tájakon megnövekedhet a felhőzet, arrafelé jelentéktelen eső vagy zápor nem kizárt, máshol többnyire tiszta idő várható, 11 és 17 fok között alakulnak a minimumok, de a szélcsendes helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap kezdetben lehet több felhő felettünk, de alapvetően sok napsütésre van kilátás, 26-32 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden már többször lesz borult az ég felettünk, kezdetben csak nyugaton, majd később országszerte várható csapadék.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Folytatódik a kettes számrendszer, Kerékgyártó István író a vendégünk továbbra is, és Dórival nagyon izgulunk, hogy beszélhessünk egy kicsit a rendszerváltásról olyannal, aki hát felnőttként és aktívan figyelte, vett benne részt, hát mondhatjuk lovagolta meg azt az időszakot, hiszen te beszéltél is arról, hogy akkoriban ilyen privatizációs tanácsadással foglalkozó céget alapítottál másodmagaddal. Hárman. Tehát, hogy te tényleg azok közé tartoztál, akik felfogták
2: az új szeleket,
1: az idő szavát, vagy nem tudom, és így megértették, hogy most mibe kell nyúlni. De Dóri, kérdezz a rendszerváltás kedvenc kérdéseit, tedd fel ezzel kapcsolatban.
2: Hát a kedvenc kérdésem csak az, tehát hogy kell ezt elképzelni, hogy mik voltak itt a háttérben folyó folyamatok, ami aztán végül ehhez vezetett, hogy itt
1: ott meg, hogy itt ezt hogy érezte tényleg... valaki? Érted? Vagy te ott voltál ilyen kerekasztaloknál? Meg
3: ott voltam, sajnálom, nem a kerekasztalon, nem ott dőlt. Na, mondom.
2: Na, akkor mondd, akkor kérlek.
3: Tehát egyszerűen ezt a rendszerváltást, mint Magyarországon minden nagy váltás nem a magyarok vívtak ki, nem Magyarország érte el, hanem egyszerűen a nemzetközi helyzet olyanná vált, hogy Gorbacsov tulajdonképpen megszünteti azt a régi Szovjetuniót, a nagyhatalmak megegyeznek abba, hogy Magyarországon is változás lesz. Magyarországon nem vagyunk erre felkészülve, nem is érdekli a tömegeket. Van egy nagyon szűk ellenzéki réteg, itt a beszélőköre is. Tehát nem ők vívták ki, tehát fantasztikus figurák voltak, minden tisztelet az övéké, de igazából ezt a nemzetközi helyzet adta nekünk ezt a lehetőséget. És ekkor a ember azt mondja, hogy mi következik most kapitalizmus, mi a kapitalizmus lényege, a magántulajdon. Mi van ma Magyarországon? Állami tulajdonban, minden az állami, ami elég általában vacakul működik, néhány helyen jobban működik, mit kell csinálni? Magánosítani kell. Mit jelent a magánosítás? Az, hogy igazán helyzetbe hozunk magántulajdonosokat. Vannak Magyarországon erre alkalmas figurák? Hát igazából nem nagyon, mert nincs gyakorlatunk a magántulajdonban.
1: Hát ilyen maszekolás szinten, nem?
3: Ezért nagyon nagy érdeme volt az Antalnak, hogy ezt felfedezte, de nyilván voltak jó tanácsadói, ha itt rászabadítja ezt a magyar piacot a külföldi tőkére, én emlékszem, meg is jelentek, de találkoztam, számtalan vacsorám volt 90-ben, 91-ben, sőt már 89 végén ilyen figurákkal, ezek külföldi tanácsadó cégeknek voltak a figurái, jöttek, hogy van, tudunk csinálni feasibility study-t, meg így, tehát ő mindenféle dolgokat mondtak, hogy ez hogy kell, ők tudták, hogy miről van szó, csak egy idő után rájöttünk, hogy ezek nyilván maguknak akarják kikaparni az aranyat, nekünk maradjon a salak, és valahol azt kellett kitalálni, hogy hogyan lehet magyar tulajdonosokat létrehozni. És erre kitalálják az MDF-esek, hogy úgy lehet, hogy van egy MRP munkavállaló részvényprogram, van egy MBO, egy Management by Out, egy vezetői kivásárlás, tehát az, aki ért egy céghez, mondjuk van egy Masped nevű külkereskedelmi cég, egy fuvarszervező cég. Őnek a legnagyobb értéke a tudása, a kapcsolatrendszer a dolgozóknak. Erre akkori igazgató helyettest megbízta azzal az igazgató, hogy bonyolítsa le, ilyenkor először a céget át kellett alakítani eladható formába, ez pedig úgy, hogy egy részvénytársaság alakítani, ennek van egy jogi procedúrája, megcsináltuk, hogy részvénytársasággá váljon, ki a részvénytulajdonos, a magyar állam, vagy mondjuk az önkormányzat is benne van. Ennek van egy nagy ingatlan, és van egy csomó okos ember, akik ülnek és megvannak a kapcsolataik. És utána jön az, hogy akkor ezt kivásárolja, meg azonnal jöttek a külföldiek, hogy megveszem, és majd én lefülözöm a hasznot, eladom a székházat, kiszedem a pénzt belőle, és erre mi, amit csináltunk, azt csináltuk, hogy megnéztük, ezek hogy működnek külföldön, tehát utána tanultunk, utána jártunk, és eladtuk úgy, hogy a vállalatnak az 51%-át adjuk, ha 49 maradjon az államnál, mert 51-en már lehet dönteni. 51%-ot megkapnak a dolgozók és a vezetők. És annak az 51%-nak az 51%-át, tehát most már 26%-nál tartunk, megvásárolja az 5-6 vezető. A fő közgazdász, a fő pénzügyes, a fő kereskedelmi vezető, tehát a legokosabb 5-6 ember megvásárolja ezt. De hát miből vásárolja meg, hiszen nincs pénzük. És erre jön az egzisztencia hitel, az elhitel, ami azt mondta, hogy le kell raknod 10%-ot, és a 10%-ra kap 90% hitelt, nagyon jó kedvezménye. És ennek a kamatját meg ki fogod tudni fizetni a vállalatnak az osztalékából, hogyha jól működteted a vállalatot. Tehát ott tartottunk, hogy már egy akkor 300 millió sok volt, az annyi, mint ma 3 milliárd. Tehát egy 300 milliós vállalatot meg tudsz venni a 150 milliónak a feléért, tehát 70 millióért, ami 70 milliónak a 90%-át adja neked már az elhitel, tehát te 10 millió forintot tessék adni, és a döntési joga a tiéd a 300 milliós vállalatnak. És ezt a pár milliót, ez volt, hogy mi segítettünk összeszedni a vállalat szűk menedzsmentjének, mert láttuk, hogy okosak, hogy jók.
2: De nek voltak akkor, amikor az ilyen állami jogszabályokat kellett ehhez megváltoztatni?
3: Persze, hogy nem megszabályozni, létrehozni.
2: Hogyne, tehát semmiféle ilyen szabályozás hogyne, nem
3: hát,
2: volt.
3: Sőt, hát
2: de az, hogy minden az államé volt, akkor azt valahogy felül kellett írni tulajdonképpen, nem?
3: Hát ezzel mondom, hogy jött egy jogszabály a privatizációra, amely elmondta, amiket most elmondok nektek, hogy ilyen módon lehet megvásárolni egy céget. Ez voltak, jöttek aztán banki jogszabályok, sok, tehát egy jogszabályrendszer volt, ami alapján az illető figura 8 millió forintért egy 300 milliós vállalatnak nem a tulajdonosa lett teljesen, hanem ahogy mondtam, az 51%, tehát a döntéshozatal meg volt nála. Megvásárolta, majd pár év múlva olyan jó működtették, hogy lassan elkezdték kivásárolni a 40%-ot az államból. Aztán lassan elkezdték kivásárolni a dolgozókat és a vezetők, és végül, azért mondtam a konkrét példát, itt működik a Váci úton szembe, kijöttek, még én építettem ezt az épületet, bérbeadtuk most a Zara, az a Kristóf tér, ez a Zara épület, az a Maspedé, még mindig, uh-huh. Azt bérbe adtuk, itt egy gyönyörű, eszembe jutott most, hogy jöttem ide hozzátok, hogy ilyen csigák voltak, meg valami kohó, vagy milyen izé volt abban a csarnokban, most egy gyönyörű üzletház, gyönyörű irodaháza ez a Maspednek, ezt akkor megvettük, és szép lassan egy nagyon sikeres virágzó cég lett ebből, tehát van sikere a magyar privatizációnak.
1: Igen, ezt azért sokszor kételkedve beszélünk a 90-es évek privatizációs idejéről, de közben meg anélkül, hogy most így belemenjünk nagyon a gazdasági kérdésekbe, szerintem lehet, hogy már így benne is vagyunk, de hogy kievezve csak annyira még válaszolj, hogy de akkor hol romlott el ez az egész? Tehát egy ilyen szabadpiaci kapitalizmusból lett most egy...
3: Pontosan, ez lett, hogy a kapitalizmus lényege a verseny. Az a lényege, hogy piacon megméretjük magunkat. Ez a mai kormány...
1: Ez az oligarchia
3: pedig nem méreti meg, hanem azt mondja, hogy én adok a hűbéreseinek cégeket, üzemeltessétek, ha nem jól megy, beletolok állami pénzt, és ezeknek állami megbízást adott háromszoros, négyszeres, ötszörös ár.
1: De hol vannak a 90-es éveknek ezek a vállalkozói, amikről te beszélsz? Tehát őket mind be kellett vásárolni? Le kellett nyomni, megvenni?
3: Nem, ezek nagyon érdekes, mert most volt ez a Skorpió című darabom, ami a rendszerváltás, bocsánat, ami a mostani váltásról szól, hogy a fiúk már ilyen NER-kompatibilis figurák, az apa pedig még a régi.
1: Bocsánat, csak értsen a hallgató, tehát egy vállalkozó apa, aki továbbadná.
2: Nem, aki nem akarná kiadni a kezéből, és a fiai akarják.
1: Akik máshogy gondolkodnak.
3: Akik már másképpen gondolkodnak. Most ez nagyon érdekes volt, mert egész előadást megvásárolt valami vállalkozói kör, nem is akarom mondani a pontos nevüket direkt, akikről kiderült, hogy ezek ilyen magyar középvállalkozók, több száz alkalmazottal, több milliárd forintos vagyonnal, és hatalmas beszélgetés volt az előadás után, ezt kérték. És kiderült, hogy ezek azok, akik még saját erőből szerezték meg a céljukat. Direkt nem mondok ilyen, mert, és azt mondják, hogy attól rettegnek, hogy mikor jelennek meg.
2: Pont ezt akartam, hogy érdekes, hogy ők még mindig tudják birtokolni
3: mindig
2: a
3: tudják,
2: saját
3: cégüket. De valahol radar alatt próbálnak repülni, próbálják nem mutatni a növekedésüket, mert abban a pillanatban megjelennek, vagy pedig szétszedik a cégeiket, mert egy bizonyos méretnél már elveszik. Tehát egyszerűen ez a mai, és ebbe fog belerokkani a NER, hogy nem piaci viszonyok, nem kapitalista viszonyok között mozog, ezért visszafogja a vállalkozásokat, és vannak ilyenek. Csak ezek, mondom, nem szívesen beszélnek, inkább rejtezkednek. Én magam is meglepődtem, hogy mondta, hogy mi a cége, mondom, azt ismerem. Tehát,
2: Hát mi gondoljátok, hogy lehet fennmaradni egy ilyen piacon, ami folyamatosan manipulálva van még egy... Tehát hogy lehet prosperálni egyáltalán középszinten is, akár hát, hogy a radar alatt, de hogy? Tehát, hogy nincsenek piaci helyzetek.
1: Szerintem itt a tudás alap jön vissza, amit mondtál, hogy neked is volt 10 éved, amikor ezt gondoltad, hogy ezen alapszik minden. Szerintem azok tudnak fennmaradni, akik egyszerűen annyira okosak, és annyira speciálisat tudnak, amit a NER lovagok nem, nekik csak pénzük van. Én ezt gondolom, csak ez a túlélés zálogának.
3: Nem arra fordítják a kreativitásukat, hogy növekedjenek, vagy egyre jobban legyenek, hogy a világpiacon megjelennek, hanem arra, hogy szép csendben kibekeljék ezt az időszakot. Tehát ez egy borzalom, ami... Hát megnézzük, hogy Lengyelországban, tehát Baltikumban mi történt, és történhetett volna velünk ugyanez.
2: Na és aztán hogy mehetek tovább?
1: Persze, menjél.
2: Na, hogy akkor végül is a te életedben a konklúzió az lett, hogy elkezdtél erről írni, de nem szakirodalmat írtál erről, hanem regényeket. Tehát ez hogy következett be a 2000-es évek elején? Hogy szép irodalom.
3: Mondom, volt nekem egy korábbi időszakom, amikor egyetemista koromban novellákat írtam és próbáltam írni. Egyrészt, másrészt meg mindig is sokat olvastam. Harmadrészt meg, igen, ez fontos talán most, hogy rákérdeztél, nekem az Ávada Pál egy egyetemi cimborám volt, meg egy tanszéken dolgoztunk, egy kórusba énekeltünk, meg volt egy kapcsolat, és később üzletemberként én jártam fel a Palihoz. Akinél a magyar irodalom Tandoritól Parti Nagy Lajoson keresztül sokan megfordultak.
2: Mert akkor én pláne nem mernék elkezdeni írni.
3: Nagy bulik voltak.
1: És te csöndben hallgattad őket? Vagy...
3: Darvas Feri zongorázott, nem énekeltem a Darvas Feri, mikor a Pali kinyomtatta a szövegeket, és ilyen régi...
2: Komolyan, tehát egy szervezet
3: éneklés. Szerelem három éjszakája, nem volt ez szervezve, hanem egy bizonyos hangulatban már...
2: Micsoda jó kis darab az.
3: Micsoda jók azok a szene. Tehát szövegek voltak, hogy tudjuk pontosan szöveg. Tehát bulisztunk, jól éreztük magunkat, és akkor én meséltem, én tudtam olyan dolgokat, amiket láttam. Tudnék, amit én előbb elmondtam, ez egy normális privatizáció volt. Tehát láttam én cseleket, ügyeskedéseket, hazugságokat, bűncselekményeket, amik érdekesek voltak, meséltem, és egyszer a Spiro azt mondta, hogy hát aki ilyen jó tud mesélni, az biztosan, hogy írni is tud, vagy le tudja ezt írni, és akkor én akkor már nem mertem mondani, akkor én elkezdtem leírni ezeket.
2: És amikor hát akinek a Spiro György ezt mondja.
3: Nem azt mondta nekem, azt mondta, hogyha mesélni jó tudsz, de hát aztán abból még
2: nem. De annyira nem mondta.
3: Nem. És akkor mondta nekik, nem mondom, figyeljetek, én elkezdtem írni, és erre tudom, hogy összenéztek, hogy te jó Isten, egy ember, aki nem írt, hanem itt olvasott meg.
2: Most már ez is bennem, ír.
3: Ez is, tehát nagyon.
1: És na de várj, de ez egy ilyen jeges csend. Kell elképzelni, tehát érezted rögtön, hogy
3: hát itt abszolút,
1: most...
3: És akkor
2: az volt első, egy jó barátunk, aki legalább...
3: Elsőket megírtam,
1: most
3: és akkor
1: minket.
3: Elsőket megírtam, és odaadtam a Lajosnak, Partnery Lajosnak, és aztán figyelj, azt mondja, Pisti, menge Pistának. Figyelj, Pisti, azt mondja, írjál naplót.
2: De várj, úristen, micsoda ellenszél.
1: De várj, de ezt nem a minőségére gondolt, hanem
3: szerintem
1: pont,
3: arra.
1: Hogy fordítva, hogy inkább ne legyen versenytárs.
3: Hát nehogy is nem, szóval versenytársad nem. Nem, hanem hát, hogy az ennyire nem jó.
1: Tényleg? Persze, de akkor ki segített neked, hogy aztán jó legyen?
3: Hát ez érdekes, hogy nem, tehát volt egy igazi világszélámos, nem mondom ki a nevét. Amerikában élt, francia állampolgár volt, magyar származású, akivel, nem hiszem, hogy ismeritek, akivel egy bulin találkoztam.
2: De miért nem mondott ki a nevét?
3: Mert ilyeneket mondtam róla, hogy szélhámos már.
1: Most meg kimondtad, igen. Jó, nem mondtam.
3: És egy bulin találkoztam vele, pont az Ávadánál volt valamilyen iszogatós buli, aki olyan érdekes módon, hogy rám csavarodott, vagy hát úgy jött, beszélt, és kiderült, hogy ő USA-ban él, francia állampolgárként, és azt mondja, hogy forgatókönyveket ír, és forgatókönyvek, de mondom, milyen forgatókönyvet, és mond néhány híres filmet, de mondom, figyeld, nem te vagy ott. Azt mondja, én ilyen tanácsadó vagyok, vagy ilyen ötletgazda vagyok, és megfogadtam, hogy nem írhatom. Tehát furcsa volt nekem, furcsa volt, hogy egy világhírű forgatókönyvíró, de sehol nem lehet róla semmit olvasni, és kiderült, hogy volt valami pere, amikor egy ötletéből csináltak Németországba egy filmet, és ő beperelte, hogy az ő ötlete, és megnyerte a pertokból, hogy pénzt kapott, szóval nagyon fura dolgokat, de. Visszament Amerikába, és azt mondta nekem, hogy figyelj, te itt sok mindent láttál, meséltél, kezdjél ebből írni egy könyvet, és küldd el nekem át a részeket. És én megítélem. Nos, ez egy nagyon okos fiú volt. Tehát a szélhámosok azok általában nagyon okosak. Egy nagyon okos, nagyon jó ízlésű srác volt, és én küldtem New Yorkba ezeket a szövegeket.
1: Ez a vagyonregénynek a szövegei? Regény.
3: És akkor küldte vissza ő, hogy mindig azt mondta, hogy párbeszéd, párbeszéd, párbeszéd, több párbeszédet, több. Tehát instruált engem, és én most már sejtem miért, mert ő ezt...
1: Egy forgatókönyvet íratott veled. Ebből.
3: Így van.
2: És ezt talán akarta lopni.
3: Pontosan. Vagy hogyha ő ezt megírja, és ebből, mert úgy volt, hogy ebből nálunk is film lesz, amikor megjelent, akkor volt egy nyár, amikor, és akkor én mondjuk viszonylag én jól éltem, tehát én akkor metettem őt, meg lakott nálam is, meg akkor lányom nem lakott abban a lakásában, ott lakott, tehát valahogy ő beépült a családba, és kvázi eltartottuk kedvességből, és akkor úgy volt, hogy lesz egy film ebből. És ő lejött, hogy írja a forgatókönyvet. És akkor kiderült, hogy egész nyáron ott volt, semmit nem csinált, egy sort.
2: Ebből is lehet egy könyvet írni, ahogy eleve
3: egy olyan sort nem írt. És nem voltunk azon a nyáron. Balatonon Sas Tamásra voltunk, Tamás akart ebből filmet csinálni, és ő ott volt, hogy írja a forgatókönyvet, és ahelyett a mobiltelefonomat elvéve New Yorkot hívta, és amikor már ötödik hívás volt, szóltam, mondom, hát figyelj, hát azért ezt, na, tehát furcsa összeveszések voltak, de. Én azt mondom, hogy ez a fiú nagyon sok mindent kihozott az előző évbe belőlem, amikor instruált engem okos ötleteivel, és amikor én kiderítettem, hogy ő szélhámos, és ezt a szemére, vagy akkor közle az ember, hogy rájöttem, hogy te az vagy, ilyenkor eltűnnek, felszívódnak, és felszívódott. És utána én írtam neki, hogy figyelj, hát én maragszom rád, mert igaz, hogy te lelaktál engem, mert ennek ellenére többet segítettél nekem, mint az író barátaimmal, azzal, hogy te itt folyamatosan kérted és mondtad a jó dolgokat, és kihoztál belőlem dolgokat. Ez egyik. A másik persze, az, amikor elkészült a könyv, akkor a író barátaim ezt átnézték, javították.
1: De izgultam volna, amikor elküldöm ezeknek a neveknek.
2: Nem voltál ideges?
3: Hát nem, én annyira nem vagyok ideges.
2: Nem vagy ideges típus, óriás.
3: És akkor tudom, a Pali ilyen kis gyöngybetűkkel nyilaszta, hogy ez szórend itt van, tehát ő nagyon szépen tud korrekt vagy javítani. Akkor még a Holminál volt ő prózaszerkesztő, és sok év alatt megtanulta ezt, akkor még nem géppel csináltok a korrektúrát, hanem kézzel.
1: Az Ávodapkáról
3: beszélsz
1: most, csak mindig kiegészítem a hallgatót.
3: Átnyilazva meg, tehát rendbe rakta a mondatokat, tehát sokat segítette, de igazából nekem ez a fiú, ez a szélhámos fiú, ez aki a legtöbbet segített.
1: És akkor írtál a könyv végén, köszönet.
3: Írtam neki, hogy figyelj, ne haragudjál.
2: Köszönet, és nem haragszom.
1: Köszönet a szélhámosnak.
3: Ilyet írtam neki, de ő úgy volt vele, hogy akkor nem reagált, és nem akar megismerni. Tehát nem. Most néha van Magyarországon, de ügyes sász volt, néha valahol Óceániában volt egy osztálytársalitól, akivel a normál szuperiőrbe járt Párizsba, és az valami kormányzó lett ott, akkor ott lakott valahol a Óceániában.
2: Egy francia
3: gyarmaton, szóval nagyon-nagyon érdekes.
1: Ugye István, és szerinted neked melyik könyvedből kéne úgy filmet csinálni, hogy ez tényleg a korszakról leginkább olyat mondjon, amit, mert az készült a 90-es években néhány nagyon, nem is egy vagy két gyatra film? Tehát ez a blokád, meg amit tudom én.
3: Figyelj, nagyon zárt világ ez a filmvilág.
2: Milyen Moszkotér is a 90-es évekről.
1: Igen, az, de jó, de most az a nagyon más 90-es évekről, mert ez a fiatalság.
3: Akár a vagyonregényből is lehetne, akár a rendszerváltóból is lehetne, de magyar filmesek soha nem kerestek, kivéve amikor ott a Tamással volt.
1: Lehet, hogy még nem vagyunk elég messze ettől az időszaktól.
3: Ha hisztek, ha nem, én írtam filmforgatókönyvet szlovákoknak. Meg is valósult. Van egy szlovák politikai krimiszerű, amit én írtam.
2: De ez nem a hurok.
1: Nem,
3: ez semmi, ez alt. Tehát megmondták, hogy mi a téma. egy kaszinóba játszódik. Egy...
1: Lehet, hogy amúgy ők már ezt így föl tudják dolgozni, mert nekem van egy ilyen érzésem,
2: hogy... Az aranyélet, ez nem a 90-es években játszódik egyébként?
3: Hát igen, az egy nagyon jó.
2: És ez egy nagyon jó, de hát azt az HBO rendelte, ugye az se egy...
3: Az nagyon jó, tehát valahogy...
1: Tehát egy ilyen egész estéset kéne valamelyikben.
2: De az aranyélet szerintem az egy elég kimerítően, mert ez egy sorozatot írni azért ott kimerítőbben lehet.
1: Egyszer majd, ha vége lesz az Orbán korszaknak, akkor a Szeretett gazdámból is jó lenne, ha valaki csinálna egy filmet, hogy hogyan történik az, hogy valaki egyszer csak egy jó tehetségű emberből egy fél diktátorrá válik.
2: Vagy talán egészen az.
1: És szerintem lehet, hogy az van, hogy még nem vagyunk elég távol ezektől a dolgoktól, nem merünk még nagyon filmet készíteni belőle.
3: Hát mondom, a filmvilágról ne kérdezzetek, nem, mert én vágyakozva nézem távolról.
1: De azt mondod, hogy tárt karokkal várnál valakit, aki
3: hát
1: esetleg...
3: Hát természetesen, persze, ezt mindenki várja, de én most emiatt a színpadot fegyeztem föl magamnak.
1: És erről fogunk beszélni.
3: Tehát mert hát nincs egyszerűen, nincs is ismerősem abból a világból, és ők nagyon, nem is tudom azt, hogy kortárs íróbarátaimat kereste volna valaha a film, nekik megvannak a saját csapatuk. Nem.
1: Na de te, ahogy mondtad, a Szélhámosnak köszönhetően a dialógukban erős vagy, szóval ez pont alkalmas a filmforgatók.
2: Szélhámosnak köszönhetően.
1: Na minden esetre Kerékgyártó Istvánnal folytatjuk nem sokára itt a beszélgetést, és megyünk is a színház felé majd.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: vagyok, jaj.
1: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Kerékgyártó István író, forgatókönyvíró, drámaíróval folytatjuk a kettes számrendszert, és ennek az utolsó blokkját hallgatjátok, és ahogy megígértük nektek, a színdarabokról fogunk beszélgetni, amiket István írt, mert ugye az az apropója, hogy
2: Zsolna Városi Színház fogja
1: bemutatni a Skorpiót.
3: Igen, március 28-án.
1: De ezen a tájékon eléggé egy felkapott író vagy, igaz? Tehát, hogy azért határon túl is lehetett olvasni téged, fordítottak is téged, igen, darabjaidat is lehetett látni.
2: Igen, igen, tehát nekem jelent meg Szlovákiában egy regényem, a Rükvers, aztán a Rükversből készül színdarabot a Kassai Színház, az magyar nyelvű társulata játszotta, aztán írtam, mint mondtam már, szlovák filmforgató könyvet, aztán megjelent egy dráma köte szlovákul, ahol öten szereplünk, magyar drámaírók, abba is van, és hát most egy szlovák, egy nagyon jó minőségű szlovák színház ez a, voltam kétszer próbán, és vagy egy kicsit olyat éreztem, mint régen Kaposváron, tehát nagyon jó színészek, a főszereplő az már 6 nagy sikerű szlovák filmben volt főszereplő, tehát ezek ilyen ismert színészek, akik nem is akarnak Pozsonyba menni, hanem ebbe a vidéki művészszínházba, aminek a repertoárja szinte csak kortárs darabokat, Európából, a világból kortárs darabokat játszanak. Itt lesz a bemutató március 28-án. Tehát igen, Szlovákiát én ilyen szempontból mind a magyar vidéket, mint a szlovák nyelven is, tehát működik. Illetve jelen, tehát aztán
1: ők is tudnak azonosulni ezekkel a társadalmi kérdésekkel.
2: Hát nagyon hasonló történelmük volt, hasonló élmények érték őket. Aztán jelennek még németül 2 könyvem, ezek.
3: Egyébként ezt a Skorpiót, ugye az Orlai Produkciós Iroda mutatta be, mint ősbemutató Máté Gábor rendezésében, és akkor ez most már egy ilyen második köre ennek a darabnak, de nyilatkoztál erről, hogy mennyire más, hogy próbálnak ott a színészek. Csodálkoztál, hogy 2 héttel az olvasó próba után is még asztalnál ültek.
2: Igen, ez
3: érdekes.
1: Mit csináltak az asztalnál?
3: Értelmeztek.
2: Tehát,
3: és téged ott kérdezgettek.
2: Igen, én ott voltam az első, az olvasó próbán, és utána elmentem 2 hét múlva, és láttam, hogy mindig ülnek az asztalnál, de közben kaptam kérdéseket,
3: De például miket?
2: Olyan kérdéseket, hogy van 2 női szereplő, és hogy az egyiknek, másiknak a múltja, hány gyereke van. Tehát amikkel én nem is gondoltam.
1: Itt feltérképezték az egész háttérsztorit.
2: De erre van egy, és erre
3: ez egy ilyen színészi módszer,
2: gondolom. Tudtam válaszolni, mert Koszlánynak van egy könyve, ahol az írásművészetről ír, ahol azt mondja, hogyha egy írót megkérdeznek, hogy egy novellájában szerepel 2-3 személy, akik egy szobában ülnek, és ott beszélgetnek, hogy van-e ott fali óra, vagy milyen butorok vannak, tulajdonképpen el tudja mondani az ember, akkor is, amikor írja, ezt nem gondolja végig, mert van egy érzése arról a millióra. És nekem is a figurákról van, tehát simán azt tudtam mondani, hogy ilyen, és ez azért kellett, hogy az illető szereplő, illető hős színésznő el tudjon mélyedni, ki tudja alakítani magába ezt a karaktert, és ilyen szempontból nagyon meglepően mélyre mennek, és aztán be is bizonyosodott, mert ott voltam 2 hét után, és ugye az első nap az én 2 napomból volt ez az olvasó, utolsó asztali próba, és másnap indult a mozgás próba, és meglepetésemre ezek akkor fejből mondták már. Tehát abban a 2 hétben ők meg is tanulták a szövegüket.
3: Ez nagyon jó módszer.
2: És akkor mozogni kezdtek el, és nem úgy, hogy botladoztak kezükben a példánnyal, hogy amit szoktunk látni, hanem ugyanakkor persze nehéz, mert én pont mikor Mohácsának meséltem, ezt azt mondjam, hogy hát jobban szereti, mert van, hogy a mozgással épül be a szöveg. Tehát ezt is mondja. Úgyhogy Állítólag ez egyfajta Stanislavski módszer, amit ők csinálnak. Tehát
3: teljesen a személyé válnak.
2: Tehát én igazából nem értek ehhez, mert...
1: Method acting.
2: Tehát ugye bár annak rendben játszották több darabomat, de mégiscsak író vagyok, és a rendező dolgok, hogy
1: csinálja. De mennyire veszel részt? Oké, ott vagy az olvasópróbán, de például a Rükfec című darabod, amit a Katalin József Színházban mutattak be a 2000-es években, mikor 2012-ben, és ez sokáig ment, aztán újra ment, aztán...
2: Öt évig ment folyamatosan.
1: És aztán Kecskeméten ment?
2: Nem, 5 évig ment a katona kamrába, és átvitték két-három év után a nagy színpadra.
1: De hogy ott például mennyire vettél részt az alkotásban? Tehát ott is elmentél a...
2: Ez egy vicces dolog volt. Mert nekem, tehát én nekem túlságosan tiszteltem a színházat ahhoz, hogy mertem volna darabot írni, föl pont a kaposvári múltamból, és amikor a Rükverszet, mint regényt megírtam, ez még nyomdai, tehát nem is volt kész a könyv, csak ilyen nyomdai lepedők voltak, akkor a Máté Gáborral valahol összefutottam, ő onnan ismertük egymást, hogy nekem korábbi
3: katonatársad volt.
2: Nem lehet kiadni. Gábor 2 éve fiatalabb, 3 éve fiatalabb, nem. Hanem nekem 2 regényemet, a Makkászt és a Trüffel Milánt, a Máté Gábor olvasta föl a Kossuth Rádióba.
1: Tehát volt akkor egy ilyen
3: déli... Kossuth Rádió,
2: déli, tehát regények csinál, és egy hétig ment egyszer a Makkász, egy hétig ment a Trüffel
1: Milán. Nincs ebből hangos könyv? Nem lehet ezt megszerezni?
2: Hát ezek a szövegek, ezek megvannak. Szerintem a honlapomra is föltettem ezeket a szövegeket.
1: Hát ezt én akkor azonnal fogom.
2: Az volt, amikor a Gábor ezen a bársonyos hangján olvasta föl a Makkászt, utána én már a Trüffelt úgy írtam, hogy a Gábor hangján hallottam.
1: Tényleg,
2: amikor írtam, és ezt nem ismertem remélni, hogy ez lejön a rádióba, tényleg a Gábor hangján. Na, lényeg az, hogy a Gáborral összefutottunk, és hogy mit csinálsz, most mondom, írok, vagy megint mikor játszódik, ma játszódik, miről mondtam, hogy miről szól, ez egy ilyen lecsúszott. Azt mondja, add ide szöveget, hát mondom, még csak kefele nyomatban van meg. Azt mondja, tedd be a portára, a katonaportára. És beadtam este, és reggel kaptam egy levelet, hogy ő ezt be akarja mutatni. Ez volt tavasszal, hogy a következő évadban ez be, de mondhat, nincs is darab, és akkor volt egy óva, mondd, gyere be hozzám, bementem a katonába, és akkor szegély Anna Mari még élt, a Radnai Anna Mária, aki az egyik legjobb magyar dramaturg volt, ő volt a dramaturg tanszéknek a vezetője. Anna Mari azt mondja, gyere be, azt mondja, írjatok a Pistával ebből egy darabot. A Gábor kiment, és azt mondja, hogy nem Mária, aki egy ilyen nagyon határozott, enyém maszkulin hölgy volt, én nem tudok mással együtt dolgozni, majd én megcsinálom, és ott hagyok. És akkor kiderült, hogy én nem fogok közösen a Radnai Anna Máriával.
3: Akkor a darab, az tulajdonképpen
2: írni.
3: Egy...
2: Nem, várjál. És akkor azt mondtam, hogy haragudtam persze, hogy és azt mondtam, na én megcsinálom, akkor én ezt magam is. És elkezdtem magam darabot csinálni belőle ősszel.
3: És versenybe írtátok,
2: hogy hát nem tudták, hogy én írom, mert nem kérték ezt tőlem.
1: De és akkor Anna Mária is közben írta párhuzamosan veled?
2: Nem párhuzamosan, ő azt hitt, hogy csak ő írja, én írtam vele párhuzamosan. És akkor ezt megcsináltam. Persze nagyon jó lett az Anna Mária, tényleg nagyon jó lett.
3: De
2: az enyémet utána aztán bemutatták Kassán, bemutatták Kaposváron, bemutatták Délvidéken, ott az egy amatőr, tehát vagy 3-4 színházban bemutatták utána az én változatomat. Most azért ott aztán, hogy ez a regény olyan, hogy...
3: Na de várjál, mert most akkor a katonában melyik ment?
2: A Radnai féle nyilván, hát a saját dramaturgia.
3: És annyira más volt a tiéd?
2: Nem, egyáltalán nem volt más. Tűnik, most ez a lényeg, hogy ez egy nagyon... az egész könyv arra épül, hogy ami, na most akkor nem ugrálok. Tehát én rájöttem arra, hogy én később kezdtem el írni, én nem leszek egy nyelvművész, nem tudok már egy speciális olyan nyelvet kialakítani, hogyha beleolvasnak, akkor azt mondják, hogy
3: ez egy kerékgyártó.
2: Nem tudok, viszont mit tudok én? Tudok dialogokat írni. És benne van a fülembe a dumák, hogy ki beszél. Aha. Vannak mondatok.
3: Mm. Akkor te jó ember figyelő
2: igen,
3: vagy.
2: És én nagyon sok fél emberrel beszélgettem, és megmaradtak bennem mondatok, dumák, és ezért viszonylag hitelesek ezek a dialogok.
3: Te egyébként ezeket leírod?
2: Van olyan, mikor, de most már nem írom, bediktálom a...
3: Telefonban. Már úgy értettem, igen, hogy rögzíted.
2: De korábban nem, hát ez mióta tudom rögzíteni, nem. Tehát bemaradtam, ahogy írtam, bemaradtak a fülembe ezek a dumák, ezért nekem a regényeim tel is tele vannak párbeszédekkel. Tehát csak az a lényeg egy darabnál, hogy mit hagyunk benne ezekből, és mi a narráció. Ez nagyon fontos. Ki narrál? Ugye van egy regény, akkor azt kell mondani, hogy most itt és itt vagyunk, valaki elmondja. Most nálam úgy
3: mondjuk
2: van,
3: egy disznó,
2: a regényből kivettem, hogy narrál, hogy most itt vagyunk, megy a vidra az anyjához, majd jön a jelenet. A jelenetek ugyanazok, csak a vidra, a narrációnál talált ki. Ez mondjuk egy ötöde a darabnak, vagy

0: Én most vettem át, loptam az ő narrációjából, mert tényleg néha jobb, mint az enyém. De összességében, aki látta mind a két darabot, észre se vette, hogy ez különböző. Uh-huh. De hát mondom, így történt a színházi debütálás, hogy én nem is reméltem, nem is sejtettem, ki is rúgott ebből a Radnai. Ja, és akkor a próbák. Azt mondta Máté, hogy kortárs szerző, ne jöjjön próbára, mert ő járt már úgy, hogy összeveszett szerzővel, és ne dumáljon bele szerző. Ahogy mondják a színházban, a halott szerző a jó szerző.
1: Igen.
0: Nem menjek be, én azt mondom magában, a fiam, én tanulni akarok, szeretnék mint darabot írni. Engedjétek meg, én,
1: mint a
0: próbákra, mondta néma ember, és én ott ültem, egy büdös szót, még csak az arcom se rezdült.
1: De rezdült volna? Tehát vele szóltál volna szívesen?
0: Azt mondtam, mekkora hülyeség ez, tehát én éreztem ilyeneket, és akkor Gábor azt megengedte, hogy hetente egyszer leültünk, mielőtt bejöttek a színészek, hogy ne lássák, hogy találkozunk, bejöttünk reggel, és én elmondtam neki, hogy akkor itt, szerintem így vagy, úgy vagy amúgy, és ő nem rezült, néha jegyzetelt. Nem tudtam, hogy neki tetszik-e vagy nem. Onnan tudtam meg, hogy később láttam, hogy volt, amit elfogadott, volt, amit meg nem.
1: Mi az instrukcióiban most érezted?
0: Tegyük hozzá, hogy mindenben igaza volt. Tehát más szakma. Más egy rendező, meg más a szerző. A szerző azt szereti, hogy minden úgy van, ahogy ő gondolja, de nem gondol dolgokra. Amiket egy, mondjuk egy Molière más volt, aki a színházban él, egy Shakespeare más, aki a színházban él, ezek voltak. Azért is voltak zseniális szerzők, mert tudták, hogy mit lehet, hogy lehet. De ma már távol vannak a szerzők egy része a színháztól, a színpadtól. Lényeg az, hogy így ment végig, és később, amikor nem tudom, hány éves volt a Katona, és be volt egy sorozat, hogy kellett írni a Katonáról, engem is fölkértek, és az volt a címe, hogy a halott szerző a jó szerző, és ott leírtam ezt, csak azt mondta a Gábor, hogy tényleg így volt, elismeri. Úgyhogy azóta ő most a Skorpió próbája is beengedett, és de most
1: még beszélhetsz is?
0: Nem is, én azt mondtam, hogy én akkor beszélek, és most azt mondtam a szlovákoknak is, ha kérdeznek. Tehát én soha nem szólok meg. Ha kérdeznek, és volt ilyen, hogy mit tudom, megkereszték, hogy István, ezek hogy öltöztek, vagy mi volt itt, vagy szerinted így viselkedtek ezek a figurák, vagy tehát kérdeztek, ezek a budapesti skorpiósok is kérdeztek, Mészáros Máték is kérdeztek olykor, de ilyenkor színészekkel soha nem beszélgetsz, ha nem látja, tehát a rendező háta mögött soha nem beszélgetsz, nem instruálsz, de ha próba van, és akkor, vagy volt, hogy a Gábor fordult hozzám, akkor ez most szerintem, én mit mondok erre, most már volt ilyen ennél a próbánál, de...
1: Azért lassan mész fel a rangetlen, úgy látom. És egyébként és a színházi világ, az ugye egy teljesen új dolog volt a te életedben ezekkel a sztorikkal. Ez mennyire szippantott be? Egyébként tényleg olyan fantasztikus, hogy te egy életbe bele tudsz ennyi mindent sűríteni, hogy a jogászok világa,
2: jogász, filozófia történet,
1: a biznisz, a politika, az államtitkár, helyettes államtitkárként belelátál ebben a nagyon magas szintű hivatalnoki világba.
0: Hát
1: nyilván, igen. És ez most meg ez a másik.
0: Van, nem úgy van, úgyhogy tehát én, hogy fogalmazzak, ez egy nagyon zárt világ. Ez egy nagyon zárt világ.
1: De mindegyik eddig.
0: Ahogy egy neves színésznő mondta egyszer egy ilyen premier után, hogy én egyszerűen nem lebénulok, hogyha civil jön közénk.
1: Mondta rád?
0: Nem, egyáltalán, hogyha egy civil alatt azt érti, aki nem színházi bennfentes, nem szeret úgy beszélni. Tehát ez egy másképpen beszélnek.
1: Azért nem mindenki ilyen szerintem.
0: Már nem mindenki, de azt mondom, hogy van egy ilyen, és én azt mondom, hogy fél civil vagyok. Tehát sok premier után játszomatban cimboráim, vagy rendezte cimborámok, ott maradok, beszélgetünk. Kedvesek szólnak hozzám, de azért érzem azt, hogy én mégiscsak itt félig meddig outsider vagyok. Én szeretném azt, ha belül lennék, de tudom, hogy nem lehetek.
2: Engem igazából az utolsó kérdés jogán, hogy mi az, amin most dolgozol? Mit várhatunk tőled a csodálatos kerteden és a virágokon kívül, aminek hát most jön a szezonja, az ember már feni a metszőollót, vagy már talán túl is van rajta.
1: Meg valami szarvaspörköltöd is lesz majd.
2: A majálisra is készülsz.
0: Igen, szarvaspörköltöd.
2: Nálad a majális a kertben, ami szokott lenni minden évben. De szakmailag mit várhatunk tőled? Újabb színdarabot? Könyvet?
0: Hát egyrészt most egy könyvet te rendezek kiadásra, az lesz a című, hogy 5 színű, amit a Kaligram ad ki, nem tudom, ősszel jelenik meg, ahol az 5 darabom lesz, ebből 3 ment sokfelé, viszont van 2 darab, ami még nem lett bemutatva. Uh-huh. Tehát most nem tudom.

0: Tehát ezzel a két darabban próbálkozom, most nem nagy kedvem van egy harmadikat írni az íróasztalomnak, illetve most már annyira öreg vagyok, hogy gondolkodom valami, a polgárvallomásait újraolvastam, és hát az nagyon jó. Tehát valamit az én gyerekkoromból gondolkodom valami, ami nem szociográfia, de egy kicsit az, nem családtörténet, de egy kicsit az.
1: Kicsit
0: nem várostörténet, de egy kicsit az, tehát valami ilyesmint tűnődök, gondolkodok, de egyőre még itt a színdarabokat rendezgetem a sajtó alá.
1: Hát akkor ehhez kívánunk neked. Mit kívánunk? Jó egészséget? Mert ha az nincsen, akkor semmi nincsen.
0: Nem, nekem egészség, már pedig volt sokféle betegségem, tehát ha én egészségnek vannak, ahogy Epikurusz mondja, a boldogság a fájdalom hiánya. Tehát én most már beérem ezzel, ha nincs fájdalom, akkor tudok dolgozni, akkor van jó kedvem.
1: Hát akkor ez így legyen, ezt kívánjuk neked, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
2: Nagyon izgi volt, köszönjük szépen.
1: Kerékgyártó István író volt a vendégünk, és ne felejtsétek el, hogy ezt a beszélgetést vasárnap ugyanebben az időben, ugyanezen a frekvencián, kettes számrendszerben meghallgathatjátok. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik. A kövér ember, aki megmutatta a dunakanyariaknak, hogyan kell mulatni. Az egykori vidám összejövetelekre már csak egy gyönyörű villa emlékeztet Verőce fölött a hegygerincen. Nem mindennapi élettörténet az 1884-ben Budapesten született Hostein Károlyé. A mosolygós arc, a gesztusok, a belőle sugárzó, életigenlő karakter kedvelt kabaré, majd filmszínészé tette. 1914-ben ő lett az első magyar néma film főszereplője, amiben partnere a legendás Kabos Gyula volt. 1917-ben már a tengeren túlon forgatott, de kipróbálta magát Németországban is, ahol Karl Huszár néven került be a filmművészet pionírjai közé. Ugyan felbukkant Budapesten is, de leginkább a kontinentális filmipar fellegvárában, Berlinben dolgozott. Szerette őt a német közönség, és ő is jól érezte ott magát, de zsidó származása miatt egyre rosszabbul élte meg a hitleri hatalom térnyerését. 1931-ben megvette a Verőce felett magasodó, gyönyörű Svadló villát, majd egy évvel később végleg Magyarországot választotta lakhelyéül. A falusiak által viccesen Huszár laktanyának becézett házba bejáratos volt nem csak a hazai kulturális élet színe java, de sok külföldi, a filmiparban megismert barát is megpihenhetett a falak között és az óriási kertben.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viaszél Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Nyár, árnyos terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium, jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés és még egyik elképzelésről sem született. Ismét papírsárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtó szerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Csapadék nem várható, derült lesz az ég. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken. A részleteket azonnal mondom. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájok fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
6: A műsor támogatója az Opel Frontera.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a nyári szezonban kissé sporadikusan jelentkező autórádióban, úgyhogy bele is válunk újra az élő műsorban, vonalban pedig Szentkúti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője.
2: Hello, sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, és elfogadom a megintést első körben, teljesen jogos.
1: Egyetlen egy mentségem az...
2: Tehát én mindig hallgatom, ne viccelj. Nincs olyan műsor, amit kihagytam volna. A lényeg az, hogy olyan értelemben igazoltam vagyok távol én is, mint Laci, hogy a Skodának mentem a szélvédőjéért. Sajnos elképesztően nagy szívásokban vagyunk, és nagyon szívesen mesélek erről, de mielőtt belevágunk, kitaláltam egy olyan kompenzációt, amit nem feltétlenül beszéltem meg a Bencével, sőt, nem beszéltem meg a Bencével, de ezúton felajánlom, hogyha a hallgatók körében van, akit érdekel majd a Skoda, amikor hazajön esetleg a Balkáraliról, akkor arra fogunk valamilyen lehetőséget adni.
1: Hát ez meglepett, ezt tényleg nem beszéltük meg. Szerintem mindenki boldogan ülne bele, vagy fogdosná meg azt a kiváló járművet, vagy akár menne egy kört vele. Ez tök szuper Ákos a felvetés, és lehet, hogy ilyen is fogunk vele. De egyébként nem kell kompenzálnod semmivel, de nagyon köszönjük a felajánlást.
2: Ezt mindenféleképpen, mert azért ti is támogattátok azért a mi kis projektünket, úgyhogy...
1: Igen, és terveztem is beszélni róla, hogy mert egyébként a Balkáralira fogtok vele menni, hogyha jól emlékszem, és akkor most ott hogy áll, mert azt írtad SMS-ben valamelyik nap, hogy nagyon szarul, és ezt így picit tapossuk szélesre, azt gondolom, és remélem, hogy majd kisimul a Skodának az utóélete, de ezt tegyük el egyelőre a második blokkra, mert
2: jó,
1: hogy nem olyan rég, nem spoilereztem még, csak ilyen az értő fülek számára volt egy kis spoiler legfeljebb a felvezetőben, hogy miért foglalkozunk mi egy roadsterrel a te viszonylatodban, úgyhogy ezúton is nagyon szeretnénk gratulálni Ákos az X5-höz, és mindig is tudtam, hogy szerettél van egy ilyen BMW-t magadnak.
2: Az X5M ráadásul, ugye?
1: Úgy, de jó! Nagyon jó. Szóval egy kis, nem tudom, diszlexiás kitekintő után rendezzük itt a betűket és a számokat és a sorokat, és az van, hogy az Ákos vett egy MX-5-ös Mazdát nem olyan régen, és ez, hát nem is tudom, Ákos, mondj még egy olyan autót, amit ennyire piedesztára emelt az autószakma vagy a közösség, tehát hogy ha leszámítjuk az olyan exotikumokat, mint az E43, M3, vagy a Skyline GTR, vagy a Porsche 911, stb. Tudsz még egy olyan autót mondani, ami ekkora ájú tiszteletlen körül, és közmondásosan ilyen legjobb autónak tartanak?
2: Nem, de azért valahol tagadnám azt, hogy a teljes szakma véleménye ez, az enyém mindenféleképpen ez, viszont én egyre inkább azt látom, hogy azért ahogy a szakma is érik, vagy fejlődik, vagy változik, azért az MX-5-nek a kompromisszumait, azt ma új autóként már egyre nehezebb befogadni. És hát ugye hamarosan jön az új generáció, és kíváncsian várjuk, hogy mi fog változni ezzel kapcsolatban, de alapvetően az biztos, hogy árérték arányát tekintve egy rendkívüli módon elismert kis sportautó, és hát nem tagadom le, hogy én is így kerültem bele ebbe az egészbe, mert az elsőt 10 évvel ezelőtt 690 ezer forintért vettem.
1: Aztán. Akkor hát én láttam azt az autót, és így most a generációkat elrakva, ez egy nullával odébb lehet valahol.
2: Hát, ha nem is egy nullával odébb, de biztos, hogy egy 3-4-szeres szorzó van rajta, tehát hogyha mondjuk az állapotát, meg úgy a specifikációit nézem, akkor simán elképzelhető, hogy ma egy szép állapotúért simán megadnak mondjuk 3 millió forintot, vagy akár egy kicsit többet is.
1: És hogy jött egyébként az egész? Már mondtad, hogy te beleszerettél, meg minden, de hogy azért ez egy, nem is tudom, ez egy viszonylag modernebb változat. Nem azt illik szeretni, ami a régi, nagyon régi, ősen mixet, stb.
2: Figyelj, ez az egyetlen valódi dilemmám az egésszel kapcsolatban, vagy volt valódi dilemmám az egésszel kapcsolatban, de ezt én egy személyes szállal magyaráztam meg. Nagyon röviden és tömören onnan kezdeném, hogy egy autós ember élete az mondjuk jó esetben, ideális helyzetben átlagosan úgy néz ki, hogy tud tartani egy mindennapi használatra alkalmas autót, amivel lehet közlekedni, belátható és értelmezhető, és akkor mellette elfér valamilyen hobbi autó. És én úgy kerültem bele ebbe az egész dologba, hogy nagyon sokáig kergettem mindenféle álmokat, meg volt is mindenféle autóm, nagyjából ilyen egyéves váltásokban, és egyszer így a hobbi autós célkeresztbe bekerült, hogy na azért a bakancslistának csak lenne egy ilyen hátsó kerekes perdif is, könnyű kis nyitott álma, és ugye már az MX-öt ilyen szempontból mindent kipipált, és amikor az elsőt megvettem, akkor egy olyan csomagot kaptam, ami annyira megfogott minden értelemben, hogy az én autós személyes jellemfejlődésemet tovább görgette az úton. És ugyan voltak érdekes, meg különleges autóim utána is, de olyan, ami ilyen nagy hatással lett volna arra, hogy én ennyire megszeressem ezt az egész világot, az nem lesz valószínűleg már soha többet, mert most már azért el tudom mondani azt, hogy tényleg szinte mindent vezettem, ami így emberi észre felfogható, de ilyen értékcsomagot, meg ilyen jó klubéletet, meg ilyen aktív közösséget egy ennyire jó autóban nem tapasztaltam, és ugye szerintem akkor mondjuk ki, hogy most egy negyedik generációs ND, tehát kvázi az aktuális MX-5-öst vettem meg, és ugye ennél kvázi egy kritika is lehetne az, hogy ugyan miért, amikor ez egy túl fiatal autó, és hát tesztautóként is ültem benne sokszor. De pont ez volt az egyik oka, hogy ugye én nagyon sok tesztautóban ültem napi heti szinten, és nagyon kevés olyan autó volt, egyébként értéktől függetlenül, amire azt tudtam volna mondani, hogy na ezt, hogyha most lenne ennyi pénzem autóra, akkor megvenném, vagy így venném meg. Mert amikor már eljutsz oda, hogy mondjuk a Porsche világában játszol, akkor belegondolsz, hogy azért basszus, azért abból az összegből azért milyen autókat lehet venni használtan, tudod, hogy az már egy nagyon komoly dolog.
1: A hét minden napjára jutna egy MX-5-ös.
2: Lehet, hogy akkor már egy kicsikét én is tudnék kreatívabb lenni, de igen, akár az is lehetne egy opció. Úgyhogy így, amikor már kezd összeállni a kép, akkor azért hirtelen megint egy más highlightba kerül az egész téma, és az a helyzet, hogy beérett az ára a negyedik generáció első egy-két évének. Tehát most már tényleg ott tartunk, hogy gyakorlatilag, hogyha valaki szeretne egy MX-5-öst, akkor egy megfelelő összeggel, tehát mondjuk a tisztességes belépő összeggel akármelyik generációba választhat. Hiszen az első széria, a bukólámpás az már évek óta ott tart, hogy brutálisan megy fel az ára. A második generáció egyébként szintén, valami nem rohadt szét, az azért jó felszereltséggel, nagy motorral szintén nagyon értékes. A harmadik generáció is egy bizonyos értékszintre lecsökkent, és most már a negyedik is ott tart, hogy bizony ezek 10-12 éves autók, és most már egy belépő szintet meg lehet kapni az újkor járának kb. A harmadáért, ami azért elég jól hangzik.
1: De itt az előbb elkotyintottál egy ilyen generáció nevet, hogy ND, és ugye megyünk vissza NC, MB, NA, azt tudjuk, hogy mit jelentenek ezek a rövidítések, mert egyébként ezekben a modellkódokban, ez viszonylag otthon vagyok, Mercedes, BMW, stb., de hogy valahogy nekem ez a Mazdát sose tudtam megállapítani az utcán, ott az egy MB MX-öt, hogy itt mi a sztori, ezt tegyük kicsit helyre.
2: Nincsen sztori, annyi van vele, hogy az alvás számnak a két karaktere, tehát ugye JMZN valami, és ugye a J az, hogy Japánban gyártották, Hiroshima-ban készült az összes, az MZ az ugye az, hogy Mazda, és akkor utána NA, NB, NC, ND, ezt valahogy így nevezték el, és ez kvázi egy ilyen félhivatalos megnevezés.
1: Ja, igen, itt ez a kulcs, hogy félhivatalos, mert ezt az árlistán nem látod ott, hogy ND. az aktuálisnál.
2: Nem, abszolút nem. Ez tényleg az, ez alvásszámból rakták össze a fanok kvázi, és ez az elfogadott generáció megnevezés. Igen. És akkor egyébként nem megyünk bele abba, hogy akkor azon belül is van facelift, meg egy, meg kettő, meg két és fél, meg három és fél, meg 3,75, mert ugye ott volt egy euronormaváltás. Tehát na jó, mindegy, bele sem menjünk. Lényeg az, hogy az általánosan elfogadott megjelölés az az, hogy az NA az első generáció a bukólámpás, az NB a második a mandulaszemű, az NC a harmadik ugye a fordal közös, legnagyobb, legtágasabb, legnehezebb.
1: És a legtöbb kritikát kapott, nem? Ha jól tudom. Tehát az NC-t érte a legtöbb kritika.
2: Igen.
1: Valójában.
2: Igen, igen. Igen, hogy a szellemiségéből egy kicsikét visszavett, de egyébként ez sem feltétlenül igaz, csak más autó lett, és hogy az ND, tehát az aktuális generációval kapcsolatban szerintem a legtökéletesebb jellemző az az, hogy igazából semmiben nem rosszabb, mint mondjuk az első két generáció, tehát hogy minden, amiben más, abban jobb. Uh-huh. És ez ugye nagyon furcsa, tehát hogy így tudjátok, hogy hol tartunk, tehát így annyira érdekes ezt végignézni autóipari szemmel is, hogy pusztán a gyártástechnológia, az anyaghasználat, minden annyit fejlődött, hogy igazából meg lehet csinálni a mai normák szerint is az egy tonna alatti kéziváltós, manuális kézi-kézi fékes. Mm-hmm. Tehát, hogy ugyanazt a hangulatot meg lehet csinálni egy pont ugyanolyan szívómotorral, ami pont ugyanúgy 130 lóerő, mint az első generációban az 1.8-as, és még a nyomaték görbéje is pontosan ugyanolyan a szívómotornak, tehát, hogy ijesztően pont ugyanoda hangolták, és ugyanúgy elforog 7000-ig, és hogy mindenben, ami ilyen MX-ötségében jó, azt átörökítették a negyedik generációra is. De olyan jó érzés, amikor tudod, így látsz vele éjjel, meg így van benne Apple CarPlay.
1: Ja, tehát, hogy ezek a dolgok, hogy megmarad az eredeti szellemiség, de azért valljuk be, nem rossz egy modernebb autóval közlekedni. Tehát, hogy azért ez nem egy rossz dolog.
2: Igen, ezt az embernek magának is be kell vallania, tehát, hogy miközben nekem az autó, ami itt áll a ház előtt, és bármikor beleülök és megyek vele, az egy 30 éves kocsi, és azért az autóim átlag életkora is viszonylag magas volt, hogyha összegezem, de ugye tesztautóként rengeteg ilyenhez van szerencsém, és azért tudom értékelni, amikor ezek benne vannak egy autóban, csak ugye a legtöbb autó azért generációról generációra lett egyre problémásabb, ezt szerintem nyugodtan kimondhatjuk, mert általánosságban így van, és nagyon kevésnél látod ennyire pontosan, hogy a technológia fejlődése az kvázi kompromisszummentesen hogyan alakult.
1: Beszéltél itt problémaságról, és én inkább a bódéra eveznék át, mert ugye azt hallott, hogy MX-öt használtam 10 plusz évesen, egyből előjön a rozsda, ami az emberek eszébe jut, hogy ez egy ilyen beszédtém, egy ilyen kötelező beszédtém, hogy minden MX-ötös rozsdás, ez egy ilyen hülye beidögződés, vagy mi a helyzet akár a te konkrét autódnál?
2: Abszolút nem beidegződés, tehát ez egy teljesen valós történet, nem csak a MX-5-ös, hanem gyakorlatilag az összes Mazda modell szinte érintett kisebb-nagyobb rozsdásodási problémákkal, de ezek a problémák, ezek kordában tarthatók, élhetők, és el kell őket fogadni, tehát hogy egyszerűen maga a típus a MX-5 esetén annyira unikális, hogy igazából nem az van, hogy akkor választok egy olyan típust ebből, ami kevésbé rohadós, mert nincs másik, tehát nincs még egy ilyen egy tonna alatti kéziváltós hátsó kerekes roadster. Abszolút van. Igazából a harmadik generációtól előre fele szerencsésebb a helyzet jóval, mert olyan típusú típushibát jelentő korróziós gócpontok, mint mondjuk a második generációnak az első hossznyúlványa, olyan tipikusan nincsen. Nagyon rozsdásodnak a lengőkarok, a futómű segédkeret, egy-kettőnél a hátsó sárvédőív, de alapvetően ezek nem olyan horderejű és nem olyan mértékű problémák, mint ami mondjuk a második generációval előjött, de azt is hozzá kell tenni, hogy nyilvánvalóan a második generáció az pont annyival idősebb autó, hogy már azért több minden történt velük, de összességében ilyen valódi típushibát jelentő korróziós gócpontról, ami például a második generációnál egy kifejezetten rosszul illesztett karosszéria struktúrából ered, olyan nincsen.
1: Maradjunk még itt picit a gócpontoknál, tehát hogyha igaz, nagyon nehéz itt távolban, meg rádióban, de hogyha valaki esetleg MX-5-ös vásárláson gondolkodik, így a kabriós vagy rosteres időszak vége felé, vagy akár attól függ, hogy kezdeténél ki hány fokban szeret tető nélkül krúzolgatni, hogy mi az az öt pont mondjuk, amit az ember megnéz, vagy te megnéztél a rozsdásodáson kívül egy MX-5-ösben?
2: Nyilván generáció függő, de én mondjuk általánosságban onnan kezdenék, hogy az, hogy egy autónak hol van a piaci árának az alja, az nem legyen kiinduló pont. Tehát van olyan autó, amiből adott esetben megmerném venni akár a piac olcsóbb darabjait is. A Mazdánál ez MX-5-nél abszolút nem így van. Én azt javaslom mindenkinek, hogyha van egy adott évjáratban egy legolcsóbb, meg egy legdrágább, akkor a felső kétharmados szint nek megfelelő összeget, azért készítse elő erre a dologra. Mert én mindig ott látom a hibát, hogy valaki már nagyon szeretné, már évek óta spórol, már évek óta gondolkozik, már megint itt az ősz, most már aztán tényleg megveszem, és akkor van az, hogy elmegy és megveszi az első hulladékot, ami aztán utána sokkal több pénzben lesz. Tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy mielőtt nulladik pontként az egészbe belevág, tekintse meg azt, hogy mennyi pénz kell ehhez, és az a pénz az legyen rendelkezésre, mert hogyha ez nem így van, akkor utána sokkal komolyabb összegek fognak elmenni karosszériaújításra, motorfelújításra, stb. Tehát, hogy ezzel óvatosan. Nyilvánvalóan ez egy roadster autó, az összes generációnál, mondjuk kivéve talán ugye a keménytetőseket, beázási pontokat mindenféleképpen kell keresni, a tető állapotát azt nagyon alaposan meg kell nézni, ezt nyilvánvalóan mindenféle videókon meg lehet tekinteni, tehát azokat a pontokat, ahol beszokott ázni, azokat érdemes alaposan átfutni, átvizsgálni. Ezen kívül egyébként, hogyha van egy egészséges karosszéria, egy nem füstölő, normálisan induló, szépen járó motor, akkor azért alapvetően megvehető a dolog, típusonként, sőt NC-nél alvás számonként is ismerünk olyan gyengeségeket, gondolok itt a hajtókarcsapát korai szériájára, ami érintette ezt a típust, de azért összességében olyan óriási nagy dolog az általános autó átvizsgáláson felül egyébként nincsen. Tehát, hogyha autóként értőszemmel valaki átvizsgálja, akármilyen átvizsgáltatási szolgáltatással, vagy egy egyszerű hozzáértéssel, akkor nincsenek benne olyan rejtett elképesztő típushibák, amikről mindenféleképpen tudni kell. Alaposnak kell lenni.
1: Jó, Ákos, most elmegyünk szünetre, illetve szólok egyúttal a hallgatókhoz is. Hogyha esetleg marad benned még valami az MX-5 kapcsán, akkor folytatjuk a következő blogban, de aztán átnyergeltünk a Skodára is, úgyhogy maradjatok velünk.
2: Hát mindenféleképpen nyergeljünk át, mert arról is van mit beszélni.
1: Folytatjuk.
2: Sajnos. Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. Viasailtravel.hu. Viasailtravel. Madeira specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
5: A világ Szegeden találkozik.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
5: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
6: a világ sikerű Bastille,
5: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
6: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
8: Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
9: Folytatjuk az adást, a vonalban továbbra is Szent Kuti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője, akivel MX-ötöztünk az első blogban, és érkezett egy hallgatói kérdés, amire megválaszolhatnám, de van egy hitelesebb személy itt a vonalban, úgyhogy válaszolj meg ő a kérdést. Az MX-öt van kell motoros?
10: Nem, az MX-öt nem van kell motoros. A Mazdánál ugye az RX széria volt a van kell motoros, RX-7, RX-8, több generációban is ugye a 7-es esetén ugye azért RX, mert rotary, úgyhogy
9: Ma feloldjuk az összes rövidítést, az összes ilyen típus, hát nem tudom.
10: Igen, ugye az MX az meg ilyen értelemben experimentál, tehát ugye maga az NA kvázi egy ilyen kísérleti történet volt, ugye, aminek azért nem volt annyira biztos a sikere, mint amennyire most látjuk, és ugye az MX-30 is ezért került ebbe a kategóriába, mint egy ilyen villanyautó, viszonylag kis hatótávú városi villanyautó, tehát azért került ugyanúgy az MX szériába az MX-30-as, és akkor tényleg mindent feloldottunk.
9: Nagyon nagyszerű, remélem a hallgató is elégedett a kimerítő válasza, viszont nekem az jutott még itt eszembe a szünetbe, hogy ezt a kiváló Skodás felajánlásra, mielőtt még ráugranánk a Skodára, én lehet, hogy személyesen átkonvertálom egy MX-ötözésre, mert azt képzeld el, hogy nekem ez kimaradt. Tehát én azért nem tudok egy azonosulni ezzel az ájú tisztelettel, ami övezi az MX-odat, mert nem vezettem, nem utaztam vele, vagy bocsánat, a Fiat és az Abarth verziójával az egy ilyen átöltöztetett, átmaszkozott MX-ot valójában az új generációs, azt vezettem többször, de egy Mazda MX-ötben nem ültem még, és akkor tök jó lenne, hogyha megtérítenél.
10: Akkor azért ismered a valamennyire a típus, de figyelj, bármikor vendégem vagy, telefonszámomat ismered, úgyhogy pötyögd be, és már jelentkezem is.
9: Nagyszerű. Egyébként
10: és akkor ennek kapcsán, ha már egyébként szóba került, bocsánat, csak egy fél mondat, mert hogy ez ilyen tök érdekes autóipari történet, hogy az megvan, hogy a Fiatot nem Fiatnak szánták, hanem Alfa Romeo-nak.
9: Igen, megvan. Ezt sokáig várták, és hogy lesz végre újra egy Alfa Roadster, és aztán 4C lett belőle. Vagy hogy van ez?
10: Igen, hát ugye úgy volt egészen pontosan, hogy még a Sergio Marchionne megígérte, akkor így vezérigazgatóként, hogy Alfa Romeo-t nem fognak Olaszországon kívül gyártani. Igen. És már kész voltak a tervek a Mazdával közös Hiroshimában készülő MX-öttel közös Alfa Romeo-ra, amit szerintem instant megvettem volna, mert egyébként az Alfákat is imádom. Majd miután ugye az ígéret szép szó, betartják úgy jó, Fiat lett. És hát most szegény valószínűleg nem örülne, hogyha ha látta volna, hogy mi volt ez a junior balhé meg a lengyel Alfa Romeo, de hát ez már nyilvánvalóan történelem.
9: Igen, ezt most ne citáljuk ide ezt a junioros dolgot, ami Milánóként kezdte, majd juniorként került az utakra.
10: Igen.
9: Igen, erről azt hiszem talán beszéltünk is.
10: Bocsánat,
9: ez kijött belőle. Nem, semmi, hát egy kis olasz autótörténeti kitekintőnek mindig örülünk, ne viccelj. Csak úgy záporoznak, meg lógnak a levegőbe az átkötések, úgyhogy ezt gyakorlatilag estig folytathatnánk. Hogy elvarjuk az MX-öt, mióta van meg, elégedett vagy-e, szerinted egy jó vétel volt, és hogy igazából mi az, amit legjobban szeretsz benne?
10: Figyelj, teljesen vakon, láthatatlanul vettük meg egy belga aukción, autókereskedő barátommal.
9: Akkor nem tudtad megnézni a sárvédő íveket?
10: Nem, totál csak nem volt. Rengeteg kép volt róla, rengeteg információ volt róla ehhez képest. Nagyjából azt kaptuk. Szép gyári fényezésű, tényleg nem volt sérülve. Szóval alapvetően tök jó, hogy nem vertek át, uh-huh. És jónak tűnik, és tök jó az autó, és nagyon már azóta voltam vele egy műhelypornó forgatáson, ott is mindent rendben talált mindenki, mentem vele, de azért pontosan a Skoda projekt miatt azt képzeld el, milyen szomorú dolog történt velem, hogy az elmúlt két hónapban gyakorlatilag egy tank benzint nem autóztam ki belőle. Ez két dolgot jelent, az egyik, hogy egyébként nagyon jól fogyaszt, tehát hogy ilyen 5-9 meg ilyesmiket ír ki a komputer, de hogy a másik nagy problémám, hogy egyszerűen annyira elvitte az életet a Skodának a menedzsmentje, hogy egyszerűen nem volt rá időm se, hogy beleüljek, mert minden szabad másodperc a Skodára ment el.
9: Ezt nagyon, nagyon szépen puhítottad és lágyítottad ezt a Skodának a menedzselését, nem biztos, hogy így fogalmazná, hogyha nagyon őszintére innád magad egy pillanat erejéig, tehát hogy ez miből áll mostanság ez a Skoda berhelés, és mi az őrületes szívás így a Balkánrali előtt egy héttel, vagy mennyivel?
10: Hát még talán mondjuk azt, hogy másfél.
9: Másfél, igen.
10: Hát én nem szeretném kisebbíteni az ezzel kapcsolatos lustaságunkat, mert ugye szokták mondani, hogy közös lónak turbós a háta, vagy valami ilyesmi. Tényleg, bocsánat. Tényleg az volt vele, hogy annyira messzinek tűnt ez a szeptember, hogy azért a nyár az mindenkinek elvitte a fókuszait mindenfelől, és ezért egyszerűen nem foglalkoztunk vele, volt egy-két ígéretünk, volt egy-két tervünk, volt egy-két kvázi közelének tűnő cél, amit meg lehetett volna valósítani, és ez egész összedőlt, mint egy kártyavár gyakorlatilag három héttel az indulás előtt, ugyanis, és nem tudom, hogy erről abszolút érdekel a ti véleményetek, én azt érzem a mai hobbiautózás egyik legnagyobb problémájának, hogy eltűntek a korrekt, elfogadható, átlagos, értelmes megoldások.
9: Mire gondolsz, vagy mi van helyette?
10: arra gondolok, hogy nagyon-nagyon kétfelé szakadt az egész hobbi autózás. Tehát megvan az a réteg, aki továbbra is egy forintból a kukából meg a disznóból kihúzott alkatrészekkel folyamatosan bütykölgetve, csavarozgatva, magát áltatva haladgat egyről a 1,1-re.
9: Jó, most ennyit rólad, és akkor mi a helyzet a többiek?
10: Igen, ez lennék én. Mindenképpen ehhez vagyok közelebb a kettő közül. És van a másik fele, akik meg a mai modern technológiákkal, a legmodernebb szárazjegezési, szemcseszórási, motorfelújítási, honolási, dugattyúgyártási technológiák csúcsával építik meg azt, aminél úgy korábban valami 8-szor volt rosszabb. És nálunk a motorépítésnél jött ez baromira elő, hogy nekünk valójában nem lett volna szükségünk itt 140 lóerőkre, meg rally homológ Skoda motorra, meg semmire nem lett volna szükségünk, nekünk arra lett volna szükségünk, hogy egy megbízható, tisztességesen használható motort kapjunk, és tudod, amikor így kapsz 50 telefonszámot, hogyha a pistadásinak nincsen Pestesében,
9: akkor senkinek. Igen. És volt pistabácsinak? Nyilván nem volt.
10: És akkor végig hívogatsz 48 ilyen pistabácsit, és akkor tudod, ó, hát már senki, már nem, már úgy, már milyen, már egy pár éve kiszálltam, és tudod, és akkor megtalálod azokat az embereket, akik mondjuk, mit tudom én, historikban versenyeznek ilyen autókkal, meg tényleg használják ezeket, és ott meg tényleg az van, hogy eljutsz a több millió forintos motorépítésig, és valójában, ami nekünk kellett volna, az igazából senkinél sem állt rendelkezésre, és aki meg azt állította, hogy igen, az is a végén inkább a csillió-millió fele hajlott volna, és egyszerűen nem tudtuk ezt bevállalni, és végül is nagyon-nagyon sok gondolkodással, meg nagyon-nagyon sok álom elkergetésével azt mondtuk, hogy akkor a mostani motorunk meg lesz csinálva normálisan, és azzal megyünk, mert kihúzni valamit a földből, annak semmi értelme nincsen. Úgyhogy...
9: De akkor mentek, tehát lesz megyünk. Nincs visszakozás ennek ellenére.
10: Figyelj, hogyha elengedtük volna, akkor most ott ülnék a stúdióban, és nem a szélvédője cipálném Székesfehérvárra.
9: Mert hogy véletlenül betörött? Akkor. Vagy mi történt vele?
10: Hát nem véletlenül igazából, nem úgy véletlenül, de nem ilyen hagyományos módon, hanem eljutottunk oda, hogy az autónak a kárpitos munkája is már sorra került, és a mi kárpitosunk, a Vasilkó Balázs, aki a Pepita kárpitnál, ugye fel annak az alapítója és vezetője és szellemi atya, ő neki nem lehet azt mondani, hogy két ülést szeretnénk kérni. Tehát, hogy neki azt lehet mondani, hogy itt van az autó, és csináld meg, és tudod, és akkor onnantól fogva elkezdődik, hogy hát ez a tetszőkárpit nem maradhat. Jó, akkor vegyük ki a szélvédőt. Aha. És akkor ugye nyilván eltörik, és akkor keresünk gyorsan egy szélvédőt, ami hát nem olyan, hogy bemész a szélvédőboltba,
9: hát
10: és
9: nem,
10: akkor
9: nem kérni, hogy nem egy ilyen milyen autóhoz dolog már ez, igen.
10: Igen, tehát ez viszonylag kevéssé forgalmaznak hozzá szélvédőt, úgyhogy abból is kerestünk egyet bontottan, és szépen ezt fogom most levinni, hogy holnap visszajöhessen, hogy a szervizes srácok már készülhessenek a hétfői vezérműlánc és egyéb cserére felújításra. Kapunk egy felújított karburátort, új gyújtást, tehát mindent, ami miatt elvileg megállhatna ezen a 3500, Jézusom, hát ezt kimondani is fáj, 3500 kilométeren, szerintem összesen mentünk vele 300-at eddig. Szóval ezt elő kell most készíteni, és a belseje egyébként még nincs kész, tehát hogy utána meg megy vissza a kárpitoshoz, és tényleg az van, hogy jövő hét vasárnap rajtszeremónia, és hétfő meg indulás szeptember 1.
9: Igen, csak úgyhogy... az mondjuk el a Balkáraliban járatlanabb a kedvér, hogy mi ez az egész, mert úgy beszélünk róla, mint hogy egyrészt mindenki olvassa a Totálkáról, hogy mi ez az egész, meg Ákoséknak a kalandjait lehet majd ott követni nyilvánvalóan, de hogy mi ez a Balkáralli, miért jó, hogy ezzel a Skodával mentek egy ilyen alapvetéseket. Kérlek, mondja Ákos.
10: Ez tulajdonképpen egy átmenet a veterán verseny, a kalandtúra és az élvezeti veteránozás között. Tehát tulajdonképpen ez egy bő 10 napos tájékozódási versenyről is szóló, de valójában egy déles stílust megörökítő a Balkánnak a legszebb részeit beautózó túra, aminek alapvetően a legfőbb inspirációi azok leginkább a 60-as, 70-es évek Monte Carlo rallyaiból érkeznek.
9: Hasonló lesz a mezőny is, gondolom, majd felhozatalban.
10: Hát egyébként igen, tehát nyilvánvalóan, hogy a mi autónk lesz a leginkább low budget, de nem aggódunk ilyen miatt, tehát hogy alapvetően szerintem a stílusban azért ezzel a 130 LR külsővel és a csodálatosan készülő beltérrel azért oda lehet majd állni az emelő az autók mellé.
9: Hát egyfajta fordított sleeper.
10: Abszolút. Tehát, hogy tulajdonképpen a mindenfajta autóépítési reális, racionális elvnek a totál ellenkezője. Tehát mindenkinek, amikor elmondom, hogy hogyan javaslom azt, hogy építsen magának, vagy hogyan menjen lépésről lépésre, akkor annak az ellenkezőjét csináltuk most meg. Mert kívülről belülről nagyon kész lesz, de motorikusan kevésbé. Jó, annyit azért hozzá kell tenni, hogy azért a futóművében nagyjából minden alkatrész új, de azért abszolút igazad van ebben, hogy ez egy versenyautónak kinéző 52 lóerős 120 L.
9: Igazából mi az, amit változtatni kell? Tehát, hogy ugye ezt építitek egy kicsit ilyen szerkesztőségi autónak, showcarnak, viszitek ide-oda, és most elindultak vele a Balkán Rallyn. Mi az, ami direkt ide készült a Balkán Rallyra? Kellett valamit megerősíteni, új fékek, új futómű, hűtéssel, gyújtással, volt-e valami? Hogy ezek mind vannak, és ezeket csináljátok?
10: Csak azzal volt folyamatosan. Tehát nálunk azért a szerkesztőségben van több ilyen öreg hobbiautó, van NSU princünk, van bogarunk, és volt egy ilyen, amikor Budapesten mentünk kb. De este, tehát hogy nem az, hogy 45 fokban, 10 kilométert egy ilyen rakpart, ide-oda, ilyen gurulgatást tudjátok, és akkor konkrétan mind a három autó valami lerobbant, de a Skoda volt a legszerencsétlenebb, mert az egyrészt fel is fort, másrészt meg olyan csúnya, fekete ilyen benzines tódúsító füstöt okádott folyamatosan, hogy egyértelmű volt, hogy itt ehhez komolyan hozzá kell nyúlni. Tényleg ilyen nagyon dióhéjban annyira megvan szegény.

0: és ez az évpult tisztességes, ez tényleg azt jelenti a valóságban, hogy egy kicsit minden rizikó. És ezek a hibák, ezek egyébként kijöttek, hál' Istennek, pont ugye, ami ebben a pesti körben végződött, de tulajdonképpen az autót teljes egészében revíziózni kellett volna, hát kellene, ahhoz, hogy azt tudjam mondani, hogy a Balkán Rallynál tudjunk vele indulni egyébként. Nem kell erősebb, jobb autó a gyárinál, mert valójában ez egy tájékozódási verseny, egy túra, amit az autó újkorában tudott műszakilag, az elég. Csak hát attól messze vagyunk még.
1: Hát nem csak elindulni kell, hanem vissza is kell jönni. Azt mondtad, hogy hány ezer kilométer ez összesen?
0: Mi olyan 3500-at kalkuláltunk.
1: Te jó Isten.
0: Mindennel együtt.
1: Aha.
0: Budapesti a Budapestig. És de hát ugye tipikusan azok az autók, amikor lementek vele ugye annak idején a nagy családok Siófokra, akkor azért Székesfehérváron nem megálltak pihenni, mert azért még messze van Siófok. Tehát azért nem az az autó.
1: Hát jó, de hát most azon vagytok folyamatosan gőzerővel a következő egy hétben, hogy ne kelljen megállni még csak Siófoknál se. Mondjuk az irány az nem annyira stimmel, ha jól sejtem. Nem, vagy egy ideig.
0: Ugye Horvátország.
1: Igen.
0: Felindulunk, úgyhogy tulajdonképpen benne van.
1: Milyen országokat érint? Mert talán most először Albániát is.
0: Igen, Albániát is érinti, ugye Montenegró lesz, Horvátország lesz nagyon nagy mennyiségben, illetve Bosznia és Albánia, ha jól tudom, de a teljes túra az fönn van a Balkán Rallynak a weboldalán. Én most azért nem akarok ennél pontosabbat mondani, mert sajnos nem tudok egyszerűen tényleg annyira, nem ebben voltunk most, úgy voltunk, hogy kihívásra megyünk, és hát nyilvánvalóan ezt az autót most műszakilag kell rendbe tenni, és most már azt is elfogadom, hogy nem nyerni megyünk feltétlenül, hanem végig csinálni.
1: Videós tartalmak várhatók egyébként, vagy cikkek, vagy mind a kettő?
0: Mindenféleképpen minden lesz. Abban bízunk, hogy viszonylag könnyen meg fogjuk tudni oldani a napi vlogolásnak azt az ilyen social médiás álló formátumú bejelentkezős vonalát, és akkor az egészről pedig egy látványfilmet fogunk majd hozni, ugyanis ott lesz velünk Havadani, és az állatos operatőr, aki szépen végigfilmezi az egész túrát, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesz ez többféleképpen feldolgozva, cikkek formájában is, de bízunk benne, hogy a napi social tartalmat meg tudjuk adni a közönségnek.
1: Reméljük, hogy lesz kellő lefedettség, mert azért ott nem tudom mennyire vánszorog a net abban a régióban. Azért
0: hát
1: talán...
0: meg működő autó.
1: Ja. Hát figyelj, ha nem működő, akkor a content már megvan.
0: De az egy kevés, tehát mi azért ebben így, tudod így, van egy ilyen, hogy persze van az a pont, ahol már így ér feladni, de mondjuk az nem az első 3 nap.
1: Az is igaz, akkor, igen. Azt kívánom, hogy tudjatok elindulni, ott lenni, meg hazajönni, és aztán lehet, hogy még lehet, hogy megtátosodik a Skoda, és akkor valami jó eredmény is lesz belőle.
0: Bízom benne, nagyon hálás vagyok ezért, és köszönöm szépen a jó kívánságokat, és mondom, halál komolyan gondoltam azt, hogy egy ilyen bemutató eventet nagyon szívesen tartok akár a kedves rádióhallgatóknak.
1: Király.
0: Te pedig hívjál bármikor is.
1: Jó, köszi. Annyi, hogy rosszterezéssel kezdtük, és azzal is vagyunk kénytelenek befejezni, mert még egy percünk van, egy záró kérdés érkezett Zsoltitól, hogy sziasztok, az Honda S2000-rel mi van? Az smafu? Hát szerintem egyáltalán nem smafu, de még röviden Ákos erre reagál. Miért nem vettél S2000-et MX-5 helyett? Financiális okokra gyanakszom.
0: Egészen pontosan 2-szer annyi tól indul az S2000, amennyire ezt az autót vettem. Imádom, nagyon szeretem, nekem egy top 5-ös államgarázsban nagyon benne van az S2000. Nem titok, hogy egyébként néztem az első generációs Porsche Boxstert is, mert az van nagyjából hasonló áron most az ND-nek az aljával, de sajnos az állapot ott is inkább magasabb kategóriában lesz valójában jó. Az S2000 egy nagyon-nagyon jó autó, csak nagyon sokat összetörtek belőle, csúnyán javították, és így is 10 millió forintba kerül, és hogyha akarsz egy nagyon szépet, ami meg gyűjtői, akkor kifizetsz érte 15-20 millió forintot, és remegő lábbal használod, hogy nehogy valami baj legyen. Ehhez képest én ezzel a Mazdával, ha minden igaz, akkor idén októberben kint leszek a Northlife-én, és mintha nem menne holnap, úgy veretem majd.
1: Nagyon jó, gyönyörű szép végszó, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Szent Kuti Ákosnak, a Total Car vezető szerkesztőnek, hogy itt voltál velünk, sajnos nem személyesen, de hát ezt majd pótoljuk a jövőben, bármikor várunk szeretettel, tudod jól, úgyhogy

0: Vigyázz magadra, jó szerelést, berhelést, és mi egymást kívánunk.
1: Nagyon-nagyon köszönöm, és minden jót kívánok nektek is, ma hallgatóknak is.
0: Hello.
1: Hello.
0: Na hát, Ákos kicsekkolt, mi pedig kicsekkolunk a műsorban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velünk. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, új szabályok jönnek a nyugtáknál, Sallói gólpasszal segítette győzelemhez a Toronto Messiék otthonában. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Közel 500 milliárd forint jut a hazai villamos energia hálózat fejlesztésére, az okos mérők telepítésére uniós forrásból. Közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint a Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a hálózati szereplőkkel, a teljes keretösszeget pedig a kormány átutalta az MFB-nek. A fejlesztések célja a biztonságosabb energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások hálózatba kapcsolásának elősegítése. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szent György-hegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániela a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Csapadék nem várható, derült lesz az ég, a hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken. A részleteket azonnal mondom. Többnyire derült lesz az ég, hajnalban azonban éjszakon átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem várható, a hőmérséklet általában 11 és 17 fok közé csökken. Holnap napos, száraz időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel, délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban északkeleten időnként fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de meleg lesz, szerdán már 30 és 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Réges-régen, egy nem is olyan messzi galaxis 1977. évében, amikor a mozikat letarolta a Star Wars, a rádiókat letarolta a Hotel California, a mozikat és a rádiókat egyaránt letarolta a Szombatesti Láz. Párizsban megszületett a chilei származású rapper Ana Tiju. Pár fokkal kevésbé régen, ugyanazon galaxis 2009. évében, amikor épp nem készült epizód a Skywalker család egyetlen tagjáról sem, az Eagles együttes már nosztalgia turnékon nyomult, John Travolta voltát pedig táncfilmek helyett akciómozikban láthattuk. Tiju saját születési évéről szövegelt 1977, azaz 1977 című dalában.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hajnali 2 óra van, nem járnak a buszok, nem működik a közvilágítás, a szemét hegyekben áll az utcákon, a hangulat eléggé Knight Rider-es. És ez nekem tetszik. Foglalta össze a 2AM című 22-es Falls dal lényegét a frontember Yannis Philippakis. Elkelt volna Michael Knight és Kit segítsége a brit indie rock csapatnak abban az évben, és nem csak a vélt közlekedési és hulladékszállítási hiányosságok miatt. A glasgowi Transmit Fesztiválon ugyanis banda háborúba keveredtek a The Strokes-szal. Egy színfalak mögötti összezörrenés miatt Philippakis ingerülten felszólította a Twitteren amerikai riválisaik 5 turné menedzserét, hogy hajtsanak rajta végre egy obszcén cselekedetet az étkezőben. Az egyikük válaszolt is az énekesnek, hogy előbb legalább legyen szíves meghívni vacsorázni.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Frank Sinatra olasz bevándorlók egyetlen gyermekeként született 1915-ben. Tanulmányaival már 16 éves korában felhagyott, csak hogy énekelhessen. Számtalan album őrzi tehetségét, amelyet többször jutalmaztak Grammy és Emmy díjjal is. Legjobb dalért pedig háromszor kapott Oscart. Filmekben is rengetegszer szerepelt. A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar díjat a Most és Mindörökké című filmben nyújtott alakításáért ítélték oda neki, de kapott Golden Globe díjat is. A most következő remixet a 90-es évek végi brit Big Beat robbanás egyik fontos szereplője, Neil Claxton és Chris Baker duója a Mint Royale készítette, és az Ocean's 13 című film betétdalaként ismerhette meg a nagy érdemű. And this is remake two.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádiókafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ha Dániára gondolunk, eszünkbe juthatnak Koppenhága barátságos, vízre épült kereskedőházai, a remek sörök, a vaj, a magas kalóriaértékű, de nagyon finom teasütemények és az Asteroid Galaxy Tour zenekar, amely 2007-ben alakult. A csapat az extravagáns ruháiról is ismert Mette Lindberg énekesnőből és Lars Iversen producerből állt, és csupán a koncertek idejére egészült ki még néhány zenésszel. A formációt igazából Amy Winehouse menedzsmentje fedezte fel, meghallgatták a csapat demóját, és egyből felkérték őket előzenekarnak Amy koppenhágai koncertjére. Around the Band című dalukat az egyik legnagyobb szórakoztató elektronikai termékeket, számítógépeket és mobil eszközöket gyártó amerikai multi beválogatta egyik kampányába, tovább növelve a zenekar ismertségét. A csapat Katy Perryt több koncertre is elkísérte, amikor az énekesnő 2009-ben Európában turnézott. 2020. novembere óta az Asteroid szünetet tart, egyelőre nem tudni, mikor jelentkeznek új felvételekkel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Brit és amerikai zenészek alapították 2016-ban a Gabriels elnevezésű triót Los Angelesben. Ryan Hope és Ari Baluzian egy filmen dolgoztak együtt, amikor az egyik zenei betéthez énekest kerestek. Így találták meg Jacob Lustot, aki korábban már szerepelt egy amerikai tehetségkutató műsorban, illetve Diana Ross mellett háttérénekesként is dolgozott. A két filmzenei szakember arra kérte Jacobot, hogy ugorjon el Palm Springsbe néhány felvétel idejére, de az énekes visszautasította a felkérést. Akkoriban ugyanis egy templomi amatőr kórust vezényelt. Ezért Ryan és Ari egy mobil stúdiót vittek Jacob temploma elé, és így vették fel az első közös zenei anyagaikat. A zenekar nevét az angliai Sunderland városának egyik utcájáról, a St. Gabriel's Avenue-ról kapta, mivel Jacob ott nőtt fel. A csapat zenei munkásságában megjelennek és egyesülnek a gospel, a doo-wop és a jazz elemei. A 2021-ben Love and Hate in a Different Time címmel kiadott első EP-jüket Elton John az elmúlt 10 év legmeghatározóbb lemezének nevezte.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. 1979-ben jelent meg a Highway to Hell, az utolsó olyan AC/DC album, melyen Bon Scott énekelt. 79-ben mutatkozott be a B-52s a The B-52s című albumával, és 79-ben jelent meg a Pink Floyd The Wall című dupla rockoperája is, amely a zenekar legnagyobb példányszámban eladott albuma lett. A Smashing Pumpkins 979 című dala azonban egyáltalán nem róluk szól.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: irány a szín.org.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
3: Újra Tefest az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutans, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Felülvizsgálják a Mohu üzemeltetési jogát, jól halad a paksi fenék küszöb építése, Donald Trumpot saját pártjából is támadják a marhahús import miatt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már csak 150 méter hiányzik ahhoz, hogy összeérjen a Duna két partjáról épülő fenékküszöb paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők is részt vesznek a munkálatokban. Az építkezés ütemét a vízügyi szakemberek határozzák meg annak érdekében, hogy a fenékküszöb két oldalának összezárása megfelelő legyen. Felülvizsgálja a kormány a Mohúval kötött 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hamarosan komoly tárgyalások kezdődnek a céggel, amelyeken, mint fogalmazott, kemény partnerek lesznek. A cél, hogy a megállapodás a nemzeti érdekeket és a lakosság magas színvonalú kiszolgálását szolgálja. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyerte el a 35 éves üzemeltetési jogot, amely 2023. júliusában lépett életbe. A miniszter egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy a szerződés mely pontjait vizsgálják felül. Saját pártjából is bírálják Donald Trumpot a marhahús import vámmentessé tétele miatt. Az amerikai elnök 3 hónapra 300 000 tonna darált marhahús vámmentes behozatalát engedélyezte, hogy mérsékelje a fogyasztói árakat. Több republikánus törvényhozó szerint azonban az intézkedés hátrányos helyzetbe hozhatja az amerikai állattenyésztőket. Az Egyesült Államok szarvasmarha állománya jelenleg 86,2 millió, mintegy 8 millióval kevesebb, mint 2019-ben. Kivégeztek egy férfit Iránban, akit azzal vádoltak, hogy Izrael és az Egyesült Államok érdekében hajtott végre műveleteket a januári kormány ellenes tüntetések idején. Az iráni igazságszolgáltatás szerint Majid Adina gyújtogatott és másokat is bűncselekmények elkövetésére buzdított. A férfit halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélték. A döntést a legfelsőbb bíróság is jóvá hagyta. Az ítéletet ma hajnalban hajtották végre. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. A részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
4: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
6: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
7: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
4: Cinema Paradiso. A Rádiókafé minden vasárnap este 8-kor elvisz moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
6: Na és mi lesz a moziban?
7: Van ez a német pali, a Wim Wenders, és a legnagyobb klasszikusa, a Berlin felett az ég. Na most Rácz Misi újra zenélte.

0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba.
1: A mai DJ Rácz Misi volt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
4: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
6: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Felpörök Paks újabb három térségben indulhat olaj- és földgáz kutatás Magyarországon. Nehéz helyzetben vannak a tógazdaságok. Bányász Árpád vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáza a lakossági felhasználás mintegy 60%-ának felel meg. Az Assai és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiumnak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
8: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak, és nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 000 hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben.
7: Már több mint 6 millió belépőt adtak el a két év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyiket pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor adott hont nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ami rekordnak számít. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, ezt követően többnyire napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, eső továbbra sem lesz. A szél helyenként megélénkül, délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden északkeleten még fátyol felhők szűrhetik a napsütést, később azonban ott is erősen megnövekszik a felhőzet, ahogy az ország nyugati területein is.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
9: Sirály.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ha szabadúszó vagy, akkor ugye van egy egzisztenciális bizonytalanság, és akkor ott van mellette a szabadság is, hogy a döntéseket te hozod. Persze ebben találkozások kellenek, megkeresések kellenek mindkét oldalról.
2: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádiókafén. Mai vendégeim Bánfalvi Eszter és Bán Bálint.
1: Jó napot kívánok!
3: Jó estét, sziasztok!
2: Bánfalvi Eszter színésznő 2007-ben végzett Aser Tamás és Novák Eszter zenés osztályában. A Centrál, a Merlin, a Nemzeti, majd a Szombathelyi Vörös Sándor Színházban töltött évei után 2018-ban a szabadúszást választotta. Az elmúlt években az anyaságot helyezte előtérbe. Bán Bálint színész 2014-ben végzett az SZF-én, korábban a Thália Színház, a K2 és az Apertura társulatának volt tagja. Bár szerette a társulati létet, végül a szabadúszást választotta. Volt egy tudatos szakmai szünete is, azóta több területen aktív, a Színházi Dolgozók Szakszervezete Szabadúszó Alapszervezetének elnöke, emellett sportoktatóként dolgozik, és filmes projektekben asszisztensként is részt vesz. Sziasztok!
1: Hello!
2: Ha megengeditek, akkor a szabadúszással kezdeném, mint olyan. Mi volt az a pont, amikor eldöntöttétek, hogy a kőszínházi vagy társulati létet felváltja nálatok a szabadúszás?
1: Nekem az első szabadúszós vágyaim, azok közvetlenül a főiskola után voltak. Ez pedig azért volt, mert volt egy ilyen ki nem mondott stop, hogy nem tudtak szerződtetni színházak, mert előttünk végzett az első kaposvári osztály, akik 22-en voltak, és a mi évfolyamunk az dupla évfolyam volt, tehát az Aser Novák és a Máté Gábor osztálya, tehát mi is közel 20 páran végeztünk. Az azt jelenti, hogy 10 pár ember szokott végezni egy évben, és abban az évben, illetve az előttünk lévő évben a Lukács Jordán osztály 22 fős osztálya is betelített egy csomó helyet, és hát nálunk meg akkor már 40 ember próbált elhelyezkedni, szóval nagyon nehéz volt, és akkor többen is gondolkodtunk abban, hogy miket lehet csinálni. Akkor alapult a Hoppárt, ami főleg a mi osztályunkból, meg a Koma is, és akkor engem nagyon izgatott a független színház, akkor voltam a Schillingnél workshopon, főleg azért, hogy egyáltalán úgy azon felül, hogy nézek független előadásokat, hogy néz ez ki, a struktúrája, hogyan tudunk mi is akár tovább lépni, mint Hoppárt. Szóval akkor az így indult, hogy kocsmában dolgoztam, abból éltem, és akkor mellette csináltuk ezeket az előadásokat. Tehát egy évig azt hiszem ez ment.
3: Egyébként érdekes, hogy nekem is a diploma után az első évem a szabadúszó év volt, de most mind a kettőnk esetében én azt úgy vélem, hogy ez egy ilyen kényszer szabadúszásnak indult, és akkor ehhez képest van az, amikor az ember választja a szabadúszást. Ilyen is előfordult egyébként az én életemben 2-szer is, és az egyik alkalommal nagyon rövid ideig tartott, és a K2 színház csapott le, és mondták, hogy tökre örülnének neki, hogyha csatlakoznék hozzájuk. Ez volt közvetlenül a táliás időszak után. És az azt követő, az pedig most már éppen zajlik, mint választott szabadúszás, és hogy miért? Azt hiszem, hogy ott van a nevében egyébként. Tehát hiába projekt alapú a színház mindig, egy kőszínházi színház csinálás is, és hiába tart az hónapról hónapra, és megújulva egy újabb csapattal, egy újabb rendezővel, egy újabb anyaggal, másként nézek a kollégámra ugyanazon a színpadon, de mégis az igazi korlátlan szabadságot, az mégiscsak a szabadúszás tudja elhozni, ahogy egyébként nagyon sok felelősséggel is jár.
2: Van, aki úgy tekint erre, hogy a szabadság jó dolog, de nekem szükségem van arra az állandó közegre, arra az állandó csapatra, a struktúrára, a rendre, a rendszerre. Akkor a szabadság győz?
1: Mikor, hogy? Tehát, hogy mondjam, szerintem azt be kell rakni egy alkotó embernek a fejébe, hogy a bizonytalanság az a lételemünk. Uh-huh. Tehát, hogy az kőszínházban is a lételem, mit osztanak rád, milyen rendezői gárda jön, abban az évadban mennyi pénz van, mire, szóval egyáltalán hogyan, mi a gondolkodás éppen, mi az irány, és abban neked hol van a helyed. Ha szabadúszó vagy, akkor ugye van egy egzisztenciális bizonytalanság, és akkor ott van mellette a szabadság is, hogy a döntéseket te hozod. Persze ebben találkozások kellenek, megkeresések kellenek mindkét oldalról, hogy izgat-e, hogy van-e kíváncsiság mindkét oldalról, mondom, tehát nem csak az, hogy engem nagyon izgat ez a színház, jó lenne, ha őket is izgatnám én, és akkor keresgéljünk, és ugye ennek az utóbbi időben ugye ebből anyagilag nem lehetett semmilyen módon profitálni, ez a szerelem, ez az elhivatottság, ami miatt az ember úgy dönt, hogy ezt akarom csinálni, hogy engem ez izgat, és nekem fontos ügy az az aktuális csapat, akivel mondjuk egy munkát csinálok. És ezt valahogy egyensúlyba tartani azzal, hogy meg kell venni a kaját is a boltban, ez egy nagyon nehéz ügy. Más oldalról, meg amikor az ember egy fix helyen van, akkor ugyanúgy van elégedetlenség, meg ugyanúgy van biztonsági része is. Nem tudom, én nem tenném egyik mellett sem a voksomat, hanem mindig jelen idő van, hogy az ember hogy éli meg, hogy méri föl éppen a saját életét, a saját helyzetét, és a vele függ külségi viszonyban lévő emberek helyzetét, és akkor dönt.
2: Bálint, a színházi dolgozók szakszervezeténél ugye te elvállaltál egy olyan pozíciót, ami tulajdonképpen pont a szabadúszók érdekeit védi. Miért gondoltad, hogy ez fontos?
3: Hát nagyon egyszerű a válasz, azért, mert nincs változás, és borzasztóak a körülmények. Pokoli állapotban van a kulturális szektor, mindent meg kéne tenni annak érdekében összefogással, rátermettséggel, aktivitással, hogy ezen változtassunk közösen. Én úgy látom, hogy most itt a lehetőség, hogy hosszú-hosszú időszaknyi pusztítás után most végre valami közös érdek mentén egy összefogással vagy együttes erővel változtassunk, mondjuk meg mi színházi emberek, hogy mit szeretnénk a színházi szakmától, segítsük egymást, támogassuk egymást, fogadjuk el egymást, nyissunk egymás felé, szóval erre most nagyon-nagyon nagy szükség van, és ez nem csak ilyen agitációs propaganda szakszervezet mellett, hanem valóban kell egy új stratégia, aminek mentén gatyába kell rázni az egész kulturális szektort, és azon belül a színházat és a független és szabadúszó
1: színházcsinálást. Hát amit a Bálint mond, az igazából, hogyha rendbe lehetne hozni, tehát az nem lenne egy anyagi kiszolgáltatottság, hogy az ember mondjuk egy független szektorban dolgozik, akkor ez konkrétan, akkor csak és szigorúan szakmai döntéseket kellene hoznunk az életünkben alkotóknak. Nekünk direkt nem csak színészeket mondok, mert ugye ebbe a csapatba beletartozik mindenki, aki ebben az infrastruktúrában működik. Tehát, hogy akkor ez egy szakmai döntés, hogy én így akarom élni az életemet, hogy én válogatok, de kijövök belőle anyagilag, vagy muszáj a gyerekeim, a nagymamám, az akárkicsodám miatt egy fix helyre kényszerülnöm, ahol nem feltétlenül vagyok elégedett, vagy bajaim vannak, de alkotóilag nem nagyon tudok mozdulni, mert szükségem van arra az anyagi fix bejövőre, ami jön havonta. Ha pedig ez, hogy mondjam, anyagilag rendben lenne téve, akkor az csak egy szakmai döntés lenne, hogy ki milyen típusú, ízlésű színházban szeretne dolgozni, gondolkodni, működni.
3: Nagyon egyetértek. A te helyzeted más nyilván, mint az enyém. Te egy érett, elismert színésznő vagy.
1: Jézusom.
3: Mondjuk én sem vagyok már pályakezdő, igaz, ami igaz, fiatalabb én se leszek, de az az igazság, hogy most jelenleg, ahol tartok én a szakmámban, vagy a korombeliek, vagy az én kortársaim, nem azzal kellene már foglalkozzanak, hogy milyen kiegészítő munkát per szakmát tanulnak meg, amivel majd kiegészítik a egyébként nem létező fizetésüket, vagy hogy tudnának még elvállalni valamilyen haknit, vagy valamilyen alacsonyabb minőségű produkciót. Egyáltalán van-e magas minőségű produkció a kezeik között jelenleg éppen, hanem azzal kéne foglalkozni, hogy az aktuális felkérés, vagy felkérésmentes időszak, az mit okoz a karrierében, mit tesz hozzá az ő képességeihez, per színház csinálásához, és nem itt tartunk most éppen.
2: Vannak olyan hangok is, főleg az idősebb generációtól, hogy annak idején a főiskola, akkor még főiskola volt, ugye minden évben kitermelt osztályokat, és tulajdonképp ennyi frissítés jelent meg akkor a színházi életben. Igen. Ma sokkal több színész van, jóval több társulat, jóval több apró kezdeményezés. Szerintetek mi lenne az ideális? Tehát túl sok színész van, és túl sok társulás, vagy pedig jó ez így.
1: Az én diplomamunkámnak az volt a címe, hogy mérni a mérhetetlen, ami pedig ugye ez a művészi mérce. És ennek kapcsán több interjút is többféle és nagyon különböző ízlésű és típusú alkotóval készítettem, ezeket vetettem össze, és az egyik közülük amúgy a Máté Gábor volt, aki egy nagyon érdekes, úgy mondom most direkt, hogy statisztikát mondott el, hogy amikor nagyon megszaporodtak ezek a színészképző műhelyek, ami üzleti alapú volt, és nem feltétlenül adtak szakmaiságot, és utána lehetőséget és terepet az ott végző, sőt, még papírt, vagy nem tudom micsodát az ott végző fiataloknak, akkor egyszer csak elkezdett telítődni a szakma. Az olcsó és azért képzetlenebb, vagy tapasztalatlanabb munkaerőt rengeteg intézmény felszipkázta. És ettől azok a gyerekek, akik a főiskolát végeztük el, nem gondolom, hogy csak ez az egyetlen út, sőt, főiskola nélkül is azt gondolom, hogy valaki üstökös lehet. Szóval, hogy ez nem ezt jelenti, de azért mégiscsak ez egy szakma, és igenis van, amit meg lehet tanulni. Ezért egy csomó lehetőség elveszett. Aztán ugye ketté szakadt a szakma. Rengetegféle, hogy mondjam, ideológiai stoppot kaptunk, és bejárhatatlan lett egy csomó lehetőség, illetve a pénztelenség is olyan helyzeteket teremtett, ami miatt így a sok ember, a rengeteg, az egyre kevesebb lehetőség, az egyszerűen felaprózott minket. És szerintem az nagyon fontos, hogy ez egy szakma. Tehát amikor azt mondják, hogy miért nem rendezel, vagy miért nem csinálsz díszletet, mondjuk például nagyon egyszerű mondom, mert nem értek hozzá. Tehát van valami, amihez elkezdtem érteni, és remélem, hogy életem végéig tanulni fogom ezt a történetet, és újra gondolom magam, és megkérdőjelezem magam, stb., de mégis ez az a meder, amiben valamiféle tudásaim, vagy tudásmorzsáim vannak, vagy meg ez az, ami izgat. De ez azért van egy csomó olyan pillére, ami egy tanulható dolog, és főleg, hogy ez egy tapasztalati szakma. Tehát nagyon sok fiatal például ott vérzik el, hogy elkezdi, és nem próbálják őt ki. Régen, amiről te beszélt, hogy kikerültek a főiskoláról ugye a fiatalok, ugye ez volt a híres, hogy elküldték vidékre 2 évre, vagy nem tudom hány évre, és akkor lubickolt, mert az operettől kezdve a Csehovot és a mindent kortást játszottak, de nem is ez a lényeg benne, hogy sok mindenbe kipróbálták magukat, mert az is egy nagyon fontos tapasztalatszerzés, hanem az, hogy bukhattak. És annak nem az volt a következménye, hogy utána el kellett tűnni. Ez egy fizikális, gyakorlati szakma is. Meg kell bukni, meg kell tapasztalni a kudarcot, ahogy mi próbálunk, és vacakul próbálunk, de az nagyon fontos, vagy ez a legfontosabb dolog a próbálásban, hogy nem jó. Mert úgy tudok eljutni valamihez, ami működő. De ha nem kap újabb és újabb lehetőséget egy fiatal ember, egy kezdő ember, akkor az egész kamu. És ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ez is visszajöjjön. Hogy lehetőség, lehetőség, lehetőség. A bukásra is, a megmutatkozásra is, a keresgélésre is, és megbélyegzés nélkül, hogy ja, ez persze ez csak operettista, ez meg csak a mélydrámát csinálja, ez meg az atlétás kortárs. Könyörgöm, legyünk már egymásra kíváncsiak.
3: Azt hiszem, hogy nem is nagyon tudnám mással kiegészíteni, teljes mértékben egyetértek. Hát természetesen gazdasági szempontból, piaci alapon nézve, ha valamiből többlet van a piacon, az akkor kevesebbet fog érni. Ez mindenkinek rossz, hogy ilyen szintű túlképzés van, szabályozásra lenne szükség.
2: Két ok miatt hívtalak be titeket a stúdióba, az egyik egy közös produkció, amiről hamarosan beszélgetni fogunk, a másik pedig ez a tudatos kikacsintás a pályáról, tehát hogy hajlandóak és képesek voltatok szünetet tartani. Mit ad ez a szünet, és mit vesz el?
3: A bevezetőben azt mondtad, hogy én egy nagyon előre eltervezett, nem is tudom, strukturálisan beállított, nem is tudom, hogy fogalmaztál, szünetet tartottam. Ha a tavalyi évemre gondolsz...
2: Előre megtervezett, nem? Vagy
3: előre
2: valami
3: megtervezett, nem is tudom. Akkor az egyáltalán nem volt előre tervezett, elmaradt 2 produkció, amiben dolgoztam volna, szeptemberben, majd azt követően októberben. És mivel abban az évben mondtam fel, már úgy a tavalyi évben, hogy a 24-25-ös évadban mondom én ezt, és mivel abban az évben mondtam fel, így elkerültek az evidens szerződések, vagy a felkérés lehetősége, viszont nem sikerült elég nagy dobra vernem, hogy felmondok egy egyébként is pici, ám annál intenzívebben működő kreatív csapattól.
2: Ez az apertúra.
3: Ez az apertúra volt, igen. Vagy hogy eljövök, nem is felmondok, mert most se tudtam otthagyni őket, még mindig nem, szóval pedig hát elég nagy a tűz a ház körül, de erre most nem térek ki. Szóval, hogy nem szándékkal vagy nem előre eltervezetten döntöttem úgy, hogy én hátra lépek ebből, hanem felmondtam, szerettem volna szabadabban és magammal többet foglalkozva élni a színházi mindennapjaimat, per mindennapjaimat is. És úgy alakult, hogy egy ilyen kényszerpihenőre kényszerültem, ami egyébként akkor nagyon terhes volt és borzasztó, de amikor kilábalóban voltam belőle, és nem az újdonsült színházi felkérésektől, hanem egyszerűen megérkeztem ebbe az időszakba, hogy felfogjam, hogy mit jelent egy ilyen szünet, és hogy mennyire szüksége lenne mindegyik előadó művésznek egy-egy ilyen szünetet tartani. És hogy miért? Azért, mert én azt látom, hogy nagyon-nagyon a munkánk mentén határozzuk meg magunkat. És ezzel az a probléma, hogy hosszú távon ez egy nagyon erős munkamániát és workaholic hozzáállást generál.
2: És nem sok minden mást enged be az ember életét.
3: Sok minden mást elvesz, egész pontosan.
1: Pedig hát ebből kéne építkezni. Tehát azért az is nagyon érdekes, két németországi példát mondok, az is a végzésünk után a Zrínyi Gávincék csináltak német fiatalokkal egy ilyen koprodukciót Németországban, workshopot. És álltak reggel a próba előtt, ott az utcán várták egymást, és ott állt egy Maserati. És így röhögcséltek, és mondták a megérkező német színésznek, hogy mi van, kocsival jöttél? És mondta, hogy aha. És kiderült, hogy tényleg az ő kocsi. És mondták, hogy bocs, nem akartunk így, tehát nem... Jó, hát akkor jó mondta. És mondta, hogy nem, ő ezt a munkáiból vette. És amikor összerakták azt, most nem az, hogy Maseratikat kell venni a színészeknek, nem erről beszélek, hanem az, hogy a német alkotók vagy színészek, azok elájultak attól, amikor a magyarok elmesélték, hogy hányféle és milyen típusú melóban dolgoznak folyamatosan, hány előadásukon, és azt mondták, hogy figyelj, tehát itt ez tette lennél a szupersztár a színházakban, meg, tehát hogy ilyen mennyiség, és ez hány év alatt, ez lehetetlen. A másik pedig úgy kötnek szerződés, hogy te megcsináld ezt a bemutatót, lejátszod a nem tudom, egy-két előadást utána, és akkor van 5-7 szünet. Aklimatizálódni, föltöltődni, csinálsz, amit csinálsz. Tehát, hogy ez egy egészen másik világ. Ez az egyik része, a másik része pedig igenis van egy súlyos anyagi része. Tehát van egy, ami egyáltalán nem tesz jót az alkotói közegnek, hogy meg kell élni. És akkor amiatt vállal az ember még egyet, meg még egy ilyen típusút, meg még hajnalban egy szinkron, meg délután egy nem tudom micsodát, egy izé, mert össze kell rakni a zseton.
3: De egyébként ez is a piacai alapú működés miatt van.
1: Persze. Megkérdeztem, név nélkül mondom, megkérdeztem több kollégámat is, akik ilyen napi sorozatban játszottak, és nagyon utálták. Tehát tényleg így mondom, mert azt sem mondom, hogy melyik napi sorozat, azt sem mondom, hogy kik a kollégák, és hogy nagyon utálták. És megkérdeztem, hogy miért csináljátok. És mondták, hogy hát természetesen pénzért. Uh-huh. És akkor mondtam neki, hogy oké, figyelj, hogy kapnál egy normális fizetést, mondtam akkor egy összeget. Akkor elmennél ebbe? És mondta, hogy nem. És ez egy nagyon fájdalmas dolog, mert ez nem egy művészi döntés, vagy nem egy social media döntés, hogy én szeretnék egy napi sorozatba kerülni, mert nekem fontos lenne látszódnom, stb. És azt is teljesen megértem, ha valaki amiatt dönt így, vagy amiatt. De ez egy kényszer szülte döntés, és nagyon sok kollégánk van így. De hát az lenne az ideális, hogyha nem így léteznénk.
2: Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a Tandem Színházi Alternatívák című műsort a Rádió Cafén.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Lázár Dodi vagyok az Esti Kornélból, ez pedig a Rádió Café.
1: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
3: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
4: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
7: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
8: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
9: Sírálj!
10: Ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén. Mai vendégeim Bánfalvi Eszter és Bán Bálint. Április legelején mutattatok be egy közös produkciót, ami Viski András drámája alapján készült, valós történeten alapul egy félárva romániai lány története, Megöltem az anyámat címmel. Hogy élitek meg ezt a nagyon kemény történetet?
11: Nekem ez egy nagyon fontos ügy. Ügy, meg történet, meg nem is tudom, lehet, hogy nem találok jó jelzőt rá. Tehát nagyon érdekes csillagzat alatt született. Mert amikor engem a Molnár G. Nóra megkeresett, hogy ő ezt megcsinálná.
10: Ő a rendező,
11: igen. Akkor egyrészt olvastam az anyagot, másrészt kiderült, hogy akik dolgoznak ebben az anyagban, azok a Csipeszen kívül, akit a Bálint játszik, gyakorlatilag mindenki nő, és ebből négyen vagyunk kisgyerekes anyák. És valahogy minnyájunknak beakadt ez a szeretet nélküli, méltatlan és rettenetesen fájdalmas sors. Miközben mi éppen egy olyan időszakát éljük az életünknek, ami ennek az ellenkezője, de valahogy telítődünk ennek a lehetetlenségével. És ezek az alkotói energiák, ezek a vágyak, ez az együttérzés és gondolkodás, és nagyon nagy nyitottság és kíváncsiság egymás iránt egy elképesztő izgalmas és nagyon emberi és gazdag próba folyamatot eredményezett. És valahogy nekem volt egy ilyen ösztönöm ebből az anyagból, mert ugye a Viski egy csodálatos lírában írja ezt meg, ezt az anyagot, és itt nem is egyszerűen csak a sztori a lényeg, sőt, a sztori nem is annyira fontos, hanem az ember mögötte. azok az emberek, akik szerepelnek a darabban, a Viski Andrásnak a szövege és mögötte a Viski András, és azok az emberek, akik alkotói ennek, valahogy nagyon össze tudtak kapaszkodni, meg érzelmileg is, az agysejtjek, meg a tekervényeink szintjén is. Nekem egy nagyon igazi és egy folyamatosan újra gondolandó feladat, és nem tudom mi, ajándék.
4: Egy borzasztóan nehéz téma, amit feldolgoz, szóval az intézetben felnőtt gyerekek helyzete, ugye ez a háttere a történetnek, és közben nagyon konkrét és nagyon egyenes két szereplőt kapunk a történet által, meg még sok minden más szereplőt is, vagy sok-sok más szereplőt is, akiket szintén mi alakítunk ez alatt a folyamat alatt, akiket végigkövetünk ez alatt az utazás alatt, és én attól rettegtem, hogy hát ezt nagyon-nagyon tisztán és nagyon alaposan kell ennek utána járni, és hogy nehogy valami hibát vétsünk ebben, mert ez egy nagyon érzékeny téma, és egy nagyon fontos és kúrens téma, és olyan szeretettel, hozzáértéssel, utánajárással, törődéssel fordult az anyag felé a rendező és a teljes gárda. Az Eszter olyan sok mindent tett ehhez hozzá személyesen, ahogy a Nóra, azok a szakértők, akik részt vettek velünk a próba folyamat alatt, nem csak színházi oldalról, hanem nevelési oldalról is, vagy szociális oldalról is, tanácsadással, stb. Az elengedhetetlen, azt hiszem, most, hogy létrejöjjön egy ilyen anyag. Emellett egyébként még ezt én hozzátenném, bár az Eszter most megint csak egyet tudok érteni, szóval ez ma már a hanyadik ilyen topik, hogy a Nóri, mikor felhívott engem is, a Molnár G. Nóra, a rendező, hogy csináljuk meg ezt az anyagot, és hogy lenne kedvem hozzá, és mondtam, hogy Jézusom, persze, de mondta, hogy de ne így, hát olvasd el előtte, jól mondom, akkor, de hát mondom, amiket eddig elmondtál, az összetétele a csapatnak, a csajok, akiket végig sorolt, szóval, és akkor mondtam, hogy jó, akkor elolvasom, és én nem vagyok egy ilyen hirtelenkedő ebből a szempontból, mert úgy értem, hogy rávettem magam egy anyagra, akkor azon szöttyögök egy kicsit, akkor újra megrágom, nem tudom, és ezt azonnal úgy, ahogy volt, letettük a telefont, és áttúrtam egy óra alatt gyorsan, és felhívtam a Nórit, hogy viccelsz, azonnal még inkább, tehát hogy ez egy ilyen csillagos ötös még ahhoz képest, mint ahol eddig voltunk, pedig már alapból is a toppon volt a vágyam, hogy ezt megcsináljuk.
11: Ami nagyon érdekes ebbe, hogy teljesen mindegy, hogy ki milyen területen mozog, de hát szerintem folyamatosan egy identitáskeresésben vagyunk. Szétcsúszott világ, szétcsúszott társadalom, és tényleg teljesen mindegy, hogy milyen területen vagyunk. De ez egy nehezített terep. Egy szeretettelen, gyökértelen helyzetben egy őszinte, igazi, kihangosított identitáskeresés. És én azt gondolom, hogy ezzel nagyon lehet azonosulni. Nem feltétlenül a Bernadettel, vagy Csipesszel, vagy egyik, vagy másik szereplővel, hanem magával azzal, hogy keresünk, hogy gondolatokat, kérdéseket teszünk fel, hogy felébred-e bennünk, akár önmagunk iránt, akár mások iránt empátia, figyelem, kíváncsiság, kérdések, itt, hogy megkérdőjelezzük-e a saját ítéleteinket egy-egy helyzettel kapcsolatban, amit mondjuk nem ismerünk annyira, vagy amit így első látásra azonnal megtennénk egy ítéletet. Szerintem ilyen szempontból is egy nagyon, nagyon fontos anyag vagy találkozás lehet a nézőkkel, a közönséggel ez a történet. És ezért is nagyon-nagyon fontos. Tehát nem csak a szociális része, hanem nagyon sok más úton is el tud indítani párbeszédet, ami ugye hát azért csináljuk a színházat, hogy te is gondolj valamit, vagy érezz valamit, és akkor ez vidd tovább, és menjen benne tovább a saját történeted.
4: Én, aki azt gondolom, hogy egy nagyon nyitott és nagyon magas empátiával megáldott, vagy rátanított ember vagyok, vagy hogy mondjam, és nagyon nyitott vagyok az összes ilyen szociális helyzetben. Én azt gondoltam, hogy nagyjából képben vagyok azokkal a folyamatokkal, amikről ír az anyag, vagy hogy van valami fogalmam róla, és igazából egyáltalán nem. Szóval, hogy kiderült, hogy annyira a felszínen van az én tudásom ezzel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy fontos, hogy lássák és hallják ezeket a gondolatokat, és ezt a történetet az emberek, hogy szembesüljenek vele, és közben ott legyen mögötte az ember, akit meg lehet látni.
11: A jó és a rossz döntések.
10: Nem tudom, olvastok-e kritikát?
11: Olvastatok? Jaj, most átküldtett, igen.
4: Én most ma pont posztoltam egy kritikát az előadásról.
10: a Fidelion rossz nekem az előadás kapcsán, és most idézek, ezt mondta: én már korábban sipákoltam a kritikusi szavazólapomon egy páros teljesítményért járó díjért. És itt Bánfalvi Eszter és Bán Bálint játékát látva újra eszembe jutott, mekkora hiányosság is ez. Igazán jól működnek együtt, abszolút profin, csodálatos energiákkal. Bánfalvihoz tökéletesen illett a szerep. Bán pedig mindig is erős volt a váltásokban, illetve az érzékeny karakterekben. Amit ketten létrehoznak, színvonalas és érdekfeszítő.
4: Ne, ez hazugság. Hát reméljük, hogy így van. Mondják meg a nézők.
10: Jó, de ezzel csak azt arra szeretnék rá kérdezni, vagy ráfordulni, hogy milyen volt a kettőtök közös munkája?
11: Nem, olyan, mint hogyha mindig is dolgoztunk olyan volna.
4: Nagy találkozás volt, mert tényleg olyan volt, mint hogyha osztálytársak lettünk volna, vagy nem tudom, tesók, kicsit olyan volt.
11: Igen.
4: És ez fura. Mi egyszer találkoztunk korábban külföldön, egy fesztivál keretein belül, New Yorkban.
11: De akkor nem dolgoztunk együtt.
4: Akkor nem dolgoztunk együtt, csak ott voltunk mind a ketten a fesztiválon, és igazából ott egy pár hétig így néztük egymást, ahogy így valaki elmegy az utcán, tehát hogy a másik elmegy az utcán, vagy egy helyen találkozunk, vagy egy eseményen fellép az Eszter, és én látom. Szóval nem dolgoztunk együtt korábban, semmi egyéb kapcsolódásunk nem volt, és teljesen magától értetődő volt minden.
11: Szerintem az egy fokmérője minden egyes munkának, és ez egy nagyon érdekes, úgyhogy hogy bele tudsz nézni, és hogyan nézel bele partnerek szemébe. És hogy ott van-e erre fogékonyság, és hogyan tudtok összekapcsolódni, és utazni, akár a kudarcokban, a próbákon, akár abban, hogyha megtalál az ember végre valamit, vagy nem tudom, csinál. És a Bálinttal ez az első perctől kezdve működött. Szóval amúgy nagyon rettenetesen rövid próbaidőszakunk volt, tehát alsó hangon szerintem erre az anyagra minimum 6 hét kellene. Nekünk hivatalosan volt adva 4, amiből nettó 3,2 hetet tudtunk próbálni, ami hogy mondjam, Isten kísértése volt, tehát nem tudok más szót mondani. Tehát, hogyha mi nem tudunk így kapcsolódni Bálinttal, meg de mindenki mással is. Tehát a Perényi Luca asszisztens, a Molnár Génóra rendező, a Nagy Nati, a Luca, aki a dramaturgunk volt, a Zazi, aki a zenét szerezte, és a Jenny, aki pedig a látványért, igen, a látványért felelős, tehát valahogy így, de ez nem volt programszerű, és ez nagyon fontos. Tehát nagyon passzol ehhez a helyzethez, az anyaghoz, a Fügéhez, a Jurányihoz, ami soron kívül, vagy a hivatalos programon kívül kihasított minden energiájukkal és erejükkel nekünk egy kis sávot, hogy ez születhessen meg, ez az anyag. Úgyhogy ezek valahogy így mind kellettek, mert ezek az emberek így mind bele tudtak nézni a másik szemébe, úgy, ahogy szerintem annak, ahogy kell.
10: Kicsit ilyen közös táncnak éltem én meg a kettőtök jelenlétét a színpadon, hogy reagált a közönség a történetre, mennyi kérdést kaptatok.
4: Hozzátartozik egy feldolgozó foglalkozás.
11: Igen. Bárki maradhat a közönségből, és szeretettel látjuk is őket, hogy mondják el a gondolataikat, vagy dolgozzák fel, vagy a Natival együtt ezt.
4: Igen, erre ilyenkor van egy kitalált struktúra, aminek a mentén végig megy egy ilyen, de hát biztos, hogy ha tudják a hallgatók is, de azért ezt csak így érdemes elmondani, és akkor ez a lecsapódását segíti igazából az előadásnak, az értelmezését legtöbbször.
11: Ami visszajött, vagy akikkel beszéltünk utána, ott nekem talán az volt a legfontosabb, hogy szinte mindenki azt említette meg, hogy ez egy nagyon-nagyon mélyen emberi előadás, hogy nagyon az emberről szól, mindenkori emberről, és hogy ez nagyon megrendítő. Most ez nem jelenti azt, hogy végig bőgnek, vagy végig röhögnek, vagy ez, hanem hogy az ember, aki mindenféle is. És hogy ez azt hiszem, hogyha ez tényleg így van, és nagyon sokféle embertől hallottuk ezt a visszajelzést, akkor nagyon jó úton vagyunk.
4: Azt hiszem érdekes megemlíteni még azt is, hogy talán sikerült elérni azt a törekvésünket, hogy ne a líráját súlyozzuk és fajsúlyozzuk az anyagnak, hiszen az alapból ott van a történetben.
11: Ne, ez nem úgy értendő, hogy eltűnik, az ott folyamatosan
4: persze,
11: ott van.
4: Hanem, hogy próbáljuk, ahol lehet pont az emberi oldalát megmutatni, ennek a várrándított könnyedségét, ahogy egy ember bármilyen nehézségből megpróbál felállni mindig, minden formában és vagy minden feladni. Helyzetben. Azért vagy feladni, de végsem adjuk fel. Szóval valahogy igen. Reménykeltő a történet abban a szempontból, hogy amilyen súlyos a címe, és amit most eddig elmondtunk róla, ahhoz képest talán sokkal könnyebben lehet nézni és befogadni, és morfondírozni rajta.
11: Viszont van egy nagyon fontos, amit el kell mondanunk, hogy amikor ebben a szakterületen dolgozó szakemberek megnézték, mindenképpen akartuk bőven az előadás előtt még negyedkész állapotban, hogy lássák, akkor az egyértelmű álláspontjuk az volt, hogy ez egy nagyon komoly tigerpont tud lenni azoknak, akik elszenvedői voltak.
4: Akik érintettek.
11: Tehát elsősorban ez ki is van írva az előadásnál, hogy ezzel óvatosan kell bánni. Ellenben attól függetlenül, aki ebben a szektorban dolgozik, akár bárhol, bármilyen formában, mindenki, akit érdekel persze, de aki pedagógus, annak nagyon érdemes,
4: vagy
11: segítő típusú munkát végez, annak meg nagyon-nagyon ajánlott.
10: Az adás végén mindig villámkérdéseket teszek fel, ez egyfajta kis játék.
11: Jó.
10: A végére, ha van kedvetek. Próba vagy premier?
11: Próba.
4: Premier.
10: Ja. Miért?
4: Én szeretem teljes pompájában megmutatni, amit tud egy anyag, és én nagyon nehezen veszem, amikor én búgdácsolok. Márpedig a próba alatt nagyon sokat szoktam.
10: Te meg pont azt szeret.
11: Persze, hát azért eleve én nem hiszek olyan abban, hogy én elkészülök. Tehát szerintem az utolsó előadás után sem készülök el, tehát hogy mindig van 428 olyan dolog a fejemben, amin át kéne gondolni más, hogy kéne, ki kéne próbálni, hogyan lehetne másképp. Szóval én szeretek keresgélni, meg egy elégedetlen magamat megkérdőjelező alkat vagyok.
4: Igen, de te próbán is jó vagy. Úgy könnyű szeretni
11: jó
4: a
11: próbát. Jó van, most nyalod a seggem, de nem. Nem.
10: Teljes alkotói szabadság, vagy feszes határidő?
4: Második, feszes határidő.
11: Jézusom. Teljes alkotói szabadság.
10: Zenés, vagy prózai színház?
4: Prózai.
11: Is.
10: Is. Egyedül vagy csapatban?
11: Csapatban. Persze.
10: Csend vagy taps?
4: Csend.
11: Csend. Abszolút. Az igazi.
4: Meg nem a tapsért csinálja senki, szerintem. Vagy hát remélem.
10: A taps is lehet igazi, de azt lehet érezni.
11: Abszolút, a taps is lehet igazi, de amikor csend lesz, úgy igazi csend lesz, akkor azért gondoljunk bele, hogy ez a 30 uszkve 8000 ember, most mondtam valamit, a hány a nézőtéren, mert mindenféle műfaj van, azok valahogy közösen megtalálják.

0: amit anyagot eddig.
1: Akkor te átálltál a rossz
0: oldalra. És nagyon szívesen dolgoznék még, és rengeteg ötlet van a fejemben. Én szeretnék még sokat rendezni. Ezt most nem tudok erre választ adni.
1: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rád? Mondtak itt már mindent, Jézustól kezdve.
2: Philip Seymour Hoffman.
1: Oh.
0: Én ezt megértem, viszont én engem azt hiszem, hogy zavar mindig a tudat, hogyha nagyon tisztában vagyok vele, hogy ki ül, miként ül a nézőtéren. Hát nyilván tudom, hogy ott ülnek az emberek, de hogy én nekem az a benyomásom magamról, hogy akkor, amikor ezzel kezdek el foglalkozni, akkor ez lefoglalja.
2: Én nem foglalkoznék vele, de ha ott ülhetne egyszer a nézőtéren, és utána beszélgethetnék vele, az rohadt jó lenne.
1: Mi az a kritika, ami fájt, de igaz volt?
2: Nem tudom, mert nem nagyon figyeltem, vagy tartom észben.
0: Nekem édesanyám szokott nagyon jó szonda lenni ezzel kapcsolatban, elég jó szeme van.
1: Nem az apukád.
0: Nem az édesapám, vele ritkán nézzük egymást színpadon, amikor valami nagyon számottevőről van szó, és már úgy érezzük, hogy alkalmas arra, akkor a másikat meghívjuk. Nyilván neki erre bármikor lehetősége van, hiszen ő mögötte ott van egy karrier.
1: Bán Jánosról van szó,
0: Katonai Zseb Színház tagjáról. Én ritkán szoktam hívni őt, erre szeretném majd elhívni egyébként erre az előadásra.
2: Nyíkomó.
1: Utolsó kérdés, minden este más a közönség, ez inspiráló, vagy kizökkent titeket?
2: Inspiráló, persze.
0: Inspiráló.
2: Legalább élő, hát igazi, tök jó.
1: A színház lényege, nem?
2: Hát persze.
1: Mindig
2: ez más. Ez is bizonytalanság, és milyen jó, hogy van.
1: Nagyon köszönöm mindkettőtöknek a beszélgetést.
2: Mi is.
0: Köszönjük
2: nagyon
0: szépen.
2: Jöjjön mindenki, ha megöltem az anyámra, Jurányiba.
1: Így legyen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
3: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium, jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik képzelésről sem született. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyéről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
5: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
4: Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyit tartott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
7: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
8: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
9: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
10: Na, lássunk hozzá, mert aztán ezért van.
11: Szia, itt Sárikné, mindjárt jön az uram.
10: Jó, köszönöm.
11: Életemben kétszer hívtam kb. Így magam, de így gyorsabb volt így beazonosítani. Sibos Betty, szia!
10: Szia, Zsufa Peti, szia!
11: Már nagyon sokat hallottam rólad, legalább akkor hallom a hangodat.
10: Próbálom összeszedni magamat, de én most estem haza, a fél családon megy át a vírus, most Emma Cica került ágyba, úgyhogy velem is próbálkozik folyamatosan, de hát egyelőre még erősebb vagyok.
11: Pálinka.
10: Hát figyelj, én nem tudom, szerintem az nem megoldás.
11: Én te kiesküszik rá, és neki szokott is hatni, de tényleg.
10: Hát ez érdekes. Én kizárólag a modern tudományban hiszek.
11: Mondok neked, valami gyerekorvos az unokahúgom, akivel együtt nőttem föl, mindenre azt mondja, hogy kavilete és pálinka, mindenre. Nem a gyereknek, nekünk, de... Megjött az uram, adó.
10: Na, szuper, köszi, szia!
12: Haló, itt a központ. Fejezzék be a magájellegű beszélgetést.
13: Pietros Muchos.
10: Na, hello, szia!
13: Teljesen elfelejtettem az interjút, de itthon vagyok. Aha. És akkor mondta a Koszi, mondta, hogy kijön, mert most jöttek meg a CD-k, és erre olvasom, hogy írod. Mondom, de jó, hát akkor ő is itt van.
10: De jó, szuper!
11: Hello!
10: Hello, szia! Zsufa Peti!
11: Szia, szia!
10: Figyeljetek, indulok, jó?
13: Jó, várjál, már hozunk széket, várjál!
11: Hozunk egy széket, jó? Egy perc!
10: No, hát várunk. Tájékoztam a hallgatókat, hogy egy percet csúszik az adás.
13: Ez élő?
10: De hogy is hülyeskedek?
13: Majom!
10: Oké, indultam akkor. Nincs kitalálva semmilyen koncepció, improvizálok. Most lenne egy rövid kérdés, rövid válasz. Ez a felütés a műsor elején. Indultam. Itt kedvenc rádió műsoratok, a Minisztárszki és Hot Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Azért mini egyébként, mert ez még volt több órás műsor is annak idején, most már felvételről szól. Egy órás és egyedül készítem. És akik itt vannak velem, ők nem egyedül vannak, hanem ketten. Mégpedig két olyan szemét fogok megszólítani, akik közül egyiket egyáltalán nem ismerem, a másikat pedig nagyon régóta és nagyon jól. Akit nem ismerek, ő Koszika, ő egy énekes nő. És itt van Sárik Peti, egy zongorista, zeneszerző, hangszerelő, nem is tudom, mit mondjak még, mit lehetne mondani róla. Egy zseni. Sziasztok!
13: Főszakás, szia!
11: Hello!
10: Nem volt felütés kérdés és felütés válasz, egyszerűen csak felkonferáltalak benneteket, mert nem jött semmi ötletem, amitől eleven és vidám lenne ez a műsor, de majd alakul. A kérdésem az, és talán most elsőként Koszikához fordulok, hogy te neked hogyan van ismerettséged Sárik Petivel, és miként jött létre ez a projekt?
11: Hát képzeld, ő adta nekem az első legjobb énekes díjat. Kereken 10 évvel ezelőtt egy Marosvásárhelyi Jazz Fesztiválon, amikor én még annyira zöldfülű újonc voltam a dolgokban, hogy így remegett a nadrágom, amikor föl kellett állnom énekelni, és képzeld, hogy az első ilyen impro köröm után, amitől így nagyon be voltam lezelve, Peti beleújjuk úgy, és onnantól nyugodtam meg, és így esett le egy mázsás kő a szívemről, és 10 évre rá meg itt vagyunk.
10: Azt a mindenit. Peti, hogy volt ez a te olvasatodban? Hogy mi volt Marosvásárhelyen? Hogy kerültél oda, és Kosszika akkor Marosvásárhelyi?
13: Igen, Kosszika Marosvásárhelyi, és ott nagyon sokáig volt egy nemzetközi ifjúsági jazz verseny, hogy nagyon magas színvonalú volt, és én ott benne voltam mindig a zsűribe, mert egy
11: zsűri elnök voltam, úgy csak mondom.
13: Aha. Akkor véletlenül mindegy. És akkor egyszer csak beribegett a Koszi a színpadra, és szólt énekelt, hogy összecsináltuk magunkat, és akkor így képzeld, most árult el nemrég, hogy életében akkor improvizált először jazz, azon a versenyen, érted? Azt és azonnal megnyerte.
10: Azt a mindenit.
11: Azért jelentkeztem arra a versenyre, hogy így muszáj legyen már valahogy magam rávenni az improvizációra, mert az ilyen klasszikus zenei kötöttségek és ilyen népzenei folkrendőrségből nagyon nehéz volt kilépnem, és tudtam, hogy muszáj lesz.
10: Azt a mindenit, neki hát borzongató a dolog, nagyon, nagyon izgalmas. Koszika, hagyd kérdezzem meg tőled, nem hallgattál te korábban improvizációkat énekesektől? Nem akarok már sugni, de mondjuk Ella Fitzgerald vagy hasonló.
11: Dehogy nem, de hát hallgatni és csinálni ez egy nagyon különböző dolog. Ez kb. Olyan, mint a vezetés. Én folyton ott ültem az anyósülésen, de most, hogy lett friss jogosítványom, rájöttem, hogy ez nem annyira egyszerű, mint az anyósülésről kommentálni, tudod?
10: Aha. Mert egyébként most én hallgattam részben, és hallottam részben a lemeznek a felvételt, és a hallgatók is rövidesen hallani fogják, de úgy nem ismertem föl egy jazz énekes nőt sem, akinek lennél a kicsinyített mása, és ebben volt Élc is, ha értettétek, mire gondolok, gyakran találkozhatunk törpe olzserókkal, meg hasonló.
11: Nagyon értékelem, köszönöm, én nem is szerettem volna senkinek a másolata, tudod, az ilyen temmus változata lenni, falusi valami változata, tudod, egy ilyen nagyon jó Ella Fitzgerald, a kis közértes Ella Fitzgerald, úgyhogy így örülök, hogy nem hasonlítok senkire, nem is szándékszom, ezután se fogok.
10: Igen, őrizzed ezt a dolgot. Sári Peti, hozzád fordulok még egy kicsit, mert mindjárt zenét választunk. Van itt egy nagy meglepetés számomra a zenekarban, amely ugye Koszikából, Sári Péterből, Tamás Péterből és Gálfi Attilából. Péter Tamásból és Gálfi Attilából áll. Igen, rosszul olvastam a neveket, félolvastam. Itt nekem a meglepetés a Péter Tamás. Ugyanis ő egy új nekem, ugyancsak új. Mesélj egy kicsit róla, mert egészen más tüzet vitt a zenébe.
13: Hát az a sztori röviden, ugye a Sári Péter trió az mikor is 2007-ben Jézus Úristen alakult, és akkor volt egy felállása, ami 6 év után megváltozott, és akkor lépett be a zenekarba a Gálfi Atti dobon és a Fonai TV Bőgön. És 12 évig nyomtuk így együtt, és aztán idén januárban leültünk, és akkor a Tibi azt mondta, hogy ő más hajókon nevezne tovább, és megbeszéltük, hogy marad pár hónapig a zenekarban, mi találunk valakit. És akkor egyszer csak meséltem egy picit hosszabban, mint ahogy elmondanám, amúgy belefér, mert érdekes.
10: Férjen már bele! Majd úgy csináljuk.
13: Az van, hogy a Péter Tomi, ő szerencsére korán őszül, ami azért jó, mert nem úgy tűnik, hogy a saját gyerekünkkel játszunk, de lehetne, mert ő 30 éves, mi meg nem. Tehát, hogy így...
11: 30 plusz
13: de amúgy basszus. Igen, és ez az előtörténet, a második előtörténet az, hogy nagyon sok helyen játszott, elvégezte a jazz tanszakot, harmadik lett az országos jazz basszus gitár versenyen, fölvették a Berklee College of Musicba, Bostonba, stb. De aztán elkezdett ő mindenféle zenekarokban játszani, meg tapasztalat szerzésből teljesen magától kiment hajózni kompra a Finnországba évekig, és aztán egyszer csak azt vette észre magán, hogy ez a hakni élet, ez neki most már nem annyira jön be, és gyakorlatilag már teljesen üres volt a naptárja. A Pécsi Szimfonikus Zenekar próbáján ült, mert abban is szokott közreműködni, és az volt az utolsó koncertje, arra próbáltak, mikor csörgött a telefonja, és fölhívtam én, hogy nem akar-e jönni meghallgatásra, tehát konkrétan abba a zenekarba, ahova, ha nem mondtam a lényeget, tínédzser korában a szüleivel járt. Tehát ő járt a mi koncertjeinkre hallgatni az első felállást, majd egy ilyen X csavar után egyszer csak a meghallgatásra meghívtuk, és hát ahogy pár hangot elkezdett pengetni, rögtön ki is derült, hogy hát ő az, aki ide kell. Tehát amikor jó Isten a hiányzó puzzle-t oda beteszi a helyére, ez pontosan ilyen volt, félelmetes volt ezt így utólag visszapörgetni. És hát május óta együtt nyomjuk.
10: Na, és akkor most ugorjunk a zenére, a hallgatók már bokán rúgtak. Mit hallgassunk meg, és most, mivel látom, hogy 6 és 3 perc, sőt 7 és majdnem 8 és 3 perc között, 2 és fél 3 perc között mozognak a számhosszok, ezért azt mondanám, hogy olyan 15 percet kéne kalibrálnunk bele. Mit hallgassunk meg?
13: Hát szerintem nem véletlenül tettük sorrendbe a dalokat. Mit szólsz, hogyha mennénk előről?
10: Jó.
13: Mondjam a címeket?
10: Vagy látom, a kicsi madár, jaj, de fennszállsz, ez az első felvétel, utána meg este jő. És akkor mondjuk még a harmadikat rádobjuk, a vettem violát.
13: Vetettem violát, a vettem violát az egy ilyen piacos megoldás, de ez még az ültetős része.
10: Visszajöttek azzal, hogy 14. órája nyomom valamit. Na, oké, akkor ezen három
13: fel... Nem unyolódtam, tudod.
10: Nagyon helyes, persze, így a normális. És akkor jövünk fel, hogy micsoda?
13: Jó poénnak tűnt.
10: Az tényleg az, igen. Hát vetettem violát, és ezt se kérdeztem, ezek ugye autentikus népdalok, és nem ti kreáltátok.
11: Nem, ezek a nagy része autentikus népdalok, kivéve a Barátsiratot, amely egy Sárik Péter által írt autentikus dal, és nagyjából, hát a nagy részt ugye 80%-ban szerintem magyar népdalok, azon kívül van két román nyelvű dal, amiből az egyik az egy népdal, a másik az pedig egy ilyen cigány úgynevezett Mahalá, tehát a bukaresti külvárosi zenének az újraalkotása.
10: Na jó, azt okvetlen hallani.
11: És van egy cigány nyelvű is, ami az egyik kedvencünk, nem?
13: Igen, abszolút.
10: Figyeljetek, akkor most elindulunk a első hárommal, de utána viszont meg akarom hallgatni a hallgatókkal ezeket a extrákat is. Oké, jövünk, jó? Indul a három felvétel.
9: Kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!

0: Na most akkor mi van már? Miért keverték le ezt a zenét? Hát valami eszméletlen jó szám volt, imádom. Erre föl elhagyják a végét.
1: Lelkemnek párlata, szívemnek vágyma, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam. Ach, sziasztok!

0: emberiséggel. Felejteni szeretne. A felejtés egyidős az emberiséggel. Bánja, hogy elfelejtett valamit. Jusson eszébe a bánat, és a felejtés egyidős az emberiséggel.
1: Az elhangzó bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
4: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hutch Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és vajon, de ezt imádom, mit összebeszélgettünk, tényleg meghallgattunk, fantasztikus, csak egy dolgot nem mondtam el, hogy mit hallunk? Kérem szépen, ez itt a Sárik Péternek a kvártettje, ugye?
5: Nem, ez a Kosszika és a Sárik Péter trió, mert hogy így, hogy mondjam, tehát...
6: Két tudás egy csádában, figyelj, ez van most, hogy ugye a Sárik Péter trió, és akkor került még egy ilyen nehéz eset, aki pont egy ilyen női személy, és az én lennék.
4: Igen, egyébként egy kattintásra volt a címlap, a borító címlapja, most már sikerült oda kattintanom, a hallgató és hallotta, a mikrofonba beszólt a dolog. Tehát Kosszika és Sárik Péter trió Indulj el című lemezéről beszélünk, amelyet a műsor 30. perce tájéken konferál föl a szerencsétlen béna, a Zsuffa Péter, aki gazdája ennek az egésznek, de legalább már tudjuk, hogy mit hallottunk eddig, tehát mi szólt, mi volt ez a három felvétel. És akkor a speckókra mennénk rá, de mielőtt még rámegyünk a speckókra, meg akarom kérdezni tőletek, hogy ennek a stúdiózása ez könnyen ment-e, vagy pedig nyögvenyelős?
6: Hát hadd válaszoljak én, nekem igazából első ilyen teljes albumos stúdiózásom volt, és nagyon szerencsés vagyok amúgy, mert hogy így nagyon idejében elkezdtük már ezeket a dalokat koncerteken bejátszani, vagy kijátszani, hogy eljátszani, feljátszani, és így valójában a stúdiózás az szinte olyan volt, mint egy koncert, ahol így többször eljátszuk egy-egy dalt, és a hangulat is ilyen teljesen élő koncertszerű volt, és így igazából szerintem így nagyon kijött. Tehát, hogy így kiráztuk a kicsi ujjunkból, igazán egyáltalán nincsen benne semmiféle izzadságszag.
5: Igen, abszolút. Valahogy mondjuk az van, hogy én nem hiszek így a korban, meg nem szoktam vele foglalkozni, de azért, amikor rutin formájában jelentkezik az, hogy az ember mögött már vannak évtizedek, azért az baromira jó. Mert ennyi idő alatt megtalálod az embereidet, hogy kivel dolgozzál, milyen stúdióban dolgozzál, meg rájössz arra, hogy igen, kell egy fél év egy anyagnak, hogy bejátszott koncerteken, és úgy kell oda menni a stúdióba, és nem, ahogy mindig csináltuk, hogy fordítva, hogy fölvettünk egy lemezt, és akkor utána bejátszottuk, majd egy év után csapkodtuk a fejünket, hogy föl kéne játszani most, mert igen. Most már végre tudjuk. Úgyhogy ilyen szempontból nekem a életem egyik legsimább, sőt, a legsimább stúdiózása volt, rettetesen élveztem.
4: Miles Davis ezt csinálta egyébként. Pont ugyanis. Tehát ez volt az ő munkamódszere. Addig kluboztak, amit elmondták, bekövetkezett, és akkor bementek a stúdióba, és fölvették.
5: Mondhattad volna hamarabb.
4: A könyvében írja egyébként, amit nem találok, mert valakinek kölcsön adtam. Aki hallja és érintett, az most bányabűnét és hozza vissza a könyvemet. Na és akkor nézzük.
5: Itt van a... fölöttem valahol a polcon, most keresem, majd odaadom.
4: Jó, kedves vagy. Szokatlan kérdés jön Kosszikánhoz, intézem először, aztán Sárik Péternek megismétlen. Kosszika, melyik felvételt nem szereted a lemezen?
6: Na, fú, melyiket nem szeretem. Az a helyzet, hogy mindegyik nagyon közel, és ez nagyon klisés, és meg úgy tűnhet, hogy így nem tudok, vagy nagyon túl diplomatikus vagyok, de mivel a daloknak a nagyját igazából én válogattam, mert nekem ebbe Peti nagyon kedvesen szabad kezet adott, főleg, hogy én ugye a népzenéből jövök, tehát hogy így közel áll nagyon hozzám, ezért nyilván...
4: Mind akkor én, ha szereted.
6: Igen, ezek a népdalok mindenképpen nagyon közel állnak, mert hogy így szinte olyan, mintha bőröm lenne, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy annyira viselem őket magamon, vagy magamban. Ugyanakkor meg így, amik az ő ötletei voltak, azok így idővel annyira, azokat is annyira sikerült szerintem magamévá tennem, hogy így nem tudnék igazából egy differenciálást csinálni, és nem is szeretnék, mindegyiket egyformán nagyon szeretem.
4: Jó, Peti, neked van, ami kicsit úgy érzed, hogy talán azt kevésbé szereted, most így fogalmazom.
5: Nincsen, tényleg annyira szerelemlem ez nekem, én nem szoktam ilyet, de most folyamatosan hallgatom, ami tök furcsa, mert általában az volt, hogy nem tudom meghallgatni a saját dolgaim, mert mindig a hibákkal találtam meg, de most tulajdonképpen azt mondom, hogy nem, nincs olyan szólós, meg improvizáció sincs, amire nem azt mondanám, hogy itt valami nem stimmel, mert tudod, ez is a korral jár valószínűleg, hogy egy idő után nem akarsz már többet meg jobbat erőszakosan játszani, mint amit abban a pillanatban hoz az élet, vagy benne van a levegőben, és ezért tök természetes lesz. Lehetett volna kétszeres sebességgel csinálni dolgokat, ki lehetett volna azt úgy szenvedni, csak pont semmi értelme nincs, és mind a négyünknél az jött le szerintem, hogy nagyon természetes és nagyon önmaga mindenki a dalokba, úgyhogy én se tudok olyat mondani, amit nem szeretek, sőt, szerintem legalább három vagy négy dal lett volna, amit még tökre fölvehettünk volna, mert szeretem azokat is, de egyszerűen nem fér el, meg nem szerettünk, tehát újakat szerettünk volna leginkább feltenni, mert vannak fenn olyan dalok, amit a Kosszi már más formációban, más környezetben játszott, és próbáltuk úgy tenni, hogy azokból is, de legyenek olyanok, amik tényleg vadonatújak.
6: Aha. És abból lett a több, ami vadonatúj, tehát hogy szerintem így nagyon igazából az alkotási folyamat is azért volt csodálatos, mert hogy így tudtuk azt, hogy mit szeretnénk, volt egy elképzelés, hogy ez egy ilyen világzenei album lesz, hogy a népzenére fogunk igazából fókuszálni, és akkor onnantól kezdve így tényleg, amiket kiválasztottunk, és amik átmentek úgymond a szűrőn, azok már annyira hozzánk jöttek, és annyira megszerettük, hogy itt tényleg nagyon nehéz választani.
4: Jó, a három felvétel van a lemezen, azt hiszem a Dorul, a négyes, a nyolcas, a Hajrumále, és a...
6: 12-es a Mamamea.
4: Mamamea, amelyek ugye nem tekintetük ugye magyar nyelvűnek, mert valamiféle érdekes... Igen. Akkor most ez a három fog jönni, ahogy a Dorul azokor az románul van?
6: Igen, a Dorul és a Mamamea vannak románul. A Dorul az valójában a Dor az egy olyan nagyon-nagyon szép román szó, amire nincs is nagyon nekünk szavunk. Így kb. A vágy, meg a honvágy, meg a szerelmi vágy, meg ilyesmi. De nagyon annyira költői. Talán az angol yearn lenne hozzá a legközelebbi, hogy egy ilyen egyfajta... Hát megint csak a vágyakozás jön, de nem teljesen fedi, hogy mennyire szép szó a Dor, és arról szól, hogy annyira egy ilyen elszálló vágyakozás, így nem is tudod, hogy a honvágy-e, vagy egy elment ember iránt, vagy egy szerelem, vagy egy valami jövőbeli kép, vagy egy múltbeli emlék, de valami, ami így visszatér, és egy ilyen szállódal. Szerintem ezt így nagyon jól sikerült megragadnunk amúgy az előadásban is, hogy így van egy olyan nagyon jó lebegése.
4: És akkor a Hajrumál lejössz én utána, ugye?
6: Az meg egy cigány nyelvű dal, van benne két sor, amit értek, mert az a két sor az véletlenül pont románul van, de a többi része az meg így teljesen cigány nyelvű, és fogalmam sincs, hogy miről van szó, hogy szavakat értek belőle, aki véletlenül beszél cigányul és felfedez benne hibákat, az nem mondja meg.
4: És akkor a Mamamea?
6: A Mamamea az szintén egy román dal, és rövidített cím ez, hogy Mamamea, mert a hosszú cím az nagyon nehéz, és leírni is nehéz, kiejteni is nehéz, és nem akartuk elidegeníteni a hallgatókat, de amúgy a teljes cím az, hogy Mamamea e Flora Reasa, ami azt jelenti, hogy édesanyám virágárus, és ez az előbb említettem, hogy van rajta egy ilyen bukaresti, külvárosi dal, ez lenne az, ami a Mahalá, tehát a Mahalá az eleve a peremvidéket jelenti, a bukaresti, a nagyvárosi peremvidéket, ahova igazából az ilyen szegényebb sorsú, egy kiszorított réteg él, viszont ott bugyog a muzsika, tudod? Aha. És És abba bele is, nem akarom lelőni a nagy poénokat, de bele is rejtünk egy teljesen más témát is. Igazából ez az a zene, amiből az általunk Romániában eléggé megosztó zenestílus a Manele alakult ki, ami egy ilyen szintén nagyon réteg zene, így mindig arról szól, hogy hogy a csajok, meg a pénzem, meg az autó, meg az ellenségeim, mind izé. De közben meg mielőtt még ez így eszé vált volna a mainstream zenében, nagyon szép költői helyenként akár tangós elemeket, egy két világháború közti sanzonos elemeket tartalmazó, ugyanakkor egy sok esetben ilyen swinges elemeket tartalmazó nagyszerű muzsika. A High Romale is amúgy csak a cigányul van, de az is egy hasonló, ugyancsak úgy abból a földrajzi zónából származik.
4: Baromi izgalmas, amit hallok tőletek. Indul most ez a három felvétel.

0: addig én indulok. Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hát Jazz Club. Egy fárasztó nap fáradt műsorvezetője Zsufa Péter a mikrofon mögött, és itt van a vonal túloldalán Kosszika énekesnő és Sárik Péter, aki gazdája a Kosszika és a Sárik Péter trió, és egy kattintás következik. Indulj el! Című lemezének, amelyet elfelejtettem felkonferálni a műsor legelején, mármint ebben a részletességében. Ez a lemez Sárik Péternek elképesztő új olvasatát is jelenti számomra, tehát teljesen meg vagyok lepődve. Úgy, Sárik Péternek megint egy másik oldalán vagyunk, amit én ismertem, de ez ilyen sokszög, tehát ne egy dobókockára gondoljon a hallgató, hanem ez már nem is tudom.
1: Olyan sok oldalú, hogy már szinte gömb, nem?
0: Tehát igen.
2: Sárik az gömböcskét jelent amúgy.
0: Hoppá! Ezt a mindenit, ezt nem tudtam. Na jó, hát figyelj Peti, az egyértelmű, hogy a te életedet Rejtő Jenő írja, tehát meg se lepődök semmin. Ilyen nincsen a világon komolyan. Vagy valakinek minden úgy megy, úgy működik, gördülékenyen, és hogy ennyire a helyén van, ilyenek a mesébe szoktak lenni, és hát azért örülök neki, mert tökéletes ellenpéldája vagy annak, amit általában látunk, bárhol máshol. Na hát vissza a zenéhez, és a zenekarhoz. Ez a zenekar, ami ugye Kosszikából, Sárik Péterből, Péter Tamásból és Gálfi Attilából áll, ez a Kosszika és a trió, mondom így, ez föl fog lépni mégpedig többször is. Van olyan, amire a hallgatóinak még jövő idő?
2: Abszolút, hát egy nagyon érdekes és megtisztelő felkérésük és fellépésünk lesz. December 28-án az MVM Domban fogunk a Dohnányi Szimfonikusok vendége lenni. Nekik van egy hagyományos karácsony utáni koncertjük itt, és Hollerum Gábor karmester meghívott minket, és hát valami karácsonyit fogunk csinálni, de nyilván ilyen népi karácsonyit, tehát nem csak rendesői és társai, hanem inkább Betlehemes és ilyesmi.
1: Ó, pedig én annyira szerettem volna Jingle Bells-t játszani 7-8-ban.
2: Az nem lesz, és aztán utána egy kis szünet következik, és a Magyar Kultúra hetén kettő koncertünk is lesz. Az egyikhez elég messzire kell utazni, Bükkbe lesz. Igen, Bükkfürdő, úgy tudják le inkább az emberek. Viszont a másik az 23-án januárban az Erzsébet Ligeti Színházban lesz. Az egy elérhető távú és nagyon megtisztelő, hogy a kultúra, vagy a kultúra napján használnak minket, hogy úgy mondjam, és fellépjetünk, mert szerintem ez tényleg nagyon fontos, kedves volt ez a pár mondat, amit így elmondtál rólam, igen, én is igyekszem megvalósítani az álmaimat, de ez tényleg egy régi álmom volt, és szerintem legalábbis bízom benne, vagy bízunk benne, hogy ez anyag sikeres lesz, nagyon sikeres lesz, mert az a pár koncert, amit játszottunk ott annyira látszódott, hogy nem csak nekünk, hanem mindenkinek úgymond be van égve a népzene, tehát főleg a mi korosztályunk, mondjuk a nem mostani 10 évesek, a 20 évesek, hanem egy kicsit följebb lévőknek, ez teljesen evidens volt, hogy énekeltünk ki kórusba, ki nem kórusba, és amikor népzenét kezdünk játszani, és ezt átöltöztetjük olyan ruhába, ami ma is menő, de mégis megtartjuk a hagyományát a dolognak, az nagyon tetszik az embereknek.
0: Hát, és úgy éppen azt

0: az ennek egyik lényege az ez, hogy találja meg a hallgatóját, adott esetben a rádióműsorát, és adott esetben a CD megvásárlóját is, hiszen ez egy produktum, beszerezhető, mindennek az internetes elérhetőségei, feltételezem, hogy a 3w.petersarik.com, és ugye a 3w.kosika.com, itt minden információ ott van a lemezről, és ugye egy remek hír a hallgatónak, nem kell biciklire szállni, hogy kimenjen a lemezboltot megkeresni, pláne ha már ilyen nincs is, hanem egyszerűen a szobájába bement a lemezbolt, és itt megtalál mindent.
1: Abszolút az én oldalamról letölthető, megvásárolható is lesz, de fönn lesz a Spotin, az összes olyan streaming felületen, amit az emberek szoktak használni. Gyártottunk még CD-t is, amit koncerten árulunk, ami nagyon érdekes, mert mondtam a Kosszikának, hogy hát mi lenne, hogyha most már nem csinálnánk CD-t, hanem csak így online lenne, és akkor felsikított, hogy de hát neki ez lesz az első kézzelfogható CD-je, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor nincs kérdés.
2: Plusz meg, hogy tőlem már nagyon sokan kérdezik, hogy így, hogy így megfogható formátumban elérhető-e a CD nálunk, és én pont akartam is ezt majd Petivel, így majd esetleg adáson kívül megbeszélem, hogy ha valakinek kell, akkor én vállalom, hogy akár postán, vagy akár postaköltségekkel elküldjem, hogyha ő neki kell az a produktum. Szerintem van egy olyasmi, hogy most már annyira ilyen szalagon hallgathatjuk a Spotit, hogy nem is tudjuk, hogy mit hallunk sokszor, hogy így kezdünk visszatérni ahhoz, hogy legyen valami fizikai dolog, amit hogyha megfogunk, ránézünk, akkor az a zenész, az a művész, az alkotó jusson róla eszünkbe is, és legyen valami olyan, ami tényleg fizikális térben is létezik, nem csak a digitálisban.
0: Nagyon helyes, és egyetetek veletek, és nagyon köszönöm a kitüntetést, hogy beszélgethettünk. Nagyon nem, köszönöm, hogy...
1: Köszönjük.
0: Nem, én köszönöm, mert az, hogy visszaéltem az egész napotokkal, és a végére még ide betolakodtam, ez azért mégiscsak szokatlan, hogy erre ilyen azonnali, hogy miért kezdte ilyen lojalitással reagáltatok, és hogy minden milyen flottú, mert az meg külön meglepetés, hogy Kosszika is itt volt, akire nem is számítottam, és nagyon köszönöm még egyszer.
1: Figyelj, Peti, a legendákat meséltem rólad a Kosszikának, mert ő nyilván ő Marosvásárhelyről nem feltétlenül ismer mindenkit itthonról, és óriási megtiszteltetés, és nagy öröm, hogy itt lehetünk a műsorban, mert hát amit mi végig röhögtünk, dilisztünk műsorgyalánt az elmúlt 15-20 évben, az felmérhetetlen, úgyhogy minden egyes ilyen alkalom az nagy öröm, és nagyon remélem, hogy a hallgatóknak kedvet tudtunk csinálni, és majd utánunk néznek.
0: Hát így legyen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. És akkor a zenékon fogad most már átveszem én tőletek, hiszen nem tudom, mennyi időnk maradt, jó?
1: Oké.
0: Okay. Oké, nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!
1: Köszönjük!
0: Na, rendben volt?
1: Nagyon!
2: Teljesen!
0: Figyeljetek közben, én nézem, hogy nem tudom, mondom, hogy milyen frekiken szólok, vagy milyen nevű rádiókon, de mit mondhatok, Marosvásárhely?
2: Igen.
0: Na, azt mondja, nézem, hogy mi van az RDFM, az nem ott van.
2: De az RDFM ott van.
0: Azon én szólok, vagy szóltam.
3: Figyelem, a most hallható rádióműsor gyógyító hatása orvosilag nem igazolt. Mindössze annyit tudunk biztosan, hogy 3 esetben elmúlt egy makacs fogfájás, pár hallgatónak a haja kinőtt újra, de csak egy kis foltban a fejtetőn, azaz megfiatalodott a fejbőrük egy kis részen. Továbbá feljegyezték, hogy a rendszeres hallgatók hónajszaga csillapodott, és szélsőséges esetben meg is szűnt.
0: Az utolsó felvétel a Csillagok, csillagok. És ezzel köszönöm meg a rádióhallgatók figyelmét. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3w.zsufajazz.hu, és ezt idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom. www.zsufajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Wekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén. És most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének! Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: szívben.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
3: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb bérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.

Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok!

Otthon vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

értékes a zene, nevelő és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak, folyamatosan olvasnak. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hang legyen. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írásnak. Meg a számolás is a kajokban megy. Miért? Eiler megmondta,

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hodges Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.